0: a hónap eseményeit foglaljuk össze.
1: Szent Háromság ünnepe kapcsán Veres András megyés püspök mondja el gondolatait.
2: Minden Szent Háromság ünnep, azt gondolom, hogy a hívőknek is és a ige hirdető papnak is feladja a leckét. Magam is utaltam rá, hogy bizony a Szent Háromság az egy titok. Egyszerűen hatodik Pál pápa azt mondta, hogy olyan titok, aminek az ember értelme végére sem tud járni. Tehát nehéz bármit mondani, viszont mégiscsak kell, hiszen az ünnep kapcsán erről kell elmélkednünk. Istennek egy olyan benső titkát tárja elénk a kinyilatkoztatás, amikor Jézus Istenről, mint Szent Háromságról beszél, amely egy életre szóló feladat minnyájunk számára. Nem lehet igazában megérteni, csak bizonyos hasonlatokkal vagy képekkel tudunk megközelítést adni ehhez a titokhoz. Magam is ezt tettem a prédikációban, utalva arra, hogy Szent Ágoston egy tengerparti látomásában azt hallotta, hogy hamarabb kifogja az a gyermek egy kagylóval merni a tengervizét a kis magától ásott gödörbe, mint Ágoston meg fogja érteni a Szent Háromság titkát. Nem tudjuk megérteni, de miután a kinyilatkoztatásban valamennyit tudunk róla, arról érdemes beszélnünk. Mindenek előtt az, hogy Isten a szeretet. A szeretet pedig olyan, hogy legalább két személy kell hozzá, de valójában a szeretet is akkor tökéletes, mondjuk a házastársi szeretet, ha ez egy harmadik személyben, a gyermekben, a gyermekekben valósul meg. Tehát azzal lesz a közösség igazán isteni, hogy a Szent Háromságnak ezt a titkát megjelenítik a kapcsolatukban. És minden közösségnek a Szent Háromság kell, hogy a alapja legyen, hiszen ha Isten a szeretet és Isten háromságos személy, akkor minden közösség, ha a szeretetre épít, annál inkább hasonlóvá válik Istenhez, a Szent Háromságos közösséghez. Ugyanakkor arra is utalnunk érdemes, szükséges, hogy amikor a Szent Háromságról beszélünk, akkor mindnyájunknak egyénileg is meg kell fontolnunk azt, hogy az Atyának vagyunk a gyermekei, teremtettség révén, a Fiúnak testvérei, hiszen azért jött közénk, hogy egy legyen közülünk a bűnt kivéve, magára vette emberi természetünket. A Szentlélek temploma vagyunk, tehát a szentségek által bennünk lakozik, tehát egyénenként is feladatunk az, hogy egyre inkább a Szent Háromság titkát a magunk életében megéljük. Tehát mind a közösség, mind az egyéni élet a Szent Háromságra épít, a Szent Háromságos egy Istennek a megjelenítése. Éppen ezért minden hívő embernek kötelessége erről gyakran elmélkedni, mert akkor válunk igazán Isten gyermekeivé, hogyha ezt a titkot az életünkben meg tudjuk mutatni, mind közösségben, mind egyén életünkben.
0: Tehát a Szent Háromság titka a közösség, a béke és a szeretet titka.
2: Egyértelmű, hiszen a Szent Háromságos Isten ezeket az ajándékokat adja az ember számára, minden ember számára, tehát amikor benne élünk, akkor ezeknek az ajándékoknak a hordozóivá válunk.
0: Beres András, győri megyéspüspökkel beszélgettünk.

0: A trianoni döntés kapcsán emlékezünk a múltra, Szarka Lászlóval, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával.
1: Mi vezette rá az antant hatalmakat, hogy ilyen szigorúan sújtsák Magyarországot?
2: 50 hónapja tart a háború, és az antant minél gyorsabban bekívánja fejezni a háborút, és ezért döntött amellett, hogy Németország egyetlen nagyhatalmi szövetségese az osztrák-magyar monarchia feldarabolásával következhet be. Az osztrákok végül is súlyosabb vereségeket szenvednek, Ausztria, a Lajtán túli területek, 5 millió német válik ki a mai Ausztriából, Csehországban, Sziléziában, Magyarországon 2 millió német, stb. Tehát azt mondhatjuk, hogy a büntető béke mellett megjelenik az a gondolat, hogy itt egy olyan nemzetállami szerkezetű Közép-Európát kell kialakítani, ami hasonlít a nyugat-európai, skandináviai, dél-európai nemzetállamokhoz, és ezért egy végtelenül igazságtalan békét kényszerít rá Európára, mert az új nemzetállamokat erős nemzetállamokként képzeli el. Tehát Csehországhoz hozzáadják Szlovákiát, Ruszinszkót, Kárpátalját, Nagy Románia háromszor akkora lesz, mint az eredeti román királyság, Jugoszláviához, a szerbekhez ugye hozzáadnak mindent, ami délszláv a Balkánon, abban a reményben, hogy ezek a nemzetállamok ilyen hatalmasra nőve, stratégiai folyam és vasúthatárokkal ellátva képesek lesznek magukat megvédeni. Hát ez nem bizonyult reális feltevésnek, mert ugye úgy is szokták mondani, hogy az első világháború követő békeszerződések, a Versailles békerendszer, az tulajdonképpen egy fegyverszüneti egyezmény volt, a második világháború folytatta tulajdonképpen az első világháború.
1: Tehát valójában az Apponyi Albert vezette békedelegáció számára reménytelen volt a helyzet.
2: A helyzet ugye a német békével, a Versailles békével kezdődően reménytelen, hiszen Németországot és a vesztes államokat nem hívják meg a békekonferenciára. A békekonferencián elkészülnek a békeszerződés tervezetek, és a vesztes államokat csak aláírni hívják meg. És közben az országot, Németországnak az elveszítésre ítélt területeit, és persze Magyarország területeit is megszállják a szomszéd nemzetállamok. Tehát ebben a helyzetben a békedelegációk, a német békedelegáció, a bolgár, az osztrák békedelegációknak és Apponyéknak is a helyzete teljességgel reménytelen. Amit kérhettek, apró módosítások, egyébként fontos módosítások, arra vonatkozóan például, hogy a hadifoglyok, az oroszországi hadifoglyok hazatérését minél gyorsabban biztosítsák, és a Népszövetségen belül a kisebbségi sorsba került 3-3,5 millió magyar, a Népszövetségi Kisebbségvédelmi Szerződésrendszer hatája alá kerüljön.
1: Tehát ez mind azt mutatja, hogy a békeszerződés az hatalmas súlyokat görgetett Magyarországra, mint gazdaságilag, mint társadalmilag, egyénileg, közösségileg.
2: A trianoni békeszerződés ebben az értelemben valóban azt a magyar nemzetállami víziót, hogy a Kárpát-medencével egy magyar nemzetállama alakuljon, ezt menthetetlenül felszámolta. Szomszéd nemzetek önrendelkezési joga és a magyar nemzet önrendelkezési jogát nem tudták egyensúlyba hozni. A vesztes monarchiának a két domináns nemzetét, az osztrákokat és a magyarokat mérhetetlenül nagy veszteségek érték sújtották. És innentől kezdve a feladat az elmúlt 100 évben is, meg a következő 100 évben is az lesz, hogy ezt a teret, a közép-európai teret, ezek a nemzetállamok egymás közötti megbékélése és egymás közötti együttműködése határozza meg, nehogy véletlenül újabb háborúknak a helyszínévé váljon a Balkán vagy a Dunavidéke.
1: Annyit tennék még hozzá, hogy a kisantant is megalakult tulajdonképpen hazánkkal szemben.
2: Így van. Tehát miután Magyarország a békeszerződés aláírását követő percekben is jelezte, hogy ez a béke elfogadhatatlan, tehát a revízió jegyében és erre a békeszerződés elvben a 19. cikke lehetőséget is adott, hogy azok a pontok, amelyek igazságtalannak bizonyultak, azokkal szemben Magyarország törvényes alapon, békés alapon a nagyhatalmak támogatását megszerezve fel tudjon lépni. A szomszéd országok látva azt, hogy Magyarország nem fogadta el a békeszerződést, aláírta, törvényerőre emelte, de politikailag nem fogadta el, ezért a szomszéd három ország, amely önmagában külön-külön is erősebb volt katonailag, mint Magyarország, szövetkeztek. És ez egy csapdahelyzet, egy klasszikus csapdahelyzet egy régióban, amikor a győztesek és a vesztesek nem a megbékélés útjára lépnek, hanem kölcsönösen a kialakult státuszkónak a felrúgását tervezik, megfélozzák. Magyarország elleni háborúkra készül ez a három kis antant ország, Magyarország pedig keresi a nagyhatalmi szövetségest, előbb Olaszországban, később pedig Németországban meg is találja.
1: Ön is utalt az imént rá, hogy Trianon történelmi feldolgozása nem csak a múlt értékelése, hanem ez a jelen feladata és a jövő feladata is egyben.
2: A történész természetesen csak a múlttal foglalkozik, megállapítja, hogy mi az, ami rosszul történt a Horthy korszakban, a Kádár korszakban, amikor kis lehetett mondani azt a Rákosi korszakban, meg különösen, hogy az erdélyi magyarságnak milyen problémái vannak. Tehát a múlt hatalmas mennyiségű információt halmozott föl, tanulságokat is, de mi aggódva figyeljük, hogy ezekkel a történelmi tanulságokkal hogyan gazdálkodik a ma embere. Itt arról van szó, hogy a történelmi folyamatokat lehetőség szerint ne csak etnocentrikusan, ne csak saját magunkból kiindulva, hanem a térség hosszabb távú folyamatait, a nemzetévá alakulásnak a folyamatait, az államok, a nemzetállamok kialakulásának a folyamatait ugyanúgy szem előtt tartsuk, mint a magyar tragédiát.
1: Szarka László történésszel, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk.

0: Az Európai Unióban jelenleg még nem jelent meg az E20-as benzin az általános kiskereskedelmi forgalomban, de az Európai Bizottság vizsgálja a bevezetését. Dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk.
1: Gondoljunk bele, hogy az E20-as benzinben 20 térfogat százaléknyi bioetanol van. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kisebb az üvegházgáz kibocsátása az üzemanyagnak, mintha ez nem lenne benne, mintha teljesen szénhidrogén, kőolaj alapú lenne az üzemanyag. A bioetanol az növényi anyagok fermentálásával készül, a növények a széndioxidot megkötik előzőleg az életük során fotoszintézissel, és tulajdonképpen ez kerül be a rendszerbe, és ezért üvegházgáz kibocsátás szempontjából sem karbonsemlegesnek számít. Ha a metanol meg az etanol arányát tudjuk növelni, a bioetanol, biometanol arányát tudjuk növelni az üzemanyagban, az annyival kevésbé fog üvegházgázt, vagy kevésbé lesz szennyező klímavédelmi szempontból. És hogyha belegondolunk, hogy még E85-ös, meg M85-ös üzemanyag is van, ahol 85%-a, az már nem is benzin, az már szinte bioetanol. Ilyen üzemanyagok is vannak, és a múltban voltak ilyenek, Kínában ma is vannak, meg Brazíliában, meg pár országban, akkor ez tulajdonképpen a klímavédelem szempontjából egy jó megoldás. Csak érdekes, hogy fölmerült ez a megoldás két szempontból. Az egyik szempont az, hogy az Európai Unió, mindenki tudja, 2035-től ugye be akarta szüntetni az új robbanómotoros autóknak a forgalomba helyezését, ugye ahhoz, hogy ezeket a bioüzemanyagokat meg tudjuk használni, ahhoz meg robbanómotoros autók kellenek. A másik probléma ezzel kapcsolatban, hogy évtizedeken keresztül miért öntötték bele a sok milliárd eurót a megújuló üzemanyagoknak a kutatásába. Az Európai Unió sok évtizeden keresztül támogatta a bioetanolnak, a biodízelnek, a biometanolnak az üzemanyagként való hasznosítását belső égésű motorokban. Ha ezt az opciót megszünteti, ezt a pénzt is kidobta, és akkor csak elektromos autók lesznek, ha nem lesz belső égésű motor. Tehát Európának először azt kéne tisztába tenni, mielőtt E20-as benzinen gondolkodik, meg E85-ön, meg bármin, természetesen azért, mint műszaki probléma, azért ehhez motorok is kellenek, tehát a régi autókban biztos, hogy nem lesz jó az E85, hiszen a tömítéseknek, az anyagméretezéseknek megfelelőnek kell lenni, és akkor jó lesz. De ha az Európai Unió ebbe az irányba akar menni, akkor ahhoz még meg kell változtatni egy pár szabályozót.
2: De megjelent az is, hogy az E20 használata megnövelheti a járművek fogyasztását. De ezt lehet valamivel kompenzálni?
1: Megnöveli a fogyasztását, mert az alkoholoknak kisebb a egységnyi térfogatra jutó energiatartalma mondjuk egy hagyományos kőolaj alapú benzinhez vagy dízelhez képest, és ezért abból többet kell elfogyasztania, hogy ugyanolyan menet teljesítményre legyen képes, de hát ugye ez annyiból nem baj, hogy a szennyezése viszont nem lesz nagyobb. Tehát ugye a klímavédelmi szempontból jobb, hogyha ez van benne, ez nem kérdés. Nyilván azért egy alkohol égetésnél nem csak a üvegházgázok fontosak, azért az alkoholt, ha égetem, az mást is szennyez, nem csak üvegházgáz. Ezeket ki kell számolni, ezeket vegyipari meg üzemanyagiparban járatos szakemberek pontosan ennek az anyagmérlegét meg tudják hozni, hogy mi tisztább, és azt szerint kell dönteni. De ezt a gyereket nem kell kiönteni a fürdővízzel, ez biztos. Na most azt azért meg még tudjuk, hogy amiért elsősorban ez annak idején megkérdőjeleződött, hogy azért alapvetően a bioetanol előállítása az élelmiszeripari meg takarmány alapanyagokból történt a múltban. Tehát kukorica, cukorrépa, nem tudom, ilyen növényi maradékok, az a jobb eset természetesen a melléktermék meg növényi hulladék, de azért nagy szénhidrát, keményítő, nagy cukortartalmú növényi részekből történt elsősorban, azokból lehet jó bioetanol csinálni, és azt senki nem akarta, hogy az élelmiszertermelés, meg a takarmánytermelés, meg a üzemanyagtermelés az ugyanazért a kukoricáért versenyezzen. Mert ugyanis ez azt jelenti, hogy az élelmezési célra felhasznált, meg takarmány célra felhasznált élelmiszer, meg takarmány növényeknek az ára az egekbe menne. Tehát ez tud veszélyes játék lenni, de ez a jövőben meg tud oldódni, különösen úgy, hogyha képesek leszünk, ilyen kísérleti technológiák már vannak, hogy a széndioxidot közvetlenül kivonjuk a levegőből, és abból készül szintetikus üzemanyag. Ez is benne van a levesbe. Tehát 2035-ös belső égésű motortiltás ezt az összes ilyen ígéretes kutatást a szemetes vödörbe rakná. Tehát ezt nagyon nem kéne ebbe az irányba tenni, hiszen akkor, ha ez az adminisztratív tiltás bekövetkezik, elvesszük ezeknek a fejlesztőknek a jövőképét. A finanszírozást is ezzel. Nyilván ez a kettő összefügg. Úgyhogy az Európai Uniónak tisztába kéne azt tenni, hogy ő maga mit akar. Nagyon nagy baj lenne, ha még a fejlesztések jelen stádiumában nem virágozhatna minden virág, tehát hogyha lezárnánk és kijelölnénk megint csak ideológia alapon egy utat, hogy elvtársak, éljen az elektromos autó, és az összes többi tiszta közlekedési lehetőséget ezzel becsuknánk, és megszűnnének a fejlesztések. Ki tudja, hogy akár, ha csak a közlekedést nézzük, melyik típusú közlekedésnél, melyik fajta megújuló megoldás lesz a végén a legcélra vezetőbb. És hogyha nem a közlekedésben, melyik fog ezek közül az ipari termelés más ágazataiba sikert aratni, ahol nem lesz jó az elektromos, hanem valami mást kell használni ahhoz, hogy tiszta legyen. Ezeket nem szabad lezárni most.
2: Dr. Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.

0: Indonézia esete a világhatalmakkal. Goreszki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Ha előveszük a földgömböt és meg akarjuk találni Indonéziát, akkor Ázsiához kell eljutnunk, azonban is Dél-Kelet-Ázsiának a legnagyobb országa. Jelenleg a világ negyedik legnépesebb országa Indonézia, majdnem közel 300 millió lakossal. További érdekesség, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége tartozik az országhoz, illetve nagyon nagy gazdasági potenciált jósolnak az országnak, tehát előrejelzések szerint 2050-re akár a föld negyedik legnagyobb gazdasága is lehet Indonézia. Egy elég érdekes, mondjuk így a geopolitikai feszültségek fókuszában álló régióról beszélünk egyébként. Dél-Kelet-Ázsiát szokták az Egyesült Államok és Kína egyik fő ütköző zónájának tekinteni. Ugye itt van közel Tajvan is, ugye ott van a dél-kínai tengerű területi vita, szóval sok minden adott ahhoz, hogy ez egy feszültséggel terhes térség legyen.
2: Mindjárt erre is rákérdezek, hogy kikének a barátja és az ellensége a régióban, hiszen ez is izgalmas, de milyen erőforrásai vannak Indonéziának, milyen ipara van, miből gazdálkodik?
1: Egyik erőforrás a nagy számú fiatal népesség. India kapcsán szokás ezt még kiemelni. Egy olyan népesség, amelyik fogékony az új technológiák használatára, vonzza a nagyvállalatokat, a külföldi cégek beruházásait, a technológiai cégeket, tehát önmagában már ez egy erőforrás. Illetve van Indonéziának még egy ütőkártyája, ez pedig, hogy itt található a föld legnagyobb nikkel tartalék, a nikkel készlet. A nikkel egy kritikus ásványkincs, kritikus fémként szokás említeni, nagyon sok olyan eszköznek az elkészítéséhez használják föl, amelyek a legkorszerűbb technológiával készülnek.
2: Mint például?
1: A legkülönbözőbb kütyük, amiket használunk napi szinten, elektromos autókban is szükség van nikkelre, úgyhogy tényleg a modern iparnak az egyik legfontosabb alapanyaga.
2: Feltételezem, hogy itt a stúdióban is tele vagyunk nikkellel.
1: Jó esélye, igen.
2: Na és akkor hát most az nagyon érdekes, amit elkezdett már Péter, hogy a geopolitikai erővonalak Dél-Kelet-Ázsiában hogyan alakulnak, kikinek a barátja ott, kikinek az ellensége, és most Indonézia szemszögéből nézzük.
1: Alapvetően van két szuperhatalom, ott van Kína, ugye Dél-Kelet-Ázsia gyakorlatilag a szomszédságában fekszik, Kína pedig mind a gazdasági hatalmát, mind pedig a biztonságpolitika terén a befolyását egyre inkább kiterjeszti, vagy igyekszik kiterjeszteni erre a régióra. És ott van az Egyesült Államok, amelyiknek hagyományosan több országgal a régióból van biztonságpolitikai együttműködése, illetve az az érdeke, hogy Kína ne tudja ezt a régiót teljesen a befolyás alá vonni. Tehát ezért is, hogy említettem, szokás ezt a régiót a két szuperhatalom egyik főütközési zónájának tekinteni. És köztük áll, mondjuk így, hogy köztük, 10, illetve most már 11 dél-kelet-ázsiai ország, amelyek együtt alkotják a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségét, az ASEAN angol rövidítéssel. Ugye alapvetően ez a szövetség az olyan szempontból is jó a tagországoknak, hogy biztosít számukra valamiféle védelmet, valamiféle védőernyőt a külső hatalmi befolyásolási próbálkozásokkal szemben, illetve a kisebb tagországoknak, mint nem csak Indonéziáról van szó, hanem egész kis tagországokat is sorolunk, mint például a legutóbb csatlakozott Kelet-Timort. Ezeknek az országoknak ez a szövetség lehetőséget biztosít, hogy hallathassák a hangjukat, illetve a saját súlyukon felül képviseltessék magukat a regionális politikában.
2: Igen, ennek külön műsort szenteltünk éppen önnel.
1: Igen, erről
2: néhány hónappal ezelőtt. Igen. Izgalmas társulás. A kisebb országok közül van-e olyan ott Indonéziával kapcsolatban, amelyik ellenséges?
1: Alapvetően ellenséges, kifejezett ellenségességről nem beszélhetünk, és igazából rá is térhetünk akár az indonéz külpolitika egyik fő sajátosságára, az el nem kötelezettség vagy egyensúlyozás. Ezt egyébként ők úgy nevezték el, hogy szabad és aktív külpolitika, tehát így lehet lefordítani az indonéz elnevezést. Azért szabad, mert hogy nem akar egyetlen nagy hatalom oldalára sem állni a különböző konfliktusokban, és azért aktív, mert a saját sorsát akarja a kézbe venni és akarja irányítani. Tehát Indonéziának hagyományosan ez a fő külpolitikai stratégia. És ahogy ön is említette a bevezetőben, tehát most sok olyasmi történik a világban, ami ezt a stratégiát egyre nagyobb kihívások elé állítja.
2: Hát igen, Indonézia a sok lábon állás, a multilateralizmus bajnoka, úgy is mondhatjuk. Miben nyilvánul meg ez az egyensúlyozás konkrétan? Tehát hogyan egyensúlyoz akár Kína és az Egyesült Államok között, akár ott van még India, Oroszország, tehát milyen konkrét lépésekben nyilvánul ez meg?
1: Ugye egyrészt ennek a mondjuk így egyensúlyozó politikának az egyik sarokköve az, hogy Indonézia mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi jog az irányadó, a mérvadó, hogy a nemzetközi jog alapján kell rendezni a konfliktusokat, stb. Most nyilván az iráni háború, az, ahogy említettem, ez egy elég komoly kihívás elé állította ezt a szemléletet, ezt az irányvonalat, és erre majd valószínűleg mindjárt ki is fogunk térni. Hogyha a térségben megjelenő kapcsolati háború, határút akarjuk egy kicsit elgondolni, vagy elképzelni magunknak, akkor hogy ott van Kína, ami azért térség valamennyi országának a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ezért gyakorlatilag egyik ország sem engedheti meg a térségben magának azt, hogy teljesen elvadítsa, idegenítse magától Kínát. És egyébként egy nagyon-nagyon érdekes pragmatizmust látunk ebben a kérdésben, hogy ugye a térség több országának területi vitája van Kínával, Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak, stb., de mellette pedig vígan tudnak gazdasági együttműködésekről, partnerségről, kölcsönös befektetésekről tárgyalni. Tehát úgy gondolom, ez is egy érdekes sajátossága a világunknak, a globalizált világgazdaságnak, amiben élünk, hogy olyan országok is, amelyek egyébként rendszeresen ütköznek bizonyos területi kérdésekben, ugyanakkor meg ezt félre tudják tenni, és tudnak gazdasági partneri kapcsolatokat építeni. Ez egyébként kedvez, ez a szemlélet, ez olyan országnak, mint Indonézia, amelyek azt mondják, hogy mi nem akarunk egyik oldalra sem állni, mi a saját érdekeinket akarjuk követni, és ez szükségünk van mind arra, hogy több partnerhez kapcsolódjunk, hogy minden hatalommal megpróbáljunk jó viszonyt ápolni.
2: Ott a nyersanyaggal kapcsolatban is vannak követelései vagy igényei Kínának?
1: Kínának inkább érdekei vannak a nyersanyaggal kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, ez egy nagyon fontos ásványkincs, az elektromos autókhoz használt technológiákban is felhasználják, és hát tudjuk, hogy az elektromos járművek terén Kína ugye abszolút megkérdőjelezhetetlenül világ első, és Indonézia ebben a tekintetben be tud csatlakozni a Kína által dominált értékláncokba, termelési hálózatokba, ugyanakkor ott van az Egyesült Államok, amelyek pont csökkenteni akarja a függőségét Kínától a kritikus ásványok terén. Ugye ez az egyik nagy ütőkártya Kínának az Egyesült Államokkal szemben, amit ki is játszott a tavalyi kereskedelmi háború során, és gyakorlatilag ez volt Kínának az a fegyver, amivel tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Washingtont. És hogyha Indonézia Kína által dominált értékláncokba tagozódik be, az megint egyfajta Kína felé való sodródás vagy orientációt jelent. És most februárban írt alá egy érdekes kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Indonézia, amelyben pont olyan kitételek kerültek be, hogy Indonézia feloldja a kritikus ásvány exportra vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, illetve hogy amerikai cégek beruházásait vonja be a saját területén a nikkel feldolgozásba.
2: Ez nagyon érdekes, az ön egyik elemzésében olvastam, hogy Indonézia nem a nyersanyagot szeretné exportálni, hanem azt szeretnék, hogyha minél többen a feldolgozóiparban részt vennének, hogyha minél magasabb szinten lenne feldolgozva bármilyen nyersanyag, vagy bármilyen termék, amit Indonéziában előállítanak. Most ez a kereskedelmi megállapodás Amerikával ezt egy kicsit felülírja, nem? Tehát engedniük kell akkor ebből a törekvésükből.
1: Ez így van, ugye, hogy ön is mondta, ennek az az oka, hogy Indonézia nem akar egy egyszerű gyarmattá válni, jön egy nagyhatalom, megveszi a kitermelt ásványkincseket, boldogan elviszi, és a valódi hozzáadott érték, az ipar, a termelés, az pedig a saját területén valósítja meg. Ugye ezért folytat Indonézia egy olyan stratégiát, hogy ne csak az ásványkincsért jönjenek ide a cégek és vigyék el, hanem hozzák ide a termelést, az ipart, az értékláncnak minél több fázisa, minél több stációja ott valósuljon meg az ország területén. És igen, valóban ez a kereskedelmi egyezmény ebben a tekintetben felvet Indonézia szempontjából bizonyos aggályokat. Jakarta állítja egyébként, hogy ez nem fog változtatni ez a megállapodás semmit az eddig követett stratégián, hát majd meglátjuk, ezt majd az idő eldönti, de minden esetre rámutat arra, hogy az Egyesült Államok komolyan tudta befolyásolni az indonéz vezetésnek a döntéseit ilyen tekintetben.
2: Mit szól ahhoz Kína, aki eddig az erősebb fő partnere volt Indonéziának, hogy most Indonézia az Egyesült Államok felé is egy nagy lépést tett ezzel a megállapodással, tehát itt azért összefeszülnek az érdekek.
1: Így van. Kína elég visszafogottan reagált, tehát nem volt valami látványos kirohanás. Ezzel együtt meglátjuk, hogyan fogják értékelni a jövőben. Értékelhetik úgy, hogy ezzel, ahogyan is mondta, Indonézia úgymond az Egyesült Államok felé orientálódik. De ugyanakkor Peking sem akarja magától elidegeníteni Indonéziát, mert ők is tisztában vannak az egy óriási piac, ugye a föld legnagyobb nikkel készlet ott található, tehát számukra is egy értékes gazdasági partner, és itt nagyon óvatosan kell gyakorlatilag ilyen szempontból ők is picit lavíroznak, vagy egyensúlyoznak, hogy ne az legyen, hogy egy agresszív külpolitikával az Egyesült Államok felé tolják még inkább Indonéziát, úgyhogy ezekből is látszik, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas és sok összetevős sakkjátszma.
2: Katonai szempontból hogyan áll Indonézia? Van-e saját haderőfejlesztése, saját gyártása? Kiktől vásárol, kikkel működik együtt partnerségben vajon?
1: Ebben a tekintetben is az ország igyekszik több lábon állni. Hát nyilván van valamilyen szintű saját hadipara az országnak, de ezen túlmenően nyilván szüksége van valamiféle védelmi együttműködésen áll erősebb katonai hatalmakkal is, és úgy gondolom ez tükröződött abból, hogy áprilisban aláírtak az Egyesült Államokkal egy védelmi együttműködési megállapodás, de nagyon érdekes volt az időzítés, mert pont azon napon, amikor Washingtonban ezt aláírta az indonéz védelmi miniszter, az ország elnöke éppen Putyinnal tárgyalt Moszkvában arról, amit említettem, az energiabiztonsági kérdésekről.
2: És a tenger alatt járókról.
1: Nem, elsősorban a kőolajról, illetve energiahordozóknak a vásárlásáról, tehát ez nagyon látványosan mutatja, úgy gondolom azt, hogy ezt a megpróbálni ezt a több lábon állást, és hogy nem lehet egyfajta ilyen vagy-vagy logikával megítélni ezeknek az országoknak a külpolitikai törekvéseit.
3: Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: A Katolikus Caritas adománygyűjtést indított a Fülöp-szigeteken történő pusztító földrengés áldozatainak és károsultjainak megsegítésére.
2: Amikor valamilyen természeti vagy ipari katasztrófa történik, akár Magyarországon, akár a világban, akkor nagyon figyelünk arra, hogy mi az, amit a Magyar Caritas hozzá tud tenni, és szükséges-e indítani a segélyakciót, vagy bármilyen segítséget. És így van ez ilyen nagy nemzetközi katasztrófa helyzetekben is. Ez az első, hogy még aznap felvettük a kapcsolatot a Fülöp-szigeteki Caritas munkatársaival, akik azonnal tájékoztattak minket, hogy már a helyszínen elkezdtek dolgozni, fölmérni a helyzetet, és hogy a nemzetközi Caritasnak egyes csapatai is támogatásokat fejezték ki, és szükség van nemzetközi segítségre nekik. Ezért akkor mi is úgy döntöttünk még aznap, hogy elindítunk egy ilyen adománygyűjtést, és ezzel nyilván együtt jár az is, hogy segítő kezet ajánlottunk nekik, úgyhogy ez folyamatban van. Ilyenkor az az első, hogy a helyi munkatársak nyilván a krízis helyzetet próbálják orvosolni, melegedők, ideglenes lakatások sátrak kialakításával, élelmezéssel. Ugyanakkor már nagyon fontos az a munka, ami hosszú távra tud segítséget nyújtani ezeknek a családoknak, hiszen itt közel 200 ezer személy érintett ebben a földrengésben, és egy hét alatt több mint 800 utórengést regisztráltak, ami azt jelenti, hogy további károk keletkeztek. Tehát az első napok felmérései még nem is a végleges adatok. Nagyon sajnálatos, hogy 32 haláleset történt már az első napokban. Mindenképpen szerettünk volna mi is hozzájárulni ehhez, akkor ezért elindítottuk ezt az adománygyűjtést, és már szervezzük azt, hogy hosszú távon, hogy tudunk akár az újjáépítéshez.
1: A földrengés sajnos súlyos károkat okozott az infrastruktúrában is.
2: Igen, egy ilyen földrengés, vagy hogyha ilyen nagy erejű, akkor ez nagyon komoly károkat tud okozni, és itt az első adatok alapján több mint 5000 iskola, rengeteg középület, hidak, utak sérültek meg. Tehát nyilvánvalóan az újjáépítési szakasz az egy hosszú időszakot, több évet fog felölelni. Rengeteg lakóház sérült, tehát ez egy nagyon összetett helyzet ilyenkor. És hogyha a számok mögé nézünk, akkor nagyon fontos, hogy családok, életek kerültek olyan helyzet, kilátástalan helyzetbe esetben, és itt a helyi Caritason mi is kaptunk olyan információkat, amik nagyon megdöbbentőek voltak, hogy mit élnek át családok még a következő napokban is, hiszen nem egyszerű 30 ezer családnak biztosítani úgy az ideglenes lakhatást például, hogy rengeteg középület, iskola is tönkrement. Tehát így óriási összefogásra van szükség.
1: Tehát, mint ahogy jelezték, embertől emberig tart a támogatás.
2: Igen, ez nagyon fontos a személyesség, és éppen ezért nagyon erős a Caritas hálózatban ez az összefogás ilyenkor, hogy a 162 nemzeti Caritas közül, aki igyekszik segítőkezet nyújtani, hiszen egymásra számíthatunk, és sokszor az az ország, annak az országnak a szervezete, aki ott van, sokszor ők maguk is az áldozatok között vannak, sokszor azok az épületek is megsérülnek, amiben a Caritas van, vagy például az ő családjaikat is érinti. Tehát nagyon fontos ilyenkor, hogy tudjunk egy személyes támogatást nyújtani. A helyi, például a helyi Caritas rögtön segítette ott a helyben egyébként is dolgozó Egyesült Államok beli Caritas csapata, a Catholic Relief Service. Ezek nagyon fontos dolgok, amikor Magyarországon volt hasonló katasztrófa helyzet, akkor is fontos eleme volt a nemzetközi segítségnyújtás és a nemzetközi Caritas hálózatra való támaszkodás.
1: A szervezet elindította a Váranyár táboroztatási programját.
2: Fekete Szabolcs Benedek püspök atya indította újra, a Caritas püspök elnöke, aki nagyon kedvesen szólt a gyerekekhez, és ez egy olyan sajtótájékoztató volt, ahol nyilván adatokat is elmondtunk, hogy több mint 4000 gyermek táborozása valósul meg az egész Caritas hálózatban, a plébániai Caritas csoportok, az egyházmegyei Caritas központok és az országos Caritas működtetésében. És itt a Balaton-Akali táborhelyen indítottuk vissza útjára, ugyanakkor a püspök atya a gyermekekhez szólt, és nagyon jó üzenetet adott nekik, hogy ezt az összefogást megérezve ők is segítsék egymást. Kedves gesztus volt, amikor egy-egy szelet csokoládét adott át nekik, hogy ezt osszák meg majd, amikor elfogyasztják az egyik társukkal, ezzel is gyakorolva a jótékony és a segítő szeretetet, hiszen ez a Caritasnak is az üzenete. Országszerte megvalósulnak a táborok, bentlakásos, napközis táborok, élménynapok, például a felzárkóztató programjaink keretében egész nyáron mennek majd hétköznap ezek az élménynapok. Ezek most már folyamatosan indulnak, ugyanakkor az első tábor, ez nagyon szimbolikus volt itt, hogy a kárpátaljai gyerekek, akik meg is lettek minket egy gyönyörű szép műsorral, énekeltek. Ez azért nagyon szimbolikus, hiszen nyilván a táborosztatásainkban is, mint az összes Caritas programban nyilván magyarországi rászoruló gyerekeket, hátrányos helyzetű családokat célzunk. Ugyanakkor a határon túli nehéz helyzetben, és ott esetben most háborús területen élő gyermekek számára ez különösen is fontos, hogy azok a gyermekek, akik átélik, megérzik a háború borzalmait, és a traumákkal teli országból érkeznek, egy kicsit kiszakadnak abból a helyzetből, és így mi is hozzá tudunk ehhez járulni. És ez a Váranyár elnevezésű programsorozat, amellett, hogy táborosztatás egészen augusztus végéig 4000 gyermek táborosztatását, élményét, fejlesztését biztosítja, amellett egy összefogás is, hiszen egy kampányszerű segítségnyújtó akció, amihez lehet csatlakozni, aki úgy érzi, hogy ez fontos ügy számára, hogy a gyermekek egy ilyen biztonságos, fejlesztő helyen töltsék a nyarat, akkor kérjük, hogy csatlakozzon ehhez, és a 1356-os adományvonalon vagy a Caritas online támogatási rendszeren keresztül, honlapon keresztül is hozzájárulhat. Köszönjük mindenkinek a támogatását, aki segítette, hogy ez összejöjjön, ez az egész nyáron zajló program.
1: Zagy Varihárdal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk.

0: Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heinpál Gyermekkórház munkáját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Edvi Péterrel, a szervezet elnökével beszélgetünk.
1: Hát vannak a fogászati székek, és aztán van az olyan fajta fogászati szék, amiben még műteni is lehet. Ez egy ilyen szék, kvázi ezeket a székeket akkor alkalmazzák, amikor komolyabb fogászati beavatkozásra van szükség, vagy netalántán olyan sérült gyerekek esetében, akiknek nem lehet azt mondani, hogy üljön nyugodtan és tűrje azt, hogy a szájában a fogorvos dolgozik. Tehát ebben a két esetben a gyerekeket, pacienseket szedálni kell, néha altatni kell, és ez a szék erre jó, és ilyen széket ajándékoztunk a Heinpál Gyerekkórháznak.
2: Ez a szék az első ilyen az országban?
1: Be kell valljam, hogy nem csináltunk egy országos felmérést, de mivel ilyenfajta szék nagyon-nagyon ritka, azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a második, de az is lehet, hogy az első. Ilyen szék nem sok van az országban, az biztos.
2: A egyedi kialakítású fogászati egység, és 5 millió forint értéke van a széknek.
1: Hát általánosságban azért azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ugye a gyermekmentő szolgálatnak nagyon sok tudása van fogászattal kapcsolatban, hiszen nem csak saját fogorvosi rendelünk van, hanem van két mozgó fogászati rendelünk, ami járja az országot, sőt, jár határon túlra is, és hát sajnos elég ijesztő a magyarországi gyerekek fogának az állapota. Ha azt mondom, hogy Magyarországon minden második gyereknek van legalább egy lukas foga, ha nem több, akkor avval nagyon óvatosan fogalmaztam, sajnos a szájhigiénia nem nagyon elterjedt Magyarországon. Van olyan gyerek, akinek mi adunk először mondjuk 10 éves korában fogkefét, mert addig nem nagyon mosta a fogát, tehát nagyon rossz állapotban vannak a gyerekeknek a fogazata, és az az igazság, hogy még az úgynevezett gazdagabb környéken se látjuk azt, hogy a gyerekek fogazata nagyon jó állapotban lenne. Nyilván kevesebb az olyan gyerek, akinek lukas foga van, de ettől függetlenül a különbség csak az, hogy kis baranyai vagy nyírségi falvakba adott esetben 80%-a, 90%-a a gyerekeknek rossz állapotban van, és több szúvas foguk van. A rózsadom tetején meg lehet, hogy kevesebb, és csak mondjuk 40%-nak van szúvas foga. Úgyhogy nem értjük, mi évek óta mondjuk, hogy a szájhigiéniát, testhigiéniát, azt az alaptanterbe be kéne építeni. Sajnos eddig pusztába kiáltott szó volt mindig, amikor felhívtuk a figyelmet erre. Hát nem tudom, ezt nem adjuk fel. Nyilván tovább mondjuk, reméljük, hogy egyszer majd sikerül megvalósítani, hogy a nemzeti alaptanterbe az ilyenfajta oktatás is bekerüljön, hiszen hogyha a gyerekeknek rossz a fogazata, akkor könnyebben betegszenek meg, ha könnyebben betegszenek meg, akkor többet kell orvoshoz menjenek, többet lesznek betegek, rosszabb a teljesítményük, rosszabbul tanulnak, később rosszabbul dolgoznak, tehát hogy ez egy lényeges kérdés, és hát a megelőzés az mindig egy nagyon fontos dolog volt, de hát nem csak beszélni kell, hanem tenni is kell ennek érdekébe. Talán előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy bekerül a nemzeti alaptanterbe, tehát nagyon sok tennivaló van ezen a területen. Az az igazság, hogy a testhigiénia ugyanúgy hozzátartozik, tehát hogy nem csak a szájhigiéniát kéne jobban oktatni, hanem a testhigiéniát, a táplálkozást is, és ezt végtelenül fontosnak tartjuk, és elkeserítő néha egyes falvakba. Voltunk már olyan faluba is, ahol legalábbis a mozgó fogászati rendelőnkbe bejutott gyerekeknek a 95-100%-a volt rossz állapotban, tehát mindegyiknek volt legalább egy, ha nem több szúvas foga. tenni kéne nagyon egyértelműen valamit, elsősorban az iskoláknak, aztán az egészségügynek, és talán még az egyházaknak is, hiszen mindenhol fel kéne hívni a figyelmet arra, hogy a

0: Trinitárius templomából választottunk egy falképnek a másolatát. Ez a Szent László legendát ábrázoló falkép, ez a templomnak az északi, a hozházának az északi falán található. Ez is érdekes, a Szent László legendát, tehát ezt az ábrázolást, ami egy ilyen hosszú-hosszú sávban elnyúló narratíva, ezt a legtöbb esetben a templomoknak, a középkori templomoknak az északi falán helyezték el, egész egyszerűen azért, mert ott volt erre megfelelő hely, tehát a szentély az általában szűkebb tér és töredezettebb, a hozháznak a déli falát általában ablakok szakítják meg a megfelelő fényforrásnak a biztosítása miatt, tehát az északi falon van egy olyan tagolatlan és egybefüggő nagy falfelület, ahol egy ilyen hosszú narratív ábrázolást el lehetett helyezni.
1: Milyen technikával készült a falfestmény?
0: Freskó technikával készült, tehát ugye a falfestmények általában ezen belül két technikai variánsa ismert, az al freskó és az al secco technika. A nevükben is benne van, hogy az al secco esetében a száraz vakolatra viszik fel a festéket, és úgy festik meg a képeket. Az al freskó esetében pedig még nedves az előkészítő vakolat. Egyébként a legtöbb esetben elmondható, hogy az al secco technikával készült falképek azok sokkal kevésbé maradandóak és időtállóak, könnyebben leperegnek, kitettebbek a különböző dolgoknak, míg ugye az al fresco, tehát amikor a nedves vakolatra viszik fel, ez egy sokkal erősebb kötést eredmény ez a freskónak, és ezek azok az ábrázolások, amik jobban megmaradnak a későbbi átfestések, vagy a mészréteg és egyebek alatt.
1: A freskón szerepel a képalkotója?
0: A képalkotója nem szerepel, viszont a Székely Derzsi falkép az nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy ugye középkori falfestmények esetében nagyon ritkán tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor keletkeztek ezek a falfestmények. Erre legtöbb esetben akkor van esély, hogyha felirat, tehát évszámos felirat maradt meg a falfestményen. Sajnos ezen az akvarell máslatokon nem látjuk ezt, de a Székely Derzsi falképen megmaradt egy ilyen évszámos felirat, és az alapján biztosan tudjuk, hogy 1419-ben festették meg ezeket a falképeket, ami azért is érdekes, mert a környék számos további falfestményét ezáltal, amik meglehetős hasonlóságokat mutatnak a Székely Derzsi falképpel, ezeket hozzákötjük. Egyébként a művészettörténeti írás a Derzsi mester néven tartja számon azt a festőt, aki a Székely Derzsi Szent László legendát és az egyéb falképeket készítette, és több más freskót is Erdélyben neki tulajdonítunk, Felsőboldogfalván például, Csíkszentmihály templomában, vagy éppen a Csíkszenttamási csonkatoronyban is. A Székely Derzsi Szent László legendáról két másolatunk is van. Ez egyébként a legendának a teljes egészét bemutatja. Ez a legenda, ez egyébként egy történelmi eseményen alapul. 1068-ban történt, hogy a besenyők vagy úzok, akiket a szájhagyomány utánnak unokként említett, ők betörtek Erdélybe, és a Kerlés település melletti Cserhalom dombján ütköztek meg a magyar seregekkel. Tehát ezt a csatát ábrázolja a Szent László legenda, pontosabban ennek egy olyan jelenet sorát, ami a szájhagyomány útján maradt fenn, és arról szól, hogy a csata közben az egyik kun vitéz ugye elragadott egy magyar leányt, Ladivát, és Szent László volt az, aki ekkor egyébként ugye még hercegként, tehát nem volt Magyarország királya, hanem Salamon volt ekkor a király, tehát László volt az, aki a kun nyomába eredt, a leánynak a segítségével levetette a nyerekből a kun vitézt, ezt követően a birokra kelt vele, és aztán szintén a lánynak a segítségével hát legyőzte, és ugye lefejezték a kun vitézt. Nagyon érdekes ez abból a szempontból is, hogy László személyéhez nagyon erősen hozzákapcsoltak már a középkorban a lovagi erények és a lovagi ideáltípus, és hát ez a Szent László legenda is ilyen szempontból ezt nagyon, nagyon erősen megtestesíti. Nem nehéz felfedezni a párhuzamot közte és mondjuk a Szent György legenda között, ahol ugyancsak egy ilyen leány mentés kísérhetünk végig, csak ott ugye a sárkánytól menti meg Szent György a királynak a leányát. Ezekben az esetekben egyébként mindig a kereszténység diadala, tehát a rossz, a pogány feletti győzelmet testesíti meg, akár Lászlónak a kun legyőzése, illetve akár Szent György esetében a sárkánynak a legyőzése.
1: Szent László koronázásával kapcsolatosan is vannak képeik, hiszen a feltételezések szerint kétszer is megkoronázták. Először a görög koronával, utána említette a Salamont, azt követően pedig a Salamontól visszakerült magyar koronázási jelvényekkel.
0: Ilyen ábrázolásaink nincsenek, viszont a középkori falfestészetből olyan Szent László képmást ismerünk, ahol ugye az angyal helyezi a koronát Szent László fejére, Bakta Lórend házat

0: temploma például ilyen, de erről falkép másolatunk nekünk sajnos nincsen, mivel ez egy későbbi feltárás. Egyébként több ábrázolási típusát is ismerjük Lászlónak a középkor óta. A Szent László legendáról ugye most beszéltünk viszonylag sokat, és hát ugye szintén egy fontos képtípus, amikor Lászlót álló alakban és általában nem egyedül, hanem Szent István és Szent Imre társaságában jelenítik meg, többnyire az ő rá a személyére jellemző viseletekkel és attribútumokkal, tehát a palást és a korona mellett a legtöbbször ugye páncélt visel, az oldalán kard, lóg, sokszor az országalmát tartja, illetve hát a kezében pedig a legtöbbször ugye az elmaradhatatlan attribútumát, a bárdot, tehát ez is egy fontos Szent László ábrázolási típus.
1: Szent Lászlóra Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum munkatársával emlékeztünk.

0: A Boldog Ceferino Intézet július 4-i rendezvényét Németh Péter szakmai asszisztens ismerteti.
1: Július 4-én Márta Verebét Szentkúton lesz az országos roma zarándoklat, amely már lassan egy hagyománnyá vált az elmúlt 20 évben, minden évben megrendezésre kerül. És Márta Verebét Szentkút ugye egy nemzeti kegyhely, és ennek egy nagyon színes és nagyon fontos programja az évben ez a roma zarándoklat.
2: Milyen programmal várják a hívőket?
1: Majdnem egész napos program lesz, ugyanis 9 óra 30 kezdünk dicsőítéssel. Utána meghallgatunk egy tanítást az Egri Kósede atya jóvoltából, aki az Egri főatyát, vagy a cigány pasztorációs referense. Ő fog egy nagyjából fél órás tanítást tartani. Egyébként az idei mottunk az a Én vagyok az Úr, a Te Istened, én megszabadított téged Egyiptomból, a vaskohóból. Ez utal egyébként a bűnöktől való, meg a függőségeinktől való szabadulásra, és ennek a témájában fogunk ebben az évben imádkozni, gondolkodni, emelkedni. És akkor ezután lesz egy szentségimádás és tanúságtételekről szóló szakasz. A szentségimádás alatt a Szentrőládi zenekar fog minket kísérni. A tanúságtételek nagyon fontos részei ennek az eseménynek. Itt meghallgathatunk olyan embereket, akik a saját hitükről beszélnek. Ez egy nagyon kiemelkedő rész. És akkor 11 órától lesz egy szentmise, amelyet Székely János püspök úr főcelebráns, tőle hallgatunk tanítást. Ezután ebéd következik, és a délután, kora délután első része, színpadi műsorokról nevezetes rész, ami azt jelenti, hogy különböző közösségek, akik megjelennek majd a búcsún, jelentkezhetnek különböző formában előadni a saját vidékük zenéjét, énekeit, különböző színpadi produkciót, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon színes része lesz a rendezvénynek.
2: Kik vesznek, vagy kik vehetnek részt a rendezvényen?
1: A rendezvényen bárki részt vehet gyakorlatilag. Zarándoklaton a közösségeket biztatjuk, hogy vegyenek részt közösen. Ebben egyébként támogatást is tudunk adni, 30%-os támogatást adunk az úti költségre azoknak, akik egy nagy közös buszt, vagy kis buszt rendelnek a saját utazásukhoz, és ez egy nagyon szép esemény szokott lenni olyan szempontból, hogy tényleg a közösségek együtt jönnek, közösen jönnek, és akkor együtt vonulnak oda át a kegyhelyhez, de egyébként egyénileg is bárki, akit érdekel az esemény, nagyon nagy szeretettel látjuk, és nagyon nagy örömmel fogadjuk.
2: A cigányság körében mennyire ismert, vagy mennyire kedvelt ez a program?
1: Hát most már mondhatjuk az elmúlt évek alapján, hogy a résztvevők létszáma az több ezer főt is kiteszi, kifejezetten kedvelt búcsúról van szó, és ez egy nagyon fontos esemény, ahol évente találkozunk, évente találkoznak ők is egymással, tehát egy ilyen igazi seregszemleszerű eseménynek mondható ez a búcsú.
2: A búcsú mit jelent a közösségek szempontjából, vagy mit jelenthet?
1: Elsősorban egy zarándoklat, tehát közös utazás, van nekem mindenképpen egy saját lelki élmény része, de ezen túl egy csapatépítő jellege, ahol a kollektív erők találkoznak és együtt töltődnek fel lelkileg. Másrészt viszont nagyon fontos az, hogy az országban különböző helyeken lévő csoportok is találkozhatnak ilyenkor. Tehát, hogy ilyen szempontból egy önmagán túlmutató rendezvény, olyan találkozásokra nyílik lehetőség, amelyekre egyébként nem.
2: Hol és meddig lehet jelentkezni?
1: Jelentkezni kifejezetten nem kell, amint említettem, erre a busztámogatásra érdemes regisztrálni, illetve a jelentkezés az olyan szempontból fontos, hogy az ételrendelésbe, aki szeretne ebédet fogyasztani a helyszínen, ahhoz érdemes felkeresni a megadott regisztrációs felületet. Egyébként június 25-e a jelentkezési dátum erre, tehát az ebédrendelésre, illetve a busztámogatás kérésére, a közösségek jelentkezésére.
2: Ezen túlmenően a Boldog Ceferino Intézet mire készül még a nyáron?
1: A nyáron lesz még egy lelki gyakorlatunk, ez egy kétnapos esemény, Nagykállón lesz. Július, tehát a 7. hónap 18 és 19-e napja, ez egy hétvégére esik, szombat-vasárnap. Nagyon fontos eseményünk, a feltöltődés szolgálja, illetve a találkozást. Itt a feltöltődés társasorban lelki értelemben értem, mert nyáron nyilván elmegyünk nyaralni, meg sok minden mást is csinálunk, de ez egy olyan esemény, ahol tényleg Isten felé fordulhatunk egymással a közösségben, és erre Nagykálló lesz az idei helyszín, ami egyébként a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye területén található, úgyhogy a helyi egyházzal is nagyon fontos lesz az ottani kapcsolat. Részt fog venni remélhetőleg a helyi püspök is, és nagyon várjuk az eseményt, nagy sok szeretettel készülünk rá, és várjuk majd oda is a jelentkezőket.
2: Németh Pétert, a Boldog Ceferino Intézet szakmai asszisztensét hallották.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: az LGT felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. Az iránytű következik.

A magyar hadak örökös vezére, Szent László király. Amikor az Eszményi uralkodó alakját mutatták be a késő középkor évszázadaiban a leendő királyoknak, a gondos nevelő barátok rendre Szent László krónikáit vették elő. A források mindegyike kivételes személyként ábrázolja, legyen az hazai vagy külföldi írás. Az önzetlenség, a hazaszeretet és a hit védelme vezette tetteit. A korban példátlan hűséggel támogatta apja Első Béla, unokatestvére Salamon és bátyja Első Géza uralkodását. Elérte István király és annak fia Imre herceg szentté avatását 1083-ban. A korábban mégis ellene forduló Salamont ez alkalomból amnesztiában részesítette. Rendkívül szigorú törvényeket alkotott, ezekkel elsősorban a magántulajdont védte a rablóktól, tolvajoktól. Szabályozta az egyházi tizet szedését, a külföldi papok és az országban élő idegen felekezetűek helyzetét. 18 évnyi uralkodásával elkezdődött annak a hódító politikájának időszaka, amely 400 éven át, egészen Mátyásig, mai kifejezéssel élve doktrínája volt a magyar királyságnak. Egyenlő félként tárgyalt a pápával, a bizánci és a német-római császárral. Lánya Piroska, a későbbi bizánci császárné Iréné, akit szentként a keleti egyház tisztel. Szent László freskói, szobrai Közép-Európa szerte díszei a templomoknak. Ezek a hatalmas erejű lovagkirály legendás tetteit mutatják be, a tordai hasadék megnyílásától a magyar leány kiszabadításán át, a besenyő vezér fogságából a szentkúti vízfakasztásig. Alig 50 évesen, 1095-ben váratlanul halt meg. Sírja Váradon zarándokhely volt a török hódításig. Róma 1192-ben avatta szentté, arany erekje tartója, azaz hermája a győri székesegyház legféltettebb kincse.

0: Fülöp Tamás bemondó kollégánk bevezetője után üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Június 27-én, ünnepnapján kiemelkedő uralkodónkról, Szent Lászlóról lesz szó műsorunkban, amelynek szakértő vendége Töll László hadtörténész. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és üdvözlöm a hallgatóságot is.
0: Külön köszönöm Önnek, hogy neve napján eljött hozzánk, Isten éltesse.
1: Nagyon köszönöm, ez nagyon megtisztelő, különösen azért, mert sajnos amikor közel 60 éve, amikor ezt a nevet kaptam, ez igen népszerű név volt még akkor, megnéztem a statisztikát, de sajnos manapság már egyre kevesebben adományozzák ezt a nagyon régi és nagyon, mondjuk úgy, hogy jól csengő nevet. Bár itt egy kicsit haza is beszéltem, elnézést kérek érte.
0: Hát hogyne, de ha már itt tartunk, akkor érezte bármi hatását vagy jelentőségét eddig élete során, hogy szülei a László nevet adták Önnek? Volt ennek jelentősége akkor?
1: Igen, mert amikor én elkezdtem történelmel foglalkozni, igen, régen volt általános iskolás koromban, én a Lengyel Dénesnek a könyvét, a magyar mondákat olvastam, és természetesen, ugye, ahogy szokott lenni, hát mit néz meg egy kisgyerek ebben a Szent Lászlónak a tetteit és csodatévéseit, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez és a magyar mondák könyve, ez volt a kettő, ami engem elindított ezen a pályán nagyon korán, és hogy hozzátegyem ezen a szép napon egy kicsit ilyen oldva ennek a fenségességét a hangulatnak, hogy bizony ez mondjuk így egy szülői megtorlása jár, mert éjszaka olvastam a könyvet a paplan alatt zseblámpával, is elaludtam a másnapi órákon, és ugye a tanárnő, aki ismerte a édesanyámat, ők tájékoztatott erről, hamar rájöttek, hogy bizony Szent László iránti rajongás miatt estem ebbe a bűnbe. Tehát tulajdonképpen így lehet mondani, hogy bennem így áll össze a kör, hogy az egyik ilyen legrégebbi emlékem a Szent Lászlóhoz kötődik, ami engem elindított a pályán, ez tény.
0: Hát akkor ez egy bocsánatos bűn volt, gondolom.
1: Igen.
0: A tanárai és a szülei szemében is. Mi teszi Szent Lászlót ennyire különlegessé a magyar történelemben?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ezt felszokták tenni a tanítványaim is, és mások is, katonák is. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az tény is való, ezt mindenki tudja, hogy megkérdezzük, hogy a legnépszerűbb és a legismertebb történelmi személyiség között szerepel Magyarországon. De hogyha összevetjük, tehát mondjuk akár mondjuk egy Szent Istvánnal, aki kétségtelen a magyar történelem talán a legmeghatározóbb egyénisége, és a tetteit száma összevetjük mondjuk a Szent Lászlóival, akkor Szent László sokkal inkább egy megtartó király, mint lényegesen újat hozott volna. És mégis a népszerűsége, vagy pedig a hozzávaló kötődése sokkal erősebb, mint István. Közelebb van hozzánk, ez a legjobb szóra. És hogy előjön az emberből a történész, a katona fő, meg is a fegyvertörténész mi volt, én ezt azzal tudom összekapcsolni, hogy a legendái, amik köztünk a mai napig élnek, és ezt a legtöbben ismerik valamilyen formában, néha hibásan, de az a lényeg, hogy köztünk él, hogy egy csodatevő kiállásról volt szó, és nem utolsó sorban egy rendkívüli vitézségű emberről volt szó, aki két területen is tanúságot tett a hadban való jártasságának, mint hadakat vezetett, és mint harcos is, ugye ebben a korszakban ez elengedhetetlen volt, hogy mind a két területen ragyogjon az ember ahhoz, hogy hírnevet szerezzen. Ez egész egyszerűen a néplelkünkhöz áll közel. Ugye megtestesít mindent, amit szeretünk. Akár mondjuk így ilyen kicsit büszkeséggel, hogy amit a magyarság magában lát, azt testesíti meg. A végtelen bátorságot, a megbízhatóságot, azt, hogy bármikor hajlandóak vagyunk ugye az országért ugye hadba menni, és ezért mindent kockára tenni és föltenni, akár úgymond egy lapra is. És ugyanakkor azt a típusú uralkodói nagyságot is megtestesíti, amiben semmi visszatetsző nincs. Ugye ez nagyon fontos, hogy Szent Lászlóról semmilyen nem maradt fönt, ami a bármilyen zsarnoksi hajlamot vagy kegyetlenséget tanúsítana. Tehát itt majd biztos, hogy szóba jön, hogy a törvényei, hogy az sem a személyes ugye, a habitust mutatja, hogy ez a férfiú azt testesíti meg, amit szerintem minden magyar férfi szeretett volna lenni, és ez az, ami nagyon közel hozza nekünk ezt a férfiút, és ezért is példaképe többek között a magyar katonának.
0: Ugye említi, hogy egy ilyen megtestesített egy szent ugye, aki a példakép mindenki számára, ugye lovakirálynak is mondják, Isten atlétája, ugye ez is egy ilyen állandó jelzője volt. Ennyi személyességet én is behozok, hogyha már ön is gyerekkorából hozott egy példát, hogy nekem édesapám, nekem is kiskoromban mesélt Szent Lászlóról, és ugye azt mondta, talán felolvasta, vagy fejből mindegy, hogy mindenkinél egy fejjel magasabb volt, és én elképzeltem, hogy akkor nálam is egy fejjel magasabb, a tanítónénél és apámnál is mindenkinél. Szóval megindította a gyermeknek is a gondolatát az, hogy ő mekkora nagy harcos volt, és hogy milyen nagy tettei voltak. De akkor most beszélgessünk róla tényleg így kicsit részletesebben, mert hogy ugye elhangzott a bevezetőben is, hogy Közép-Európa szerte kultusza van, a templomokban a freskóit a mai napig is meg lehet találni, majd erről is beszélünk, hogy akkor a származásáról, mert már eleve a származása is már közép-európaivá tette az akkori Árpádházi herceget, amikor megszületett.
1: Igen, ez megdöbbentő, ugye a genealógus kollégák ugye már régen kiderítették, tehát hogy ez egy megdöbbentő, hogy hány nemzetnek vagy és uralkodói háznak a vére csörgedezett benne. Tehát ugye az édesapja a Béla, a bajnok Béla, aki egyértelmű ugye egy Árpádházi vérből származó herceg volt, és az anyja ugye Riheze grófnő, bocsánat, hercegnő, aki a lengyel királynak volt a lánya, akihez menekültek, és hogyha az ő felmenőit megnézzük, akárcsak ugye a Riezának az édesanyja egy német hercegnő volt. És a genealógusok összeszámolták, hogy akkor mégis ebben a nagy királyban hány nemzetnek a vére egyesül, és a magyaron kívül akkor össze lehet számolni, hogy bolgár, kun, német, elbai szláv, egyéb szláv nemzetség, hihetetlen, hogy milyen ugye egy összetett vérvonala volt Szent Lászlónak, és ebben a korban ebben egyébként semmi csodálatos nincs.
0: Ugye az Árpádházban ez talán kötelező is volt, hogy mindenképpen külföldi hercegnő volt.
1: Ebben az időben minden komoly ház ugye megpróbált más komoly uralkodóházaktól, nagyhatalmú uralkodóházaktól ugye maga párt választani, akár férfinek vagy a női ágnak. Ennek megvoltak a maga természetes okai. Ugye ebben az időben az, amit mi nacionalizmusként visszavetítünk, nem létezik. Az uralkodóházak hatalma létezik, és ezek egymást támogatták, vagy éppen egymás ellenségei voltak. A támogatást legjobban a házasságokkal lehetett megpecsételni, és ezek vezettek ahhoz, hogy végül is ugye ezek a nagyhatalmú uralkodóházak keveredése, mondjuk így, hogy egyébként igen jótékonyan hat nyilvánvalóan egyébként, ugye a legjobb tulajdonság, hogyha egyesülnek, és ez Szent László esetében ez tökéletesen látszik, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy a mi esetünkben ez egy nagyon szerencsés dolog volt, hogy úgy tűnik, hogy ezeknek a nagy uralkodóházaknak északtól délig, kelettől nyugatig a legjobb tulajdonságait ötvözte magába ez a férfi, és ez a nagyon furcsa, ez nem is gondolnak bele az emberek, hogy valójában az anyanyelve egyébként akkor ilyen alapon lengyel volt.
0: Ugye olvastam róla, hogy kis ilyen lengyel lett, ugye, mert ott született számára, nem is tudom, hogy amikor megszületett, akkor valósan reális volt-e az, hogy ő valaha Magyarország királya lesz?
1: Nem, ez teljesen a történet.
0: Ugye másodszülött nem. Volt eleve, külföldön született.
1: Hazahozták ugye Béla, amikor a András ugye hazahívta, és hogy segíts, akkor hazahozták, utána ismét visszaküldték Lengyelországba. Tehát benne volt az is, hogy ő kap egy Lengyelországba, telepszik le, ott lesz egy nagyhatalmú herceg, aki kap valamilyen szintén nagyon magasrangú hercegnőt, és bevonul a lengyel történelembe, mint egy magyar származású, igen vitéz férfi, és hát nem ez lett. Úgy gondolom, hogy a magyar történelemnek ez kifejezetten szerencsé, hogy hazajött. Egyébként álhatatosan ragaszkodott, úgy tűnik a családjához, és mindvégig támogatta a, mondjuk így, hogy a saját vérvonalát, és ez ebből is látszik, nagyon érdekes, hogy az emberi természetére fényt vett, hogy végig hűséges volt ugye, testvéréhez, Gézához is, soha nem fordult ellene, és utána a nagy riválisnak, Salamonnak is csak akkor fordult ugye, végképp ugye, ellene, amikor már semmilyen más választása nem volt. Tehát az a típusú békétlenkedés, vagy mondjuk úgy, hogy nyers hatalom szerzési vágy, ami a korszaknak azért a legtöbb uralkodóját jellemezte, az úgy tűnik, hogy hiányzott belőle.
0: Hát ugye az bizonyítja ezt is, hogy Szent Istvánt és Imre herceget ő emelte szenté, annak ellenére, hogy ő oldalági leszármazottja volt ugye Szent István királynak, és tulajdonképpen az ő ágát próbált a hatalomtól távol tartani.
1: Így van, ő Vazulfi volt. Tehát,
0: hogy a megvakított
1: Vazulfi. Így van, a megvakított Vazulfinak. Ezt nehezen tudjuk ma elképzelni.
0: Ez az, hogy lehetséges?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez a férfi fölé emelte az ország érdekeit mindenképpen ennek a családi sérelemnek. Egyébként milyen érdekes ez a magyar történelem, és erről hagy, mint egykori történelemtanár, ugye, hagy csak egy nagyon rövid szót, hogy ugye bele vagyunk feledkezve más országok történelmének a nézésébe, olvasásába, a filmjeibe, és közben a magyar történelem ugyanolyan fordulatos, szinte azt lehet mondani, hogy bőven regénybe és filmre kívánkozó, mondjuk úgy mozzanatok vannak benne. Az Árpád háznak a története az ugyanolyan fordulatos és látványos kalandokban bővelkedik, mint mondjuk ugye az angol történelem, amiről ugye állandóan filmet készítenek, megihlett például ugye a Trónok harca című sorozatot, és így tovább. A magyar történelem az ugyanilyen, és erre a legjobb példa az Árpádháznak a trónöröklése. Ki gondolta volna, hogy egykor ugye Géza királynak a testvérének, bocsánat, az Árpádházon belül, igen, első Gézának a testvér Mihálynak, aki egy pogány volt, a leszármazottaiból lesz majd, ugye Magyarország egyik legnagyobb uralkodó, Szent László. És hogy nem arról van szó, hogy sokan azt gondolják, hogy ez az Árpádház egy egyenes vonalon megy végig, szó nincs erről. Ez egy nagyon rejtelmes történet, tele árulásokkal, győzelmekkel, keserű talprálásokkal, testvérharcokkal, és mégis egy nagyszerű történet bontakozik ki belőle, aminek az egyik ilyen ragyogó szereplője Szent László.
0: De hogyha már itt tartunk, ugye külföldön rendszeresen volt az, hogy testvérek, apák, fiúk megölették egymást, vagy saját kézzel folytották meg, vagy ilyesmi. Az Árpádházban is vannak ilyen véres események, de én úgy tudom, hogy vérét venni már olyan értelemben, hogy megölni uralkodói szintű családtagot, az nem volt szokás.
1: Nem, inkább az uralkodásról alkalmatlanná
0: tették, igen. És ugye, ezáltal ugye pont ebben az esetben az a vérvonal vitte tovább a
1: így
0: családot.
1: Így van. És milyen érdekes, hogy meg tudtak ezzel alkudni. Tehát, hogy nem az volt, nem hányták egymás szemére a másik vonalnak a származását, hanem pontosan arról volt szó, hogy azért egy vérből valók vagyunk, és az apáik bűnei így tulajdonképpen feledésbe merülnek. És milyen érdekes, ugye itt van, hogy a Szent László esete, hogyha már az emberi nagyságról van szó, hogy neki nem születik fia. És hogy kit támogat? Ugye a bátyának a leszármazottait. Kálmán herceget és Álmos herceget mindenképpen. Először ugye Álmost, ugye, akit még horvát királya is tesz, de utána ugye Kálmánt is. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezekben a döntésekben ugye nagyon fontos, hogy a dinasztia tovább menjen, a vér. Ennek a szentségét manapság már nehezen értjük meg, de mindenképpen kell hozzá egy emberi nagyság, hogy fölemelkedjünk a régi sérelmeken, eltekintünk arról, hogy kikinek volt valamikor az ellensége, menjen tovább az uralkodásra termett ág, és ez az ország javát szolgálja mindenképpen.
0: Hát akkor beszéljünk erről, tehát lengyelországi születéssel, aztán hazatér, akkor megint Lengyelországba kerül, és utána végül is csak uralkodóvá válik, bátyja Géza után. Hogy került végül is Szent László a trónra?
1: Ez egy nagyon érdekes történet, és elég bonyolult is. Ugye a legfontosabb forrásunk ebből a képes krónikának a szövege, amit utána persze más krónika alapján tovább finomítottak. Ebben az esetben a trónra kerülése az első körben föl sem merült nyilvánvalóan. Tehát a történet ott kezdődik, amit mindenki jól ismer, ez a legendás eset, hogy amikor első András és a testvére első Béla király, ugye azon egyezkedik, hogy ki legyen a király. És ugye első András megígéri a Bélának, hogyha meghal, igen, akkor ő fogja örökölni a trónt. De közben megszületik ugye a gyermeke, Salamon, és ekkor következik be a magyar történelemből közismert, ugye ezt mindenki ismer ezt a történetet, hogy mondjuk ilyen mai modern szóval, hogy megteszteli első András ugye Bélát, meg behivatja, és kitesznek elé egy koronát és egy kardot, amely jelzik, hogy melyiket választja. És Béla, aki ugye sértve érzi magát, hiszen nem erről volt szó, de egy hűséges szolgája megsúgja neki az utolsó pillanatban, hogyha uram, a kedves az életed, akkor válaszd a kardot, ami ugye a hercegséget jelenti, és ugye ezt választja. És akkor megmenekül a haláltól, András ugye nem öleti meg. Egyébként amit ön mondott, ugye, az teljesen jogos. Lehet, hogy egy más uralkodó típus nem is foglalkozott volna ezzel, hanem eleve megölette volna Bélát.
0: Fel se tette volna a kérdést,
1: igen.
0: Egyébként nem volt ördögtől való nyilván az, hogy, hogy Béla kövesse Andrást, hiszen ugye a korábbi időszakban, az Árpádok korában mind, nem a, a primagenitúra volt,
1: így
0: ugye,
1: van, így van,
0: mérvadó, tehát a legidősebb uralkodása alkalmas családtag, nem pedig az egyenesági leszármazottság, ugye már Koppány esetében is.
1: Így van,
0: ez volt
1: felmerült
0: a kérdés,
1: is.
0: És több ilyen volt.
1: Ráadásul Béla bizonyított a harcmezőkön, tehát nem ok nélkül volt az ő neve bajnok, vagy Bölény Béla melléknévként. Tehát ő a harctéren azt bizonyította, hogy meg tudja védeni ezt az országot. Ráadásul ugye Salamonnak ugye kiadott ugye feleséget, a német-római császár. Ugye a felesége jóval idősebb volt, Judit, aki egyébként egy nagyon tehetséges asszony volt, ugye a gyermek Salamon helyett sokáig ő kormányzott, és igen sikeresen, csak ez rögtön felvetette a függést a német-római birodalomtól, ami mindig egy hatalmas fenyegető árnyékként ugye magasodott a magyar királyság felé. Többször összemértük vele ugye a fegyvereinket, ennek esetek többségében hála jó Istennek ugye győztesen került ki a magyar királyság, de azért nagyon nehéz volt szembenézni ezzel a birodalommal, pláne akkor, hogyha még a bizánci birodalom is bejátszott ebbe a hatalmi erőviszonyokba, ugye kettő birodalommal biztos nem mértünk volna, tehát itt nagyon ügyesen kellett mérlegelni.
0: És a lényeg az, hogy Béla akkor a kardot választotta.
1: Így van, ő visszavonult, és nyilvánvaló, hogy ezek után azért a harc ugye megindult, hiszen Salamon segítségül hívta az apósát, és ezt jól tudjuk, hogy, hogy Béla miközben készüldött erre a hatalmas összecsapásra, akkor a dömösi házában baleset áldozata lett, amit úgy írnak le akkor, hogy ráomlott a trón. Ezt mai napig egyébként a történészek nehezen tudják értelmezni, hogy mit jelent, ezért egyezünk meg abba, hogy ez egy baleset volt. És utána megint mennek.
0: A helyszín az ma is látogatható.
1: Így van, így van.
0: Körbe lehet járni.
1: És a,
0: nem messze a Dunától.
1: A innét ismét menekülés következett, ugye a Bélának három leszármazottja volt, a legidősebb ugye Géza, utána László, és a Lampert a harmadik leszármazott. Ő nem játszik a mi történetünkben, ugye Géza és László volt a fontos szereplő, és őket Salamon hazahívja. Ugye a megbékélés jegyébe ismét ugye a vérszava megszólal. Ugye ezt nyilván az egyház is erősíti, nem kell a háborúsás. Mindenki tudja Szent István halála után, hogy a polgárháború a legrosszabb. Tehát és az már lassan 40 éve dúlja ezt az országot. Tehát akkor mindenki megbékélés.
0: A 11. században
1: járunk. Így van, így van. Ez a lehető legrosszabb egyébként egy ország életére, a polgárháború. Az gyilkosabb szinte, mint a külföldiekkel vívott háború. És az indulatok is mások ilyenkor nyilvánvalóan. És hazahozzák, és ez érdekes módon, hogy Salamon választott királyként aránylag jól működik, és a dukátusba beemeli Gézát, ez az ajánlat, és ugye a Gézát segíti Szent László. Így van. És ez a két férfi, mármint a Géza és László segíti is Salamont. Ugye ez nagyon jól megmutatkozik Belgrád 1071-es ostrománál, ahol a három férfi ugye nagyon jól együttműködik, és vissza is veszik a bizánci, akkor bizánci uralmat lévő várat. Nagyon hosszú, nagyon nehéz ostrom volt, ahol mindenki az akkor időknek legmodernebbnek számító harceszközét vetette be. Ez egyébként nekem, mint hadtörténésznek meg is mutatja, hogy, hogy a magyar királyság korán sem volt ugye a hadviselésben úgy elmaradva, mint szeretjük feltételezni, hogy, hogy a mondjuk így, hogy a Lajtától keletre itt még mindig ilyen nomád hadviselésben élnek.
0: Hát, hogyha már eleve a két császárság között képes volt függetlenként és velük egyenlőként tárgyalni, az, az már önmagában jelent valamit.
1: Én talán az egyenlőt azt egy picit visszabenném, itt ügyességre került sor, nem...
0: Az önállóságot
1: önálló, igen, önállóan tartani. Tárgyalni, tehát hatalmi tényezőként.
0: Hát és házasodni is, hát azért az már szinte egyenlőséget jelent.
1: Nagyon szerencsés helyzet volt ugye akkor a Kárpát-medence.
0: Mindkét felé házasodás igen. volt. Úgyhogy...
1: Meg jó katonáink voltak, tehát meg jól ki volt építve a védelem, tehát hogy ez egy nehezen bevehető volt a Kárpát-medence, bármelyik hadnak bármelyik irányba jött. Ezt csak így hozzávetően mondom, nagyon nagy büszkeség egy magyar katonának, hogy, hogy gyakorlatilag ugye a mongol hadak megjelenéséig itt a központi területeket nem dúlták idegen hadak. Tehát ezeket meg tudtuk állítani a határoktól egy gyakorlatilag egy pár száz kilométer, vagy még annyira sem kellett. Tehát itt mindenki értette a hadviselés csinyát, binyát. És itt ez a körülbelül 8 évig nagyon jól működő, mondjuk így, hogy triumvirátus, vagy inkább páros, mert azért ebben Salamon meg Géza volt a döntő elem, pont Belgrád ostrománál borul fel. És milyen érdekes a korabeli...
0: Gyakorlatilag Bolgárfehérvárnak hívták talán, nem?
1: Igen, és ez volt, hogy Állítólag így írják fel a krónikaírók, milyen érdekes egyébként, hogy a görögök, amikor, ahogy akkor nevezték őket, hogy látták, hogy meg kell adni magukat, Gézának adták meg magukat, mert ő irgalmasabb szívű volt sokkal. A krónikákból is az derül ki, hogy ő lágyabb szívű volt sokkal, mint Salamon. Ugye Salamon nyilvánvaló egy ifjú ember volt, eltelve hatalmi gőktől, azért mégiscsak ki volt az apósa, és így tovább, tehát hogy ő volt a király, és hát ez egy súlyos értettséget idézett elő a feleknél, és a zsákmányelosztásnál ez már rögtön jelentkezett. Géza sokkal kevesebbet kapott, bár ugye nagyon keményen harcoltak ugye a vár bevételéért, és ez már elhintette a viszály magvait, ami valószínűleg ott lapultak, csak mindenki visszafojtotta mind az ország, mind a saját érdekében, és ez nyílt kenyértörésre is került. Mindenki igyekezett leszámolni a másikkal. Az első körben, akkor így mondom, a Géza és Salamon mérte össze az erejét, ekkor Szent László ebben a Kemenei csatában nem vett részt, mert élve a gyanúperrel, hogy itt nagy baj lesz, hiszen tudjuk, hogy Salamonnak ki volt az apus, és milyen segédcsapatokat fog kapni, a későbbi Szent Lászlót elküldte először a Kievirusba, utána pedig a cseh udvarba segédcsapatokért. A Kievirusból dolga végzetlenül tért haza, viszont a cseh király az rokoni kapcsolatba állt Gézával, tehát onnét kapott segédcsapatokat, de az első ütközetet, keményt, ezt elveszítette. És ott nagyon csúnya dolgokat ír ugye a képes krónika, hogy ott bizony árulás is történt. Nagyon komolyan a saját katonai árulták el, és Géza jobbára csak a leghűségesebb híveinek, akik figyelmeztették erre, hogy meneküljön, és hogy árulás várható, ezért élte túl ezt a csatát. Viszont a következő etap, fázis, az már a másik félnek szólt. És itt jön ez a nagyon híres úgynevezett Mogyoródi csata, amit ugye Kemenettől nyugatra vívnak, ez pontosan, ugye Szent László, bocsánat, mindig Szent Lászlót mondok, de annyira beleívódik az emberbe.
0: Akkor igen, még nem volt Szent.
1: Akkor nem volt, igen, tehát hogy akkor mondjuk így, hogy
0: László Herceg.
1: László Herceg hozta a segédcsapatokat, és amikor látta, hogy mi történt, akkor ő határozta meg már a csatának a lezajlását. És ebben volt egy nagyon érdekes dolog, mégpedig az, hogy úgy tudjuk a leírás alapján, hogy ő remekül felmérte, hogy a résztvevő felek közül ő a legjobb hadvezér. És úgy állította fel a csatarendet Mogyoródnál, hogy ő fegyverzetet és hadijeleket cserélt a testvérével. Mert arra gondolt, és hogyha ez igaz, akkor remek hadvezér is volt, remek taktikus is volt, hogy kire fog rárontani először a győzelmi mámorban úszó Salamon? Hát arra, akit már egyszer megvert. Nyilvánvaló. És úgy állította fel a hadrendet, hogy ő kapja az első támadást, és ez így is történt. Csak amikor Salamon ráébredt arra, hogy kit támadott meg, akkor hirtelen, most már felismerve a Gézát, ő rárontott, megfordította a rohamnak az irányát, viszont ezzel kitette magát egy kétoldalú támadásnak, mert így nekiesett Géza is, nekiesett Szent László is, és gyakorlatilag két tűz közé fogva egy elég gyorsan felmozsolták, és a harmadik, a szárnyat, az pedig ugye a egyébként igen vitézű harcoló csehek felszámolták, tehát totális győzelmet aratott is. Hát ide tartozik az a híres, mondjuk úgy, egy leírás, aminek én úgy gondolom, hogy van alapja, hogy amikor Szent László herceg végigjárta a csatamezőt, akkor roppant elkeseredett, hiszen saját véreit látta holtan. És köztük volt az a Vidispán, aki végig ugye uszította Salamont arra, hogy fegyverkezzen és hadra keljen a rokonai ellen, maga akarta a hercegi trónra felülni, ugye ez a magyar legendákban is szerepel, és ott volt a halottak között Ernye Ispán is, aki viszont az örök békéltető volt. És ez egy mélységes elkeseréléssel töltötte a Szent Lászlót. Látta, ugye, a polgárháború eredményét.
0: Vérzik a nemzet.
1: Vérzik a nemzet, igen. És ennek ő is főszereplője volt. Hiszen úgy mondták, hogy itt az ország haderejének egy igen jelentős része oda is veszett mind a két oldalról. És ugye a csehek is innét megdicsülve egyébként nagyon vitézű harcoltak Géza és László mellett, hatalmas jutalommal ők hazatértek, csak ez előrevetítette azt, hogy a polgárháború az végzetesen képes meggyengíteni az országot. És innét úgy tűnik, hogy Géza is inkább a békülékeny, mondjuk így, hogy útvonalat választotta.
0: És akkor ugye Salamonnak végül is megbocsátottak, később még egy picit még harcoltak, de aztán végül is Salamon már nem tudott visszatérni a trónra, és akkor így
1: ez került, egy erőlködés volt, igen, a részéről.
0: És akkor így került akkor Géza végül is László herceg bátyja egy rövid ideig.
1: Egy két évig uralkodott mindössze.
0: Pedig nagyon nagy...
1: Ez én úgy gondolom, egy nagyon nagy formátum
0: ember volt. Magnus volt, igen. Ugye eleve már.
1: Igen, és azért nem felejtsük, hogy
0: mellékneve.
1: Rendkívül jól operált ugye a diplomáciába, a bizánciaktól kért koronát, ügyesen próbált ugye hárítani a német függőséget. Nagyon nagy formátum ember lehetett, nem volt akkor a hadvezér, mint László. Viszont ugye remekül kiegészítették egymást is. Nagyon érdekes, és ez nekem nagyon megint egy a Lászlónak a emberi nagyságet emeli ki, hogy ha ő nem lett volna egy nagy formát, ő le tudta volna győzni a bátyát. Ez biztos. Sokkal nagyobb hadvezér volt, de nem tette meg.
0: Hát és végül is azért utána be is tudta bizonyítani Géza a rövid uralkodása után, hogy ő mire képes. Kedves hallgatóink, Szent László napján, ünnepén a nagy királyról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Tőll László hadtörténész, és most akkor eljutottunk oda, hogy végül is Szent László bátya halála után trónra kerül, és innen folytatjuk majd a beszélgetést egy kis zene után.

0: kedves hallgatóink, Szent László napján, ünnepnapján a nagy uralkodóról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Töll László hadtörténész, és akkor eljutottunk oda, hogy szövevényes módon többszöri nehézségek átruházása, vagy hidalásával ezért Szent László király, az akkori László herceg végül is uralkodó lett, és 1077-től 1095-ig ült Magyarország trónján. Ugye többféle módon is megközelíthetjük őt, ő volt a nagy uralkodó, ő volt a nagy hadvezér, az egyház nagy támogatója, és még sok mindent mondhatunk róla, legendák szólnak róla. De hát akkor nézzük akkor az uralkodását, és ugye hozzá kapcsolódik az országnak a gyarapodása, gyarapítása. Ez is az egyik állandó jelzője.
1: Ez igaz, de itt nagyon mértéktartó lennék. Már tudom, hogy sokat beszéltünk ugye Salamonról, az uralkodások az első részét azért Salamon személye határozta meg. Azért mégiscsak ott volt egy törvényesen megválasztott király, a mi királyunk pedig a László törvénytisztelő volt, valamit kezdeni kellett ezzel a férfival, aki egyébként ismerjük el, egy nagyon jó katona volt, egy békétlen ember volt, egyébként az egész élet egy kalandfilmbe illene valójában, egyik legkalandosabb életű figurája az Árpádháznak, és csak akkor kapcsolódott be igazán a politikában, amikor megszabadult tőle. És ez úgy volt, ahogy mondtad, szerkesztő úr, 1083-ban a Szent István és Szent Imre szenti avatásakor őt elengedték, és ő el is távozott az országból. És ekkor fordulhatott, amikor már nem volt semmilyen, úgymond még eszmély, vagy egy régebben kanonizált riválisa sem az országban, akkor nyúlhatott ugye az országnak a külpolitikai kormányzásához is László. Először azért térjünk vissza, hogy a belpolitika, mert a külpolitikához mindig erő kell. Ahhoz, hogyha valaki külföldön tudja nyitni, ahhoz egy belső stabilitás kell. Most mit kapott Szent László? Egy 40 évi polgárháború után lerombolt országot, és ő ezt vast kézzel ugye állította helyre, ebbe elsősorban ugye a gazdaságot. Erről én, mint hadtörténész, hagyd ne beszéljek sokat, mindenki ismeri, hogy mondjuk így, hogy igen, szigorú, mai nap a kegyetlennek titulált törvényekkel állítja helyre a belső rendet, amit a magántulajdonra helyeznek. Ez egy, annyit itt el kell mondani, hogy nem elsősorban csak a mai értelmet magántulajdonunkra van szó, hanem a királyi intézmény és az egyház intézményrendszernek a totális védelméről van szó. Azt értette egyébként ugye, azt védte ugye vaskézzel, hiszen az volt az uralkodásának az alapja. A gazdaságot ugye nagyon szigorúan szabályozta, pénzváltás, pénzveréssel, ugye megnövelte a királyi bevételeket, a só eladásból, ugye azt tudjuk, hogy ugye Magyarországnak egyik legnagyobb bevétele volt az aranybányászaton kívül, például monopolizálta a lueladást. Ez a Kárpát-medencében ugye a kiváló lovak mondták le, ezek tulajdonképpen a hadi anyagnak is számítottak, azt csak a királytól lehetett venni. A vásártartásukat nagyon szigorúan leszabályozta, hogy bevétel teremjen belőle. Nagyon érdekes volt, hogy ugye a vásárnap, ugye azt, amíg a Géza vezeti be, ő szintén ezt megerősíti, nem szombatra teszi. Ennek egy nagyon érdekes oka volt, hogy egyébként a kiváló német zsidó kereskedőket próbálta egy kiszorítani, akit egyébként Salamonnak a felesége hozott be az országból, és ugye ennek semmiféle antiszemita jellege nem volt, gazdasági oka volt, viszont ugye megerősített a hétköznapi vásároknak is a jelentőségét. Másrészt pedig ugye az egyházi szervezetet emelte ugye nagyon magas szintre a káptan rendszer kiépítésével. Ez is a saját hatalmát biztosította. És hogyha megkérdezi szerkesztő, hogy ezt a hatalmat, amit megteremtett, és azt a hatalmas katonai gyakorlatot, ami benne volt az ő elméjébe és testébe, azt használta igazi külföldi, külpolitikai hódításokra? Valójában nem. Tehát hiába mondjuk, hogy országgyarapító volt, ugye egyetlen egy dolog van, amit ugye föl tudunk neki írni a pozitív számére, ez Horvátország és Szlavóniának, Dalmáciának, de nem teljesen a tenger melléket, ő akkor még nem hódította meg, de ezt is nem úgy, hogy bármilyen dinasztikus szándékból vagy országgyarapítási célból tette magáéba, vagy egy nyers terjeszkedés szempontjából, hanem az ő testvére, lánytestvére volt, akkor éppen elhalálozott horvát királynak a felesége. És ott egy anarchia tört ki, és gyakorlatilag behívták rendet teremteni az országba, és ő, aki nyilvánvaló, hogy nem akart egy sem egy békétlenkedő hatalmat a hátában, megtette ezt, és el is foglalta, és nagyon jellemző egyébként, hogy a testvérnek a fiát, Álmos herceget tette meg ott királynak. Ennek egyébként nagy politikai játékokban is benne volt, hiszen nem akarta, hogy egy új hatalmi centrum alakuljon ki, amit nem ő ellenőriz a tenger melléken. Lássuk, neki nagyon fontos volt, hogy legyen tengeri kijárója, hiszen a Német-Római Császárság alul örökös háborúban a Rómába vezető út, az itáli félsziget lezárultak. Tengeren keresztül kellett egy ilyen út is neki. Ugyanakkor ez a lépés szembe helyezte a római pápasággal is, és itt lavíroznia kellett a nagyhatalmi viszonyok között. És ezt remekül csinálta. Tehát ez a férfi, akit egy szent katonának gondolunk, a valóságban egy nagyon jó képességekkel megállott, mai szóval élve reálpolitikus is volt. Aki nagyon jól látta az erőket, a politikai erőviszonyokat, azoknak a rejtett, mondjuk úgy, hogy mélyben futószálit is, és ezek között minden áron igyekezett Magyarországnak, a Magyar Királyságnak a függetlenségét megtartani, és mondjuk így egy közép nagyhatalommá tenni, és ez jobbára sikerült is neki. Érdekes, hogy egyes történészek úgy fogalmazzák meg, hogy az egyetlen maradandó tette ez volt, hogy ugye egészen a horvát és szlavón királys, ez a miénk, ugye volt egészen 1918.
0: Igen, minden magyar királynak a címe.
1: A címeré benne van, és békésen, jobbára békésen ugye együtt éltünk. Én azt gondolom, hogy ez Szent Lászlónál sokkal több. Tehát, hogy ő a megtartó király, aki stabilizálta egy esetleg akár egy szétesés útjára léphető birodalmat is. Tehát azért ennél sokkal többet tett. Másrészt, amit hadvezérként minden katonának egy ilyen példakép lehet, hogy az ország védelmében ugye minden megtett. Tehát a legelső csatája, ami fennmaradt, lehet, hogy korábban is voltak egyébként, ugye a híres kerülési ütközet, ahol a ránktűrő besenyőket verik szét, és ebben ugye oroszlánt részt válsz, és itt vannak az első legendái is, igen,
0: a
1: leány mentés, aminek ugye egy szertágazó, csodálatos koszorúja jött létre, amit ön is említett, hogy a templomokban ugye mai napig meg lehet tekinteni ezeknek a leírását. Érdekes egyébként, hogy ez a Szent László legendák között nem szerepel, de a templomok a fönt van.
0: A freskókon.
1: Igen, a freskókon.
0: Milyen érdekes, hogy ugye a többség az ugye protestáns templomokban, unitárius templomokban.
1: Meghagyták őket,
0: mert hogy ugye amikor ugye volt a reformáció, akkor ezeket lemeszelték a freskókat.
1: És megmaradtak.
0: És így maradtak meg, amíg a 18-19. Században megtalálták.
1: És nekem ugye, mint fegyvertörténésznek, az egyik legragyogó források. Ez hihetetlen, hogy milyen gazdag, ugye egészen az erdélyi fölös, meg a felvidéki templomban megmaradt ábrázolások. Tehát, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a határvédelemben és az országvédelmében is kimagaslóan ugye szerepel, és jól. Nem tudunk vesztett csatájáról. Lehet, hogy volt, de nem tudunk. Tehát nagyon kevés, az egész általános hadtörténelemben nagyon kevés olyan hadvezér van, aki jobbára veretlen. Ugye a magyar hadtörténelemben Szent István, Kinizsi Pál és Szent László is úgy vélem ezek közé tartozik.
0: A Mátyás királyról is, ugye...
1: Mátyás király azért vesztett, tehát, hogy...
0: De, hogy nagyjából ez, hogy azért
1: igen,
0: nagyjából
1: de ha ragaszkodunk a történelmhez, akkor ez a három férfi van, 48-a például még Damjanics, de akkor úgy mondom, hogy ez a különbség, hogy Szent István, mondjuk Kinizsi, vagy Szent László, és az egész életét hadban tölti. Tehát, hogy ehhez, ez is hozzátartozik, hogy ebben mindig adódik egy vereség. A másrészt például, hogy ugye amikor keletre vonul a halicsi fejedelem ellen, akit ugye azzal vádolnak, hogy ellenünk uszítják, ez már az élete utolsó szakaszában van, a besenyőket, akkor amikor békét kér, akkor pedig biztos, hogy megverhette volna, vagy megölethette volna, békét ad. Ez a férfi nem használta feltétlen a fegyveres erejét arra, hogy mindenkit beletaposson a sárba, a porba, pedig valószínűleg megtehette volna. Tehát az a béke hajlam, ami mondjuk úgy, hogy ritkaság ebben a korban, ez a férfiban megvan. Nem tudom, hogy ez miből ered. A mély vallásos hídből már az kétségtelen, vagy abból, hogy látta, hogy mivel jár a háború, és a háború maga a pokol. És nem kívánta ezt senkinek. És azokat semmisítette meg kíméletlenül, akik az országára törtek. Azt a, mondjuk úgy, hogy Krisztusi mondott, hogy ne lép túl a atyáid földjét, ő ezt tartotta. Csak a legvégső esetben vonult idegenek ellen halt be, és nagyon súlyos indokok kellettek ahhoz, hogy ő valakit úgymond nyílt csatára kényszerítsen.
0: De úgy tűnik, hogy azért az ő képességeit, hadvezéri képességeit, hogy egész Európa szerte ismerték, és hogy ez igaz, hogy a keresztes hadaknak a vezéreként ő indult volna, hogyha ha nem halt volna meg? Mint hogy oroszlán szívű Richard helyett őt ünnepelném most az egész világ, hogyha...
1: Könnyen lehet. Egyébként
0: ez a megbízás, ez létezett?
1: Nem létezett ebben a formában, mert amikor meghirdették ugye Orbán pápa a keresztes, akkor ő már halott volt. Viszont arról tudunk, hogy egy követjárásnál őt már kapacitálták egy, elnézést nem fog eszembe jutni, egy keletre Bizáncba induló őrgróf állt meg a Szent Lászlóval beszélgetni arról, hogy zarándoklatra akarta rávenni. És ő erre hajlandó is volt, és már a cserokon meg is kereste, hogy menjenek együtt. És valószínűleg innét ered ez a dolog, hogy ő hajlandó most a zarándoklatra, és ebből fejlődött ki ez a történészi, mondjuk így, hogy nézet, legenda, amit utólag ugye azért cáfoltak, hogy őt fölkérték az első keresztes hadjárat vezetés. Ez nem igaz. De hogyha ő megéri azt a kort, akkor nagy valószínűséggel ismervén a vallásokat,

0: Ugye a mai ember teszi fel ezt a kérdést nagyon okosan, mert ugye a vezér meghal, akkor ugye valószínűleg a csata is jelzi. Nem, akkor ez kötelező volt. Ott elő kellett menni. És nagyon kevesen tudják a középkori csatáknak a rettenetét elképzelni. Nagyon kevés film is adja ezt vissza igazán jól. És ez a férfi ebben részt vett, mint király is. Sőt, ugye az egyik legenda szerint, ebben sem kételkedem, hogy igaz, hogy egy ránktörő kún hadseregnek a parancsnokát Ákost maga hívta ki, és le is győzte pár viadalában. Tehát ez a férfi mindent tudott, mind a közelharcról, tehát mind harcosként, mondjuk nyersen kimondva a hasztőri ölésnek a technikájáról, vagy annak a mi voltáról, és a hadvezetésnek is, a taktikáról is, a stratégiáról. Tehát egy nagyszerű hadvezér volt. Én úgy gondolom, hogy ezek a felismerések vezették arra, hogy a béke jobb. Mert ő már mestere volt mindegyiknek, és látta, hogy ez mivel jár. Úgyhogy az elismerését, ha még ezzel fokozni, hogy aki ez a férfi a csaták öldöklő tüzében is helytállt, és ugyanakkor nagyszerű államférfi is volt. Ezt nagyon kevesen mondhatják el a történelemben magukról.
1: Kedves hallgatóink, Szent László emléknapján nagy uralkodónkról beszélgetünk, vendégem a stúdióban Tőr László hadtörténész, és egy kis zene után majd a király halálával folytatjuk, hogy és miként halt meg, és majd arról beszélgetünk, hogy milyen az emlékezete, hogy tartja számon a magyar nemzet azóta is Szent Lászlót.

0: Kedves hallgatóink, Szent László napján nagy uralkodónkról beszélgetünk a stúdióban, vendégem Tőll László hadtörténész, és már nagyon sok mindent elmondott Szent Lászlóról nekünk. 1077 és 1095 között uralkodott nagy királyunk, és hogy ha még megélte volna, mondja, esetleg akkor ő vezethette volna a keresztes hadat a Szentföldre, az első keresztes hadjáratban. Végül is, hogy és miként halt meg ő?
1: A legendák szerint ő megjósolt, és megérezte saját halálát. Egyébként éppen hadba indult volna, ugye fegyelmezni a cseh uralkodót, aki éppen ellene fordult, és a határon érezte meg a saját halálát. És úgy rendelkezett, hogy Nagyváradon temessék el. Vélhetőleg egyébként én azt gondolom, hogy ez is egy olyan büntető hadjárat lett volna, hogyha a cseh király azt mondta volna, hogy rendben van a dolog, és hogy tévedett, akkor semmiféle megtorlásra nem került volna sor. De minden esetre ugye relatíve fiatalon elérte a halál. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen betegség vitte, csak nagy betegségről írnak. Nyilván ugye a korszak
0: egészségügye... Ez a Nyitra van megadva színhelyként, nem?
1: Igen, de biztos, hogy a vonuló hadsereg ugye szedte össze, tehát közben érte a halál. Nem tudjuk a halál pontos okát. Ide kapcsolódik ugye a másik híres legendája is, hogy a Nagyváradra rendelkezett, hogy eltemessék, nem oda akarták temetni, és ugye a koporsója az más irányba indult el Nagyvárad felé, és itt is temették el valójában. Emiatt a Nagyvárad többek között az ő városa, így is hívjuk, ugye Szent László városának. Ezzel szállal kötődik hozzá. A bihari püspökséget is, a központját ide helyezi át. A kultusza az már

0: szinte utána, rögtön utána elkezd kialakulni, ugye a harmadik Béla szenté avatja, és utána az Anjou királyaink, ugye azt lehet mondani, hogy, hogy gyakorlatilag őt tekintik a eszmély példaképüknek.
1: Ugye Nagy Lajos a következő lovak király.
0: Hogyne, hát neki abszolút, így van, pénzen megjelenik, és így tovább. És utána ne felejtsük el Zsigmond királyt, és később német-római császárt is, aki szintén rendkívüli módon vonzódik hozzá, példaképének tekintik, úgy rendelkezik, hogy mellé temessék el, és gyakorlatilag ez az ő nimbuszát a falképeivel együtt, mind az uralkodóosztálynál, mint pedig a legendái és a róla szóló népmesék is, ugye a népkörében is egy olyan szintre emelik, amit valljunk be, hogy gyakorlatilag semmilyen más uralkodó nem közelítette meg.
1: Ja, talán Mátyás király, így van. Hallhatunk a templomból, mert mai napig is,
0: így van. Gyönyörű verses kötetet adott is ki róla ugye a katolikus egyház. Tehát, hogy egy olyan helyet foglal el a történelmi és nemzeti, mondjuk így kollektív tudatunkban, amit szerintem semmilyen más király nem közelít meg, talán Mátyás király egy bizonyos szinten, és István király a tiszteletben. Ez a tisztelet egyébként gyakorlatilag úgy vélem mai napig, ha nem is töretlenül, de él. A mai szekularizált világunkban is egyébként ugye az emberek többség azért tudja, hogy kiről van szó, és egy-két legendát mindenki tud róla mondani. Említette szerkesztő úr, hogy ez egy legszebb ilyen emlék, ami megmaradt, ami az arcát idézi, legalábbis a hermája, amit Győrben őriznek már 400 éve, és ugye sok kérdés merült fel, hogy valójában kinek az arca lehetett az, mert ugye ez az eredeti herma, ami a koponyáját őrzi, ugye Szent Erekje tartoz, megsemmisült egy tűzben is, Zsigmond király idejében ezt újra, pontos dátumot nem tudunk, de ezt újra alkották. És két nézet van erről, hogy harmadik Bélátnak az arconását őrizheti, hiszen minden király, aki tiszteletre szeretett volna hozzá hasonulni, és valamilyen módon megőrizni, vagy pedig magái Zsigmondénak az arcát.
1: Van hiteles más?
0: Nincs, sajnos nincs.
1: Nekem akár az arcáról? Nincs. Egy freskón valahol Erdélyben?
0: Ezek nem hitelesek. Tehát, hogy ezek mind idealizált képek. Ugye valahol még Jézusként is ugye feltűnik, hogy nagyon hasonlít össze, hiszen ő Jézus katonájaként is ugye fennmaradt. Mind a katolikus egyház, mind a nemzettudatban. Ez egy nagyon érdekes dolog. Engem például kifejezetten a Herma az Zsigmond király késői ábrázolására emlékeztet, aki egy a rendkívül jellegzetes sasor, egyébként egy nagyon szép férfi volt Zsigmond, és egyébként is őt méltatlanul becsüljük alá a királyunk között, de hozzá kell tennem, hogy ő csináltatva, bocsánat, a nagyváradi püspök emeltetett egy gyönyörű lovasszobrot ugye Szent Lászlónak.
1: Ugye a Nagyvárad, ez egy aranyszobor
0: így
1: volt.
0: Így van, hát hogy aranyozott szobor.
1: Kolozsvári testvérek készítették.
0: Így van, amit még az 1500-as végén még több ember látott, és utána ez megsemmisült a török hódítás során. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy Szent Lászlónak a kultusza vagy a tisztelete az töretlenül élt még a reneszánszban és a barokkban is, a barokk korszakban is. Sajnos ez a szobor megsemmisült. Érdekes, hogy művészettörténészek micsora erőfeszítést tesznek a mai napig, hogy megpróbálják rekonstruálni, hogy nézhetett ki ez a hatalmas lovasszobor. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a kollektív nemzettudatunknak az egyik nagyon fontos összetartó ereje, az ő szellemisége, hagyatéka. Büszkék lehetünk rá, és ahogy az elején is megfogalmaztam, hogy úgy vélem, hogy valójában magunkat szeretnénk ebbe látni, hogy minden magyar férfi szeretne egy kicsit Szent László lenni.
1: Létezik az a lászlóság? Én úgy tudom, hogy Nelson Piquet Forma 1-es versenyző egyébként Magyaródon, a Hungaroringen nagyon sikeresen szerepelt, a gyerekének az egyik nevének választotta, mert hogy azt olvasta róla, hogy hát nem akárki, aki László nevet viseli.
0: Én azt gondolom, hogy ez létezik, még a régebben is létezett, hogy a név kötelez alapon. Igen, tehát hogy úgy kell viselkedni, ahogy a nagy király tetteiben, mondjuk így, hogy előírja nekünk. Ha minden királyunk ilyen lett volna, akkor ugye most kevesebb gondunk lenne.
1: Kedves hallgatóink, Szent László ünnepnapján a nagy uralkodóról beszélgettünk. Vendégem volt a stúdióban Töll László hadtörténész. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És remélem, hogy családja nem haragszik, hogy a neve napján elszólítottuk az asztaltól, de remélem, hogy még azért módja lesz egy kicsit ünnepelni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Bójás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok Önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszonthallásra!

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Binder Károly felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek Asztalánál című gasztronómiai műsorunkat hallják Farkas Erzsébet szerkesztésében. Ezután a Remény Hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Végül pedig a Nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bartendert. Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasszunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadék fogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
5: A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén és virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
4: Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
5: Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
4: Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
5: Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorszirupból készítjük el. A cukorszirupot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorszirup. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
4: Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
5: Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot. Én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupal és három citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük egy liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Itt különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárgadinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
4: Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
5: Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának, és akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
4: Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
5: Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak, ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcs cukor teljes egészébe, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikába közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nátcukrot használhatunk hozzá.
4: Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
5: Így van.
4: És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
5: Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, egy deci fél édes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
4: A limonádékat csak kevergetnünk?
5: Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük letesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaróeszközzel.
4: Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
5: Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon, ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
4: És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
5: Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az íze, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog venni.
4: Tehát hűsít és frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút, ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
5: A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég, ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
4: Remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
5: Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
5: Én köszönöm.

0: Lakner Oszkárné gyakorló háziasszony a mai adásban abban segít nekünk, hogyha egy étterembe beülünk, és az étteremben magunk elé vesszük az étlapot, ott találunk különböző kifejezéseket, ilyen-olyan ételeket, amelyeket különböző módra készítenek el, akkor mit is értsünk a kifejezések alatt? Nos, milyen példákat is említhetünk meg a mai műsorban?
1: Hát azt hiszem, a mai példáink között lesz olyan is, ami sokak számára ismert, de olyan is, ami talán egyikünk számára sem ismert. Na hát ebből gyűjtöttem össze egy műsorra valót, egy csokorra valót. Például ambasszádor módra. Ha bordaszeretről van szó, ez azt jelenti, hogy elősütik, majd a sonkás sajtos mártásba forgatva, sonkával még beborítják, panírozzák, és úgy sütik ki. Nem lehet rossz. Bakonyi módon ez tejfölös, tejszínes, gombás, piros paprikás mártással készült hússzeletet jelent. A bordói és a bretoni azok vörösborral készülnek. A böllér módra valamilyen belsőséggel készült. A Budapest módra pedig pörkölt lével összefogott, libomájas, gombás, füstölt szalonnás, zöldborsós ragúval készülő étel rendkívül gazdag és finom. A cecei módra ez mindig azt jelenti, hogy sok zöld paprikával készül. A santili módra tejszínnel. A sipotala módra az gesztenyével, karottával, borsóval és még kolbásszal készült ragúval tálalt étel. A kornei módra, ha egybesült húsról van szó, narancsszeletekkel borítják és zöld fűszerekkel fűszerezik. Kreol módra, ha májról van szó, hagymán pirított paradicsommal, ha sztékről, pirított gombával és paradicsommal, valamint rostélyos hagymával tálalják. Csabai módra természetes, hogy csabai kolbásszal készül. A dalmát módra készült ételeknél sok hagymát és vörösbort használnak. Debreceni természetesen debrecenivel készül. A dorozsmai halat sütve tejfeles gombás lecsosz csuszával tálalják. Elszászi módra készült savanyú káposztával, olykor még virslit is tesznek bele. Az erdélyiek gyakran tárkonnyal, lestyánnal fűszereznek. Az erdészni módra készült ételek legtöbbször erdei gombával készített étel, ha pedig köret, akkor a pirított gomba és húsos szalonna, valamint burgonyával és vajas pecsenyelével tálalják. Franciásan készült ételeket tűzdelve, majd vajba, valamint morzsával mártva és rostos megsütve tálalják. Godard módra sült, libamájjal készült bélszín, amit gombával, sőt szarvasgomba mártással körítenek. És a kedves hallgatókat ne tévessze meg, a szarvasgomba legtöbb ember számára elérhetetlenül drága, de mivel itt a szakács műsorba érdekességeket is szeretnénk mondani, így megemlítem azt is, ahol kihangsúlyozzák, hogy ez vagy az az étel szarvasgombával készül. Álmodozni azért lehet róla. A hentesné módra készült ételek szalonnával és ecetes uborkával készülnek, nagyon kellemesek. Holstein módra az tükörtojással tálalt hússzelet. Jóasszony módra az mindenféle földi jóval, gombával, tejszínes tojássárgával, stb. Mert tálalják. Kalocsai módra készült étel természetesen sok piros paprikával készül. Most Kínának több tartománya is van, a kantoni módra készült ételeket meglepő alapanyag és ízpárosítások jellemzik. Rákkal, hússal, omlettel, konyakkal készítik. Kassai módra készült ételeket sonkával. Kecskemétieket rendszerint a vidék nevezetes termésével, sárga baraszkal vagy baraszkpálinkával készítik. Kertésznél módon vegyes zöldséggel. Kijevi módra készült csirkefalatokba, a húsba kis zsebet vágnak és fűszer vajjal ízesítik, majd kirántják. Korhely módra rendszerű savanykás jellegű, vagy valamilyen szesszel készült étel. Lengyelesen a főtt zöldséget forró vajban pirított és megsózott prézlivel öntik le. Lyoni módra készült húsok vagy májétel sok-sok sült hagymával készült, mert nem csak a magyarok szeretik ám a sült hagymát. A magyarosan készült ételeket, hát ezt talán tudjuk is, lecsosan, pörköltesen, sok pörköltlével készült ízvilág jellemzi. magyaróvári sertésgomba Magyarország egyik kedvelt étele. Készülhet sertéshúsból, de készítik pulykamellből is, a natúr szeletet dinsztelt gombával, majd sonkával, sajttal borítják, és grillben átsütik. A makói ételek jellegzetessége természetesen a Makó környéki híres, finom, pirított hagyma. A marsalmódra készült ételeket, elsősorban a marsalmájat, sok-sok sült húsos szalonna kakastaréjjal készítik. Medici módra ez leginkább bélszínszeletet jelent, paradicsom pürével dúsított Berni mártással és szarvas gombával tálalják. A mexikói módra készült ételek jellegzetessége, hogy nem csak babos vagy kukoricás, hanem nagyon erősen csípős csilivel fűszerezik. Mészáros módra leginkább borjú bordát szoktak készíteni, borjú mirigyből, velőből és pirított gombából készített ragúval tálalják. Milánói módon készíthetünk makarónit, spagettit. Minden olasz háziasszonynak megvan a maga jellegzetes fűszerkeveréke, amivel ezt a paradicsom szószt fűszerezik. Nálunk is lehet kapni készen különböző spagetti krémeket, meg pizza fűszerkeveréket, de ha valakinek van lehetőség, hogy a kertbe vagy a teraszon növesszen egy kis fűszernövényt, akkor mindenkinek javaslom, hogy frissen termeljen otthon kakukkfűvet, oregánót, rozmaringot, bazsalikomot, mert ezeknek az íze utolérhetetlen. Egy napon se lehet említeni a bolti száraz keverékekkel. A mürám módon készült borjúszelet natursütés után fehér boros, vajas, tárkonyos pecsenyelével meghintve tálalják, és még egy szelet sonkával is beborítják. A normandiai módra készült ételek rendszerint almával, almaborral, almapálinkával készülnek. Az óvári borjúszeletet gombapéppel, hát előre ugye megpárolják a gombát, pépesítik, megkenik a óvári borjúszeletet gombapéppel, gépsonkával, és természetesen óvári sajttal beborítva teszik be a sütőbe. Parasztosan készült ételek rendszerint szalonnával, olykor hagymával, burgonyával készülnek. A párizsias ételeket lisztbe és felvert tojásba bundázzák, de hát van, aki sörtésztával szokta elkészíteni. Kína másik vidéke, ugye a Peking környéke, ennek a megvan a maga konyhai irányzata, ezt a vidéket az édes savanyú ízek jellemzik. Ami péknél módra készül, az hagymával és burgonyával egybesütve rendszerint sütőbe készítik el. Pompadour módra készül a bélszín szelet, akkor, ha gombapéppel együtt tojásos burgonyapépbe burkolják, és így sütik meg, és barna fűszermártással tálalják. Provenci módra készült ételeknek nagyon kellemes a fűszerezése. Talán egy másik műsorban említettem is, hogy a provenci háziasszonyok mind készítenek sajátos fűszerkeveréket, aminek az alapja majoránna, kakukkfű, rozmaring és egy kis szárított fokhagyma, természetesen frisset is használhatunk. Boltba is lehet készen kapni provenci fűszerkeveréket, de az igazi a háziasszonyok által frissen készített egyéni összeállítás. Grillezésnél a provenci fűszerkeveréket célszerű rászólni már a parázsra is, és akkor a húsnak egész kellemes, átható, nem csak füst, hanem fűszeres füst illata lesz. Rászmódra készült ételeket lecsósan, tejfölösen, füstös szalonnával tálalják. A részeges étel természetesen valamilyen szesszel készült, mint ahogy a neve is mutatja. Rosszíni módra készült libamájjal, szarvasgombával, madeira mártással készített húszelet, ha pedig köret, akkor a tésztába parmezánt tesznek, plusz libamájat, és marsala mártást. Ez a marsala, ez a Szicília déli részén termő, jellegzetesen mandula ízű, nagyon finom vörösbor, és ebből is készítenek mártást. Schwarzwald módra ez a fekete erdő vidéke, tehát a Duna eredetének a vidéke, fekete erdei sonkával készítik rendszeresen a nagyon finom sült húsaikat, és sok sajtot pirítanak rá. Szuvarov módon, ha szárnyas ételekről beszélünk, konyakkal, libamájjal, szarvas gombával és madeira mártással készülnek az ételek. Stefánia módon ezt mindenki tudja, egybesült fasírozott, benne főtt kemény tojás, nagyon gusztusos, amikor szeleteljük, hideg tálakra is ajánlható. A strasburgi libamáj vagy libamáj pürőjét gyakran gombával készítik. Kína következő vidéke, hiszen Kína óriási ország, a szecsuáni konyha, ami jellegzetesen csípős ízű. A szentgyörgyi módon készült étel, ha sült húsokról van szó, hagymán pirított gombával, zöld paprikával és paradicsom paprikával készül. Széchenyi rostélyos, szalonnás pörkölt lében párolva zöld paprikával, paradicsommal, főtt sárgarépával, burgonyával, zöld borsóval gazdagítva. Ha pedig fácán, akkor libamájjal, gombával, vajas fehérboros konyakos pecsenyelével, valamint gesztenyepürével kínálják. Ha vadhús, akkor tejszínes sonkás, baromfimájas, tojásos töltelékkel és vörösboros mártással. Az ember szinte étvágyat kap, ha ezeket az ételeket emlegeti. A székely módra készült ételek általában savanyú káposztával készülnek. Stroganov módra készült bélszín csíkok, finomra vágott gyöngyhagymával, vajon megpirítva, fűszerezve, tejszínnel beforralva, és olykor gombával és ecetes uborka darabkákkal, valamint kaprival és finom borral fűszerezve. Tavaszias ételek párolt vegyes zöldséggel kerülnek terítékre. A tokai módra készült természetesen finom tokai borral, török módra készült nagyon sokszor padlizsánnal készülnek, az udvarmester módra készült sültet rendszerint fűszeres vajjal tálalják. Vesztfáliai módon készült sült, sonka madeirással készült sült hús. Viktor Hugo módra, mert róla is neveztek el ételt, nagy ínyenc volt, ha bélszínszeretről beszélünk, Bernie mártással és ajóka gyűrűvel díszítették. Villafranca módra, ugyancsak bélszínszeret, vajban pirított gombával és natur tojáslepénnyel beborítva, külön tálalt madeira mártással készítették. Ha vadhúsról szóltunk, akkor gombával, tojással, vörösborral és barna mártással készítik el. A Wellington módra készült bélszint elősütik, gombapéppel lekenik, leveles tésztával beburkolva sütőbe készre sütik, és madeira mártással tálalják. Wilson módra készült sonkát előfőzés után szegfűszeggel körítik, szurkálják meg is karamellel, majd itt folytatják a sütést, seris húsleveses mártással tálalják.
0: Artner Oszkárné gyakorló háziasszonynak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel kreatív műveltségi vetélkedőt rendezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. A pályázat célja ismeretek szerzése és elmélyítése Assisi Szent Ferencről, koráról és hatásáról. A pályázatra egyházi általános és középiskola 7.-11. évfolyamán tanuló diákjainak 3 fős csapatát várták. Az országos versenyen 72 csoport indult. Ebből 8 csapat jutott be a harmadik szóbeli fordulóba. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbála, illetve Szirácki Zita 10. C-osztályos és Ferenci Loretta 11. K-osztályos diákok alkották a dobogós csapatot. Felkészítő tanáruk Bódis Katalin volt. Műsorunkban erről a vetélkedőről lesz szó. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy a közelmúltban hirdetett a Katolikus Pedagógiai Intézet egy versenyt, amelynek az volt a címe, hogy Assisi Szent Ferenc alakja, korai és karizmái címmel. Ahogy írják, egy kreatív műveltségi vetélkedő volt ez, ahol a ti csapatatok a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumból, ugye ez egy országos verseny volt, második helyen végzett. Ehhez első sorban gratulálok nektek. A felkészítő tanáratok Bódis Katalin volt. Egy ilyen versenyre miért jelentkeztetek? Ki invitált benneteket? Ugye hát tudjuk azt, hogy azért az iskolában elég sok a kötelezettség, de ez mégis egy önként vállalt feladat volt több fordulón keresztül. Ki hívott benneteket, miért jelentkeztetek? Loretta?
5: Amikor a tanárnő meglátta, hogy megnyitották a jelentkezést a versenyre, akkor odajött hozzám, hogy biztosan engem érdekelne, mert hogy így az olaszhoz kapcsolódik, és hogy mivel katolikus iskolába járunk, így az értékrendeknek megfelelő, és hogy biztosan érdekelne engem, és hogyha van kedvem, akkor szedjek még magam mellé kettő társat, akik szívesen végigcsinálják velem ezt az egész versenyt.
4: És akkor így választottad Annát és Zitát?
5: Igen. Annak ellenére, hogy nem egy évfolyamon tanulunk, a lányokkal korábban alapítottunk egy zenekart, az iskolai zenekarban is szolgálunk együtt, így nem volt kérdés számomra, hogy velük szeretnék dolgozni.
4: És lányok, ti hogy fogadtátok Lorettának a kérését, Anna?
6: Én meglepődtem, először nem tudtam, hogy mit mondjak, aztán következő szünetben Zita oda ment és mondta, hogy hát akkor megyünk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, menjünk végül, és velük amúgy bármiben benne lennék, úgyhogy nem bántam meg egyébként, hogy beneveztünk.
7: Szerintem a személyiségünkben van a kreativitás, és én személy szerint azért is voltam benne a versenyben, egyrészt mert ilyen jó csapattal bárhova, másrészt meg egy jó lehetőségnek tűnt.
4: Hogyan épült fel, lányok, ez a verseny? Tehát mi volt a feladatotok? Ugye úgy tudom, hogy több fordulón keresztül elég komoly megmérettetések voltak, ahogy Katalin tanárnő ezt nekem korábban mesélte. Tehát, hogy kicsit bemutatni, hogy akkor benevezett benneteket a tanárnő, és onnantól kezdve, hogy épült fel a verseny?
7: Szóval az első forduló az ilyen ráhangolódás volt teszt jellegű feladatokkal. Ezt ugye közösen összeültünk és megoldottuk, és ennek a beküldésével derült ki, hogy akkor tovább jutottunk, és így kerültünk a második fordulóba.
4: Esetleg arról egy kicsit bővebben, Loretta, hogy ebben a körben, tehát ebben az első körben, akkor mik voltak a feladatok, hogyha egy konkrétumot tudsz mondani?
5: Természetesen nagyon szívesen mesélek, hogy milyen feladatokat kellett megoldanunk. Többek között volt olyan feladat, ahol ilyen keresztrejtfényben kellett szavakat keresnünk, és a szavaknak így a jelentését körülírni. Például van közt olyan, hogy evangélium, és akkor azt kellett pár szóval összefoglalni. Ráadásul az is megvolt adva, hogy nagyjából 7 szóban lehetett csak. Továbbá egy Szent Ferenc freskót kellett kiraknunk, és a képnek a sorszámait megfelelő sorrendbe írni. Aztán volt egy nehéz feladatunk is, amikor egy térképen meg voltak jelölve számok, és a megfelelő városhoz hozzárendelni. De ez nem csak ennyi volt, hanem betűk voltak összekeveredve, és ki kellett raknunk, hogy az adott város hogyan kapcsolódik Szent Ferenc életéhez.
4: Igen, és ez egy olasz térkép, Olaszország volt.
5: És mivel ez egy műveltségi verseny, így nagyon sok irodalmi mű ki volt adva, és ezekkel is voltak feladatok. Például verseknek különböző sorai voltak szimbólumokkal megjelölve, és ki kellett találnunk, hogy az vajon melyik műhöz kapcsolódhat.
4: Akkor ez tényleg egy nagyon kreatív verseny volt. Mikor volt időtök a tanulás mellett összegyűlni, Anna, hogyan zajlott ez a feladatoknak a megoldása?
6: Csodálatosan kitaláltuk, hogy bent maradunk iskola után, és akkor írtunk meg igazából a feladatokat, illetve volt egy-két feladat, amit így kiosztottunk egymás között, hogy én például a preskó részeit otthon válogattam össze, tettem sorrendbe, és behoztam a lányoknak, hogy ne lányok, ez a sorrend így úgy szépen be. vagy ha jól tudom, akkor pont Laura volt az, aki rengeteget gondolkodott a térképes feladatunkon is.
4: Többnyire végig is így az első fordulós feladatokat volt akkor, amit otthon oldottatok meg egyénileg, és itt megbeszéltétek, meg volt, amit akkor közösen is?
5: Pontosan.
4: Ezt az első fordulót beküldtétek, ezt kiértékelték, és akkor ez alapján jutottatok tovább a második fordulóba?
7: Igen, és a második forduló az már egy érdekesebb feladat volt. Egy zarándok újságot kellett összerakni, és annak különböző részei voltak a részfeladatok. Hát itt riport írástól képregény rajzoláson át zeneszerzésig minden volt. Rengeteg munkánkba és szervezésünkbe került, de szerintem egy nagyon szép és igényes munkát tudtunk végül kiadni a kezünk közül.
4: Igen, akkor megint ez a kreativitásnak meg kellett jelennie, de hogyha mind a hárman zenekarban játszotok, zenéltek, akkor talán a zeneszerzés volt a legkönnyebb?
6: Mondhatni, igen. Főleg, hogy Zita, ő szokott is ezzel foglalkozni.
5: Ez meg volt adva, hogy a Naphimnusz 2 verszakához kellett dallamot írni, és ezt mi úgy oldottuk meg, hogy írtunk hozzá a hangszeres szólót is, valamint természetesen énekeltük is.
4: És milyen hangszerekkel játszotok?
6: Én csellón.
5: Én hegedültem.
7: Én zongorán, de most gitározni is tanulok.
4: Megírtátok, ezt fel kellett akkor játszanotok, és ezt is küldeni kellett a Katolikus Pedagógiai Intézetbe?
7: Egy QR kód segítségével tettük elérhetővé a felvételt, és azt szerkesztettük bele az említett zarándok újságba.
4: Említettétek ezt a képregényt, ez is Assisi Szent Ferenc életéhez kapcsolódott?
6: Igen, teljes mértékben az én munkám volt. Assisi Szent Ferenc életének egyes pillanatait ábrázoltam a képregényben. Ilyenek voltak például az, hogy én ábrázoltam, amikor pestises emberek látványától mondhatni undorodott, majd a későbbiekben ő maga is ápolta őket, és ezt egy nagy lelki ajándékként élte meg. Úgyhogy lényegében az ő életének mozdanatait jelenítette meg egy-egy szövegrészlettel.
4: Tehát akkor ez volt a második kör, akkor ezek szerint ezen is túljutottatok, és utána jött a harmadik forduló?
5: Igen, a harmadik forduló az már egy szóbeli verseny volt, és ehhez fel kellett utaznom Budapestre, a Katolikus Pedagógiai Intézet központjába.

0: Az Assisi Szent Ferenc alakja korai és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egrigárdonyi Géza Ciszterci gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Szirácki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk.
1: Miből állt ez a szóbeli feladat?
2: Itt is színes feladataink voltak, élő szobrot kellett csinálnunk, további verszakokat írni a naphimnuszhoz, volt, hogy tevékenységeket kellett bemutatnunk, valamint képet is ilyen montásszerűen összeragaszgattunk.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor már itt a harmadik fordulóban a többi versenyző diákokkal, diáktársatokkal is találkoztatok, tehát más intézményekből? Mert ugye gondolom, eddig ugye nem tudtátok, hogy idézőjelben kik a riválisok, vagy kik versenyeznek még.
2: Igen, itt az utolsó fordulóban összesen 8 csapat jutott tovább, és mindannyiukkal találkoztunk. Egy szobában ültünk, és ott versenyeztünk.
1: Kik jutottak be az utolsó fordulóra?
2: Vámos Györgyről, illetve Budapestről is voltak, ezeket megjegyeztük, de mindannyian egyébként bemutatkoztak, és elmondták, hogy honnan érkeztek.
1: Itt a személyes verseny résznél, akkor mik voltak még a feladatok, tehát ezen kívül, amit már Zita említettél, egy-két részt?
3: A második fordulónak a feladatsorának is volt folytatása, például le kellett írni, hogy nekünk mit jelent az ökológiai lábnyom az életünkbe, hogyan kamatoztatjuk ezt az iskolában, és a harmadik fordulóba kellett ehhez kapcsolódóan egy előadást készítenünk, amit bemutattunk 3 percben a versenytársainknak, valamint a zsűritagoknak.
2: Ott volt például a konferencia, ott lényegében egy konferenciai előadást adtunk elő, ahol mindenki kapott a Fioretti című műből egy-egy idézetet, és az alapján ezt kellett elvonatkoztatni Szent Ferenc egyik arcára, ezt előadni, és a mai életünkben, a mai napra ráruházni mondhatni.
1: Akkor ti is hallottátok a többi csapatnak a bemutatkozását. Őszintén szólva, hogy magatokat milyennek éreztétek itt ebben a személyes fordulóban a saját csapatotokat, megnyilvánulásotokat, hát nyilván biztos izgult mindenki itt is.
2: Bennünk volt egyrészt az izgalom, viszont másrészt mi csupa jó kedvel vágtunk bele ebbe az egészbe, és ez megmaradt az utolsó fordulóra is. Tehát én elmondhatom szerintem, hogy mi voltunk talán az egyik legkevésbé izguló csapat.
1: Ti is így láttátok?
3: Én is ugyanígy láttam, habár amikor megérkeztünk, és láttuk, hogy még a versenytársaink így az utolsó pillanatokat is azzal töltik, hogy átnézik a verseket, vagy a előző feladatsorokat, mi így belenyugodtunk, már készültünk eleget, és már csak így beszélgettünk, és hangolódtunk a versenyre.
2: Van ott egy kicsit izgultunk, amikor odafele utaztunk, és amikor megérkeztünk, akkor is, mint ahogy Dora említette, hát annyira nem nyugtatott meg, hogy mások még ilyen kis jegyzettel teli lapokat bújtak, mi meg oda mentünk mindenféle készülés nélkül, de szerintem utána rájöttünk, hogy az egésznek az értelme, hogy itt vagyunk, az, hogy most együtt ezt megcsináljuk, megpróbáltuk, idáig eljutottunk, ez már egy teljesen jó dolog, és valahol az, hogy igazából a jó kedvünket csináltuk, ez megnyugtatott, meg tényleg az, hogy a társaságunk fellendítette a hangulatot.
1: Hát meg az, hogy azért, hogy folyamatosan voltak fordulók, azért folyamatosan kellett készülnötök. Végis egy folyamatos munkát igényelt, nem csak kifejezetten ugye az utolsó személyes fordulóra.
3: Pontosan, és mindvégig ugyanezzel az irodalommal dolgoztunk, meg kiegészítve, és mivel ez minden fordulóra nagyjából másfél hónap volt, így folyamatosan készültünk.
1: Igen, tehát szinte ez egy fél évet akkor igénybe vett ez a verseny.
3: Nagyjából igen.
1: És Bódis Katalin tanárnő hogyan tudott nektek segíteni? Ugye hallottam, hogy azért ő is eléggé kivette a részét a feladatokból.
2: Nagyon

0: gépítés volt, ha így fogalmazhatok, jövök onnan ide hozzád.
1: Egészen pontosan. A közösségünk eddig is jó volt, de szerintem ez egy örök életre szóló élmény volt.
0: És akkor, hogy a bevezetőben mondtam, tehát ezen a versenyen az országos második helyezést értétek el, akkor gondolom, hát örültetek is, de meglepetés is volt nektek?
2: Őszintén nagyon meglepődtünk, mert egyébként a zsűritagok is úgy kezdték, hogy 8. helyezés is már egy ajándék, mert ide is a 3. fordulóba bejutni is egy csoda, meg nagyjából 72 csapat volt az elején, és abból a legjobb 8-ba bekerültünk. De azért nyilván szeretünk valaminél jobb helyezést elérni, de tényleg már nem erre koncentráltunk, csak hogy ott vagyunk együtt, de nagyon meglepődtünk, amikor még a 3. helyezésnél sem mondták a nevünket.
0: Még egyszer gratulálok nektek, és jövök ide Zitához, hogy mi volt a nyereményetek.
3: 3 dolgot kaptunk, a naphimnusznak a verslészletét, könyvutalványt, valamint egy ilyen élménydobozt, amit be lehet váltani több helyszínen.
0: Ezáltal, hogy részt vettetek ebben a versenyben, Assisi Szent Ferenc életét, és akkor jobban megismertétek, hogy fogalmazódott meg bennetek valami újdonság Assisi Szent Ferenc életével, üzenetével kapcsolatban?
1: Én bevallom őszintén, nyilván hívő vagyok, és ezért nagyjából jártasnak is mondhatom magamat, viszont Szent Ferenc életében annyira nem merültem el soha, tudtam, hogy hát olyan ismert, olyan kedves volt, meg olyan szent, de ennek a versenynek árán én sokkal jobban megismerhettem, és ezt nem is bánom, mert rájöttem, hogy egyébként egy óriási példakép, meg a mai életben is.
2: Engem legjobban a természethez való hozzáállása ragadott meg, ugyanis mióta megnéztük a Napfivér Holnővér című filmet, ahogy így sétálok a természetben, kutyát sétáltatok, vagy csak az iskolába, és éppen valami nehéz dolgozat előtt állok, így tényleg észreveszem, hogy milyen szépen süt a nap, akkor megint biztos napfivér, meg a madarak csirípelése is most már így jobban eltölt örömmel. Így tényleg ugye azt Szent Ferenc is így az egyszerűség, meg az apró dolgok értékelésének a példája. Ezt viszem magammal erről a versenyről.
3: Engem az egyszerűsége és a szerénysége ragadott meg, valamint ahogy Laura is mondta, a természet közelsége, és szerintem is egy fontos példakép lehet számunkra.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és gratulálok, és 5 évből van hátra egy pár 7 nap, akkor még jó tanulást kívánok nektek!

A Katolikus Pedagógiai Intézet által hirdetett Assisi Szent Ferenc alakja, korai és karizmái című pályázaton az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. A csapat tagjaival

0: Rán Anna Borbálával, Sziráczky Zitával és Ferenczi Lorettával beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

Adjon neked Isten minden viharhoz egy szivárványt, minden könyhöz egy mosolyt, minden szükséghez egy ígéretet, és minden megpróbáltatásban egy áldást. Minden gondhoz, mit az élet hoz, egy hű barátot, akivel megoszthatod. Minden sóhajhoz egy édes dalt, és minden imára választ. Egy jó barát biztos keze legyen számodra elérhető, és Isten töltse be mindig a szívedet bátorító örömmel. Legyen életutad járható, azt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon valakitől mindig kap meleg szavakat. Sötét éjszakáidat teli hold világítsa meg, és járható út vezessen mindig házadig, és majd örök hazádig. Ha bajban vagy, Isten ne aludjon bárkádban soha. Oltalmazon borítsa föléd tenyerét, és útjaid fölfelé vezessenek.

0: Mai a szállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Németh Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Lorena McKennitt felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A gazdák szerint a rendkívüli aszály már most súlyos károkat okozott Békés megyében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a helyzet még tovább romolhat. A csapadék hiány a rendkívüli aszály miatt van, ahol alig termett őszi árpa, a búzán pedig már jól láthatók a szárazság pusztító nyomai. Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei alelnöke elmondta. A falugazdászok beszámolói alapján az őszi árpa aratása megyei szinten nagyjából 50%-nál tart. Az eredmények rendkívül eltérőek. Míg a gyulai körzetben a munkák 70%-a már befejeződött, Orosháza környékén mindössze 15%-os az előrehaladás. Bozó József kitért arra, a termés eredmények között is óriási a különbség. Egyes táblákon hektáronként mindössze 1,5 tonna árpát takarítottak be, míg a jobb adottságú területeken a 6 tonnát is elérte a hozam. A megyei átlag jelenleg 3,7 tonna hektáronként, ami jelentősen elmarad a várakozásoktól. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a gabonák fejlődése során rendkívül kevés csapadék hullott. Az egész tenyész időszak alatt mindössze 220-300 mm volt a csapadék. Ez a szakemberek szerint az elmúlt 100 év harmadik legalacsonyabb csapadék mennyisége. Nem csoda, hogy a búzatáblákon már messziről látszanak az aszálykár jelei. A búza aratása most kezdődik, de az első tapasztalatok nem túl biztatóak. Egy próba aratás során hektáronként 4 tonnás termés született, ám a kalászok jelentős része már elszáradt. A szakemberek attól tartanak, hogy a búza összességében még az árpánál is gyengében teljesíthet. Barabás Béla, a Békés-megyei Mezőgazdasági Szövetkezet titkára valamivel kedvezőbb adatokról számolt be a taggazdaságokból. Két egyháza, Kamut és Körösladány térségében több helyen 5-6 tonna közeli árpatermés született, a várható átlag pedig 4,5-4,7 tonna körül alakulhat. A legnagyobb aggodalmat nem is a gabona, hanem a takarmányhelyzet okozza. A szakemberek jelentős szálas takarmány hiányra számítanak. A széna már most drága, és a rendelkezésre álló mennyiség is jóval kisebb a megszokottnál. Többen úgy vélik, idén minden szalmaszál aranyat érhet. Idén ismét megrendezik a Dél-Alföld egyik legjelentősebb és legrangosabb művészeti fesztiválját, a Kőrösvölgyi Sokadalmat. A jubileumi 26. alkalommal visszatérő 3 napos ünnepség június 26-a és 28-a között várja a látogatókat Gyulán, a középkori téglavár előtti téren. A nagyszabású találkozó célja, hogy felelevenítse a régi vásárok hangulatát, ahol az alkotók és a népi kultúra iránt érdeklődők személyesen találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek és közösen élhetik át a hagyomány varázsát. A Körösvölgyi Sokadalom idei kiemelt témája a fazekasság világa. Békés megye fazekassága a délalföldi népi kézművesség egyik legkülönlegesebb öröksége, amelyet a praktikum és a gazdag díszítettség egyaránt jellemez. A térség hagyományos fazekas központjai évszázadokon át meghatározó szerepet töltöttek be a mindennapi használati edények készítésében, miközben sajátos motívumvilágot és egyedi formakincset alakítottak ki. A fesztivál látogatói különféle interaktív műhelyekben ismerhetik meg a fazekas mesterség aprólékos technikáit. Az esemény igényes és izgalmas kiállításain a múlt, a jelen és a jövő találkozik. Az érdeklődők megcsodálhatják a legkülönfélébb formájú fazekakat. A rendezvényen azt is bemutatják, miként lehet a régi mintakincset a mai modern életbe átültetve újraéleszteni és a mindennapokba használni. A mesterek a régi technikákat megőrizve mégis modern szemlélettel alkotnak, így képezve hidat a tradicionális népművészet és a kortárs dizájn között. A 3 nap során a színpadi programok rendkívül gazdag és változatos választékát nyújtják a közönségnek. A sokadalmi téren felállított színpadon minden korosztály lehetőséget kap a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, hogy bemutassák gazdag folklorkincsünket. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy a vendégek közelebbről is megismerjék a térség népművészetének sajátosságait, és ezt a gazdag kulturális örökséget hazánk más részeibe, sőt, a határainkon túlra is továbbadják. Pál Miklósné, a fesztivál egyik főszervezője, a rendezvény jelentősége kapcsán kiemelte. A Körösvölgyi Sokadalom nem csak a népművészet ünnepe, hanem egy közösségi tér is, ahol a hagyományok tovább élnek és új generációkra találnak.
Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának klasszika filológia tanszéke tudományos tanácskozást tartott május 28-án és 29-én Szegeden, a Gál Ferenc Egyetem Klebersberg termében. A 9. Scriptorium konferencia a legújabb egyháztörténeti, levéltári és művelődéstörténeti kutatási eredményeket mutatta be 5 szekcióban. A résztvevők szakmai programként meglátogatták a Somogyi Könyvtárat. 12 sólyom fiókát láttak el jeladóval a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi szakemberei egy kutatási és fajvédelmi program részeként. A jelölés célja, hogy pontosabb képet kapjanak a fiatal madarak mozgásáról, terület használatáról, valamint a kirepülést követő túlélési esélyeikről. A jeladók segítségével a szakemberek nyomon követik, merre indulnak a fiatal sólymok első önálló időszakukban, milyen útvonalakat választanak, illetve milyen veszélyekkel találkoznak. Az így gyűjtött adatok hosszabb távon hozzájárulhatnak a faj védelméhez és az élőhely kezelési döntésekhez is. A jeladózás során a madarakat minden esetben kíméletes módszerrel kezelik, a beavatkozás pedig nem akadályozza természetes mozgásukat vagy fejlődésüket. A természetvédők bíznak abban, hogy a következő hónapokban érkező adatok új ismereteket adnak a sólymok viselkedéséről, és hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon is sikeres maradjon az állomány védelme. A biliárdbajnokságban a 2025-26-os csapatbajnoki szezon lezárult, azonban 8 együttes számára még egy-egy osztályozó mérkőzés hátra van. Ezek a találkozók arról döntenek, hogy az érintettek a következő szezonban magasabb osztályba kerülhetnek-e, illetve megőrizhetik-e jelenlegi osztálytagságukat. OB1-es tagságért a klub 120 titán a Korosháza, a Dabe Székkutas és a Dabe 3 Szentes Berényi BK, az OB2-es tagságért a Sarkadi Fairplay, Okányi Pelikán BK2 és a Dabe 2 Hódmezővásárhely, Agrimnél Szikora BK2 mezőberény játszik. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Lezárták a közlekedési múzeum debreceni tervét, tudta meg a Civis Hír. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a magyar közlekedés végre új lendületet kaphat, mondta Magyar Péter miniszterelnök a közlekedési múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő az északi járműjavító épületében berendezett Öveket bekapcsolni címet viselő időszaki kiállítás megnyitóján fogalmazott úgy, hogy a közlekedés ügye egy olyan vezető kezében van, aki őszinte érdeklődéssel és lelkesedéssel fordul a közlekedés története és jövője felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét lezárta. Elődjére Lázár Jánosra utalva a többi között arról beszélt, hogy a közlekedési tárca leköszönt vezetője az elmúlt évekre jellemző megosztásra épülő politikai kultúra foglyává tette a közlekedési múzeumot. Azt mondta, örül annak, hogy a múzeum a látogatók számára is visszatér a kőbányai járműjavítóba. Megkezdődött a 33-as főút belterületi szakaszának a felújítása, írja a dehir.hu. Elsőként a BEM tértől egy csaknem 520 méteres részen kap új aszfaltréteget a Füredi út. A munkák miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani a Füredi út és a Balmazújvárosi út egy-egy szakaszán. A 33-as főút 2,5 kilométeres belterületi részén több lépésben ütemezetten végzik az útfelújítást a korábban korszerűsített szakaszok és csomópontok kivételével. A következő fél évben a munkálatok környékén a Füredi és a Balmazújvárosi út egy-egy szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani. A 33-as főút BEM tér és Nádor utca közötti szakaszán a tervek szerint szeptemberre végeznek a munkákkal, míg a teljes városhatárig tartó szakaszon várhatóan az év végére lesz kész az útfelújítás. Míg Nyugat-Európában vonzó az egyetemi katedra, addig hazánkban a fiatalok szívesebben választják a profitorientált piaci szektort a tudományos életpálya helyett. Éppen ezért a kutatói munka presztízsének növelésére, az oktatói tevékenység szépségének, előnyeinek megismertetésére van szükség, Dajnoki Krisztina, a gazdaságtudományi kar tudományos dékán helyettese szerint, aki május közepétől vezeti a Debreceni Egyetem gazdálkodás és szervezéstudományok doktori iskoláját, írja az unire.hu. A két képzés ugyanakkor eltérő célcsoportot szolgál, hiszen míg a PhD a kutatói, oktatói, akadémiai pálya felé vezet, addig a DBA elsősorban gyakorló szakembereknek, vezetőknek, vállalati szereplőknek szól, akik doktori szintű képzést szeretnének, de nem feltétlenül kívánnak akadémiai karriert építeni. Dajnoki Krisztina a jövőbeni tervei között jelentős fejlesztés irányként jelölte meg a digitalizációt is. Olyan háttértámogató online rendszer kialakítását tervezi, amely egyszerűsíti a témavezetők és hallgatók adminisztratív feladatait, javítja az átláthatóságot és támogatja a minőségbiztosítást. Letették esküjüket és átvették orvosi diplomájukat az általános orvostudományi kar végzősei. Az ünnepi tanácsülésen több mint 140 magyar és külföldi hallgatót avattak orvosdoktorrá, adta hírő az egyetem. Mátyus László, az általános orvostudományi kar leköszönő dékánja hangsúlyozta, a most végzettek orvosi diplomájukat Magyarország egyik legnagyobb és legrangosabb egyetemén, illetve orvoskarán szerezték, amely európai összehasonlításban is bizonyított. A Debreceni Egyetemet mindig a stabilitás és a töretlen fejlődés jellemezte, mindig nyitott volt az új eszmék iránt, ugyanakkor megőrizte az orvosképzés értékeit, és most is készen áll a fejlődésre. A dékán ünnepi gondolatait követően a magyar és a külföldi végzős hallgatók letették orvosi esküjüket. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának több mint 140-80 magyar és 62 külföldi állampolgárságú hallgatója vette át diplomáját a Debreceni Egyetem díszudvarában rendezett ünnepi eseményen. Június 21-én ünnepi szentmisére gyűlt össze a polgári Nagy Boldogasszony Egyházközség közössége. Az alkalmon jelen volt Palánki Ferenc megyés püspök atya, aki a bérmálás szentségét szolgáltatta ki. A szentmise kezdetén Olá Anna Mária, az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte a főpásztort. Szentbeszédében a püspök atya a tanítványi élet kihívásairól és a Szentlélek erejéről elmélkedett.
Rámutatott, hogy Jézus személye ma is döntés elé állítja az embert. Ahogyan az evangéliumban sokan elfogadták, mások pedig elutasították őt, úgy napjainkban is választanunk kell Krisztus mellett vagy nélküle. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a világ számos bizonytalansága, a háborúk, a gyűlölet és a megosztottság közepette, különösen nagy szükségünk van a Szentlélek ajándékaira. Emlékeztetett arra, hogy az apostolok is féltek és bezárkóztak Krisztus halála után, ám a Szentlélek eljövetelével bátran kiléptek az emberek közé, és tanúságot tettek arról, amit láttak és megtapasztaltak, hogy Isten szereti az embert. A bérmálás szentségéről szólva kiemelte, hogy az Isten félelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem annak felismerését, hogy nem akarjuk megbántani azt, aki a legjobban szeret bennünket. A Szentlélek ereje segít bennünket abban, hogy hitelesen képviseljük Krisztust a mindennapokban, és bátran vállaljuk keresztény hivatásunkat. Beporzó barát területeket keres a Zúdebrecen olvasható a Hajdu Presszen. A beporzók észrevétlenül teszik a dolgukat a természetben, a méhek, lepkék, zengőlegyek és más beporzó rovarok nélkül sok növény nehezebben tudna szaporodni, és jóval szegényebb lenne a gyümölcsökben, virágokban gazdag világunk. Az Zúdebrecen éppen ezért szeretné feltérképezni, hol találhatók azok a kertek, balkonok, udvarok és zöld felületek, amelyek segítik fennmaradásukat. A Zoo Life Pollinators projekt keretében Európa szerte keresik azokat a kisebb-nagyobb beporzó barát helyeket, amelyek táplálékot, búvóhelyet vagy fészkelőhelyet nyújtanak ezeknek a fontos rovaroknak. Nem kell tökéletes kertre gondolni, egy virágos balkonláda, néhány tudatosan választott növény, egy vadvirágos sarok, egy rovarhotel vagy egy ritkábban nyírt gyepfolt is sokat jelenthet számukra. Újra várja a debrecenieket a Csini piac. Érkezik a Rockabilly Piknik, írja a Dehír. Ezúttal egy pörgős hangulatú eseményre, a Rockabilly Piknikre várják az érdeklődőket. A szombat délutáni programon a felnőttek és a gyerekek is találhatnak kedvükre való elfoglaltságot. Időről időre kitelepül a Medgyesi sétányra a Csini piac, ahol a látogatók minőségi termelői és kézműves portékákat vásárolhatnak. A soron következő forgatag június 27-én 14 órától várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a kézműves termékek és a vásári hangulat mellett változatos gyerekprogramokkal és különféle érdekességekkel is készülnek a kilátogató családok számára. Változik a Mozdulj Debrecen nyári órarendje, írja a Dehír. Ahogy a Mozdulj Debrecen program résztvevői már megszokhatták, júliusban idén is szünetelnek a foglalkozások az oktatási intézményekben. Nyitva lesz viszont a Demki Borsos Villa, a Csapókerti, Homokkerti, Tégláskerti és Józsai Közösségi Ház, a Labdarúgó Akadémia Pallag, a Szent Anna utcai Fejlesztőközpont és a Debrecen Egyetem Klinikai Központ Daefi Pósa utcai központja. A tájékoztatás szerint a Szent Anna utcai Egészségfejlesztési Központ nyári nyitvatartása június 22-e és augusztus 31-e között az alábbiak szerint alakul. Hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken pedig 8 és 13 óra között várják az érdeklődőket. Az intézmények órarendje elérhető a Mozdulj Debrecen honlapján. Nemhogy nem távozik, hosszabbított a Loki védője, olvasható a Dehíren. A DOSC 2027. június 30-áig meghosszabbította Maximilian Hoffmann szerződését, jelentették be a klub honlapján. Hoffmann legfontosabb gólját eddig a Fehérvár elleni kiesési rangadón szerezte Loki színekben. A 32 éves osztrák belső védő 2025. januárjában igazolt Debrecenbe a Rapid Wien-től. Azóta 23 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Loki mezében, mindig kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, tavaly Székesfehérvárott egy fontos gólt is szerzett. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A debreceni Kratokvill Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén mondott beszédet a honvédelmi miniszter. Az eseményen több mint 100 kadét vett át elismerést kimagasló tanulmányi, sport és közösségi teljesítményéért. Ruszin Szendi Romulus azt is bejelentette, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése a debreceni intézmény telephelyén.
1: Megmondom őszintén, elég sok iskolába jártam, jó rátok nézni. Jó rátok nézni, mert látom a mosolyt a szemekbe, már látom azt a huncut bakamosolyt, ami jellemző a magyar katonára. Igazgató úr jelentéséből azt is tudom, hogy a szabályokat azt néha rugalmasan értelmezitek. Én is tudtam, hol kell kiszökni és visszaszökni a katkóból, nincs ezzel semmi gond, addig, amíg határt nem léptek át. És én azt kérem tőletek, hogy azt a bizonyos határt viszont ne lépjétek át a huncutsággal és a baka humorral. Miért? Mert amit igazgató úr is elmondott, nektek példát kell mutatni. És mellettem lévő kiállítás és az eddigi évek azt mutatják, hogy igenis tudtok példát mutatni, nem csak a saját korosztályotoknak, hanem a teljes társadalomnak. Jöttek hozzám a jelentések, és jönnek a jelentések, hogy mit szoktatok elkövetni saját szabadidőbe. Hányszor álltatok meg is? Ha valaki összeesett az utcán, akkor térdeltetek le mellé, és nem hagytátok ott. Emlékszem arra is, amikor kigyulladt a garázs, akkor a kadét ment be az öreg emberért, és még utána vissza ment a gázpalackér is. Ezek azok a momentumok, ami azt mutatja nekem, hogy ennek a honvédelmi nevelésnek igenis van értelme. Van értelme, mert bátor, a hazájukat szerető gyerekekkel, növendékekkel állok most is szembe. Legyetek rá büszkék. Legyetek rá büszkék, hogy a kratokvilosok vagytok, legyetek rá büszkék, hogy egyenruhába lehettek. És így lesz nekünk is sokkal több katonánk a nap végén. Ami nem jelenti azt, hogy aki most itt ül, annak egyenruhába kell majd szolgálni. Én a politikus társaknak mindig elmagyaráztam, hogy ennek az iskolának az értékét nem szabad úgy mérni, hogy aki itt tanul, abból hány százalék lesz a nap végén katona. Remélem egyre több, de ez nem követelmény tőlem. András, tehát nem kell erőszakkal a gyerekeket valamelyik katonai intézmény falai közébe sorolni. Mert akkor jó a honvédség, akkor jó a magyar honvédség, hogyha az is önkéntes alapon működik, nem erőszakkal. A társadalomban viszont, amit innen elvisztek magatokkal, annak egy sokkal hosszabb távú eredménye lesz. Én tudom magamról. Azok a katkós társaim, akik a nap végén nem vették fel az egyenruhát, azok a mai napig, hogyha összejövünk, már pedig évente összejövünk egyszer, azok azt beszélik, hogy azok a civilek. Hiába civil 40 éve, akkor is azt mondja, hogy azok a civilek. Mert valamit itt kaptatok valami pluszt, és ezt a pluszt én szeretném, ha megőriznétek, és arra kérem Andrást, hogy ezt folytassuk. Biztos felmerül mindenkibe a kérdés, hogy jött az új honvédelmi vezetés, meg az ország vezetése, akkor itt lecserélünk mindenkit. Hát a vezérkarfőnöket azt igen, a KMBS főigazgatóját igen, de az igazgató, a Kratokvill igazgatója nagyon stabil helyen van. Nem csak azért, mert elég régóta ismerem, és együtt kezdtük el építeni ezt valamikor, ezt az intézményt, hanem azért, mert látom az eredményeket is. Jó, tehát nyugodjon meg mindenki, csak az államtitkárt cseréljük, aki segít majd mindenbe, de az iskola vezetése az továbbra is stabil, és minden bizodalmunk megvan benne.

0: Sting felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Karol Návrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékeztünk az 1956-os poznani munkás felkelésre, közölte Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Az államfő azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. Karol Návrocki lengyel elnök Poznánban elmondta, a poznáni szikra 1956. októberében a Dunához ért, ahol a magyarok szintén méltóságukért, szabadságukért harcoltak. 70 éve 1956. június 28-án kezdődött Lengyelországban a poznáni fémgyár munkásainak felkelése, amelyet harckocsikkal vert le a kommunista vezetés. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangulag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népírtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népírtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Mindeközben Itzhak Herzog izraeli államfő vasárnap a romániai Jászvásáron az 1941. júniusi Jászvásári pogrom áldozataira emlékezett. Hétfőn Nikus Ordán román államfővel találkozik, majd a bukaresti parlamentben mond beszédet. Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Közben vasárnap Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter közölte, Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi szoros, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán. Pénteken Washingtonban Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá amerikai közvetítéssel a két közel-keleti ország képviselője. 72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma. A halottak száma azért várhatóan jelentősen nőni fog. Szerdán az ország északi részét sújtó 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után. Végül az időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, hétfőn gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a déli szél időnként megélénkül, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 13-tól a 19. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

A második tétel hangzott el Vivaldi B-dur versenymű trombitára és vonósokra című darabjából. Előadta Boldocki Gábor és a Capella Gabetta. 5:40, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szentmiséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: Hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölhosznó Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások,

0: életét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi életemre itt Amerikában már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg, akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonne-ra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, ami nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy süttyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kerünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. És gondoltam, már itt az ideje, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, mert ott élt a bátyám 2 fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba, New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkba, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője. Ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikában is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni, egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
1: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit, addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Pasztai Kivi

0: Szent István plébániát vezeti, ő vele váltásban...
1: Habár ő nem New York egyház megyébe tartozik.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebbe nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert vigyázz, hogy pap voltam már, de azért, mint ferences, csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikában, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették, és elküldték őket, és akkor ők kérték engedélyt, hogy hagyjönnek akkor én abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, egy szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkba. De gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a marinkorpsnál névibe, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a névibe. És elküldtek a marinokhoz, és a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiában. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden két hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánynak?
1: Port Jervis. Ugye St. Mary Port Jervis. A három állam határán van éppen, érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallások, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztust, és akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a dicsértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen. És említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát azt manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: elég. Elég, hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tisztelendő úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaiért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben és ilyen jó hangulatban és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Karol Navrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékeztünk az 1956-os poznani munkás felkelésre, közölte Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Az államfő azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. Karol Navrocki lengyel elnök Poznánban elmondta, a poznani szikra 1956. októberében a Dunához ért, ahol a magyarok szintén méltóságukért, szabadságukért harcoltak. 70 éve 1956. június 28-án kezdődött Lengyelországban a poznani fémgyár munkásainak felkelése, amelyet harckocsikkal vert le a kommunista vezetés. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangúlag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népirtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Mindeközben Itzhak Herzog izraeli államfő vasárnap a romániai Jászvásáron az 1941. júniusi Jászvásári pogrom áldozataira emlékezett. Hétfőn Nikus Ordán román államfővel találkozik, majd a bukaresti parlamentben mond beszédet. Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Közben vasárnap Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter közölte, Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi szoros, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán. Pénteken Washingtonban Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá amerikai közvetítéssel a két közel-keleti ország képviselője. 72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma. A halottak száma ezért várhatóan jelentősen nőni fog. Szerdán az ország északi részét sújtó 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után. Végül az időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, hétfőn gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a déli szél időnként megélénkül, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő percekben Adiemus és Andreas Vollenweider muzsikál.

6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Meg kell keresni azt a szilárd pontot, melyből kiindulva imádkozni tudunk. A hit igazságai azonban összefüggnek, s alapjában véve csak egyetlen központi igazság van, a háromszemélyű egyisten igazsága, aki Krisztusban kinyilatkoztatja magát, és a világot üdvözíti. Ha csak egy mozzanata is élni kezd ennek az igazságnak az imádságban, akkor már az ráveti fényét az egészre, s lassan új életre kelti a tetsz halott hitet. Azt is figyelembe kell venni, hogy a hit maga is az imádságtól függ. A hit sohasem valami kész, egészként él a lelkünkben, amely mellett tetszés szerint imádkozunk vagy nem, hanem az imádság, mondhatjuk, hogy az imádság bármely formája a hit legelemibb lépése, épp úgy, amint a lélegzés is elemi módon tartozik az élethez. Ezért a hitért való küzdelemnek, a keresésnek, gondolkodásnak, vitatkozásnak valamiképp imádsággá kell válnia, vagy legalábbis valamiképp érintkezésbe kell kerülnie az imádsággal. Valóban olyan ez, mint a lélegzés, amint az élet jelen van, azonnal lélegzik, és a lélegzésből él, növekszik tovább. S ha az élet gyengül, pislákolni kezd, akkor nem hagyja abba a lélegzést, hanem inkább igyekszik erősebben tovább lélegezni, hogy erőt merítsen, s felfrissüljön belőle. Amennyi hite van egy embernek, annyit kell imádkoznia, amilyen módon képes rá. Ugyanez érvényes arra az emberre, aki még nem hisz, de keresi a hitet. Nagyon sok múlik azon, hogy ez a kereső ember ne csak gondolkozzon, olvasson, vitatkozzon, hanem imádkozzon is. Persze ezt is becsülettel kell tenni. Nem lehet az imádságban olyasminek a bizonyságát elővételezni, aminek az alapja a hitben még nincs meg. Világosan meg kell különböztetnie, hogy mi az, amit biztosan hisz, s ebből kell kiindulnia az imádságnak. Imádkozhat az élő Istenhez, vagy Isten kegyelmének mindenütt uralkodó titkához, vagy csak a megsejtett, távoli, és mégis valóban megérzett valakihez. S ha nem lenne képes mást mondani, mint hogy ismeretlen Isten, ha vagy, tudd meg, hogy én kész vagyok neked adni magam, ismertesd meg magad, akkor ez valódi imádság lenne. Még valami fontosat kell megjegyeznünk. Minden körülmények között igaz, de különösen az ilyen időkben, hogy az imádság az életben mindig hatékonnyá válik. Ha az ember Isten kedvéért valamely kötelességét pontosabban teljesíti, vagy egy kísértést határozottabban legyőz, vagy valakihez nagy lelkűbb, segítőkészebb, mint ahogyan egyébként tenni, akkor ez imádságára is visszahat. Teret nyit neki. Világosabbá válik, hogy mi igaz és mi nem, és erőt ad. Biztos, hogy vannak olyan időszakok egy ember életében, amikor alig képes az imára. Sőt, el kell ismernünk, hogy bizonyos feltételek mellett egyenesen lehetetlen az imádság. Mert nem tudja az ember, hogy hová is fordulhatna. Vagy mert az erkölcsi tisztaság iránti érzéke megtiltja, hogy Istent megközelítse. De ilyen esetekben is adódnak rejtett, indirekt formái az imádságnak. Így például akárhol találkozik egy hegycsúccsal, különös tisztelettel veheti körül, annak jelzéseképp, hogy létezik valami titokzatosság, amely a földi csúcsokon túl van. Vagy arra törekszik, hogy tiszteletben tartsa embertársait. Elkerül minden gorombaságot, durvaságot, és tudatában marad annak a méltóságnak, amely minden emberben, még a legnyomorultabban is megvan. Vagy figyelemmel van mindenre, ami csendes, ami tapintatos, ami védtelen, s nagyon elővigyázatos, nehogy valamilyen testi vagy netán lelki fájdalmat okozzon valakinek. Mondhatnánk még néhány példát, hozzáfűzve, hogy ez a magatartás mindig valami szentet, valami Istentől származót ért a földi jelkép mögött, s valójában arra valakire gondol, aki közvetlenül nem képes megközelíteni. Ez a figyelmes áhítat minden élő iránti tiszteletté válhat, amely mindig arra törekszik, hogy el ne pusztítson, meg ne gyötörjön semmiféle élőlényt. Nem valami szentimentalizmust értünk ezen, hanem inkább egyfajta nyugalmat, s igaz ember voltot, olyasmit, amiből erő árad.
Egy olyan erő persze, amely még nem találta meg igazi útját. Ilyen lelki állapotban nagy jelentőséget nyer az igazi művészet. Egy kép, egy zenemű, egy vers. Nem mintha helyettesíteni tudná a művészet a vallást, vagy hogy a művészetet vallásnak lehetne tekinteni, de egy igazán áhítattal eltelt művészi alkotásnak az atmoszférája és kisugárzása átsegíthet a keresés nehéz helyzetén. A műalkotásban megsejthetjük a szentséget, s ha nem rekedünk meg a műélvezet szintjén, akkor rejtett imádsággá válhat a műalkotás csodálata.

0: Johann-Nepomuk Hummel G-dur triójának részletét a Beaux Arts trió adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa az egyház felelősségére összpontosított egy háború és emberi kapcsolatok válsága által jellemzett világban véget ért a konzisztórium a Vatikánban. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Továbbra is túlélőkért kutatnak, több mint 1400 halálos áldozat Venezuelában, 50 ezer ember eltűnt. Megkezdődött a Raffaello lodzsák restaurálása a Vatikánban. Maraton, kajakkenu EB, Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajakpárosban. Véget ért a konzisztórium a Vatikánban. 14. Leó pápa záró beszédében a reményre, a szinodalitásra és az egyház felelősségére összpontosított egy háború és emberi kapcsolatok válsága által jellemzett világban. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Mielőtt 14. Leó pápa a június 26-a és 27-e között a Vatikánban tartott rendkívüli konzisztórium záró gondolatait ismertette volna, a teljes bíborosi kollégiummal együtt kifejezte közelségét Venezuela népéhez, amelyet súlyosan sújtott a napokban több földrengés. Leó pápa szombaton a zsinati új teremben nagyszabású beszédet mondott a konzisztórium lezárásaként. Gondolatainak középpontjába állítva a pápa hangsúlyozta, hogy a szinodalitást nem szervezési módszerként vagy találkozók sorozataként, hanem az egyház létének egyik módjaként kell értelmezni. Leó pápa azt is megjegyezte, hogy a konzisztórium alatt a bíborosok megosztották aggodalmukat a világ számos népét sújtó háborúk, szegénység, igazságtalanságok és erőszak miatt. Hozzátette, hogy e tragédiák mögött egy még mélyebb válság húzódik meg, a magány, a kapcsolatok válsága, a remény elvesztése és annak nehézsége, hogy egymást testvérként ismerjük fel. A pápa különösen a fiatalok helyzetét emelte ki, akiknek az értelem és a hitelesség keresése és egyes esetekben a szenvedés, amely akár öngyilkossághoz is vezet, korunk egyik legmélyebb sebét jelenti. Hangsúlyozta a család fontosságát is, mint a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskoláját. Ezzel összefüggésben októberben találkozót hirdetett meg a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel az Amoris Laetitia fogadtatásának értékelésére, amelyen a családok is részt vesznek. A beszéd egyik részletét a békének szentelte. Leó pápa kijelentette, hogy a bíborosok világosan megértették a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyik meglátását. A háború nem csak az államok közötti konfliktusokból fakad, hanem a hatalmi kultúrából, amely áthatja az emberi kapcsolatokat, a gazdaságot, a politikát, a technológiát és még a vallást is. Válaszul azt javasolta, hogy építsék újjá az együttműködés és a párbeszéd kultúráját, erősítsék a multilateralizmust, és mozdítsák elő a világiak részvételét a közéletben az egyház társadalmi tanítása alapján. Isten továbbra is megnyitja a megbékélés és a béke ösvényeit a történelemben. Felelősségünk, hogy bátran járjunk rajta, és segítsünk a világnak felismerni azokat, mondta záró gondolataiban 14. Leó pápa, és felkérte a bíborosokat, hogy továbbítsák ezt a világ minden egyházának és népének.
0: Karol Navrotsky lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk az 1956-os poznani munkás felkelésre, közölte Magyarország köztársasági elnöke vasárnap közösségi oldalán. Súlyog Tamás azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. Nehéz légibombákkal támadta az orosz haderő Druzskivka települését Donyeck megyében. Hatalmas tételben vásárol 155 mm-es tűzérségi lőszereket az ukrán védelmi minisztérium, Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán védelmi minisztérium és a hadfelszerelési ügynökség egy minden eddiginél nagyobb volumenű szerződést írt alá, melynek keretében rendkívül nagy tételű 155 mm-es NATO szabványú tűzérségi lőszert szereznek be a frontvonalon harcoló védelmi erők számára. A beszerzés részleteit és a gyártópartnerek kilétét biztonsági okokból szigorúan titkosan kezelik, de a tárca megerősítette, hogy a szállítmányok közvetlenül a legkritikusabb frontszakaszokra, köztük a Pokrovszki és a Limani védelmi vonalakra érkeznek majd. Ukrajna védelmi minisztere kiemelte, hogy a tűzérségi lőszerek folyamatos és stabil utánpótlása a legfontosabb tényező az orosz tűzérségi fölény ellensúlyozásában és a védelmi pozíciók megtartásában. Az ukrán kormány ezzel párhuzamosan a hazai gyártási kapacitásokat is roham tempóban bővíti, ám a szövetségesek segítségével megvalósuló külföldi beszerzések továbbra is elengedhetetlenek a hadsereg napi lőszerigényének teljes körű fedezéséhez. Súlyos légitámadást intézett az orosz légierő a Donyeck megyében fekvő Druzskivka városa ellen, ahol a megszálló csapatok három darab egyenként 250 kg-os irányított légibombát dobtak a civil lakóövezetekre. A megyei ügyészség hivatalos tájékoztatása szerint a romboló erejű becsapódások következtében több lakóépület, valamint a helyi infrastruktúra is súlyosan megrongálódott, és legkevesebb három civil lakos szenvedett súlyos sérüléseket. A mentőcsapatok és a katasztrófavédelem munkatársai órákon át dolgoztak a romok eltakarításán és az esetlegesen csapdába esett áldozatok felkutatásán. Katonai elemzők figyelmeztetnek, hogy az orosz hadsereg egyre intenzívebben alkalmazza ezeket a brutális romboló erejű siklóbombákat a frontvonal mögötti logisztikai csomópontok és lakott területek ellen, mivel a nehéz bombák ellen a hagyományos, kis hatótávolságú légvédelmi rendszerek sajnos képtelenek hatékony védelmet nyújtani a lakosság számára.
0: Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Az izraeli média vasárnap óvatos bizakodással, de jelentős kételyekkel fogadta az Izrael és Libanon között pénteken megszületett keret megállapodást, amely a több évtizedes konfliktus lezárását célozza. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az iráni forradalmi gárda vasárnap bejelentette, hogy megtorlásul az iráni területek ellen indított legutóbbi amerikai támadásokra válaszul csapásokat mért Kuvaitra és Bahrainra. Irán és az Egyesült Államok kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. A felek június közepén Pakisztán közvetítésével együttműködési megállapodást kötöttek egy végleges egyezmény előkészítése érdekében, amelynek célja a közel-keleti háború tartós befejezése. Az amerikai hadsereg szombaton második napja bombázta Iránt, állítása szerint válaszul egy iráni támadásra, amelyet egy olajszállító hajó ellen követtek el a stratégiai jelentőségű Hormuzi szorosban. Mindeközben vasárnap Abbas Araghchi iráni külügyminiszter arról beszélt, hogy Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi szoros, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán. Araghchi Bagdadban hangsúlyozta, hogy a tengerszorosért a felelősséget kizárólag Irán viseli. A Hormuzi szoros újranyitása kulcselemét képezi a Washington és Teherán között korábban létrejött keretmegállapodásnak, amely a február végén kirobbant konfliktusban a tűzszünet mellett arról is rendelkezik, hogy az iszlám köztársaság nem szedhet hajók áthaladásáért díjat a két fél közötti végső rendezésre rendelkezésre álló 60 napos tárgyalási időszak alatt. Irán tárgyalásokra készül Ománnal arról, hogyan lehet a nemzetközi joggal összhangban és a szomszédos államokkal együttműködve a tengerszoros kérdésében tovább lépni. Elemzők szerint az esetleges díjak vitákhoz vezethetnek, különösen ami a nemzetközi jogi kötelezettségeket illeti.
0: A romániai zsidók meghatározó szerepet játszottak Izrael állam alapításában és fejlődésében, és a mai napig élő hidat képeznek Románia és a zsidó nép között. Erről beszélt Itzhak Herzog izraeli államfő vasárnap a romániai jászvásáron. Az izraeli elnök az 1941. júniusi jászvásári program áldozatainak emlékére szervezett megemlékezésen és felvonuláson vett részt a moldvai városban. A jászvásári pogrom az egyik legvéresebb zsidó ellenes fellépés volt, melynek keretében több mint 13 ezer zsidót öltek meg. Itzhak Herzog hétfőn Nikus Ordán román államfővel találkozik, majd a bukaresti parlamentben mond beszédet. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangulag jóvá hagyta az első világháború idején az oszmán birodalomban elkövetett örmény népírtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népírtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Törökország soha nem ismerte el a népírtást. Egy ember meghalt, akadozik a közút és a vasúti közlekedés, fák dőltek ki, faágak törtek le, pincéket és utcákat öntött el a víz vasárnap hajnalban a viharban Belgiumban. Erről számol be a Le Soir francia nyelvű belga napilap. Közben az Egyesült Államok Utah államában 100 ezer hektárnál nagyobb területet perzselt fel bozót tűz. Az államban több száz helyen ég a növényzet. 72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma. A halottak száma ezért várhatóan jelentősen nőni fog. A szerdán az ország északi részét sújtó 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után, különösen La Guaira településen, a Karib-tenger partján, a fővárostól Caracastól 30 kilométerre. Eddig 17 országból érkezett kutató és mentőcsapat, a Magyar Katolikus Karitász humanitárius segítséget nyújt és országos adománygyűjtést hirdetett. A caracasi repülőtérre amerikai repülőgépek szállítanak humanitárius segélyt, az Egyesült Államok 250 polgári mentőt alkalmaz Venezuelában. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Már az Orbán kormány alatt 2021-ben megvolt a V4 fővárosait összekötő gyors vasút részletesen kidolgozott terve, mondta a Szabad Magyarokban az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt európai parlamenti képviselő. Magyar Péter ezt a tervet újként és a sajátjaként prezentálta a héten megrendezett gödöllői V4 csúcson. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Holnaptól tett

0: Kisi frakció vezetője, felvetve, hogy annak adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. A Fidesz-KDNP kormány alatt 215.000 forintról 900.000 forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér. A Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4% ponttal emelik a pedagógusok bérét. Főhajtással tisztelegtek Nagyvárad alapítója előtt június 27-én Szent László király ünnepén, nagy királyunk várban álló lovas szobránál. Gáspár Sándor tudósít.
1: A lovak király szentté avatásának 834. évfordulóján történelmi örökségét, keresztény hitét és a mai magyarság számára is érvényes példáját állította középpontba beszédében a Szent László Egyesület által szervezett megemlékezésen Moldován Gellért Lajos, az Erdélyi Magyar Szövetség Nagyváradi Szervezetének elnöke. A nyári hőségben is megtartották megemlékezésüket a várban, a király lovas szobra előtt, amit többen figyeltek a várat övező 10 emeletes tömbházak erkélyeinek viszonylagos hűvöséből is. A szónok kiemelte, a nagyváradiak különösen büszkék lehetnek, hogy Szent László ezt a helyet választotta végső nyughelyéül is, hiszen Szent László tekintélye még a német-római császárság uralkodóira is hatással volt. Jellemző, hogy mély vallásossága végig kísérte életét. Itt a vár kápolnájában számtalanszor könyörgött Istenhez, hogy itt a Kárpát-medencében védjen meg bennünket. Moldován Gellért Lajos szerint több mint 9 évszázad óta érezhető ennek az imának az ereje. Hangsúlyozta, a hagyományokat és a keresztény értékeket tovább kell adnunk a gyermekeknek és az unokáknak, hiszen ők biztosítják a közösség megmaradását. Emlékeztetett arra is, hogy a Szent László által alapított püspökség évszázadokon át a magyar keresztény műveltség és közösségi élet egyik meghatározó központja volt. A király sírja pedig Európa számos vidékéről vonzotta a zarándokokat. Beszédének végén a szónok emlékeztetett rá, hogy Szent László lovas szobrát 1390-ben öntötték a kolozsvári testvérek itt Nagyváradon, ám az 1661-ben elpusztult. Viszont 2023 óta ismét áll lovas szobra a Szent Királynak, jelképezve Szent László örökségének folytonosságát. A tisztelgés keretében koszorút helyezett el a Szent László Egyesület, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Szövetség. A megemlékezés a himnusz közös eléneklésével ért véget, majd Tőkés László püspök, az EMNT elnöke áldást mondott a jelenlévőkre.
0: Megkezdődött az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása a Vatikánban. A restaurálási munka 5 évig tart majd, értesült a Magyar Kurír. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskó, stukkóinak és más dekorációinak. Egy sporthír. Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajak párosban vasárnap a romániai Pitestiben rendezett maraton kajakkenu Európa bajnokságon. Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset miatt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál csak a belső sáv járható. Torlódásra kell készülni. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatornafelújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mátula

0: 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Gödöllő belvárosában baleset történt. A H8-as hévek Mogyoród és Gödöllő között ritkábban közlekednek. A fennakadás a volánjáratok közlekedését is érinti, melyek ezért terelve hosszabb menetidővel a szökőkút érintése nélkül közlekednek. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Bajai vasútállomás karbantartása a következő ütemhez érkezett, mától vasárnapig a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett Bátaszék és Baja között MÁV buszok közlekednek, a Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A Csepeli gyors vasúton jövő hétfőig tart a karbantartás, a H7-es hévek helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. Javasoljuk, indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról a mavinform.hu-n, valamint javasoljuk, hogy utazásukat mindig elegendő mennyiségű szomjoltó folyadékkal kezdjék meg. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
2: Végül az időjárásról. A hét elején is folytatódik a forróság. Hétfőn gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül. A csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa az egyház felelősségére összpontosított egy háború és emberi kapcsolatok válsága által jellemzett világban. Véget ért a konzisztórium a Vatikánban. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Továbbra is túlélőkért kutatnak, több mint 1400 halálos áldozat Venezuelában, 50 ezer ember eltűnt. Megkezdődött a Raffaello lódzsák restaurálása a Vatikánban. Maraton, kajakkenu EB, Boros Adrián és Erdélyi Tamás aranyérmet nyert férfi kajakpárosban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
3: Következik a múlt idéző Tóth János András szerkesztésében.
4: 2026. június 29-e hétfő van, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. Hagyományosan e nap az aratás kezdete. Szent Péter apostol és vértanú halász családból származott, maga is halász volt. Megházasodott és Kafarnaumban telepedett le. Az elsők közt csatlakozott Jézus tanítványai közé. Megtagadta ugyan háromszor is az urat, de ezt nagyon megbánta, és tanúságot tett róla. Megbízást kapott az egyház főségre, gyakorolta is ezt kezdettől fogva, ő beszélt a főtanács előtt, tanított, döntött, utazott, mint ezt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. Rómában 42-ben megalapította a püspökséget. Néró üldözése idején 67-ben keresztre feszítették a vatikáni dombon, saját kérésére fejjel lefelé, mivel nem tartotta méltónak magát arra, hogy Krisztushoz hasonlóan haljon meg. Szent Péter ott nyugszik Rómában, a Szent Péter bazilika kupolája alatt. Szent Pál Tarzusz városában született, Krisztus előtt 10 körül Benjamin törzséhez tartozott, eredeti zsidó neve Saul volt. Születésétől fogva római állampolgár volt, komoly vallási nevelést kapott, farizeus lett. Saul tanú volt 36-ban István diakónus megkövezésében, majd elkeseredett üldözőjévé vált a keresztényeknek. A damaszkuszi úton Krisztus megjelent neki, és kijelölte Saul különleges szerepét a pogányok megtérítésében. Több apostoli útja volt, melyeken sok levelet írt a különböző egyházközségeknek. Többször letartóztatták, Rómába került, végül 67 táján lefejezték az Osztiai úton. 570 éve, hogy harmadik Kalixtus pápa a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként elrendelte a templomokban a déli harangozást. Az a közhiedelem, miszerint az 1456. július 22-i nándorfehérvári diadal emlékére rendelte el a pápa a déli harangszót, azért terjedt el, mert Európa városaiba szinte egyszerre érkezett meg a győzelem híre és a korábbi pápai felszólítás. 126 éve e napon látta meg a napvilágot Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, aki katonai pilóta volt, majd 1926-tól az egyik úttörője lett a nemzetközi postajáratoknak. A II. Világháborúban felderítő repülés közben tűnt el. 1943-ban jelent meg legismertebb regénye, a Kis Herceg, ami az emberi társadalom karikatúrája. Az azóta több mint 180 nyelven és dialektusban megjelentetett kötet összesen 80 millió kiadott példányával a világ 50 legolvasottabb könyvének egyike lett, a mű magyar fordítása Rónai György munkáját dicséri. 94 éve e napon született Deim Pál, kossuthdíjas festőművész. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett kiváló művész konstruktív szürrealista hagyományokból indult ki, és az 1960-as évek magyar neo-avantgárd generációjának egyik meghatározó alakja lett. Deim Pál 2016. május 9-én hunyt el Szentendrén, alkotásaival többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a bécsi Albertinában is találkozhatunk. 86 éve nincs közöttünk Paul Klee, svájci festő és grafikus. A modern festészet kiemelkedő alakja, aki nem kötelezte el magát egyik irányzat mellett sem, leginkább a szürrealizmus, az expresszionizmus és a nonfiguráció elemeit használta fel, hogy a látható valóságon túli különleges érzékenységű világát megteremtse. Egyik fő alaptézise, hogy a művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz. 71 évvel ezelőtt, 1955. június 29-én hunyt el Szegfü Gyula, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja, a 20. századi magyar történettudomány egyik legtöbb vitát kiváltott egyénisége. 172 éve e napon fejezte be földi pályafutását 37 évesen Kossuth Zsuzsa, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, aki megszervezte az első katonakórházat 1849-ben.
3: Multidéző rovatunkat és Tóth János Andrást hallották.
5: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagyj. Védelmező őrangyalom, kérlek, ma is légy velem. Védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek, ma is égi velem. Szeretetet szent tüzében lobogjon az életem. Amen.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti Városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén szentmisénket felajánljuk elhunyt édesapáért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú. Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztény üldözés, Heródes király elfogadta az egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogadja. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. Elfogadta, börtönbe záratta és rábízta négy egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti. Amíg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház szüntelenül imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta őt vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbirincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyala, és a helységet fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehullottak kezéről. Aztán az angyal így folytatta. Csatolt föl övedet, és vedd fel saruidat. Amikor megtette, az angyal ezt mondta, vedd magadra a köpenyedet is, és kövess. Ment és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is. Aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílott, és kiment, még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter föleszmélt, így szólt, most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát és kiszabadított Heródes király kezéből, és mindabból, amiben a zsidó nép reménykedett. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Szent Lecke Szent Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből. Pál apostol magatartása eleven bizonyíték arra, hogy a hit mit ad az embernek. Ő hirdette az evangéliumot, utazott, fáradozott, buzdított, sokaknak megmutatta a szeretetet és az üdvösség útját. Élete végén azonban a nagy áldozatot neki magának is kellett meghoznia. Tudja, hogy a Néróféle üldözés alatt a halálos ítélet várja, de élteti a remény, hogy Krisztus megjutalmazza fáradozásaiért, és vértanúsága is tanúságtétel lesz Isten ügye mellett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteuszhoz írt második leveléből. Kedves fiam, az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Mellém állt ugyanis az Úr, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére írt, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéim. Keresztény testvéreim, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén az apostolok cselekedeteiből hallottuk, hogy az egyház szüntelenül imádkozott Péterért, amíg börtönben volt. Aztán az angyal kiszabadította. Heródes vettette börtönbe, mert Heródes nagy diktátor volt, nagy kegyetlen hatalommal, de gyáva, félt a néptől, és úgy akarta a tekintélyét növelni, hogy a népnek a kívánsága szerint tüntesse el Jézus után Pétert is. Igen, aki az Úristentől nem fél, ma is rabja az úgynevezett közvélekedésnek. Attól vár hatalmat és üdvösséget. A második szentírási olvasmányból hallottuk, amikor Timóteushoz írt levelében Pál leírja, hogy a jó harcot harcoltam, készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, és örömmel várja az ő eljövetelét, az Úr igazságos bírójának eljövetelét. A pályát végigfutottam. Tehát a vértanúságra is készen vagyok, nem számítanak az emberi vélemények, az élő Istennek szolgálok, és tőle várom életemnek jutalmát, tőle várom az örök boldogságot. És a harmadik szentírási olvasmányban, az evangélium szavaiban hallottuk, hogy mindenre miért volt képes Péter, Pál, az összes apostol, a keresztények ezrei, s napjainkban a keresztények százmilliói, akik életüket adják Jézus Krisztusért. Azért, mert Péter megvallotta, hogy ki az életünk központja, és kiért élünk. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Keresztény testvéreim, nincs szabadabb ember a földön, mint aki Krisztusnak szolgál, érte él, dolgozik, s ha kell, szenved. Nincs önállóbb ember a földön, mint aki ezt cselekszi. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat, égi főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közben járására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, Urunk, egyházadat, pápánkat, püspökeinket, papjainkat, hogy mindig Péter és Pál hite és buzgossága lobogjon szívünkben. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Árasd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol tőlünk az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Végül enged, Urunk, hogy elhunyt édesapa már most, és majd a mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, hallgass meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

szent hitünknek ültető is. Véretekkel ősíró a újszülő.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, az apostolok könyörgése kíséri áldozatunkat, amelyet szent nevet tiszteletére akarunk bemutatni, és töltsön el minket az áldozat bemutatása közben igaz áhítattal, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a teremtettel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert örvendezünk, hogy szent apostolaid, Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, és egyikük a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra, a másik pedig feltárta nékünk hitünknek mélységes értelmét. Míg Péter az ősegyházba szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, a pogány nemzeteknek Pál lett tanító mestere, hogy ők is meghallják hívó szózatod. Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét, és a két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös mennyei koszorú várta őket. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szent Lélek által, azért bizalommal imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felelkedet.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Szent kenyérrel tápláltál minket, Istenünk. Add, hogy úgy éljünk egyházadban, hogy egy szívvel, egy lélekkel szeretetedben alapot vetve, megmaradjunk a kenyértörés közösségében és az apostoli tanításban. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki Szent Péter hitvallásával megerősített titeket a jóban, és aki által az egyház hite sziklára épül.
1: Amen. Amen.
0: Mindnyájan, akik Szent Pál fáradhatatlan ige hirdetését halljátok, nyerjétek meg embertársaitokat Krisztusnak, mindenkor követve az apostol példáját.
1: Amen.
0: Szent Péter kulcsai, Szent Pál szavai és mindkettőjük közben járására vezessen el mindnyájunkat mennyei hazánkba, ahová már boldogan eljutott Péter a kereszt és Pál a kard által.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen. Amen.
0: Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Csató Béla, nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szent Mise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 39 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Károly Navrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk az 1956-os pozdáni munkás felkelésre, közölte Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke vasárnap a közösségi oldalán. Az államfő azt írta, a munkás felkelés a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Hangsúlyozta, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőbeni elképzelésekről. Károly Navrocki lengyel elnök Poznanban elmondta, a pozdnyani szikra 1956. októberében a Dunához ért, ahol a magyarok szintén méltóságukért, szuverenitásukért, szabadságukért harcoltak. 70 éve 1956. június 28-án kezdődött Lengyelországban a pozdnyani fémgyár munkásainak felkelése, amelyet harckocsikkal vert le a kommunista vezetés. Az izraeli kormány vasárnapi ülésén egyhangulag jóváhagyta az első világháború idején az Oszmán Birodalomban elkövetett örmény népirtás elismerését. A határozat elismeri, hogy az örmény népirtás 1915. áprilisában kezdődött, amikor Konstantinápolyban letartóztatták, deportálták és meggyilkolták az örmény értelmiség és a közösség vezetőinek százait, majd az oszmán hatóságok módszeres megsemmisítő hadjáratot indítottak az örmény lakosság ellen. Mindeközben Yitzhak Herzog, izraeli államfő vasárnap a romániai Jászvásáron az 1941. júniusi jászvásári pogrom áldozataira emlékezett. Hétfőn Nikusor Dán román államfővel találkozik, majd a bukaresti parlamentben mond beszédet. Kuvaitban és Bahreinben ellenséges rakétákat és drónokat semmisítettek meg vasárnap kora reggel, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Közben vasárnap Abbas Araghchi iráni külügyminiszter közölte, Irán kizárólagos ellenőrzése alá került az elkövetkező 30 napra a Hormuzi szoros, miután az Egyesült Államokkal kötött törékeny tűzszünet látszólag kezd semmivé foszlani egy sor kölcsönös támadás nyomán. Pénteken Washingtonban Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá amerikai közvetítéssel a két közel-keleti ország képviselője. 72 órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma. A halálos áldozatok száma ezért várhatóan jelentősen nőni fog. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap a közösségi oldalán. Mindeközben Magyar Péter miniszterelnök vasárnap azt írta, a kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a hét közepén azonban hideg fronttal érkező záporok, zivatarok enyhítenek a hőségen. A minimum hőmérséklet 17 és 22, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as hév Gödöllő és Magyaród között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Nehéz az előrejutás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton szintén befelé a Pünköstfürdő utcánál. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Gödöllő belvárosában baleset történt. A H8-as hévek Mogyoród és Gödöllő között ritkábban közlekednek. A fennakadás a volánjáratok közlekedését is érinti, melyek ezért terelve hosszabb menetidővel a szökőkút érintése nélkül közlekednek. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Bajai vasútállomás

0: Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
1: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Bábel ukrán hír és oknyomozó portál nagyszabású vizsgálatot tett közzé az ukrán 425. úgynevezett Skala ezredben a sorkatonákkal szemben tapasztalt visszaélésekről. Az ezredet az ukrán fegyveres erők legnagyobb egységének tartják. A 13 ezer fős állomány 9 területen végez harci műveleteket. Az ukrán Skala ezredhez mozgósított katonák számára tilos a szabad mozgás, gépfegyveres őrök kísérik az újoncokat még a mosdóba és a menzára is. Mindezt állítólagos folyamatos verés, zaklatás és sértegetés kíséri. Ilyen körülmények között sokan próbálnak megszökni, írja az Izvesztija oroszlap. A Magyar Hírlap arról ír, hogy 14. Leó pápa kezdetnek 100 ezer euró segélyt küldött a földrengés sújtott a Venezuelának, jelentette be csütörtökön a Vatikán. A pápa a felajánlást az apostoli alamizsna hivatalon keresztül jutatja el a dél-amerikai országba, közölte a Szent Szék. Az összegről az egyházfő Alberto Ortega Martín apostoli nunciussal és Raúl Björk Castillóval, Caracas érsekével tartott egyeztetést követően döntött. A lapszemlét Udvarai Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: június 29. hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor kezdődik a reggeli riport, melyben Tóth Péterrel, a KSH főosztály vezetőjével Balázs Zsanett beszélget. Ebből következik most egy rövid részlet.
3: Hogyha fél év múlva visszatekint és megnézi majd ezeket az adatokat, akkor mit szeretne látni? Mit mutassanak ezek a számok?
4: Én azt szeretném fél év múlva, tehát fél év múlva az, amikor olyan évvége lesz, vagy jövő év eleje, én akkor azt szeretném látni, hogy az adatokat már mind feldolgoztuk. Ezek az adatok jó minőségűek, ezek a mezőgazdasági adatok jó minőségűek, naprakészek és nagyon részletesek. Tehát azért dolgozunk, hogy most egy ilyen pontos, hiteles, aktuális képet kapjunk a gazdaságoknak, az agrárgazdaságoknak a szerkezetéről.
1: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a messze látó turisztikai rovatunk ajánlóját hallgathatják meg, majd fél 9-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor Szent Imrei Kristóf kollégám ismerteti a ma délutáni akvarell témáit. 8 óra 45 perckor pedig nemzetközi lapszemlét hallhatnak, számít figyelmükre a szerkesztő Kövér Tamás. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, hallgassanak minket!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt. Tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez. Olvasható a cég hivatalos oldalán. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnapra 6400 MW, hétfőre 7300 MW lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawatttal csökkentették, így már 560 megawatttal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MTI-vel. Mint írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonbazár településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A városi hősziget effektus miatt a burkolt felületek akár 15-20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig miközben a belső tereket hűtik, tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a növényzet komplex, biológiai úton csökkenti a forróságot. Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A Budapest Go alkalmazásában történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre víradó éjszaka vezetik be. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdett 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályázat kukac.katolikus.hu e-mail címen várják. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Folytatódik a zenés napköszöntő itt a Magyar Katolikus Rádióban. Következik a reggeli riport. Országszerte zajlik az Agrárium 2026 összeírás. Miért meghatározó ez a magyar mezőgazdaság számára, és miért érdemes komolyan venni az adatszolgáltatást? Tóth Péterrel, a KSH főosztályvezetőjével Balázs Zsanett beszélget.
1: Hogyha fél év múlva visszatekint, és megnézi majd ezeket az adatokat, akkor mit szeretne látni? Mit mutassanak ezek a számok?
2: Én azt szeretném fél év múlva, tehát fél év múlva az, amikor olyan évvége lesz, vagy jövő év eleje, én akkor azt szeretném látni, hogy az adatokat már mind feldolgoztuk. Ezek az adatok jó minőségűek, ezek a mezőgazdasági adatok jó minőségűek, naprakészek és nagyon részletesek. Tehát azért dolgozunk, hogy most egy ilyen pontos, hiteles, aktuális képet kapjunk a gazdaságoknak, az agrárgazdaságoknak a szerkezetéről. Meglássuk azt, hogy hol tart Magyarországon a növénytermesztés, és hol tart Magyarországon az állattenyésztés, hány évesek a gazdálkodók, milyen az ő mezőgazdasági végzettségük, és meglássuk majd azt is, hogy milyen változások történtek az elmúlt 3 évben.
1: Miért fontos, hogy kiderítsék ezeket az adatokat?
2: Ugye a mezőgazdaság több szempontból is nagyon fontos. Itt kiemelhetem elsősorban az élelmezésbiztonságot. Ugye itt az élelmezésbiztonságnak vannak mennyiség, illetve minőségi kérdései is. Például a koronavírus világjárvány idején láttuk azt, hogy a mennyiségi szempontok is nagyon fontosak a hazai lakosság ellátása szempontjából. Aztán ugye nagyon fontos a mezőgazdaság a tekintetben is, hogy a vidéknek a megtartó ereje megmaradjon, tehát hogy ne néptelenedjenek el a falvak, minél többen maradjanak ott a falvakban, és minél többen foglalkozzanak a mezőgazdasággal. Fontos környezetvédelmi szempontból is, hiszen a mezőgazdaság a legnagyobb földhasználó Magyarországon, tehát ezért is nem mindegy, hogy milyen technikákkal, milyen körülmények között gazdálkodnak Magyarországon is a gazdálkodók, és hogyha még egy utolsó szempontot idehozhatok, akkor az az, hogy az uniós költségvetésnek a nagyjából az 1/3-át a mezőgazdaságra fordítják, tehát ezért is fontos az, hogy mi, statisztikusok, a Központi Statisztikai Hivatal részletes információkkal lássuk el a döntéshozókat.
1: Egy ilyen felmérés hogyan és miként segít abban, hogy a vidék megtartó ereje megmaradjon?
2: Ugye itt különböző témákat feszegetünk ebben a kérdőjében, illetve a felmérés során is. Itt tulajdonképpen olyan sok választási lehetőségünk nincsen, hiszen ez a felmérés az unió tagállamaiban kötelező, tehát valamennyi tagállamban végrehajtják ezt a mezőgazdasági gazdaság szerkezeti felmérést, tehát felmérjük azt, hogy mekkora területen gazdálkodnak a gazdálkodók, milyen állat állományt tartanak, hány darabot tartanak ezekből, végzettség tekintetében is kérdezünk információkat, a gazdálkodók kora kapcsán is kérdezünk információkat, vagy most például nagyon fontos az állattartás épületeivel, illetve a trágyakezeléssel kapcsolatos kérdések. És hogy a kérdésére is válaszoljak, hát ebből fogjuk majd azt látni, hogy milyen teendői vannak például a hazai kormányzatnak annak elősegítésére, illetve annak támogatására, hogy megálljon a gazdatársadalomnak az előregedés. Azt láttuk 3 évvel ezelőtt, hogy minden harmadik gazdálkodó már 65 év feletti volt, a gazdaság irányítóknak az átlag életkora 58 év volt, tehát nagyon fontos az, hogy támogassák például a gazdaságoknak az átadását. És pontosan erre egy jó példa volt egyébként 2020-ban az agrárcenzusunk, ez egy teljes körű felvétel, olyan, mint a lakosság esetében a népszámlálás, hiszen a 2020-as agrárcenzus után hoztak különböző olyan döntéseket, olyan törvényeket, amely elősegített a gazdaságoknak az átadását, tehát hogy minél kevesebb pénzébe kerüljön ez a gazdálkodóknak, minél zökkenőmentesebb legyen ez az átállás. Vagy még egy példát, hogyha megenged, akkor elmondanék, ilyen az agrár digitalizációnak a kérdése, hiszen egyre inkább előtérbe kerülnek a különböző modern megoldások, a különböző precíziós eszközöknek a használata, és egyébként a mi felmérésünk adatai is segítették azt, hogy a kormányzat ennek a elterjedését elősegítse a különböző döntéseivel, különböző támogatási formákkal.
1: Ezekből az adatok akár, amit legutóbb is említett, generációváltásra is jól lehet majd következtetni.
2: Abszolút igen, hiszen itt nagyon pontosan látjuk azt, hogy és akár területi szinten is, ami szintén nagyon fontos, hogy például milyen területi különbségek vannak az ország egyes részei között e tekintetben, hogy hol vannak fiatalabb gazdák, hol vannak idősebb gazdák, és egy országos szinten is igen, hogy hol vannak olyan beavatkozási pontok, amelyek a generációváltást elősegítik, hiszen a 40 évesnél fiatal, a bőke őket tekintjük egyébként fiatal gazdálkodóknak. A gazdálkodóknak csak a 10%-a 40 év alatti jelen pillanatban, tehát minden tizedik gazdálkodó tekinthető fiatal gazdálkodónak, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a generációváltás is egyre inkább előtérbe kerüljön, nem lebecsülve persze az idős tapasztalt gazdáknak a munkáját.
1: Az adatkezelés szempontjából, mert itt azért adatkezelésről is van szó, biztonságban érezhetik magukat a gazdák, ha kitöltik ezt a felmérést?
2: Igen, és itt nagyon fontos elmondani azt is, hogy most már 10 éve, tehát 2016 óta papírmentesek az összeírásaink. Ez azt jelenti, hogy kétfajta lehetőség van a kérdések megválaszolására. Egyrészt van az online kitöltési lehetőség. Ez a mostani felméréshez kapcsolódóan egyébként már lezáródott, itt a május utolsó két hetében kaptak erre lehetőséget a gazdálkodók, és egyébként minden negyedik gazda élt ezzel a lehetőséggel, és június 1-e óta, egészen július 15-ig összeírók járják a vidéket, és ők elektronikus eszközökön, tableten rögzítik az adatokat. Abszolút biztonságos ez a csatorna, hiszen amikor rögzítik az adatokat, illetve lezárták az adott kérdőívet, természetesen hiba nélkül, hiszen addig nem is zárható le egy-egy kérdőív, ameddig még hiba van benne, utána egy ilyen titkos csatornán, egy ilyen titkosított csatornán kerülnek be az információk a KSH-nak a központi adatbázisába. Úgyhogy itt is el kell azt mondani, illetve érdemes azt elmondani, hogy senkinek sem kell attól tartania, hogy idegen kezekbe kerülne az ő adata, illetve harmadik félnek sem adjuk át természetesen, csak és kizárólag statisztikai célokra hasznosítjuk, és ami még szintén fontos, hogy az adatokat agregálva publikáljuk, tehát összesítve publikáljuk, egyedi szintű adat senkinek nem kerülhet a kezébe.
1: 3 évente van ilyen felmérés, a legutolsó felmérés 2023-ban volt. Milyen változásokat látnak az adatokból?
2: 2023-ban azt láttuk, hogy tovább csökkent Magyarországon az agrárgazdaságok száma, most már a 200 ezret sem érte el, tehát itt a megelőző 10 év alatt nagyjából egy harmadával csökkent az agrárgazdaságban tevékenykedőknek a száma. Érdekes volt az a tendencia, hogy a növénytermesztő gazdaságoknak a száma az lényegében nem változott, mindez annak tudható be, hogy az uniós gazdaságpolitika növénytermesztőket segíti elsősorban, ők részesülnek különböző uniós támogatásokban. Ami megdöbbentő volt talán, hogy az állattartó gazdaságoknak a száma, tehát akik ugye csak állatokat tartanak, növényekkel nem foglalkoznak, az ő számuk drasztikusan csökkent. Hát őket ugye sok minden nehezítő tényező hátráltatta, a különböző állatbetegségek, a magas inputárak, alacsony felvásárlási árak. Tehát összességében tehát azt láttuk, hogy 2013 és 2023 között drasztikusan csökkent az állattartó gazdaságoknak a száma mindezeknek a következtében. Azt is láttuk még az adatokból, hogyha már az állattartókról beszéltünk, érdekes azt megemlíteni, hogy 2010 és 2020 között Magyarországon folyamatosan nőtt a szarvasmarháknak a száma, ez aztán egy kissé csökkent 2023-ra, de amiért ezt kiemeltem az az, hogy mi voltunk az egyetlen ilyen uniós tagállam, ahol minden évben emelkedés következett be a szarvasmarhállományban. Aztán érdekes volt még azt megnézni, hogy a gazdaságirányítóknak a koráról már beszéltünk, de érdemes beszélni az ő végzettségükről is. Azt láttuk, és ami szintén egy pozitív tendencia, hogy 2023-ban már 11% volt azoknak az aránya, akik felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkeztek, tehát minden 9. gazda ilyen volt. Ugyanakkor a gazdálkodóknak több mint fele még továbbra is a gyakorlati tapasztalatára hagyatkozott, tehát mindenféle mezőgazdasági végzettség nélkül dolgozott. Aztán történtek egyébként még változások a vetés szerkezetben is ebben az időszakban, és én azt gondolom, így az elmúlt néhány évet tekintve, hogy itt további változások is várhatóak, hiszen pontosan 2023 és 2026 között már egyfajta átrendeződés következett be a tekintetben, hogy a búzatermesztés az továbbra is jellemző, ugyanakkor a kukoricának a termesztése az visszaszorul, a napraforgó termesztése pedig továbbra is előre tör, annak a napraforgónak a termesztése, amely egyébként uniós szinten is kiemelkedő.
1: Nagyon jó látni ezeket az adatokat, és éppen ezért érdemes kitölteni kérdőívet. Meddig tehetik ezt meg az érintettek?
2: Egészen július 15-ig járják most az összeíróink már a vidéket. Közel 400 összeíró dolgozik az országban. 969 települést érint ez a mostani adatfelvétel. Tehát most még nagyjából egy olyan szűk 3 hetünk van vissza addig, hogy az adatokat kitöltsék az összeíró segítségével a gazdálkodók. Aztán nagyon gyors lesz majd az adatoknak a feldolgozása, hiszen beszéltünk már arról, hogy elektronikus az adatgyűjtés. Ennek az lesz majd az eredménye, hogy már augusztus végén, augusztus 31-én egy ilyen gyors tájékoztatót tudunk majd arról közölni, hogy hogy áll az agrárgazdaságnak a szerkezete 2026-ban.
1: Várjuk vissza önt akkor is ide a stúdióba. Most megköszönöm a tájékoztatást, és az adatok kiértékeléséhez pedig majd nagyon jó munkát kívánok. Osztályvezető úr, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Tóth Péterrel, a KSH főosztály vezetőjével Balázs Zsanett beszélgetett.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Milyen tudományterületen tevékenykedett dr. Karácson Imre, Apáca torna szülötte?
2: Kevesen ismerik az ő munkásságát, annak ellenére, hogy Győrben az emlékét élő mód ápolják. Dr. Karácson Imre tudós pap volt, keletkutató, akit már gyerekkorában érdekelt a török történelem és a török-magyar háború története. Jóeszű, értelmes gyerek volt, akit a szülei tanítattak, tehát rengeteget olvasott, papnak tanult, teológiát tanult, de neveléstörténettel, nevelés elmélettel is foglalkozott. A Győri Tanítóképző Intézetnek volt az igazgatója, papként is ténykedett, és hát ő volt az, akit a 20. század elején a magyar kormány felkért arra, hogy a Rákóczi relikviákat Törökországban kutassa.
1: Devecserben is tanított egykor Gárdonyi Géza. Milyen műve született a Veszprém vármegyei településen?
2: Azt gondolom egyébként, hogy itt a környék lakossága is kevésbé tud erről, hogy Gárdonyi Géza mennyire kötődött a településhez, Devecserhez. Gárdonyi Géza 1882. szeptemberében került ide, egy segédtanítói állást kapott a városban, és 1883. decemberéig töltötte itt az idejét. A Fel nagy örömre című verset itt írta Gárdonyi Géza, amit aztán később megzenésítettek, illetve hát karácsonyi énekként vált népszerűbbé és ismerté.
1: Miért érdemes visszatérni Kapuvárra és a Hanság vidékére?
3: Itt a környéken rengeteg kastély van, nem csak itt nálunk, hanem Fertődön is, vagy Nagyszenken is, ezeket mindenképp érdemes megnézni, bár a Kapuvári az ugye be van rendezve, nem annyira látogatható, de hasonló egyébként a másik kettőhöz, ami a környéken van. Viszont aki szeret túrázni, annak mindenképpen ajánlom ezt a Menekülők útja túraösvényt, illetve van még egy Hanyi Istók túraösvényünk, ami egy ilyen tanösvény, ott van is egy ház, ami kisebb kiállításnak ad otthont, és ez tényleg a Hanságnak a belsejébe vezet egy választhatóan hosszan tartó túraösvényen, úgyhogy a Hanságban mindenképpen, aki túrázni szeret, annak érdemes ellátogatni.
1: Ezekkel a témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség, és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt. Tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez. Olvasható a cég hivatalos oldalán. Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, illetve a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka jelentősen megváltozik az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lesz megközelíthető. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Bábel ukrán hír és oknyomozó portál nagyszabású vizsgálatot tett közzé az ukrán 425. úgynevezett Skala ezredben a sorkatonákkal szemben tapasztalt visszaélésekről. Az ezredet az ukrán fegyveres erők legnagyobb egységének tartják, a 13 ezer fős állomány 9 területen végez harci műveleteket. Az ukrán Skala ezredhez mozgósított katonák számára tilos a szabad mozgás, gépfegyveres őrök kísérik az újoncokat még a mosdóba és a menzára is. Mindezt állítólagos folyamatos verés, zaklatás és sértegetés kíséri. Ilyen körülmények között sokan próbálnak megszökni, írja az Izvestija oroszlap. A magyar hírlap arról ír, hogy 14. Leó pápa kezdetnek 100 ezer euró segélyt küldött a földrengés sújtotta Venezuelának, jelentette be csütörtökön a Vatikán. A pápa a felajánlást az apostoli alamizsna hivatalon keresztül jutatja el a dél-amerikai országba, közölte a Szent Szék. Az összegről az egyházfő Alberto Ortega Martín apostoli nunciussal és Raúl Björk Castillóval Caracas érsekével tartott egyeztetést követően döntött. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Óra 35 perc. Kedves hallgatóink, a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarát Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
4: Kulturális palettánk mai adásában kiemelten foglalkozunk az immár 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgyével, amely idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket a Balaton felvidéken, valamint figyelmükbe ajánljuk azt a hiánypótló kötetet, amely a Magyar Fotóművészet 300 alkotója címmel jelent meg az MMA kiadó gondozásában. Mindemellett elkalauzoljuk Önöket a magyar képregények világába, ugyanis nemrég látott napvilágot Kocsmáros Pál, az Aranyember történetét feldolgozó képregényének új, színes kiadása Kocsmáros Gábor jóvoltából, aki a képes kiadó tulajdonosaként ápolja nagyapja örökségét. Most a vele készült beszélgetésünkből következik egy rövid részlet.
5: Hát ez ilyen közhely, tudjuk, hogy el vagyunk árasztva különféle felületeken, rengeteg képpel, videóval, játékokkal, és a mai fiataloknak már sokkal nehezebb rávenni magukat az olvasásra, egyáltalán, hogy önbizalmat kapjanak az olvasáshoz, és én látom, hogy a képregényt viszont kézbe veszik, előveszik, ismerkednek a szövegekkel, megküzdenek a betűkkel az olvasással, és utána sokkal nagyobb önbizalmat kapnak már, hogy egy regényt is a kezükbe vegyenek. Pont az Aranyembernél volt nekem ilyen nagyon jó tapasztalatom, hogy egy srác mesélte, hogy most olvassa a képregényt, még amit 20 évvel ezelőtt adtunk ki, a Fekete-fehéret, és hogy utána a regényt is elővette, és nagy örömmel olvasta. Illetve még régen, amikor a 60-as években működött a Füles, akkor csinálta statisztikákat. Tehát nézték, hogy könyvtárakból tényleg kikölcsönzik azokat a regényeket, amelyeknek éppen ment a képregény adaptációja. Akkor. Tehát, hogy ez működik. És még van nekem egy saját elméletem, ez nagyon örülnék, hogyha egyszer egy biológus ezt alátámasztaná, vagy cáfolná, de engem ez nagyon érdekel, hogy ugye két különböző agyférteke felelős a kép, meg a szöveg értelmezésért, tehát inkább a bal agyférteke, ami a szöveg értelmezésért felelős, a jobb agyférteke pedig a vizuális képességekért, és a képregény szerintem segíti a két agyférteke együttműködését. Tehát például nagyon kíváncsiak, hogy diszlexiában milyen eredményeket lehet elérni, hogy képregényt olvasson valaki. Egyébként az is egy érdekes tapasztalat, hogy nem mindenki tud képregényt olvasni. Tehát, hogy főleg felnőtteknél sokszor nagy ellenérzés a képregény felé, mert aki gyerekkorában nem vette a kezébe képregényt, sokszor nem tud mit kezdeni vele, hogy most a képet nézze, vagy a szöveget nézze, most mit csináljon, és aki pedig már gyerekkorában elkezdett ezzel foglalkozni, teljesen természetes neki, hogy a kép meg a szöveg az szépen kiegészíti egymást.
4: Az Aranyember képregény digitálisan felújított, újra színezett kiadásáról készült beszélgetésünket teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallgathatják meg. Várom majd Önöket a zenéket válogató Varga Ramónával, valamint a műsorvezető Tóth Zsófiával.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Perc. Kedves hallgatóink, a nemzetközi lapszemle következik, a mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
2: Június 24-e és 26-a között tartották meg az Európai Műsor Sugárzók Uniója, a European Broadcasting Union 90.

kutatásra az európai kontinensen. Mi lesz a megfelelő egyensúly az egyre inkább digitalizálódó kommunikáció és a minőségi hírek megőrzése között, hogy az európai vezetők és polgárok tudatos döntéseket hozhassanak? Ezek voltak az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége közgyűlésének kiemelt témái. A közgyűlés keretében a közszolgálati médiumok regionális üléseit is megrendezték, a Vatikáni Rádió itt is aktívan részt vett a Mediterrán csoport és a Kisállamok csoportjának munkájában. Magyarország egyedüliként akadályozta meg, hogy az Európai Unió hivatalosan tovább vigye Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásait, ezzel veszélybe sodorva a gyors előrehaladást, írta mindenről a Politikó. Megjegyezve, Magyar Péter miniszterelnök hűvös álláspontot képvisel Ukrajna tagságával kapcsolatban, minthogy bár nem vétózta meg az első tárgyalási fejezet megnyitását, de ragaszkodott ahhoz, hogy a záró dokumentumból töröljék az idézem amint lehetséges kifejezést Kijev uniós csatlakozására vonatkozóan. Sajtó tájékoztatóján pedig hangsúlyozta, hogy nem támogatja valamennyi tárgyalási klaszter egyszerre történő megnyitását sem, részben a Nyugat-Balkán országai felé küldött üzenet miatt. Donald Trump sürgeti az amerikai fegyvergyártás felgyorsítását az iráni háborúban kimerült készletek pótlására. Trump a Fehérházban találkozott a vezető amerikai hadipari vállalatok képviselőivel, miközben kormánya felkívánja gyorsítani a lőszerek és fegyverrendszerek gyártását az iráni hadműveletek és más konfliktusok nyomán megcsappant amerikai készletek pótlására. A Pentagon tárgyalói idén előzetes megállapodásokat kötöttek több vállalattal a termelés jelentős növeléséről. A Lockheed Martinnal létrejött egyesség alapján a Patriot légvédelmi rakéták elfogó rakétáinak gyártását a háromszorosára. A Chad rakétaelhárító rendszer elfogó rakétáinak termelését pedig a négyszeresére emelnék. Az RTX-el emellett több éves keretmegállapodás született a Tomahawk manőverező robot repülőgépek és az AMRAAM levegő-levegő rakéták gyártásának bővítéséről, ezek azonban még nem alakultak végleges szerződésekké. A Trump kormányzat az elmúlt hónapokban fokozta a nyomást a védelmi vállalatokra, annak érdekében, hogy a részvényesi kifizetések helyett a termelés bővítését helyezzék előtérbe. Az elnök januárban rendeletet írt alá azoknak a vállalkozóknak az azonosításáról, amelyek nem teljesítik megfelelően kormányzati szerződéseiket, miközben továbbra is nyereséget juttatnak részvényeseiknek. A légvédelmi rendszerek iránti kereslet az Egyesült Államokban és szövetségeseinél az iráni konfliktus és az erősödő geopolitikai feszültségek következtében jelentősen emelkedett. Ismét egy mestertervvel kavarta fel a francia közvéleményt Emmanuel Macron köztársasági elnök. Állítólag arra készül, hogy a 2027-es elnökválasztás előtt a nemzetgyűlés feloszlatásával parlamenti választást kezdeményez. Ezáltal jelentősen meggyengíteni a Marine Le Pen-féle nemzeti tömörülés győzelmi esélyeit. Lapinformációk szerint Emmanuel Macron a parlament felosztását fontolgatja, még a 2027-es Franciaország jövőjét meghatározó köztársasági elnök választás előtt. A Le Figaro című konzervatív lap mellett a BFM TV hírtelevízió is fölvetette ezt az információt, amelyet a köztársasági elnök környezete a múlt szombaton

0: cáfolni kezdett. Mindent megtesznek a hatalomváltás megakadályozása érdekében, és azért, hogy ártsanak a nemzeti tömörülésnek, így fogalmazott a bvolter.fr című konzervatív lap. A lap szerint a koncepció lényege, hogy az elnökválasztást és a törvényhozást is befolyásolják a helyzet dramatizálásával, és egy úgynevezett republikánus blokkád szorgalmazásával a centrista blokk javára. A Figaro által idézett forrás szerint a két választást, az elnökválasztást és a törvényhozási választást egyszerre szerveznék meg, mindkét voksolás kétfordulós, és egyszerre tartanák meg ezeket a fordulókat. Macron, aki 2024. június 9-én az európai parlamenti választások eredményeinek kihirdetése után néhány perccel feloszlatta a Bourbon palotát, vagyis a törvényhozást, ezzel egy erős és máig tartó politikai instabilitás időszakát nyitotta meg. Így hatástalanította az európai voksoláson elért fölényes jobboldali győzelmet. 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 30 ezer eurós pénzbírságra ítélte a bíróság Eric Tejné francia újságírót, mert cikket írt azokról a baloldali ügyvédekről, akik jelentős jövedelmet szereznek illegális migránsok deportálásának megakadályozásából, joghézagok kihasználásával, írta mindenről a Visegrád 24. Tejné cikke konkrét bevándorlási joggal foglalkozó ügyvédeket nevezett meg teljes névvel és praktizálásuk helyével. Az újságíró úgy ábrázolta őket, mint akik felelősséggel tartoznak a migrációs válságért, és zsíros üzletként jellemezte azt a tevékenységet, amelynek során közpénzből finanszírozott jogi segítségnyújtással védik a migránsokat. A bíróság nem rágalmazás miatt ítélte el Tejnét, így a tények valódiságát a bíróság nem is kérdőjelezte meg. Az ítélet indokolása szerint a cikk, idézem, személyes adatok közzé tételét valósította meg, amely közvetett veszélynek tette ki az érintett ügyvédeket. És a bíróság szerint a cikk hangvétele vádló és megbélyegző volt. Az ítéletet a Samuel Paty nevét viselő új anti-doxing törvény alapján hozták meg. Azt a törvényt annak érdekében hozták létre, hogy megakadályozzák az iszlámista online fatvákat, amelyek világi értékek, így a szólásszabadság és a laïcité, a francia állami szekularizmus védelmében kiálló személyeket fenyegetnek megfélemlítéssel vagy gyilkossággal. Tejné az ítéletet a Samuel Paty törvénnyel való politikai visszaélésnek nevezte. Véleménye szerint a törvényt, amelyet terrorfenyegetések és iszlamista erőszak elleni védekezésként alkottak meg, most arra használják, hogy elhallgattassák a migrációval kapcsolatos kritikus hangokat. Az előzetes szavazatszámlálás szerint a jobboldali jelölt Abelardo della Espirella szoros versenyben nyerte meg a kolumbiai elnökválasztást, számolt be róla a BBC. Della Espirella, akit Donald Trump is támogatott, az illegális fegyveres csoportok, a kábítószerkereskedelem és a bűnözés elleni katonai fellépést ígért.
1: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntőnk végén Yonder Boy felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a technikai munkatárs Bixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
1: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
6: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez. Olvasható a cég hivatalos oldalán. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérhető terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre 7300 megawatt lesz, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawattal csökkentették, így már 560 megawattal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályázat@katolikus.hu e-mail címen várják. Június 27-én a Kaposvári Egyházmegye védőszentje Szent László király ünnepén Varga László megyés püspök áldozó pappá szentelte Vide Attila diakónust, valamint átmeneti diakónussá szentelte Szantner Tamás papnövendéket a Kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházban. Az evangélium szavai után Somos László általános helynök szólította a szentelendőket, majd tanúsította, hogy méltók a szolgálatra. Szeretném, ha munkatársaim lennétek egy szinodális egyház építésében, szeretném, ha vonzóvá tennétek egyházunkat, Krisztus egyházát mások számára, szólt a szentelendőkhöz a főpásztor prédikációjában. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9:04. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Múlt hét pénteki messzelátónkban Tüskevár községlátnivalóival ismerkedtünk. Ma ellátogatunk a szomszédos Apáca-tornára, majd Devecserbe. Összeállításunk végén a kapuvári arcképcsarnok és települési értéktár elemei közül mutatunk be néhányat. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Szent Irmai Ágnes vagyok. Apáca-torna község békés, csendes település Veszprém vármegye nyugati részén. Átutazóban kiváló pihenőpont lehet azok számára, akik kerékpárral fedezik fel a vidéket. Készülőfélben van a Karácsony Imre emlékház, temetőjében pedig a közelmúltban rendezték a régi, már-már elfeledett családok nyughelyeit, síremlékköveit. Szőke Melinda helytörténet kutatóval itt kezdjük a beszélgetést, majd elsétálunk a községházához, ahol felidézzük a település szülötte, dr. Karácsony Imre munkásságát.
1: Sokan azt gondolják, hogy Apáca-tornán apácák éltek. Spoiler, nem. Nem éltek itt apácák. Apácák a Tüskevárral, majdnem szomszédos településen, Somlóvásárhelyen éltek. Ott volt az apácáknak kolostora. Torna szintiszta nemesi falu volt mindvégig, és az itt élő nemesek segítségével alapították a tüskevári pálosok a kolostorukat. Apáca-torna neve, tehát így tévesen kapta ezt az előnevet. A 20. század elején, azt hiszem 1912-ben hirdették ki ezt a nevet, és a tornapatakról kapta a nevét. Ja, a torna az tüskés bozótost jelent, az egy szláv név, vagy elnevezés, egy szó, és arról kapta ez a falu a nevét. Ez is a Somló környéki kisfalvak egyike, ez a település, 138 körül van a lakosság száma, és ahogy említettem, ez egy szintiszta nemesi falu volt. Őket is a török hódoltság utolérte. Ez 1200-as évek végéről vannak feljegyzések a falu létezéséről. Aztán ugye a török idő alatt a lakossága megcsappant, és amikor elmúlt a török veszély, akkor újból benépesült és nemesi családok lakták. Az egyik és a mi történetünk szempontjából fontos család a Karácsony család, ami egy elég jelentős nemesi család volt a 17. században Veszprém megyében. Több nemesi családdal házassági kapcsolat révén bővült a Karácsony család. 1658-ban kapta Karácsony Péter a nemesi rangot, címert, és pápán hirdették ki az ő nemességét. A leghíresebb szülöttje a családnak dr. Karácsony Imre teológus, pap, török és keletkutató tudós, akiről majd még mesélünk, és megkeressük az emléktábláját itt Apáca-tornán, illetve meg tudom mutatni a szülőházát. Most az Apáca-tornai temetőben vagyunk, ahol a falu vezetésének köszönhetően régi síremlékek is gyönyörűen megtalálhatóak, így a Karácsony család itt élő és itt eltemetett tagjainak a síremléke is. Tagjai között táblabírók voltak, jogvégzett tudós emberek is megtalálhatóak, és házasság révén a Dömölki, az Ostvi, a Vigyázó családdal kerültek kapcsolatban, és így a vármegye, Veszprém vármegye politikai, gazdasági életében meghatározó szerepet játszottak.
0: Igen, itt van Karácsony Lajos, nem ennyel a végén, hanem N betűvel, úgy gondolom ez is fontos. Két sírkövet is látunk. Temető megosztása, hogy ez a része a régi temető, ide már nem temetnek elhunytakat, a másik rész az az újabb, és ezt pedig meghagyták így, mint emlék sírkert.
1: Gyerekkoromban ez a rész, ez egyáltalán nem látszódott. Benőtte a bozót, elburjánzott a növényzet, és aztán a Ládonyi Laci bácsi, a falu polgármestere és a legidősebb embere, most már bőven 90 évet elhagyta, és ragyogó egészségnek örvend, és nagyon kedvelem. Neki köszönhetően tisztították ki a temetőnek ezt a részét, és váltak így láthatóvá ezek a régi síremlékek, amik egyrészt emléket állítanak az itt élő nemesi családok tagjainak, másrésztről pedig, hogyha megnézzük ezeket a síremlékeket, a formájuk, a faragványaik azért sokat mesélnek az akkori kor temetkezési szokásairól.
2: Van, ami eleve látjuk a keresztet, van, ami ilyen obeliszk formájú, ez például Karácsony Lajos sírköve, itt még bele van vésve egy ilyen ablakszerű kialakítás, kicsi oszlopok, két oldalon növény, fejes oszlopok.
1: Mesél. Többféleképpen látjuk a Karácsony család nevét anyakönyvekben is, illetve sírfeliratokon is. Eredetileg TSN, de itt már Csés és N, de van TSN-nyel a végén. Többféle verzió, tehát nagyon figyelni kell, amikor valaki a család történetét kutatja, hogy egyértelműen beazonosítható legyen. A Karácsony családnak egyébként több főága volt, volt az Ivándai ág, volt a Hódosi ág, aztán a 19. században a Bozsoki ág, de igazából a közös ősük Karácsony Péter volt. Igen.
2: Katolikus család volt mindig?
1: Igen, tehát itt a Somló környéki falvakra ez jellemző, Tüskevár, Apáca, Torna, Somlójenő, Somlóvásárhely, ezek katolikus lakossággal bírtak.
2: Akkor innen a temetőből bemegyünk a faluba, és megnézzük a Karácsony emlékházat, vagy hát ami emlékháznak lesz majd kialakítva. Igen.
1: És megmutatom Karácsony Imre emléktábláját, amit a falu állítatott híres szülöttjének.

0: Megálltunk a községi könyvtár, illetve az önkormányzat épületénél. Ennek a falán látható Magyarországon született, de Konstantinápolyban halt meg. Kutató, pap, tanár.
1: Igen, meglepő módon kevesen ismerik az ő munkásságát, annak ellenére, hogy Győrben az emlékét élő mód ápolják. Dr. Karácson Imre tudós pap volt, keletkutató, akit már gyerekkorában érdekelt a török történelem és a török-magyar háború története. Jó eszű, értelmes gyerek volt, akit a szülei tanítattak. Tehát rengeteget olvasott, papnak tanult, teológiát tanult, de neveléstörténettel, neveléselmélettel is foglalkozott. A győri tanítóképző intézetnek volt az igazgatója, papként is ténykedett, és hát ő volt az, akit a 20. század elején a magyar kormány felkért arra, hogy a Rákóczi relikviákat Törökországban kutassa. Ő volt az, akit a kormány felkért arra, hogy kint Törökországban a Rákóczi szabadságharc bujdosóinak a hagyatékát kutassa ki, mert hiszen olyan tudományos munkásságot tudott ő már akkor maga mögött, ami Magyarországon egyedülálló volt. 1907-ben ment ki Konstantinápolyban, és ott azért az első időszakban komoly utánajárást igényelt részéről, hogy bejusson a török szultán szerájába, az ottani levéltárba, hogy ezeket az iratokat kutassa. A naplójából kitűnik, olvashatjuk, hogy megvolt, hogy egy héten hány nap és hány órát foglalkozhat ezekkel az iratokkal. Másolta, fordította ezeket, és megtalálta a Rákóczi szabadságharc bujdosóinak a hagyatékát, és ezeket rendszerezte, és folyamatosan küldte haza Magyarországra. 1907 és 11 között tartózkodott ő kint Konstantinápolyba. Mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal kutatta ezeket a történeti dokumentumokat, és a könyv megjelenését már nem érhette meg, ugyanis ezek az iratok nagyon-nagyon régi ládákban voltak elraktározva, és egyik alkalommal, amikor bontotta fel ezeket a ládákat, megsértette a kezét egy rozsdás szeggel, és nem foglalkozott ezzel, és vérmérgezést kapott, és kint halt meg, de a magyar állam annyira fontosnak tartotta, és elismerte az ő érdemeit, munkásságát, hogy teljesen természetes volt, hogy hazahozatják a holttestét, és Magyarországon Győrbe temették el. Győrváros olyan szinten tisztelte dr. Karácsony Imrét, hogy 1915. szeptemberében egy gyönyörű emlékművet állítatott Karácsony Imre munkásságának.
0: Mondtad, hogy több évet töltött Konstantinápolyban. Igen. Csak az ilyen jellegű kutatásokkal foglalkozott, vagy volt arra ideje, hogy a várost is föltérképezze, és onnan tapasztalatokat osszon meg?
1: Igen. A naplójában mindent feljegyzett. Minden nap, szinte napi történéseket jegyzett fel, amikor egy diplomáciai eseményre hívták el, arról is olvashatunk, hogy melyik vezérhez mikor ment el, hogy közben járjon, hogy minél előbb kutathassa a hagyatékot, de egyébként az isztambuli konstantinápolyi kutatását megelőzően Magyarországon is folytatott kutató tevékenységet, hiszen 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága őt kérte fel, hogy Evlia Cselebi magyarországi útjáról készült feljegyzéseit lefordítsa. Ez egy török utazó volt, aki itt járt Magyarországon, és az ő feljegyzéseit lefordítva a magyarság hozzájutott olyan információkhoz a 17. századra vonatkozóan, ami elismerésre méltó, és mivel ezt lefordította, úgy ismerték el hogy a Szent István Akadémia tagjai közé is beválasztották. Emellett az ő nevéhez fűződik az első török-magyar szótár létrehozása, mert hiszen ő a török-magyar nyelvemlékek felkutatásával is foglalkozott, több török verset ültetett át magyarra, ezekről kötetek jelentek meg, de magyar vonatkozású munkái vannak Szent Imre hercegről, Janus Pannoniusról, tehát felsorolni is nehéz, amennyi szellemi hagyatékot örökül hagyott. Tudni kell azt, hogy nem diplomataként képviselte Konstantinápolyban Magyarországot, hanem ő egyszerű magyar állampolgárként érkezett meg oda, és mégis a naplójából kiderül, hogy milyen magas állami tisztségviselőkkel tudott tárgyalni, tudott információkat gyűjteni. Ez egyfajta diplomáciai tevékenység is volt, hiszen a magyar kormány ügyvivőjeként tartották őt kint számon.
2: Itt látunk egy képet is róla.
1: Igen.
2: A papságot végig megtartotta? Tehát ő az egyház berkeiben folyamatosan mozgott később is?
1: Az ő nevéhez fűződik, amit lehet, hogy megint kevesen tudnak róla, hogy 1910-ben kint a törökországi tartózkodása alatt Anatóliában kirándult, és Izmir temetőjében Tököli Imre sírját is megtalálta, az emlékkövet. Úgyhogy a szellemi hagyatéka az felbecsülhetetlen, és hát Isztambulban a lazarista kolostorban hunyt el. Az akkori miniszterelnök gróf Kunhédervári Károly és a győri főispán, akkori főispán személyesen rendelték el a hanvainak a hazaszállítását, és díszsírhelyen helyezték Győrben. Karácsony Imrét egyébként az utókor a Bujdosok történetírójaként említi, és most is csak azt tudom mondani, hogy ahogy kutattam a munkásságát, az utókornak mindenképpen példaértékű az az elhivatottság, amivel ő a tudós, a papi pályáját megélte, és amit itt hagyott ránk örökül.
2: Isztambulban, az akkori Konstantinápolyban fennmaradt-e a neve, hogy ő ott kutatott, ott járt, az életének egy bizonyos időszakát ott töltötte? Emlékeznek-e rá a törökök például?
1: Igen, tehát ahogy utána olvastam és utána néztem, a mai napig nagy tisztelet övezi az ő emlékét Konstantinápolyban, mai Isztambulban. Az isztambuli nagykönyvtár egyik kis alkönyvtár részét például róla nevezték el, és ápolják az emlékét.
2: Apáca-tornán van-e emlékhelye az emléktáblán kívül, vagy készül-e emlékház, ahol ezeket az információkat akár tárgyi formában is, de be lehet majd mutatni?
1: Van egy terve az önkormányzatnak, hogy a szülőházát felújítja, az ingatlan már az önkormányzat tulajdonában van, elkezdődtek a felújítások, és reményeink szerint ott sikerül majd kialakítani számára egy emlékhelyet. 2023-ban, 1863-ban született itt Apáca-tornán, vagy hát akkor Torna községben, és a születésének a 160. évfordulója alkalmából felkértem a tüskevári plébános urat, hogy szervezzük meg az emléktáblájának az újbóli felszentelését, és győri püspöki hivatal vezetője, Kálmán Imre atya jött ide, és ő szentelte meg, és aznap tartottunk itt Karácsony Imréről egy előadást, és hát ezzel is szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ezekben a kisfalvakban is születtek olyan nagyságok, mint például Karácsony Imre.
2: Apáca-torna után utunkat hamarosan Devecserben folytatjuk.

0: Devecser nevét hallva valószínűleg sokaknak még most is hazánk eddigi legsúlyosabb ipari és környezeti katasztrófája jut eszébe. 2010. októberében a város egy része is elszenvedője volt a vörösiszap áradatnak, amikor a település mélyebben fekvő részeit, köztük a Várkastély angol parkját teljesen elöntötte. A zöld terület növényvilága megsínylette ugyan, de mára megújulva, faegyedekkel folyamatosan bővülve fogadja a látogatókat. Csak úgy, mint a Várkastély hangulatos épülete, melybe érdemes betérni, ha a városban járunk. Szőke Melinda kalauzol.
1: Hát ez valami juharfa. Igen, itt a juharfa alatt igen, megállunk, és innen belátjuk a Devecseri Eszterházi kastélypark egy részét. Itt van egy enyhe lejtése, fölöttünk van a kastély, ahová majd föl fogunk menni, viszont itt magának a parknak is van egy története, még a régi időkben, illetve a mostani időszakban is megvan a feladata.
2: Ez a Devecseri kastély, illetve kastélypark kialakítása az Eszterházi család nevéhez fűződik és köthető. A 19. században, amikor az eszterháziak átépítették a Devecseri kastélyt a mai formájára, angol parkként alakították ki. Eszterházi Ferenc nevéhez köthető. A 19. században a magyar kastély építés fellendült, illetve az arisztokraták szerették volna, hogyha a kastélyukat gyönyörűen kiépített, megépített, megtervezett park veszi körül, és a legelterjedtebb az angol park volt. Itt a környéken ilyen angol parkot találhatunk, ugye a Dobai kastélyparkban is, és hát az ősfák egy része azért fellelhető. Jelenleg a kastély szabadidő eltöltésére alkalmas játszóteret, felnőtt játszóteret lehet itt találni.
1: Vannak sétautak kialakítva, van-e vízfelület, vagy volt-e vízfelület? Kis patak vezette át rajta, ott hidat látok a túlsó részben.
2: Tornapatak az itt folyik a határán, és ugye ennek a parknak a napjainkban az egyik, hát nem is tudom, aktualitása, ugye az iszap, a kolontári iszap katasztrófa, amikor is a tornapatakba, hogy ez a kiömlő, zagytározóból kiömlő vörös iszap ellepte ezt parkot is, az ősfákat is, és hát a fák törzsén hosszú ideig látszódott az iszap szintje. Akkor nagyon sokan megijedtek, hogy tönkre fog menni a park faállománya, de igazából a természet azért utat tört magának, és azért ezek a régi ősfák megmaradtak, és túlélték ezt a katasztrófát.
1: Igen, láttam talán pont a könyvedben egy megdöbbentő képet, hogy néztek itt ki vel ezelőtt a fák. Törzs közepéig mindegyik vörös volt, de lomb volt mindegyiken. Hát ez most már, hál' Istennek, a múlté. Most is vannak viszont új fák, telepített fák, és olyanok, melyek előtt egy-egy kép a város díszpolgárairól, eseményhez köthető emlékfák. Tehát ez egy ültetési terület is. Platánokat látok, több helyen platánok vannak, illetve tölgy telepítve. És most, hogy mondjuk el a hallgatóknak, próbáltuk kikerülni a varjakat, de nem lehet, mert a fák többségén most fészkelnek a varjak, itt ott is látjuk, nagyon sok varjúfészek, úgyhogy hát ez most egy ilyen időszak, sok a madár,
2: nagyon
1: hál' Istennek.
2: A varjak a platánfát egyébként. ahol most állunk, Cejdli József egy itteni pedagógus volt, fiatalon hunyt el, 24-ben, igen, egy-két éve, Devecser helytörténeti kutatásában azt gondolom maradandót alkotott, és hát az ő emlékére ültették ezt a fát, egy nagyon segítőkész, dolgoztunk is együtt a Jóskával.
1: Mi pedig Gárdonyi Gézának volt egy emlékfája, kötődött a településhez?
2: Megfordult itt a városban, az iskola az ő nevét viseli.
1: Igen. Ez nagyon szép. Meddig húzódik egyébként a park?
2: A vasút sínek, ahogy húzódnak, az a határa ennek. Innét meg ugye a másik oldalon az iskola, a sportpályák határolják. Ez nem olyan nagy, mint a Dobai Kastélypark. Nyilván az adottságainál fogva sem. Az ott egy önálló, különálló, mindentől távol lévő kastély, illetve kastélypark Dobán. Ez meg azért itt bent a város központjában van.
1: Ugye beléptünk a Tevecseri, az egykori Eszterházi kastélyba, és ugye az illatok még idézik a régi épületet, bár most már új feladattal ellátott, itt a városi könyvtár, egyik részében a városi könyvtár van, amely idén 40 éves. Mit érdemes erről a kastélyról tudni, már csak amiatt is, részben, hogy ugye az Eszterházi család tulajdona volt egykor, de hogy várkastélynak van feltüntetve. Melyik volt előbb?
2: Korábban vár volt, a Csoron család tulajdonában volt, ők építették a várat, a 14. századtól voltak ők jelen a településen. Itt látni lehet a régi fallal körülvett, várfallal körülvett devecseri várat. Hát a Csoron család nem volt egy népszerű család egyébként itt a környéken. Tagjai Csoron András előszeretettel sanyargatta a környék jobbágyait, falvait, szedte a különböző sarcokat. Valakivel mindig hadban állt, és aztán az Eszterházi család kezébe került a 19. században. Ugye Eszterházi Ferenc lakott ebben a kastélyban, és ő építette át igazából kastély jellegű épületté. Őt és a feleségét nagyon szerették itt a városban, legalábbis a korabeli újságokban fellelhető cikkek erről tanúskodnak. Roppant adakozó természetű volt, szerette a művészeteket, művészetpártoló volt. A feleségéről nevezték el a devecseri kórházat Berta kórháznak. A gróf adott földterületet a kórház helyének.
1: Meg van még? Mert úgy hallottam, hogy a kórház kertje, parkja is egy látogatható, nagyon szép terület.
2: Igen, most már csak szakrendelések vannak itt a kórházban, a kórházi jelleg megváltozott az átszervezések kapcsán, de az épületet, illetve a parkját felújították, tehát látogatható, és hát most, ahol vagyunk itt a várkastélyban, a környék egyik legszebb kastélykönyvtárát fogjuk meglátogatni, és hát ezzel is, hogy ezt a funkciót megkapta ez az épület, szerintem az Eszterházi család mecénás múltjának is adódzik az utókor.
0: Az egykori Eszterházi kastélyban található a városi könyvtár, a galéria és a házasságkötőterem. Udvara, tornya és a régi gazdasági egységek rendezvényeknek, időszaki kiállításoknak adnak helyet. Az épület egyik szárnyában Gárdonyi Géza emlékszobát alakítottak ki. S hogy milyen kötődése van az írónak, Devecserhez? A zene után erről is kérdezem majd Szőke Melinda helytörténetkutatót és Sós Helga könyvtárost.

0: Fölmegyünk lépcsőn, haladunk. A lépcső és az eredeti most már így a modern korra szabva, de az eredeti helyén áll. Az első szinten van a könyvtár. Beléptünk az egyik terembe, itt elhangzott egy szó, hogy ez volt egykor a lovakterem, most
1: igen,
0: is az?
1: És most is a lovakterem, ugye rendezvényeket tartunk itt. Vojta Adolf, pápai belső építész.
2: Igen.
1: Igen, ő alakította át a kastélyt, és abban az állapotában van most is egy ilyen lakókastélya. Ablakfülke, a kandalló, ez még, ez a Szépművészeti Múzeumban van az eredeti, és lent az udvaron van egy kút,
0: volt a
1: az is az eredeti, igen, az eredeti, ugye a Szépművészeti Múzeumban van, és ezt abban az időben Itáliából hozatták hozzá a követ. És akkor innen jutunk az Emerencia terembe, ez pedig egy devecseri festőművésznő, illetve Devecserben is lakott.
0: Nagy Emerencia.
1: Igen, és a halála után a könyvtárnak adományozta a festményei egy részét.
0: Ez akkor egy tárlat.
1: És akkor ez egy ilyen tárlat, igen, itt egy állandó kiállítás van.
0: Miket festett? Írjuk le a hallgatók.
1: Tájképeket inkább. Balatonról, nagyon sok kép van a Balatonról.
0: Ő itt élt, itt is született?
1: Borszőrcsökön, igen, Devecser mellett egy kis faluba.
0: És akkor itt alkotott?
1: És született, és azt mondom, Ajkán lakott később.
3: A településen élt és tanított néhány évig Gárdonyi Géza is. Ma emlékszoba és iskola viseli a nevét. Szőke Melindát hallják.
4: Azt gondolom egyébként, hogy itt a környék lakossága is kevésbé tud erről, hogy Gárdonyi Géza mennyire kötődött a településhez, Devecserhez. Az egri csillagokról idézi fel magában Gárdonyi arcát. Gárdonyi Géza 1882. szeptemberében került ide, egy segédtanítói állást kapott a városban, és 1883. decemberéig töltötte itt az idejét, az iskolában tanított, az ő emlékére az iskola mai napig Gárdonyi Géza általános iskola nevet viseli, ezzel is tisztelegnek az egykori és később íróként híressé vált pedagógusuk előtt. Egyébként a város lakossága, a városi önkormányzat azt gondolom, hogy méltóképpen ápolja az író emlékét, és az itt töltött idő emlékét többen feldolgozták, helytörténeti kutatók köztük Cejdli József is. Az író élő leszármazottja is jár, többször megfordul a városban, különböző emlékeseményeken vesz részt, és a Gárdonyi Gézáról elnevezett emléktársaság szintén működik a városban. A városvezetéstől úgy tudjuk, hogy szeretnének egy emlékszobát kialakítani, aminek valószínű méltó helye lenne a városi könyvtár falai között. Annak ellenére, hogy az iskola már kialakított egy emlékszobát, de mégis azért egy írónak méltó emlékszoba, azt gondolom, hogy a könyvtárban mindenképpen helyet kell, hogy kapjon.
0: Van-e olyan mű, amit Devecserhez köthetünk Gárdonyi Gézától?
4: Igen, a Fel nagy örömre című verset itt írta Gárdonyi Géza, amit aztán később megzenésítettek, illetve hát karácsonyi énekként vált népszerűbbé és ismerté.
3: A devecseri Eszterházi kastély parkjában és épületében Szőke Melinda helytörténetkutatóval és Sós Helgával beszélgettünk.

0: kapuvári arcképcsarnok és települési értéktár. A Ráboközi Múzeumban találjuk a város ismert embereit bemutató egységet. Szobrok, festmények, fényképek, orvosi eszközök. Mindenkit saját szakterülete vagy művészeti ágának alkotásai segítségével ismerhetünk meg. Nagy Eszterrel, az intézmény kulturális munkatársával ezek közül emelünk ki néhányat. Az értéktár teremben pedig szó lesz a Böllérmájról, a kapuvári gyógyvízről és az Andaui hídról.
1: Vannak olyanok, akik itt születtek, vagy itt munkálkodtak, vannak, akiket itt temettek el, vannak közöttük orvosok, régészek, festő
0: emeljünk
1: vagy szobrászművészek.
0: Emeljünk ki néhányat közülük.
1: Ugye, hát például a legegyszerűbb kiemelni Faragó Sándor, akiről ugye már beszéltünk, ő áll itt középen, legelől. Például a szomszédjában Gábori Miklós látható. Egy paleontológus volt, egy paleontológus régész volt, aki nagyon-nagyon sok könyvet írt, segített megalapozni úgymond az őstörténetnek a feltárását. Kapuváron született, illetve mellette található még Riggő Judit, aki nem régen hunyt el, 2020-ban festőművész hölgy volt, akinek Párizsban egyébként egy hatalmas nagy kiállítása is volt a festményeiből. Az 50-es években emigrált a II. Világháború után, utána már sajnos nem tért haza, viszont ő is azért van itt kiállítva, mert itt született. Viszont hogyha olyanokat nézünk, akik itt is munkálkodtak, akkor például a folyosó végén megtalálható Ányos Imre festőművész. Ő például életében is itt Kapuvár környékén, a Gyagosszergényben, illetve itt munkálkodott, tanárként dolgozott, és ő a kapuvári temetőben is van elhelyezve. Takvarelt használt, ami nagyon sötét, borongós színeket hozott ki, és ott látható is ugye az önarcképét is, ami a táblán látható, azt is ő festett, és az is egy ilyen nagyon sötét, borongós, hát ő egy ilyen ember volt.
0: Viszont a képei, a tájképein felismerhetőek a tájrészletek, itt például megfestette a Rába hidat,
1: így van,
0: itt akvarell szintén folyóparton, a háttérben mondjuk talán egy hegy, illetve egy keresztet, egy kidőlt keresztet látunk, itt házakat, szerette az égboltot megfesteni, legalábbis igen, ezen a három képen, különböző árnyalatokban. Vargyas István, aztán Balogh Sándor szintén, kapuvár szülötte.
1: Igen, Vargyas István nyelvészetben volt ismert, ez a, ami a képen látható, ez az ő latin-magyar szótára, amit ő írt. Egyébként ő neki sok írása volt, illetve hitszónokként fordított latin hitírásokat magyar nyelvre. Ezért is van itt kiállítva, mert ő is egy kapuvári születésű ember volt. Láthatunk még itt például egy sebészorvost, Lumnicer Sándort, akiről a Lumnicer Kórház is ugye kapta a nevét.
0: A kapuvári kórház az ő nevét viseli.
1: Igen. A találmánya például a

0: feltalált egy tűt, a Veres János féretű, az a tüdőbetegségnek volt egy megoldása, ugye, amikor a tüdő, illetve a kötőszövet között vízgyülem lett föl, akkor ő kitalált egy tűt, amit tudtak használni ahhoz, hogy ezt a vizet leengedjék, anélkül, hogy a belső szervek megsérülnének. Ő is egy kapuvári születésű ember volt.
1: Haladunk tovább. Nagyon sok híres embere szülötte, ismert embere volt Kapuvárnak. Pácai Pál, művészetpedagógus. Tőle ugye szobrokat láthatunk.
0: Igen, illetve az emlékérmeket, amik középen vannak elhelyezve, ezeket is ő készítette. Alkalmakkor lehetett tőle kérni például érmeket, vagy volt, amit saját maga emlékként készített, de ezek mind Pácai Pál emlékérmek. Pácai is egy kapuvári szülött volt, illetve ő itt is van eltemetve. Az emlékét őrzi a Pácai Pál általános iskola, ami a régi polgári fiúiskolából lett Pácai Pál általános iskola. Műveit több helyen is meg lehet nézni. Az egyik leghíresebb műve az a kenyérszegőnő volt, ami kint áll a kapuvári főtéren, és egyébként a szegedi főtéren is ugyanez a szobor áll. Teljesen ugyanez, ugye ez Pácainak igazából csak a gipsz szobrai maradtak meg, amire később a bronzot rá tudták önteni, tehát ebből a kenyérszegőnőből akár még több is lehet, ez a kettő, amit én ismerek, hogy van.

0: nagyon sok helyi értéket őriznek. Ezek közül vannak látható elemek is, van, amiért be kell jönni a múzeumba és itt megnézni, és vannak olyanok, amelyeket érdemes a városban felkeresni, avagy megkóstolni. Melyeket emelnék ki, Eszter?
1: Például ugye egy kapuvári, hát egy kulináris emlék, a kapuvári böllérmáj, amit itt a mostani gesztenye soron elhelyezkedő gulyáscsárdának az alapítója készítette el először Orbán József, és nagyon sokáig csak ott a csárdában lehetett ezt az ételt megkóstolni. Ma már egyébként ennek a hagyományát őrzik ugye a Böllérmáj Fesztiválon, 10x éve megrendezik minden évben a Böllérmáj Fesztivál, tehát az egész

0: étel köré úgymond egy ilyen kulturális program is épült. Tehát disznómáj van benne, disznóvelő, illetve hagyma, zsír, meg mindenféle fűszerezések. Ugye ennek megvolt az eredeti receptje, viszont ezt mindenki saját hagyománya szerint ott a fesztiválon is szokott ebből egy verseny készülni, hogy ezt a böllérmájat ki hogyan fűszerezi, ki hogyan készíti el. Ebből szokott is egy verseny indulni minden évben. Sertésmájat sertés felett összekeverve megsütik serpenyőben, és akkor így készül ez az étel, igen. Így a gyógyászati szempontból a kapuvári gyógyvíz, illetve a kapuvári szénsavfürdő is vonza az embereket felénk. A szénsavfürdő érbetegségekre kezelés, amit Megyesi Schwarz pár fedezte fel ezt a kezelést. Ez ugye úgy néz ki, hogy a szénsavvat az egy ilyen mínusz 79 fokos, ez a szénsavhó, ez igazából száraz jég ledarálva, mínusz 79 fokos, erre vizet engednek, és akkor egy ilyen tejfehér gőz kiáramlik belőle, amit külön ehhez feltalált kádba beengednek alulról. Ugye ezt a kádat ebbe befekszik a páciens, és akkor felülről be lehet zárni, és akkor alulról ezzel a gőzzel megtöltik a kádat. Ugye nagyjából ugyanolyan, mint hogyha sós víz ben kezelnék a beteget, csak mivel ebben nincsen víz, csak ez a gőz, ez nem annyira terheli a szervezetet. De nagyon sokan járnak még mindig a kapuvári kórházba ilyen kezelésre.
1: Kapuváron fürdő is van, gyógyfürdő.
0: Termálfürdő, igen. Gyógyvíz minősítésben van, amit nagyon sok mindennek a kezelésére használnak. Itt lehetnek tüdőbetegségek, kérbetegségek, nőgyógyászati vagy posztraumás megbetegedések. Ugye ennek kétféle felhasználási módja van. Az egyik az a fürdés, a másik pedig a belélegzés. Tehát a kapuvári fürdőben is van külön ilyen terem, ahol beülünk, és akkor ezt a termálvizet be lehet lélegezni, és így a tüdőgondokat is segíti. A termálkútból, ami föltör víz, az 67 fokos, tehát ezt fogyasztani nem lehet, ezt a termálvizet, viszont ez a belélegzés, ez tényleg nagyon sok mindenben segít.
1: És akkor még volt egy harmadik, amit kiemelt, Eszter, ez az Andaui híd.
0: Andaui híd, igen, ezt így
1: ez egy épített örökség.
0: Ez egy fából készült híd, ami a Hansági csatorna fölött van. Itt nagyjából Kapuvártól 8 kilométerre helyezkedik el. Azért érdekes, mert a kapuváriaknak nagyjából a szabadság szimbólumaként jelenik meg ez a híd. Azért is, mert az 56-os forradalom után Kapuvárról Ausztria felé, ugye azért Andaui híd, mert Andau településre vezet ez a híd. Nagyjából 200 ezer ember hagyta el itt az országot a forradalom leverése után, ezért is ugye a szabadságnak a szimbóluma, és ez egy, hát egy túrának is megfelel, egyébként úgy hívják, hogy menekülők útja ez a túrának a neve, mivel az osztrák oldalon a túraösvénynek a két oldalán féle emlékművek, illetve szobrok vannak kiállítva, amik az erőszak, a kirekesztés, illetve a gyűlölet ellen készültek ilyen emlékszobrok, úgyhogy ezt érdemes megtekinteni.
1: Mind a mai napig fa híd?
0: Igen,
1: ez átível egy patakon, vagy csak egyszerűen egy híd az úton?
0: Nem, ez a Hansági csatorna fölött helyezkedik el. Most már nem az eredeti állapot, mert akkoriban, amikor ugye az emberek ezen keresztül menekültek az országból, akkor ezt egyszer a szovjetek lerombolták, de később újra épült, úgyhogy még mindig fából van, de most már csak egy emlék, ugye nem használják úgy közlekedésre.
2: Az iménti percekben Nagy Eszterrel, a Rábaközi Múzeum kulturális munkatársával beszélgettünk. Műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot, a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató Addaköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez. Olvasható a cég hivatalos oldalán. A rendkívüli hőségre való tekintettel a fővárosi vízművek, az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. A fővárosi vízművek azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy az ideiglenes ivókutak jellemzően úgynevezett csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult szegedi szabadtéri játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfai sokszínűséghez. A polgármester a kettős évforduló, a játékok a II. Világháború okozta kényszerű szünetet követően 1959-ben indult újra, alkalmából a város nevében egy zászlót adományozott a fesztiválnak. A jövőben az évadnyitón ez a lobogó is bevonul majd a színpadra, a magyar nemzeti zászló, az Európai Unió lobogója és Szeged város zászlaja mellett. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Mohácsi Csata 500. évfordulója alkalmából július 4-én a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az ősbemutatót a Hősök Hajnala című est második felvonásaként láthatja a közönség a Dom téren, tájékoztatta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes az MTI-t. Mint írták, a Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os évadának nyitó előadásaként látható Hősök Hajnala, a Kossuth Díjas alkotópáros, Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa nagyszabású színpadi víziója. A két részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. A közleményben idézik Zsurávszki Zoltánt, rendező koreográfust, aki kiemelte, hogy a Hősök Hajnala Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadán születik meg 22 táncos pár közreműködésével. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a csúcs hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Hubay Jenő művét Szecsődi Ferenc és Kassai István adta elő. 10:08. Következik a heti zene, Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A héten csütörtökön 103 esztendeje 1923. július 2-án született a 20. század második fele magyar opera életének egyik legnagyobb baritonja, Merics György. A szegény szlovák származású paraszt család hetedik gyermeke a szarvas környéki tanyavilágból küzdötte fel magát a Rivalda fénybe. Az 5 éves koráig magyarul sem beszélő fiút szülei mérnöki pályára szánták, amely az 1940-es évek középső harmadában, a háború viharában nem volt egyszerű vállalkozás. A zenével még szülővárosa egyházi kórusában ismerkedett, és a szorgalmas, tehetséges fiatalember hamar ráébredt, hogy számára inkább a muzsika, mint a műszaki pálya a vonzó. Sikeres zeneakadémiai felvételi után abbahagyta egyetemi tanulmányait, és előbb Rosti Anna magántanítványaként, aztán a Zeneakadémián, mint Molnár Imre növendéke, gyors előmenetelre tett szert. Ez időtáj tanulta meg Kodály Hári Jánosának és a Székely Fonó legényének szerepét, és az akadémiai növendékek vizsgájára rendszeresen bejáró opera igazgató Tóth Aladár ösztöndíjat ajánlott számára. Mire 1951-ben befejezte tanulmányait, már az Operaház nagy reményekre jogosító tagja volt. Közel fél évszázados dalszínházi pályafutását naplójában, híres piros könyvében örökítette meg 48 évadon át. 1995. december 31-ig vezette naplóját. 2094 előadás 68 szerepét, a fellépő művésztársakat, karmestereket, különleges eseményeket, egy-egy beugrást. Az első bejegyzés 1949. október 18-án kelt, és Bizé Kármennyének új betanulásáról szólt, amelyben Melis György Morales szakaszvezetőként debütált. Nagy művészek, Tiszai Magda, Udvardi Tibor, Svéd Sándor énekelték a főbb szerepeket Ferencsik János vezényletével, Olá Gusztáv jelmezeiben és díszletei között, Nádasdy Kálmán rendezésében. A következő, már nagy szerep Donizetti Don Pasquale című operájának Malatesta doktora 1950. március 24-én. Az első teljes szezon 50 előadásán 5 szerepet énekelt. A következő évadban kapta az első igazán főszerepet, Csajkovszki Anyeginjának címszerepét Ferencsik János betanításában 1951. május 13-án. Olyan híres pályatársak mellett énekelte a hármas szereposztásban harmadikként, mint Svéd Sándor és Losonci György. Az 1951-52-es évad hozta meg Melis György számára azt a főszerepet, amely hosszú pályafutása egyik legmaradandóbb sikere lett, Rossini Sevillai Borbéjának Figaróját. Majorosi Aladár irányította október 21-én azt az előadást, amelyen első ízben öltötte magára a Borbé jelmezét, akit azután több felújítás címszereplőjeként az Operaház, illetve az Erkel Színház színpadán 97 alkalommal alakított parádésan és feledhetetlenül. Közte negyedszázados jubileumán is, 1974. szeptember 25-én. Naplója tanúsága szerint Bizisten utoljára megjegyzéssel 1983 szilveszterén vett önkéntes búcsút e kedvelt figurájától. A másik nagy kedvenc Mozart Don Juanja, akkoriban még spanyolos címen adták, 1956 tavaszán érkezett el. A művész 33 éves volt ekkor, mondhatni művészete csúcsára érkezett. Várnai Péter az 1956. március 4-i előadás után ezt írt a kritikájában. Gyönyörűen zengő, érzékien szép a baritonja, valóban Don Juan hangja. Felejthetetlenül szép a szerenád, vagy a pezsgő ária énekbeli megoldása. Szerepformálásában a démoni elem kissé háttérbe szorul, s átadja helyét egy könnyed, a világgal nem törődő, mindennel játszó fiatalember figurájának. Csupán a befejező képben kerekedik felül a démoni elem. 1979-ben a Békés András rendezte felújításban, majd az 1982-es Ljubimov féle a közönséget megosztó adaptációban is az akkor már 59 éves Melis György alakította a hírhet nőcsábászt. Számos további szerepének hangzó felelevenítésére a ma délutáni dallamívben bővebben jut idő, most azonban legalább még egynek szeretnék néhány mondatot szentelni. Ez az 1970-71-es évad jelentős premierje, Bartók kékszakálú hercege. 1970. szeptember 26-án énekelte először, majd az 1971-es Bartók összkiadásban lemezfelvételen is megjelent. Fodor Géza más jeles művészekkel, köztük a legendás Székely Mihállyal is összehasonlítva, többek között így méltatja előadását. Melis a felvétel idején pályája csúcsán volt, nagyszerű hangi állapotban. Orgánuma éppen abban a fekvésben volt a legképlékenyebb, amelyikben a szólam a leggyakrabban mozog, a bensőséges vallomásosságtól az ötödik ajtó nagy birtokló hangütéséig nagyon tudatosan megválasztott fokozatokon át modulál. Minden megszólalás színezete gondosan ki van keverve, ennek ellenére a vokális figura teremtés mégsem részletezése révén emlékezetes, hanem átfogó koncepciója ragad meg leginkább. Bartók Béla kékszakálúja volt Melis György legjelentősebb külföldi diadaljainak egyike. A milánói Scalában Marton Éva Juditja mellett énekelte fényes sikerrel, amelyet azután Európa sok operaházában és Mexikó városban számos további követte. A másik nagy diadalt Don Giovanniként aratta, először a Glyndebourne-i ünnepi játékok bemutatóján, majd a londoni Royal Albert Hallban 1961-ben. Azután 1963-ban Bécs következett, majd szinte annak folyamányaként a sokat ígérő szerződés a berlini Komische Operrel. A Felsenstein rendezte Don Giovanni 3 éven át közel 40 estén aratott tomboló sikert. Mind az angliai, mind a németországi kritikák felső fokon nyilatkoztak előadásairól. Jól lehet, Melis külföldi meghívásai néhány szerepre korlátozódtak, ha a politika engedi, szerepek egész sorában brillírozhatott volna a világopera színpadain. Az itthon és külföldön nagy elismertségnek örvendő Lamberto Gardelli Giuseppe Pataní karmester és többi művész kollégája egybehangzó véleménye szerint is korának egyik legjobb Falstaffja, pózája és jágója volt, és más alakításokban is nemzetközi élvonalhoz tartozott. Azonban ő mégis elsősorban magyar énekes akart maradni, az operaház sugárúti palotáját második otthonának tartotta, és Ars Poetikája szerint nem akart mást, mint a műveket és szerzőiket tisztelni, közönségét pedig szolgálni. Melis György születési évfordulója alkalmából, felvételeiből ma délután 16:30-es kezdettel hallhatnak összeállítást a Dallamívben.

0: Georg Friedrich Händel művét Sylvia McNair és az Atlantai szimfonikusok játszották. 10 óra 22 perc. Zarándoklat lóháton, múlt és jelen között a lélek legmélyebb rétegein át. Dicsérjük Szent László királyt címmel rendezett zarándoklat filmet Bújdosó Erika Ágnes. A 17 órai híreket követően Hitéletünk krónikájában a film rendezőjével beszélgetünk.
1: Én saját magamat egy struktúráltan gondolkodó és tervező embernek tartom. Mielőtt valamibe belefogok, mindig komplett stratégiák vannak a fejemben, hogy fogom fölépíteni azt a valamit, hogy fogom elkészíteni, és hogy fogok elindulni vele, hogy fogok a folyamatba más embereket bekapcsolni, bevonni. Ha változás van, egyébként azonnal újra tervezek, de folyamatosan tervezek. Ennél a filmnél történt az, hogy valami egész más kezdett alakulni, tulajdonképpen a zarándoklat elindulásától kezdve, mint amire én gondoltam, akkor, amikor kimentem Székelyföldre ezt a zarándoklatot filmezni. Körülbelül 3 nappal a zarándoklat indulása előtt hívtak föl. Már nem emlékszem, hogy Ördög András vagy Kincses Kálmán volt a telefon túlsó végén. Ők is szervezői voltak ennek a lovas zarándoklatnak, amit egyébként Nyulas Imre székely kunfakó tenyésztő szervezett. A zarándoklat ötletének gondolata Ördög Andrásban merült föl. Kincses Kálmán Székely Szent Erzsébeti lelkész állt mellé rögtön. Valamelyikük hívott föl azzal, hogy mi lenne, hogyha elmennék filmezni ezt a zarándoklatot. És akkor mondtam, hogy hát az én összes filmes cuccommal a buszos, vonatos utazás az nem igazán kivitelezhető, tehát valahogy el kellene jutnom Székelyföldre. 2 nap múlva ott volt értem az autó, bepakoltuk a cuccomat, suhantunk Erdély felé, aznap este már megérkeztem Szentcsetbe, egy 1000 méteren fekvő fennsíkra, fenyvesekkel körülölelt fennsíkra, Ábel országába. Ott már készítették a lovakat a másnapi indulásra, jurtákban aludtunk, medvényi kutyák védtek a medvéktől. Nekem is lélekben föl kellett arra készüljek, hogy holnaptól én egy lovaszarándoklatot fogok filmezni. Gondoltam, ez nagyon hálás téma, mert én szeretek szép dolgokról filmet készíteni, és itt minden olyan szépnek ígérkezett, a gyönyörű táj, óriás totálokra ad lehetőséget, a népviseletbe öltözött fiatalok lóháton, lelkészekkel kísérve. Tehát ez egy nagyon szép útnak ígérkezett, és gondoltam, majd nagyon szép felvételeket készítek, és valami nagyon szép zenével összevágva, ebből lesz egy szép kis film.
0: Dicsérjük Szent László királyt címmel rendezett zarándoklat filmről beszél a rendező Bújdosó Erika Ágnes a 17 órai híreket követően Hitéletünk krónikájában.

0: Giovanni Hoffmann G-dur szonáta mandolinra és zongorára című művének első Allegro tételét Duilo Galfetti és Diego Fasolis adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

Első rész, első fejezet, amelyben még nem utazunk a Balatonra, de már beszélünk róla. Mit csinálna a nagy hal a horgászbottal és a zsineggel? Valamit elhatároztam, majd megtudjátok.

0: hogy milyen nagy a Balaton? A papám azt mondta, olyan nagy, hogy több millió kis brumi is beleférne. De több millió brumi nincs, csak én vagyok egymagam, a kis brumi. Tehát biztosan beleférek a Balatonba, de csak akkor, ha odautazunk. Mert most csak a térképen láttam a Balatont, és ott nagyon kicsi. Még a mancsom sem fér bele, pedig a fürdőkádba belefér a mancsom, sőt, én is beleférek. A papám azt mondta, hogy ami a térképen kicsi, az a valóságban nagy. Ezt nem értem. A térképen nincs fürdőkád, mégis nagy a valóságban. A papám azt mondta, a fürdőkádot nem szokták rárajzolni a térképre. A Balatonban ugye van hal? Kérdeztem.
1: Nagyon sok hal van benne,
0: felelte a papám. De egy sincs rajta a térképen, mondtam.
1: Persze, hogy nincs rajta a térképen,
0: felelte a papám. Csak a Balatonban?
1: Csak a Balatonban.
0: A mézes cukor sincs rajta a térképen, mondtam én.
1: Milyen mézes cukor?
0: Kérdezte a papám. Amit az útra viszünk, feleltem. A papám nevetett. Aztán azt mondta, ne vegyek példát Dagiról, akinek folyton cukron meg málnán, meg mézen jár az esze. Elhatároztam, hogy nem veszek példát Dagiról, mert neki folyton cukron, mézen és málnán jár az esze. Aztán ezt mondtam. Jó, szegény Dagi, nagyon sajnálom őt.
1: Miért sajnálod?
0: Mert nem elég, hogy folyton cukron, meg más jón jár az esze, de mi nem viszünk az útra mézes cukrot, és ha nem viszünk, Dagi nagyon szomorú lesz. Ezért talán mégis vigyünk magunkkal cukrot, és egy kis bögrében mézet is. És akkor majd Daginak nem jár folyton az esze a cukron, meg más jón, hanem eszi a cukrot, és nyalogatja a mézet.
1: És neked is ad belőle?
0: Kérdezte a papám.
1: A cukorból is, és a mézből is?
0: Majd megmondom Daginak, hogy nekem nem jár folyton cukron és mézen az eszem, mert nem szabad olyan torkosnak lenni. Dagi azt mondja majd,
2: ugye mi barátok vagyunk, Rumi.
0: Barátok vagyunk, felelem majd én.
2: És Jócsont is a barátunk?
0: Kérdezi majd Dagi. Jócsont is a barátunk, mondom majd Daginak.
2: És Panaszmuki is a barátunk?
0: Kérdezi majd Dagi. Persze, Panaszmuki is a barátunk, mondom majd én Daginak.
2: És együtt utazunk valamennyien a Balatonra?
0: Kérdezi Dagi. Együtt utazunk, mondom majd, és beleférünk a vízbe, bár a térképen nagyon kicsi. Hát akkor azt mondja majd Dagi.
2: Kedves, jó barátaim, Brumi, Panaszmuki és Jócsont, én megkínálok benneteket cukorral és mézzel. Sőt, az egészet egyformán elosztjuk, mert jó barátok vagyunk.
1: Jó,
0: mondta a papám.
1: Majd meglátom, viszünk-e magunkkal az útra cukrot, meg más jót.
0: Én is szeretném meglátni, mondtam. Aztán eszembe jutott valami. Az, hogy rögtön rajzoljuk bele a térképbe egy zacskó cukrot. Aztán az jutott eszembe, hogy könyvben nem szabad rajzolni, firkálni sem. Ezért egy papírosra rajzoltam sok kis zacskó cukrot, és egy nagy bögrét. A bögrére ráírtam, ez méz, sőt, nagyon finom méz. Aztán egy tányért is rajzoltam, és odaírtam, ez meg málna. Hú, de nagyon édes.
1: Mi ez?
0: Kérdezte a papám. Külön térkép az útra, mondtam.
1: Minek a külön térkép az útra?
0: Kérdezte a papám. Mert, feleltem, a külön térkép is olyan, mint az igazi. Vagyis, ami a külön térképen kicsi, például a cukros zacskó, az a valóságban nagy. Mondta a papám. És kellene egy nagy horgászbot is, gondoltam aztán. Hosszú zsineggel. A zsineg végén horog lenne, arra rátűznék sok-sok csalétket, gilisztát, legyet, főtt kukoricaszemet, és akkor jön egy nagy hal, vagyis odahúszik a horoghoz, és azt gondolja, ejnye, ez a kis brumi, milyen sok jó falatot tűzött a horogra, én ezt bekapom. Be is kapja. És akkor már félig megfogtam a nagy halat, de csak félig, mert amikor észreveszi, hogy lenyelte a horgot, mérgében úszni kezd visszafelé. Ezért utána ereztem a hosszú zsineget, a nagy hal pedig még messzebb úszik, és rángatja a zsineget, amely a bot végéhez van kötözve. A bot másik végén pedig én vagyok, és erősen tartom a botot, akárhogy is rángatja az a nagy hal. És akkor tovább már úgy gondoltam, hogy ott vagyunk mindnyájan a parton. Fogjuk a botot jó erősen, dagival, panaszmukival, meg jó csonttal, húzzuk a halat kifelé. Ő meg húz minket befelé, de jó erősen. Nekünk pedig már haza kellene menni, de hát nem mehetünk, mert ha elengedjük, akkor a hal elúszik a zsineggel, meg a horgászbottal. És akkor a többi hal kineveti ezt a jó nagy halat, mert zsineggel és horgászbottal együtt úszkál közöttük. Ekkor megint eszembe jutott valami. Az, hogy van jó felfújt gumikarikánk, hogy el ne merüljünk a Balatonban. Aztán az jutott eszembe, Dagi majd kiúszik a halhoz, ráteszi a jó nagy halra a gumikarikát, mi pedig szépen kihúzzuk a jó nagy halat a partra. Aztán ismét eszembe jutott valami. Az, hogy Dagi nem tud úszni. Tehát nem mehet el a jó nagy halért, és én sem tudok úszni, sőt, jó csont sem, és panaszmuki sem. Jaj, majdnem azt mondtam, hogy nyaf, de nyafizni nem szabad, hiszen elutazásunk előtt még panaszmukiból is rendes muki lett, mert már nem nyafizott annyit, de most ismét nyafizik, ezért visszaváltoztattuk a nevét panaszmukira. Én már tudom, hogy később nem fog már nyafizni, ezért később ismét rendes muki lesz a neve. Ott tartottam, hogy mi lesz a jó nagy halunkkal. Nem kérhetjük meg, hogy jó nagy hal, tessék kijönni hozzánk a partra, mert még van nekünk egy bádogdobozunk tele gilisztával, meg főtt kukoricával, és adunk belőle. Hiába kérnénk, mert a jó nagy hal nagyon messze van tőlünk, és nagyon mélyen bent van a vízben. Úgysem hallaná meg. Elszomorodtam. Aztán valami megint eszembe jutott. Az, hogy másképp is gondolhatom ezt az egészet. A jó nagy hal egyáltalán nem kapja be a horgot, hanem csak leeszi a horog végéről a gilisztákat, meg a kukoricaszemet, és amikor jól lakik, szépen tovább úszik. A végén az is eszembe jutott, hogy nincs is horgászbotom. Zsinegem sincs, és horgom sincs. Tehát a nagy hal nem is kaphatja be a horgot.
1: Jó kis bocs leszel a Balatonnál?
0: Kérdezte a papám. Elhatároztam, hogy jó bocs leszek a Balatonnál, sőt, ha hazajövünk, akkor is jó bocs leszek. Legyetek ti is jó gyerekek! Ezzel a fejezetnek vége, mert Dagi, Jócsont és Panaszmuki még nem tudják, hogy utaznak a Balatonra, amely kicsi a térképen, de a valóságban nagy. Mert ez az utazás még titok. Majd nem lesz titok, ha megtudják a barátaim, de ti ne szóljatok róla. A horgászbotról sem, hiszen nincs is horgászbotom.

0: Második fejezet, amelyben elmondom az álmomat. Egy manócska adott egy varázsgombot. Nagyon furcsa varázsgomb. Dagi lebeg. Már nem titok az utazás. Délután eljött hozzám Dagi a barátom, de még nem szóltam neki semmit a Balatonról.
1: Tudod mit? Mondta Dagi. Találjunk ki valami érdekeset.
0: Nagyon jó, feleltem. Találjunk ki valami érdekeset.
1: Örülök, mondta Dagi, hogy te is ki akarsz találni valami érdekeset. De mi legyen az?
0: Azt akartam felelni Daginak, hogy valami igazán nagyon érdekes, de nem mondtam, mert eszembe jutott, hogy Dagi nagyon szereti a málnát. Ezért azt mondtam, málna.
1: Hol van a málna?
0: Kérdezte rögtön Dagi.
2: Itt van előttetek a tányérban,
0: mondta anyukám, mert éppen akkor lépett be, és egy-egy tányér málnát hozott Daginak és nekem.
1: Ez olyan, mint a varázslat,
0: mondta Dagi.
1: Málnáról beszéltünk, s már is kapjuk a málnát. Ezért most gyorsan együk meg ezt, és beszéljünk ismét málnáról, és akkor megint kapunk, mert ez a varázslat. Vagy például te kimondod azt, hogy hátbavágás, és én akkor hátbavágnak, mert ez a varázslat.
0: Az jutott eszembe, én nem mondom ki azt, hogy hátbavágás, mert nem szeretem, ha hátbavágnak, még akkor sem, ha ez varázslat. De amikor a tányérunkból minden málna elfogyott, azt azért kimondtam, hogy málna. Dagi is kimondta, sőt, többször is kimondtuk. De nem használta a varázslat, mert anyukám erre azt mondta,
2: ha kértek még gyümölcsöt, akkor mondjátok azt, kérünk szépen még egy kis málnát, mert így illik.
0: Elhatároztam, hogy kérek szépen még egy kis málnát, mert így illik, és mert a málna jó édes. Sőt, Dagi is elhatározta, mert ő még jobban szereti a málnát, és mert így illik. Mikor a második tányér málnát is megettük, eszembe jutott valami. Az, hogy találjunk ki igazi varázslatot. De Dagi azt mondta,
1: igazi varázslatot nem tudunk kitalálni, mert igazi varázslat nincs. Csak játékból találhatunk ki varázslatot.
0: Ekkor megint eszembe jutott valami. Az, hogy rámutatok Dagira, és azt mondom, kérám, sérám, bum! Rögtön rá is mutattam, és azt mondtam, Dagi, kérám, sérám, bum!
1: Ez meg mi?
0: Kérdezte Dagi. Varázslat, feleltem, mert mikor azt mondom, kérám, sérám, bum, akkor téged elvarázsoltalak.
1: Minek kell engemet elvarázsolni?
0: Kérdezte Dagi. Nem kell téged elvarázsolni, mondtam neki, de ha már kimondtam, akkor mégis el vagy varázsolva.
1: Értem,
0: mondta Dagi.
1: Én most el vagyok varázsolva, és most mi lesz velem?
0: Azt még nem tudom, feleltem, de majd nem sokára kitalálom.
1: Nem kell kitalálni,
0: mondta Dagi,
1: mert én már kitaláltam. És nagyon érdekes, vagyis te azt mondtad, kérám, sérám, bum, mert ez a varázsszó, és én most súlytalan lettem, mondjuk. Jó?
0: Azzal Dagi úgy kezdett szammogni, mintha libegne, és azt mondta, hogy ő most száll a levegőben, mint egy pille, de nem szállt. Aztán azt mondta, emeljen meg, olyan könnyű, mint egy papírdarab, de egyáltalán nem volt olyan könnyű, sőt, nem tudtam felemelni. Akkor Dagi azt mondta, azért nem tudom felemelni, mert az ellenvarázslat működik. Mert amikor én fel akarom emelni, ő kimondja, de fordítva, hogy bum, sérám, kérám, és akkor olyan nehéz lesz, hogy nem tudom felemelni. És ha megenne még egy tányér málnát, akkor ellenvarázslat nélkül sem tudnám felemelni. De nem evett meg még egy tányér málnát, mert anyukám azt mondta, elcsapná vele a hasát, és fél, hogy amit eddig ettünk, már az is sok lesz. Akkor éjszaka nagyon furcsát álmodtam. Éppen csak elaludtam, amikor odajött az ágyamhoz egy kis manó. Egészen kis manó volt, hosszú-hosszú fehér szakállal. Azt mondta, te kis Brumi, most következik az igazi varázslat, mert azt fogod álmodni, hogy kapsz tőlem egy csodagombot. Ha ezt a gombot megnyomod, és kimondod a varázsszavakat, akkor valóban minden súlytalan lesz. Ezzel elvitt engem a pályaudvarra, ott a kezemben nyomott egy fényes, furcsa gombot, és azt mondta, nézz rá erre a mozdonyra,

meg fújtat, és a felemelem mérgébe felén fújja az egész gőzét, a gőz pedig nagyon meleg, sőt, és nem szeretem, ha a gőz leforráz, még akkor sem, ha álmodom az egészet. De a manócska ott állt mellettem, a szakállát simogatta, és azt mondta, vagy felemelem a mozdonyt, vagy pedig visszaveszi a fényes gombot. Én nem akartam, hogy visszavegye a fényes gombot. Ezért a mozdon alá nyúltam, és valóban olyan könnyű volt, mintha egy papírdarabot tartottam volna a mancsomban. És most hová tegyem ezt a könnyű mozdonyt? Kérdeztem a manócskától. Vissza a helyére, mondta a manócska. Vissza kell tenni a sínekre, mert minden dolognak megvan a helye. A mozdony a sínekre való, különben nem tudná elhúzni a kocsikat. Visszatettem tehát a mozdonyt a sínekre, mert a mozdonynak ott van a helye. Máskülönben nem tudná elhúzni a kocsikat. A manó akkor hazavezetett a pályaudvarról, és kivel találkoztunk otthon álmomban? Hát, Dagival. Éppen málnát evett egy nagy kosárból, és azt mondta, azért teszik ilyen sok málnát, mert nagyon szereti, és különben is azt akarja, hogy semmiképpen se tudjam őt felemelni. A manócska azonban intett nekem, én ráirányítottam Dagira a gombot, s kimondtam, kérám, sérám, de háromszor tettem hozzá, hogy bum, bum, bum, mert Dagi kövérebbnek látszott, mint az életben. Azzal felemeltem, de jaj, többé nem tudtam letenni a földre, mert teljesen súlytalan lett, és csak lebegett. Drága, drága Dagikám, mondtam neki, maradj lent a földön, hiszen álom az egész. Tudod, hogy nincs varázslat, és kész. De Dagi olyan lett, mint egy léggömb. Felszállt a plafonig, és én nem tudtam lehúzni. Drága Dagikám, kértem ismét, légy újból súlyos, nem maradhatsz ott reggelig a plafonon, amíg felébredek, mert nagyon elfáradsz. Sőt, ha ott maradsz, és ott lebegsz, nem is tudsz reggelizni, hát ha csak létrán nem viszem fel neked a tejet. Azonban hiába könyörögtem neki. Dagi ide-oda lebegett, de már kétségbe volt esve, mert nem szeretett ide-oda lebegni. Ekkor álmomba hoztam egy létrát, felmásztam hozzá, és a lábánál fogva kezdtem lehúzni. Erőlködtem, teljes erőmből erőlködtem, végül egy nagyot rántottam rajta, és mind a ketten leestünk a földre. Vagyis Dagi csak az álmomba, de én valóban kiestem az ágyamból, mert annyira forgolódtam. Kicsit meg is ütöttem magam, aztán már nem álmodtam semmit, mert anyácskám betakart. Azt mondta, ne torkoskodj annyit, akkor majd nem álmodsz rosszakat. Elhatároztam, nem torkoskodom, hogy ne álmodjak rosszakat, de a gombot nem tudtam visszaadni a manócskának, mert ő is, meg a gomb is ott maradt az álmomban. Ezzel a fejezetnek vége, mert másnap megtudták a barátaim, hogy együtt utazunk majd a Balatonra. Most már tehát nem titok. A papám beszélte meg a szüleikkel. Nagyon örültek. Én is örültem. Szeretem a barátaimat. Titeket is szeretlek, gyerekek.

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. Az első rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea.

0: a kolompos együttes muzsikát. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt. Tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez. Olvasható a cég hivatalos oldalán. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein csomópontjaiban. A fővárosi vízművek azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy az ideglenes ivókutak jellemzően úgynevezett csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Az ideglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Domtéren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Domtéren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfaji sokszínűséghez. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából július 4-én a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az ősbemutatót a Hősök hajnala című est második felvonásaként láthatja a közönség a Domtéren, tájékoztatta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes az MTI-t. Mint írták, a Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os évadának nyitó előadásaként látható Hősök hajnala a Kossuth-díjas alkotópáros Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa nagyszabású színpadi víziója. A két részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját. Az Egyházmegye szeretettel várja a területén élő és alkotó kézműveseket szeptember 19-én megrendezésre kerülő Együtt építjük egyházmegyei jubileumi nap keretében tartandó keresztény kézműves vásárra. A vásár célja, hogy bemutatkozási és árusítási lehetőséget biztosítson a helyi keresztény kézműves alkotóknak. A vásáron való részvétel ingyenes. Időpont 2026. szeptember 19-e szombat. Jelentkezni 2026. augusztus 15-éig a kultúra@váciegyházmegye.hu e-mail címen lehet. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
4: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségemmel Zsolfal, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Szijjártyi Szabolcs atya, a Pirisz Csabai plébános. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. És arról fogunk beszélgetni, hogy tudom, hogy tiltakozni fogsz ellen, de hogy Magyarországon az egyik szószólójává váltál, vagy ilyen nagykövetévé, képviselőjévé a szentségimádás ügyének. És hogy ez lenne az első kérdés, hogy személyes kérdés, hogy ez miért vált számodra ilyen fontos. Meghallgattuk, volt egy nagyszerű, van egy nagyszerű előadásod az Olinak honlapján, az Országos Lelkipásztori Intézetnek, és azt mindenkinek tanácsoljuk, hogy azt hallgassam meg, mert tényleg nagyon-nagyon jó, én többször is meghallgattam. És hogy hogyan vált személyesen számodra ennyire fontos a szentségimádás?
5: Valóban tiltakozom a titulusát, de hogy én ezt nem akartam, de hogyha ez jött ki belőle, és ez másoknak segít, akkor miért ne? És ha segít, akkor viszont jó. Hogy nekem ez honnan jött? Jó régóta, mert mikor másodéves szemináriste voltam itt Budapesten a Központi Szemináriumban, akkor volt nálunk Valga László atya, azóta a püspök egyedett, és nekünk tartott egy lelki gyakorlatot, egy ötnapos lelki gyakorlat volt, és abban ő kiemelten beszélt a szentségimádásról. És elmondta sokak által ismert történetét, hogy ugye, azt nem is mondom most el, hogy ő is ezt kipróbált, hogy naponta egy óra szentségimádás, nézte az óráját, hogy mikor érkezik el az a pont, amikor véget történik valami, és teltek a napok, hetek, és egyszer csak valami átbillent. És elmondom, hát próbáljuk ki, miért ne? És más éves koromban kezdtem akkor azt, hogy akkor legyen naponta, akkor fél óra, aztán ezt emeltem egy órára szentségimádást. Egyszer-kétszer nem jön össze, akkor marad a rózsafüzér, de hogy nem, ez ott indult el, és ott valahogy ennek már több mint 20 éve, ott valahogy ráéreztem így ennek a szépségére, ízére, kedvességére, betöltöttségére.
4: És hogy mikor volt nálad valami, ami volt nálad is ilyen átfordulás, hogy mondtad, nem történt semmi, és egyszer csak történt valami.
5: Ilyen kifejezett átfordulás nem volt. Igazából az elejétől kezdve éreztem azt, hogy egy sokkal nagyobb béke, szabadság és öröm van bennem. És hogyha a következmény ilyen jó, akkor milyen jó az, ami ott történik, bár sokszor ebből nem érzek semmit, de ebből tudtam következtetni, hogy ez biztosan jó.
6: És korábbi tapasztalatod nem volt egyáltalán gyerekkorból, vagy a plébániáról, hogy sose volt ilyen kezdeményezés, mert pont ez, hogy a fiatalokat, a gyerekeket, meg hogy egyáltalán a híveket, hogy lehet.
5: Én Budakeszéről számozom, és nagyon szeretem Budakeszét, mind a mai napig, nagyon közel van a szívemhez, és ott cselekészkedtem, és cselekészvő minisztráltam is, meg a katolikus gimnázium, és a ilyen kifejezett emlékem nincs, de olyan érzelmi tapasztalatom az viszont van a gyermekkoromból, hogy ott is volt többször szentségimádás, és ott, ami igazából megfogott, azok az énekek voltak, meg az atmoszféra, amiben elhelyezték a szentségimádást. És az nekem akkor is, hogy gyerekként segített abban, hogy tudjak jobban figyelni a szentségre, de azt inkább a atmoszférához kötöttem, és nem a szentséghez, mint olyanhoz.
4: Egyébként most úgy említette Zsófi, hogyha belegondolok, nekem nem nagyon van emlékem a gyerekkoromból, hogy a lehetősz korában nem volt ennyire divat, vagy ugye én még az átkosban, a kommunista idők alatt voltam kisgyerek, és akkor lehet, hogy nem tartottak annyi szentségimádást, hogy ez nem volt még divat. Fogalmam sincs, neked van emléked arról, hogy a templomban szentségimádni megyünk, vagy ki van rakva az oltári szentség, mert nekem nincs.
5: Nekem annyi van, hogy való igaz, hogy mostanság inkább a reneszánszát éljük a szentségimádásnak, és úgymond ha szabad ezzel a szóval, egy szabadabb műfajjá vált szentségimádás korában, hogy inkább ugye van a két rítus, a római meg a pázmány rítus, és akkor az alapján volt valamelyik a templomokban, kiemelt alkalmakon például ugye évzárásnál, tehát ugye hálaadáskor ünnepés formában kihelyeztük, és ezek mai napig is megvannak, de az utóbbi időben egyre több helyen, egyre több plébánián, egyre több egyházi rendezvényen jelenik meg a szentségimádás, mint olyan.
6: Nekem egy kicsit az ugrik be, hogy egy kicsit a dicsőítéssel tévesszük néha össze, hogy így dicsőítünk, és akkor vagy kikerül az oltári szentség, vagy nem, és ez olyan, egy kicsit olyan alternatív megoldás, hogy ezt hogy lehet külön választani, hogy mit jelent tulajdonképpen imádni, mi maga az imádás, és hogy honnan, mi a különbség a kettő között?
5: Ezt úgy látom, hogy igazából minden jó, ami közel visz az Úrhoz, és hogyha egy dicsőítés közel visz az Úrhoz, akkor miért ne? Tehát, hogyha van egy ifjúsági összejövetel, és ott dicsőítéssel kezdünk, és az átmegy egy csöndes szentségimádásba, azt szerintem nagyon is jó, meg a helyén is van, de hogy a konkrét kérdésedre válaszolva, hogy az imádás mit jelentene, az adoráció, az imádás úgy gondolom az, amikor elismerem, hogy ő, én meg én vagyok. Ugye ezt nagyon szépen mondja Szalézi Szent Katalin, pontosabban Jézus mondta Szalézi Szent Katalinnak, hogy én vagyok az, aki van, te vagy az, aki nincs. Ez egy zseniális mondat. És én tanultam a Sotén mentálhigiénét, tehát, hogy van ilyen végzettségem is, de hogy ezt a mondatot, ezt én teljesen a helyén gondolom.
6: De tehát, a mai világban ilyet nem lehet kimondani szinte. Igen. Főleg egy mentálhigiénés szemlélettel.
5: A kettőt együtt tudom látni. Tehát, hogy gondoljuk bennek a mélységével, vagy így is azt mondja a szének, hogy én vagyok az, aki van, te vagy az, aki nincs. És nyilván akinek mondja, az van.
4: Igen. Hát
5: de hogy ez az a kiindulási pont, ahol az imádás elkezd megszületni. Mert amíg én azt gondolom, hogy nem tudom, ki vagyok, addig nem fogok odafordulni ahhoz, aki ténylegesen van. Ő van igazán, én meg kevésbé vagyok, és ugye pont az életünk arról szólna, hogy én, aki kevésbé vagyok, törekszem egyre inkább valakivé válni, de nélkül nem tudok valaki lenni. Tehát, hogy aki nincs, az törekszik a felé, aki van, ez most elég filozófikus lett, de ennek a misztikáról, meg ennek a mélységéről van szó, tehát imádni azt jelenti, hogy én elismerem, hogy te vagy az, aki, én meg vagyok az, aki. És ezért leborulok előtted, és ebben a leborulásban kifejeződik nyilván egy hódolat, de megjelenik egy nagyon konkrét szeretet, hogy azt látom, hogy figyelj, te vagy az, aki, te vagy az élet, ahogy Jézus magam, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. És az élet az nálad van, ezért hozzád fogok jönni. Tehát imádni úgy gondolom ezt jelenti, hogy elismerem, hogy ő, én meg vagyok az, aki, és szeretném kifejezni a hódolatomat, ugyanakkor szeretném, hogy teljesíted az életemet.
6: Mert hogy az Ószövetségben is van az, hogy vannak ilyen leborulásra példák, és hogy pont ez, amikor jó, hát egy bálvány előtt borulnak le, de hogy például amikor előkerül a törvénykönyv, és akkor a nép, amikor felolvassák neki, akkor újjong és leborul, hogy az Isten szavában is jelen van az Isten, vagy hogy például a protestánsoknál, hogy eltűnt ez a leborulás, hogy ez miért van, és mi az, ami hiányzik ott?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. A katolikus hitben azt szeretem, hogy elég konkrét, már korunkban úgymond bántóan konkrét, de hát mi ezt hozzuk, és ezzel amúgy segítünk a világunknak. Tehát én üljük ki abból, hogy Isten mire mondta ki azt, hogy ő kicsoda, micsoda. És Jézus egy valamire mondja azt, hogy ez az én testem, az eukarisztia. És a katolikus egyház ezt szó szerint értelmezi, mert Jézus is szó szerint értelmezte. Tehát Jézus nem a természetem mondja, hogy ez az én testem, és nem tudom mire, de egy valamire mondta, hogy ez az én testem. És Jézus Isten, ezért amit mond, az úgy van, tehát ő azt mondja, hogy ez én testem, akkor az azzá válik. Az ott lévő 12 férfinak mondja azt, hogy ezt tegyetek az én emlékezetemre, azaz így emlékezettek rám. Tehát ha valakit szeretek, akkor úgy fog rá emlékezni, hogy kéri, hogy emlékezzem rá, és ugye ez az utolsó vacsora, és igyekezzem meg a szentmiséhez, és az emlésének a szeretetéhez. Tehát visszatérve a kérdésedre, Jézus az eukarisztiára mondja azt, hogy ez vagyok én. És ezért jár az eukarisztiának kiemelt tisztelet, pontosabban fogalmazva imádás. És hogyha megyünk egyáltalán tovább, akkor igen, egyáltalán az igében is ott van. De a Szentírásra ilyen szavakat nem használ Jézus. De azt viszont azt mondja, hogy tudjuk, hogy János evangéliumában, hogy az ige lesz testé. Tehát, hogy a logos szász szegeleten mondja a görög, verbum caro factum est, tehát a latin fogalmaz, az ige, az hússá testé vérré válik, és utána az ige teljessége kimondja magát. Ugye ezért mondja a teológia azt, hogy Krisztusban a kinyilkoztatás az teljes lett. És amikor Krisztus kimondja saját magát, amit utána leírnak, ez lesz a Szentírás, akkor az szintén ő. De nem olyan minőségi szinten, mint az Eukarisztiában. Tehát a Szentírás nem esszük meg.
7: Részben válasznak érzem már arra a kérdésre, amit fel akartam tenni, hogy mit teszi különlegessé a szentség imádást, mert ugye az Exodus imádságokat folyt, van egy nagyon jó kis Exodus körünk, férfi kör, és akkor egész éven keresztül folytatjuk az imádságot ezzel kapcsolatban, és minden elmélkedés minden imádságban benne van az, hogy először is, és ez a Lectio Divina nagyon sok helyen az examenben is így kezdődik, hogy Isten szent jelenlétébe helyezzük magunkat. Tehát, hogy ott hirtelen megérkezünk Isten jelenlétébe, és az ember utána elkezdi az imádságot. Szóval, hogy mi az extra abban, hogy ha így is, úgy is Isten szent jelenlétében vagyok, akkor miért olyan nagy dolog, hogyha bemegyek a templomba, és ott tényleg Isten szent jelenlétében vagyok, amikor tudok máshol is Isten szent jelenlétében lenni?
5: Ahogy mondtam, hogy Jézus a Eukarisztára mondja ki, ez az én testem. Egyen. És ezért tudjuk azt, hogy abban biztosan ott van.
7: Aha.
5: És a katolikus hitnek a nagyszerűsége szerintem az, hogy a dolgokról kimerik mondani, hogy ez biztosan az. Ez biztosan. Ő biztosan ő.
4: Igen.
5: Másik példával élve, a Szent Jónás. Jézus azt mondja az övének, rájuk lehet vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátott, hogy bűnét, ez bocsánatot nyer, akinek nem, az nem nyer bocsánat. Tehát ez az első dolog, amit Jézus mond a föltámadása után a 11-nek. És ezért, hogyha ember elmegy egy paphoz, elmondja a bűneit, és Jézus névben feloldozza, akkor azok biztosan bocsánatot nyertek. Mert tehetem azt is, hogy érzem, hogy sok rosszat követtem, elmegyek az erdőbe, és kimondom magamból, hogy ez meg ez rossz volt, és bocsánat. Nyilván Isten irgalmas, és persze ott is megbocsát, de itt tudom, hogy biztosan megtörtént. Itt remélem, hogy megtörtént. Ezek után nem kell, hogy lelkiismeret fordulásom legyen, vagy nem tudom, mi legyen, vagy negatív érzelmek a fejnek, akkor azokra mondhatok nemet, mert tudom, hogy ez megtörtént. Itt remélem, hogy megtörtént.
4: És ez
5: objektív. Ez meg szubjektív. Reméljük, hogy elmozdul az objektivitás irányába. És ugyanígy a szentségnél, ugye az oltára szentségnél, ott biztosan ott van. És persze itt is itt van, meg Jézus mondja, hogy a legkisebbeket bejelentetitek, tehát bennünk is ott él, nyilván, de ott biztosan. És pont ma is a Szentség kápolnával voltam reggel, és tegnap előtt találkoztam valakivel, és ő mondja nekem, hogy hát atya, hát ő azért mondja, hogy azért szeretek járni a kápolnába, mert azt érzem, hogy ott Isten máshogy van. És szó szerint azt mondom, hogy máshogy van jelen. És ott álltam, és csak így hallgattam, mondom, hát igen, valami ilyesmiről van szó. És az emberek ezt megérzik. Tehát az emberek érzik Istennek a jelenlétét, és éheznek Jézusra, ugye, ő a test, ő a testnek a teljessége. És nem csak megehetjük szent áldozás, hanem imádhatjuk is. És ő az, aki betölt bennünket. És ezért más. Mert, tehát, hogy az embernek a szíve, lelke, az megérzi, hogy itt Isten máshogy van jelen, mint bárhol máshol.
6: De Isten az Ószövetségben annyit mondja, hogy féltékeny Isten, és hogy csak őt imád. És döbbenetes, amikor a Jézus megkísértésénél az ördögnek ez a harmadik tanácsa, hogy na hát akkor gyere, imádj engem, hogy ez egy kicsit olyan hihetetlen, hogy van kép ezt kérni tőle, és hogy akkor Jézus az igével válaszol, de hogy azt gondoljuk, hogy igen, Isten nem engedné meg, hogy mi bálványt imádjunk, hogy az oltári szentség imádásában. Ugyanakkor, hogy annyira zavarba jön az ember, amikor elmegy egy buddhista kolostorba, vagy egy hindu templomba, és ott ezt a fajta tiszteletet, hogy ezt hogy engedi az Isten? hogy nekünk katolikusoknak nem engedi meg, hogy bálványt imádjunk, de hogy más vallásoknak, meg ez ott van, ez a fajta imádás, és hogy ezt az Isten megengedi, hogy legyen.
5: Én mondjuk ez esetben nem használnám a bálványra más imádás szót a többi felekezetre vagy vallásra, mert ugye bűntudva és akával tud az ember elkövetni, tehát nyilván őket a keresés és a jó szándék vezérli. Ennyiben így cizelálnám ezt a kérdést. Ez nekem is ugye katolikusként így van benne, vagy bemegyek egy templom, és akkor szentelt víztartó, nincs? És akkor ott nem tudja, nem hova hajtsa téret. Tehát, hogy nyilván ez így belenőttünk, de hogy Isten senkinek se engedi meg a bálványimádást. Ez nyilván nem is kérdés, de ez egyik pólus. A másik pólus, meg az, ami az ember szívében ott van, hogy keresi az Istent. És az a kérdés, hogy ez a keresés, ez miben konkretizálódik? És onnantól kezdve beszéltünk bálványimádásról, vagy nem bálványimádásról, vagy imádásról, vagy egy jó szándékú keresésről.
7: Szóval, hogy ez szép lassan kialakult, hogy ma, amilyen formában tudunk szentséget imádni, az nem volt mindig így. Hogy egy kicsit beszéljünk erről, mert hogy hogyan tették ki adorációra először a Jézusnak a testét a Szentostyában.
5: Igen, ez egy izgalmas kérdés, mert az első időkben az eukarisztiát nem őrizték meg, csak egy célból, hogy a betegekhez elvigyék. Ugye elindul az egyház, szentmise, vasárnapi szentmise, és a szolgálattevők a szentmisét követően, vagy azt követően elvitték a betegekhez az eukarisztiát. Tehát az őrzésnek a célja az volt, hogy aki nem tudott részt venni az eukarisztikus ünneplésen, ők is részesülhessenek Jézusnak a testébe. És csak jóval később alakul ki az, hogy imádás céljából kiteszik egy másik konkrétum, hogy 11. század az, amikor a szentmisébe beépül az, hogy az átváltozatás követően a pap feltartja imádásra Krisztus testét, aztán Krisztusnak a vérét. Ez az első 1000 évben nem volt, mint liturgikus aktus a szentmise keretében. És ezt követően mélyül el, aztán ugye jön ugye Aquinius Szent Tamás, 13. századnál tartunk, és ugye megkírja a pápa, hogy akkor írja meg a eukarisztikus himnuszt, majd eukarisztikus körmenetek, és akkor így elkezdi meg egész oda, hogy eljutunk, hogy akkor örökimádó templom, ahol folyamatosan ki van téve a szentség, tehát hogy bárki bármikor mehet oda, szentségimádó templom, de ennek megjelenik közösségi vonatkozása, hogy például az is kialakult, hogy egy egyházmegyében folyamatosan egy egész éven keresztül legyen szentségimádás, és akkor adott libánia, ezen napért felelkövetkező másik napért, tehát ez elkezd közösségi szinten is így elterjedni.
7: Aha. És ugye, hogy az úrnapjával van ez kapcsolatban? Tehát, hogy mert ugye azt szoktuk így a eukarisztia ünnepének tekinteni, de miért úrnapjának hívja?
5: Hát, igen, ebben ott van annak a szépsége, hogy Teréz anya azt mondja, hogy az eukarisztiában megtölt Krisztus, és a szegények testében megtölt Krisztus egy és ugyanaz. És ezt Teréz anyától egyszer így olvastam, és ez nagyon mélyen megérintett, hogy tényleg ott van egy darab ostya, és az a mindenható. És ugye a pap meg is töri, tehát ez egy olyan erős rész az áldoztatás előtt, hogy a pap, én papként megtöröm Krisztusnak a testét, és ugye van mikció, amikor kis darabot bele ejtek a szent vérbe, hogy bármit meg lehet vele tenni. És mégis ő az Úr. És ennek az ellentétében, ennek a feszültségében igazából ott van Istennek a végtelen nagyság, meg ott van Istennek a végtelen elérhetősége. Tehát, hogy úrnapja, hogy igen, ő az Úr, és akkor megfogjuk és visszük körmenetbe, és akkor lehet imádni, de ugyanakkor Isten bocsánat, bármit megtehetsz vele.
6: Döbbenetes a Galgóczi Erzsébet a stigmatizált a misztikusnak, hogy ő például az oltár fogjának hívja az oltári szentséget, hogy tényleg ennyire kiszolgáltatott. De hogy voltak már a remetéknél a szerzetes, nem tudom, hogy szerzeteseknek hívjuk-e őket, vagy szerzetes remetéknél, hogy ott hetente egyszer találkoztak a kenyértörésben, és aztán egy egész hétre elvitték magukkal a kenyeret, vagy amivel táp, hogy akkor ők abban abban már azt a kenyeret ők Krisztus testéként vitték magukkal, és úgy tisztelték, vagy pedig akkor ez?
5: Igen, tehát ez a katolikus megközelítésben az első időktől kezdve ez kialakult, hogy Krisztusnak a teste. Ugye ez nagyon szép, pont előző vasárnapi olvasmányban volt ez, hogy a hívek áldatosan kiratottak az apostol tanításában, és közösségében, a kenyertörésben, és az imádságban, és ebben az egy mondatban, ebben ott van minden. Tehát ebben ott van az egyház elindulása, ott van a szent hagyomány, ott van a tömbeli, szentségbeli egység. Ez így bensőleg összefügg.
6: Visszautalva az Úr felmutatásra, amit mondtál, hogy ott van az, hogy felmutatja, és akkor letérdelünk. De amikor azt mondja, hogy ő által, ő vele, és ő benne, és akkor is felmutatja, akkor viszont nem térdelünk le, hogy főleg
7: háromszor
6: a magyaroknál...
7: Háromszor mutatja föl a papa, és abból kettőször letérdelünk, egyszer nem.
6: És hogy például Nyugat-Európában ott akkor állunk, de Magyarországon meg ülünk, hogy ezek hogy alakulnak.
5: Mondjam azt, hogy magyarok vagyunk. Tehát, hogy hát igen, amit mondtok, hogy háromszor van valóban felemelve az eukarisztia, és abból az egyiknél ülünk, ez egy nagy-nagy doxológiának, hogy az ő által ővel és ő benne a tiéd mindenatt. Igen, ennek után kell néznem, hogy ez miért egy ilyen magyar sajátosság, de hát ugye mi magunkat így szeretjük. Tehát vannak ilyen kis sajátosságaink, bár ugye az utóbbi időben, az elmúlt pár évben pont ugye volt egy ilyen revízió, ahol a Szent Misének a szövegét 4 pontban is korrigálták, és hál' Istennek visszatértek a latin edíció tipikához, tehát az eredeti, ugye például az én áldozatom és a ti áldozatok, ugye meum ac vestrum sacrificium, mondja a latin, tehát igazából ezek helyes visszatérések voltak, és jól van is helyén, hogy pontosan akkor miért tudunk, azt most nem tudom megfogalmazni, de valóban ez egy felmutatás, igen.
7: És van-e valami olyan, hogy mondjam, lelki dispozíció, vagy lelki állapotom, mert érdemes menni szentségmentes, és van olyan, amiben mondjuk nem? Hogy van-e olyan kizárók, ami miatt hát inkább most nem jó, hogy mondjuk nagyon feldúlt vagyok, nagyon-nagyon feldúlt vagyok, hogy akkor, hogy van-e valami olyan előzetes kondíció, amiben igen, és amiben meg nem?
5: Hát, hogyha Isten mindenkit mindig szeret, és ezt hiszük, és valljuk, akkor bármikor lehet menni. Nyilván nem célszerű a szentségi kápolnában hangosan kiabálni, főleg, hogy mellettem ott ülnek többen is, de értem a kérdésedet, szóval persze, tehát bármikor lehet menni, hát kinél ne nyugodjak meg, hanem az Úrnál, aki azt mondja, hogy gyertek hozzám, akik megfáltatok, és megtörtek vagytok, de a kérdésedre válaszolva, hogy mi az, ami segít az emberi találkozást. Hogyha én tudom, hogy fogok találkozni a barátommal, de előtte kaptam 3 e-mailt és 2 telefont, és az egyik se arra irányult, hogy szóval többen lekaptak a 10 kamerára, és akkor letört vagyok, vagy pont az, hogy feldúlt, vagy pont az, hogy visszajutottam, és fel vagyok dúlva, akkor nyilván a barátommal a találkozás előtt egy kicsit meg fogok állni, le fogok nyugodni, és úgy fogok belemenni a találkozásba. Vagy ha igyekezem oda, akkor fogom mondani a barátomnak, hogy figyelj, kész vagyok. Úgyhogy most az első 10 percben azt mondom, hogy te legyen most a lelki szemetes ládám, beleegyeztél, igen, és akkor 10 perc van, de a másik akkor tudja, hogy most erről van szó. Igen. És ennek mintájára, ha az ember nagyon szomorú, hogy fel van dúlva, ugye valamelyik szent mondta, hogy sosem újongtam kitörő örömmel, és sosem estem kétségbe. És ez nem egy ilyen sztoikus nyugalom, tehát nem a sztoát kell megtalálnom, mint a görög filozófiában, de ez jelenti, hogyha túl erős érzelmeik vannak, nem csak negatív, hanem pozitív értelemben is, akkor a találkozás előtt célszerű megtalálni újból a egyensúlyt, vagy a harmóniát, és úgy bemenni a találkozásba. De az is előfordulhat, hogy ez nem adatik meg. És akkor a találkozás másik szereplőjétől kérem azt, hogy kérlek, egy kicsit most hagyjam ki magamat. Megérkezve a szentségimáláshoz, ha van lehetőségem előtte úgymond egyfajta békét visszaszerezni, akkor tegyen meg, de ha nincs ez a semmi baj. Megyek a kápolnál, azt mondja, nézd uram, kész vagyok. Úgyhogy most az első pár perc arra fogsz mondani, hogy te végighallgatsz, és elmondod. És miért ne? Hát miért ne?
6: Igen, ez olyan érdekes, hogy a zsoltárokban is, hogy mennyi haraggat is megenged az Isten, hogy pont ez jutott eszembe erről, hogy nemrég találkoztunk valakivel, aki akkor egy gyászban volt, azt mondta, hogy most a jó Isten, hát szóba sem tudok vele állni, mert hogy annyira haragszom rá. Igen. És hogy akkor ilyenkor mi a tanács, hogy akkor hogy mégis menjek el, és mégis jó lesz ott nekem.
5: Hogyha azt érzem, hogy az Isten az olyas valaki, aki megengedett van nagyon rosszat, hogy ez, hogy azt jelenti, hogy blokkolva vagyok? Erre gondolsz?
6: Igen.
5: Ez kétségtelenül felveti az Isten képnek a kérdését, hogy Istenről miért gondolok ezt, vagy miért gondolok azt, és hogyha azt élem meg, hogy vannak olyan helyzetek, amikor Istenhez nem fordulhatok, vagy nem fog meghallgatni, vagy nem vagyok méltó, akkor az erőst felveti annak a kérdését, hogy az Isten képe mennyire van a helyén, mert nincs akkor a helyén. Senki se tiszta az Isten képe, mindenkinek vannak elakadásai. Ezt látjuk, ennek tapasztaljuk. De hát pont magával, hát ugye, ami kapcsolatban sérült, az kapcsolatban gyógyulhat. És az Istennel való kapcsolat az a legteljesebb lehetőségünk az életben. És elmegyek szentség imádni, akkor ott ténylegesen az Isten van. És legyek blokkolva, vagy érezem azt, hogy nem fog meghallgatni, vagy nagyon haragszom rá, vagy nem is akarok szóba állni, de ami kapcsolatban sérült, az kapcsolatban gyógyulhat. Tehát, hogy csak azért is elmegyek oda, ilyenkor van, csak azért is elmegyek oda, és ott mást fogok megtapasztalni. És ez az új tapasztalat felülírja a korábbi tapasztalatomat. És pont ez az ördögi az egészben, hogy hát mi miért buktunk el Ádámnál és Évánál? Úgy, hogy az Isten nem olyan, amilyen. Ez mindig az alapkísértés, és ezen megy mindig félre a történet. Ha ezt valaki elhiszi, akkor ott marad, ahol van. De ha nem, és csak ezért is bele, és csak ezért is elmegy, akkor megtapasztal egy másik Istent, és akkor már ott marad.
7: És mi a tapasztalatod, hogy hogyan működik ez, hogy mondjuk ér engem valami nagyon nagy veszteség, ami miatt szomorú vagyok, haragos vagyok, hogy először, hogy mondjam, ezt magamban kell feldolgozni, ezt a szomorúságot is haragot. Tehát mi a sorrend? Hogy először Istennel kell rendeznem a viszonyomat, és utána fogom tudni magammal, vagy először magammal rendezem a viszonyomat, és utána fogom tudni Istennel?
5: Ez egy izgalmas kérdés, ez annak a kérdését veti föl, hogy egyrészt van-e itt és most ebben az állapotomban hatalmam arra, hogy rendezem az önmagammal a viszonyomat. Mert most ezt így mesterségesen kölválaszthatjuk, hogy annyira nem vagyok még szétesve, nem vagyok még a lejtőnek az alján, hogy rendezzem. Hát ha tudom, akkor persze elkezdhetem. De van az állapot, mikor nem tudom. Mint egy gyerek az édesanyjához. Tehát, hogy vagy mikor az édesapa látja, hogy a gyermeke most nem tud mit kezdeni, oda megy, és akkor megöleli, vagy én legyek bármilyen állapotban is, ezt a kettőt párhuzamosan futtatnám. Mert Istentől kaptam szabadságot, és kaptam hatalmat önmagam fölött. Ezért van szabadságom és hatalmam önmagamon változtatni. Ugyanakkor mégis ővi a teljes szabadság, és mégis ővi a teljes hatalom. Tehát valamit viszont ő tud majd segíteni. És a kettőt én párhuzamosan futtatnám. Hogy ami az én részem, azt én tegyem, ami az Úr része, az Úr tegye. Ugye tudjuk pszichológiával is, meg az élettapasztalat, hogy a legegészségesebb modell a kooperációs modell, az együttműködéses modell. Tehát nem az, hogy csak én csinálom meg, nem az, hogy csak ő csinálja meg, hanem hogy együtt tesszük.
6: Most hallgattunk egy amerikai egy olyan embernek a tanúságtételét, aki most a rózsafűzérnek a legnagyobb misszionáriusa. És ő mesélte a megtéréséről, hogy ő egy, az egyetemen egy szentségimádás alatt tért meg, ahol fogalma sem volt, hogy mi az a kis fehér kör ottan, és akkor mondták neki, hogy csak mondd azt, hogy Jézus, Jézus, Jézus, és akkor ez mi egy órán keresztül, és akkor mondták, hogy hát igen, egy órán keresztül, és akkor 10 perc után így egyszer csak hallott egy hangot, hogy most már maradj csöndben. És aztán hogy mondja, fú, megijedt, és mondta tovább, Jézus, Jézus, Jézus, és akkor hogy tényleg maradj csöndben. És akkor azt mondja, hogy az a kőkemény szíve, mert hogy az így egyszerűen érezte, hogy szétolvad, és hogy tényleg hogy olyan találkozást élt meg, hogy a pasiónak a jelenetei, amit sose látott, mert hogy nem volt, nem egy hívő családban nőtt föl, egy teljes egyedülálló anya, aki ezotérikus dolgokkal foglalkozott, úgy nőtt föl. És ami a kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy ő azt gondolta, hogy ez egy akkora nagy élmény volt neki, hogy onnantól kezdve az eukarisztia szolgálatába állt, áldoztatott mindent, de ugyanakkor nagyon bűnös életet élt, megmaradt ugyanúgy abban a teljesen nyilvánvaló bűneiben. És akkor egy nővér volt az, aki azt mondta, hogy ezt így nem csinálhatja tovább, és akkor kapott egy utána ilyen fantasztikus élményei voltak ezzel kapcsolatban is. Csak az, hogy magában a szentségimádásban nem kapta meg azt, hogy Isten neki direkt szólt, hogy figyelj, te bűnös vagy, és hogy mit keresel itt, hanem azt később kapta meg valahol, hogy mi ezt várjuk, hogy ott vagyok az oltári szentség előtt, és akkor az Isten mondja meg nekem, hogy figyelj, jó, hogy itt vagy, de te erre és erre, hanem valahogy másképp működik. És hogy ez egy csomószor csalódást okoz, hogy és ugyanakkor mégiscsak valami elindul, és valaki megszólít, de a kettőt nehezen kötjük össze.
5: Hát Isten a másik ember által is szól hozzánk, hál' Istennek. És ez a történet, amit elmondta, ez nagyon, nagyon szép, és engem abban erősít meg, hogy Isten tényleg így működik, hogy az elfogadási az első szó, amit Jézus mond a bűnös asszonynak, hogy én sem ítélek el. Elfogadva szeretek, menj, de többet nem értik ezzel. Tehát minden az elfogadás épül rá. Van egy érdekes határterület, és ma ugye így ugye látjuk, hogy ezért vannak ilyen szóváltások, vagy ilyen már lövészárok harcok a liberális és a konzervatív megközelítések között, de hogy van egy érdekes határ, ez pedig az, hogy igenis szabhatok feltételt, mert van, hogy a feltétel nélküliséget csak úgy tudja az ember megtapasztalni, hogy előtte betart valami feltételt. És a katolikus egyház ezért mer követelményeket állítani. Nem azért állítunk követelményt, mert nem tudom, az embert meg akarok nyomorítani. Azért állít az egyház követelményt Jézust követve, mert ha ezt meg ezt megteszed, akkor majd megtapasztalod. És így visszatérve arra, amit mondtál, hogy Jézusnál ez úgy van, hogy Jézus elfogad, és azt mondja, hogy fia, szeretlek, menj, többet ne védkezzél, de van, hogy Jézus is először követelményt állít. Hogy fia, légy szíves, ezt megeszted meg. Ugye, mint a gazdagi fiúnak mond, hogy ha szeretnéd, akkor jöjj és kövess engem, és akkor majd.
7: Létezik olyan, hogy mondjuk, tudom, hogy valaki rosszul szentségimád. Tehát ilyen fogalom egyáltalán, ez fogalmilag létező dolog, vagy ilyen nincs.
5: Hát visszakérdezek, létezik olyan, hogy valaki rosszul találkozik?
7: Hát van olyan, hogy rosszul jövünk egy találkozásból, tehát mit tudom én, szeretettel gondoltunk egymás, és összevesztünk, és utána elmentünk.
5: Így van, tehát hogy ennek mentén van, ugyanakkor szerintem nincs.
7: Aha.
5: Mert két emberi találkozásnál ott egyik is a százas. Ugye?
7: Igen.
5: Viszont a Istennel a találkozásnál az egyik tudja a százas.
7: Aha.
5: Az Isten. És ezért már jobb pozícióban indulunk. És ezért van az, hogy úgy fogalmazom újra, amit mondani szeretem volna, hogy szerintem nincs rossz szentségimádás, akkor van rossz szentségimádás, hogyha én nem mindent teszek meg azért, hogy ez a találkozás ez teljes lehessen. És persze itt most ez a nehéz, mert egy bejön egy skála, ugye a minimalistától a maximalistáig itt akkor mozgunk egy skálán, hogy mi az, hogy ezt is meg lehet, persze mindig lehet még megtenni.
7: Igen, az aggályos lelkiismeretek, az igen, a rosszul járunk.
5: Én inkább itt azt hozom ide szempontként, hogy ha nyitott szívvel tudok ott lenni, tehát nyitott szívvel és odaadóan tudok ott lenni, akkor az nem lehet rossz szentségimádás. Az nem lehet, mert ő ott van, és ő a teljesség. És ő 100%-os, és ő leszek az. De ha nem nyitott szívvel vagyok ott, akkor nyilván az nem fog úgy működni, mint ahogy működhetne.
6: Olyan érdekes a te történetedben, amikor mondod, hogy te neked volt egy ilyen nagyon erős tapasztalatod a Szentségi Medásról, és ez teljesen részesévé vált az életednek, és mégis Pilis Csabán egy laikus, egy hívő volt az, aki azt mondta, hogy de legyen már egy Szentségi Imádó kápolna. Hogy ez hogy alakul ki, hogy ez is, gondolom, az Isten útja vezet minden, csak hogy mi a dolgunk ebben, hogy a papnak a dolga, vagy a híveknek a dolga, hogy ez hogy jön össze ez az egész, és hogy tudjuk átadni azt, hogy te mit akartál átadni, mit sikerült, és az mit indított el.
5: Igen, hát a papodnak szükség van a hívekre az, hogy megtérenek a papok, de ez nem is kérdés, ahogy visszafelé is igaz, ugye bár ez a történet, de hát ezért szép az egyház, mert Jézus mindenkit hívogat, van, aki jobban hallja, van, kevésbé, és aki előbb hallja, az szól. Ugye van ez a kép, a Húsvét vasárnapi evangélium, ez egy zseniális kép, amit több teológus már mélyebben kifejtett, hogy ott van Péter és János. És ugye jön a hír, hogy üres a sír. És akkor mind a ketten elkezdenek futni, Péter ugye az első, a hierarchia, és a szeretet tanítva János pedig ugye a karizma, a szeretet, és ugye a karizma szeretet előbb ér a sírhoz, de megvárja Pétert a hivatalt, tehát nem megy be, megvárja, és utána egyszerre mennek be, ugye azt mondja a Jánosra, a szeretetről, hogy körbenéz, látja és hit, de Péter a hivatalra nem mondja ezt. Szóval ez így vagyunk mi is, hogy hál' Istennek Pilis Csabán sok nagyon jó hívő van, meg tényleg nyitottak is, és imádságos lelkületek, nagyon sokat lette annak előnyével és hátrányával együtt, de szerintem kell kezelni, és igen, valójában az így volt, hogy mondta valaki, meg aztán többen is, hogy mennyire lehetne egy ilyen hely, ahol lehetne szentségi márni, és akkor hát a hivatallásra, ugye már, és akkor jó, legyen, és maguk a hívek alakították ki igazából, kisendek már 7 éve, több mint 7 éve.
7: És ott szentmisét is mutattok be ebbe a kápolnába, vagy azt nem?
5: Nem, azt nem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a templom, és van a jobb oldali sekrestje, és volt egy a bal oldalon egy másik sekrestje, de az nem volt funkciója. És igazából azt alakítottuk ki, hogy olyan 6 ember fér el nagyjából benne, és ami most már többször volt kicsi, tehát hogy az emberek így ráéreztek, és kicsi, többször kicsi.
7: És milyen gyümölcseit látod annak, hogy ez megjelent? Hogy van egy ilyen szentségimádó kápolna?
5: Hát egy nagyon konkrét gyümölcsöm az, hogy kevesebben jönnek hozzá. Zseniális. Mert tudjuk, hogy nem a papra van szükség, hanem Jézusra van szükség, és papra csak annyiban megy, hogy Jézust adja, hogy Jézus a megoldás. Jézus a megoldás, és amit látok, az, hogy akik elkezdenek járni, azok egyetlen arról számolnak be, hogy nagyobb béke van bennük. De hogy így teljes legyen a paletta, a szabadság, a béke és öröm. És öröm ez a három megjelenik az embereknél. Ha nagyon nehéz témával megy oda, vagy visz egy nagy puttony már egy ideje, akkor lehet, hogy ez ám nem jelenik meg, de valami igen, az, hogy megtanul azzal együtt élni. És ez nagy szó. Hát az Úr sok mindent nem vesz el, de azt szeretné, hogy megtanuljunk együtt élni azokkal, amik ha egyszer már vannak keresztek, akkor azokat legalább valahogy hozzuk.
6: Jelenics atyának volt egy ilyen nagyon érdekes története, hogy elment egy ilyen kis faluba, és akkor nem volt hétköznapi szentmise, és nem volt rózsafűzése. És akkor mondta, hogy hát miért nincs? Hát csak egy-két öreg asszony jött, és akkor ez emiatt így ne befejez. És akkor miért most többen vannak? Tehát, hogy lehet ezt hogy elkezdeni, hogy meghívni erre a híveket, hogy fölébredjen a vágy benne, hogy erre nekem szükségem van.
5: Te egy kedves barátomtól tanultam, a Jézus vonzó, és Jézus az, aki igazán vonzó. És hogyha én elkezdek beleállni ebbe a vonzásba, akkor a többiek látják azt, hogy hát tényleg ő a vonzó. És akkor miért ne jöhetnék én is? És miért ne jöhetnék én is? Tehát az egyik, az kétségtelenül a személyes példa. Azt, hogy látják az emberen, hogy neki ez jó. Hát neki jó, akkor nekem menne lehetne jó. Ez egyik, a másik a tanúságtétel. Tehát ez megkerülhetetlen. Nyilván nem kell prozaitának lenni, de de a tanúságtétel az megkerülhetetlen. Tehát a hithallásból ered, honnan tudják, ha nem mondtam el? El kell mondani? Figyelj, ott voltam, és nekem elvegem segített, és annyira jó volt találkozni, és figyelj, próbáld ki, és ugye a próbálkozás korát, ugye mindenki, ugye mindenki próbált ki, aztán egy csomóan tönkre, tönkre mennek benne, ugye, és amit nem próbálom ki, mert tudom, hogy tönkre megyek, meg láttam, hogy nem fogom kipróbálni, de ez, na, hát a próbálkoz, próbáld ki ezt. Ugye az az, hogy próbáld ki, hogy nem érsz együtt házasságkötés előtt. Hát tényleg, mindenki a másikra próbáld ki ezt, és csak és akkor megérkezünk az igazsághoz, meg a szabadsághoz, meg az örömhöz. Tehát miért ne? Szóval a másik a tanúságtétel, a harmadik az pedig egyfajta kanalizálás, hogy azért mégiscsak legalábbis, hogy most a saját pozíciómból beszélek, hogy vezetőként, papként azért az embereket kanalizálni kell, hogy figyeljetek, ezt próbáljuk meg együtt is, kezdjük el, és csináljuk, és akkor fogod látni a gyümölcsét. Úgyhogy mindenki csak el tudok várni, próbálja ki.
7: De, volt egy
5: példa, hogy igen. Volt egy fiatal, mondjuk a 9 éve, amikor akartam PSK, vagy 10 éve, de kerültem, és akkor jött hozzám, hogy hát ő keresi, de nem találja, mi lenne a hivatási gondolkodat. Ezen is, meg azon is, meg abban is, hogy mit csinálj, és akkor így jött, hogy figyelj, fogadjunk. Egy éven keresztül napi fél óra szentségimádás, és fogod tudni azt, hogy mi a hivatásod. És cserébe kérsz valamit, egy fiú volt, mert tehát a sör, sütőkéből. És akkor nem ment bele, később belement, és pár éve eskedtem.
7: És hogy van, nálatok, hogy van Pirincs Csabán nyitva a Szentségimádó kápolnát? Mikor lehet menni Szentségimádásra?
5: Most már 0-24.
7: 0-24. Igen. És mindig kell, hogy legyen ott valaki? Vagy nem mindig kell?
5: Igen, igyekezem meg a örökmálásnak a kérdés köréhez. Tehát igen, az van, hogy mi úgy kezdtük el, hogy Jézust egy nagyon szép golyóálló üveg mögé tettük be, és az elmúlt közel 8 évben soha semmilyen visszaélés, semmilyen szinten nem volt, hol bárki bármikor bemehet. Az elején, való igaz elején reggel 5-től volt éjfélig, és nagyon sokan használták, meg éjfél után szerették volna, akkor kinyitottuk már évek óta, és bármikor mehetsz. És annak meg folyamata van, hogy ez hogyan alakítsuk szentségimádóból örökimádóvá. Az az, hogy mindig legyen ott valaki.
7: Aha. És mondjuk, és ez nekem több mindenre is és igaz maga ez az egész kérdés. Tehát mondjuk van nekem egy nehéz, másnap van egy nehéz tárgyalásom, vagy van egy bármicsoda, egy mentálisan megterhelő találkozó, vagy akármi. Tehát történik velem valami másnap. És tudom, hogy ha kialszom magam, akkor jól teljesítek. De feltámad bennem egy olyan vágy, hogy esetleg le kéne menni az éjszaka közepén egy óra szentségimádásra. És úgy nagyon sokszor van ilyen, kerülök én szemben ilyen dilemmával, hogy most lemenjek a reggeli szentmisére, vagy inkább aludjak még egy órát, és akkor utána frissebben vagy normálisabban tudok föltenni. Hogy tesz ilyenkor jót az ember? Hogyan tudja eldönteni, hogy mi az, ami... Mert könnyű lenne azt mondani, hogy válasz mindig a szentségimádást, de hogy tényleg ez ilyen egyértelmű?
5: A Jézus az Úr, tehát, hogy ezt alapvetően Jézustól kell elkérni, hogy mi a jó döntés, és ott megkülönböztetni. De hogy ilyen alapirányultságként szabad éjszaka találkozni az Úrral. Ugye a szeretet, ez nem mérhető. Mégis van egy mérőeszköze, ez az idő. Uh-huh. És ezért tudom, hogy ez kérhetetlen, de ez van. Tehát, hogy akire, amire több időt szánok, azt jobban szeretem. Tehát, hogyha több időt szánok a kollégámra a munkahelyen, mint a feleségem otthon, akkor jobban szeretem a kollégámat. Ha több időt szánok a szabad időmben a YouTube pörgetésre, mint a könyvre, akkor jobban szeretem a YouTube videókat, és ezt rólhatnánk tovább. Ez elég konkrét mérőeszköz. De nézzük pozitívan. Ez a szeretetnek a meg

0: Szóval ez egyik, a másik pedig a tapasztalat az az, hogy tényleg van valami egészen más az éjszakai szentségi más. Ugye ezt Jézusról világosan beszél a Szent Testőrsz, hogy egész éjszakát isteni imádásában töltötte. És ott történik, ott voltam, Pécsabára kerültem, és ez első hely volt, amit nem tudtam, hogy reggelire megenni, és kicsit most ez így sok. Első év után lelki gyakorlat, jó, másik év után ez mindig, és akkor másik év után elmentem a 30 napos Ignácia lelki gyakorlatra, a dobogókőre. És ott ugye a 5 ima óra van, ugye hál' Istennek elég konkrétek a keretek, hogy nincs beszéd, nincs tévé, nem is olvashatsz a Szentírásról, adod a részeket, és napi kétszer vagy egyszer beszélsz a kísérővel, az mondjuk, hogy csöndbe vagy, de az 5 ima óránál ott az mélyére Ignác, hogy este feküdjél le, és hogyha éjszaka megébredsz, és ha éjfél öt ébredtél meg, akkor aludjál vissza. És már tudod, hogy éjfél öti alvás többet ér. De éjfél után kelsz föl, akkor viszont öltöz fel, menj a kápolnál, és az az első. És hát Jézus azért vicces, csak nem mindig az éjhumoromat beszél, és nyilván többször keltem fel éjfél után, mint éjfél után. És mentem a kápolnál, és ott, tehát azokat, az 8 éve, a mai napig elmondom, mindegyik imámat pontosan. Tehát, hogy ott annyira tiszta az embernek a feje, hanem hulla, fáradt, és annyira mélyebben és teljesebben találkozik az Úrra, hogy annak nincs alternatívája. Máshol nem pótolható magyarul. És nekem ott egy ilyen tapasztalatom, és én ezért vagyok ebbe az irányba, meg több tanúságtételt végighallgatva megengedő, azaz inkább preferál, meg elfogult. Mert ez más. Kétségtelenül, hogyha az emberek ott van 5 gyereke, és 3 hónapja nem aludt, akkor maradjon az ágyban, mert akkor én fogom mondani, hogy el ne menjen imádkozni. Tehát meghívás és arányok mentén döntenék.
1: Ez van érdekes, mert hogy vannak az embernek ilyen időszakai, amikor nehezére esik aludni. Tehát, hogy föl kell hajnali 3-kor, vagy ilyesmi, és hogy ezeket az Isten nem véletlenül adja? Tehát, hogy ezt ki kéne használnunk, ezeket az időszakokat? Hogy ezek a legyetek éberek és virasszatok, mert hogy a sátán, mint üvölt oroszlán körbejár, hogy ennek mi a konkrét üzenete? Hogy én segítek neked, hogy ekkor és ekkor éber legyél, vagy pedig ez egyszerűen csak egy ilyen általános?
0: Ugye van egy az emberi természet, ezért mégiscsak állandó, akármennyire széles spektrumon mozgunk, de az emberi természet általásában az elmondható, hogy ha az ember lefekszik éjfél előtt jóval, és hajnalban föl kell, akkor azért elég tiszta a feje. Ja, és akkor ott tud tényleg így tiszta szíve fejé imádkozni, és mit mondom, hogyha nem az van, hogy édesapa, és akkor sok kicsi is, mert évek óta nem aludt, de hogy a konkrét esetet nézve, hogy mi ennek a üzenete, én ezt megint ott helyben különböztetném meg, és ugye a két nagy mesdje, az egyik mesdje az, hogy hát lehet, hogy van valami stresszkezelési problematikája, és akkor azzal máshova kell menni, hogyha ennek ez az oka. Ha viszont azok, hogy azért ébredek meg, mert tényleg igazából nagyjából elemben van az életem, de rendszeresen fölkelek, akkor már ne imádkozhatnék. De visszatérve ide, hogyha még a reggeli hajnali megébredésnek, még ha az is az oka, hogy van valami probléma, amit mással fel kéne dolgoznom, vagy dolgoztatnom, akkor miért ne élhetnék ezzel a lehetőséggel? Tehát, hogy Isten ezt direktbe adja, vagy indirektbe adja, mind a kettő lehetőség arra, hogy az ember imádkozzon. Tehát ugye a legbiztosabb visszaalvási módszer, ezt tudjuk, hát a rózsafűző.
2: Igen, igen.
0: És kérdés.
2: És de hogyan lehet ma, tényleg mindenki rohan, időszegény világban élünk, mindenki tele van dolgokkal, túl van terhelve. Egyrészt dupla lesz a kérdés, mert hogy neked hogyan sikerült beilleszteni a napodba az 1 óra? Tehát van ennek egy meghatározott helye is, akkor mindig ott van? Vagy hogyan tudja az ember első helyre tenni ezt, amikor 1000 dolog veszik körül, mondjuk itt valaki hirtelen beesik egy új kérés a gyerekektől, a feleségtől, a nem tudom kicsoda, és akkor ez tolódik, és végén elmarad, hogy azt az 1 órát eltöltsem az Isten. Ezt tudom, mert hogy az Exodusban is van egy ilyen 1 órás Isten jelenlétében töltés, és nem nagyon sikerült, de tudom, hogy nem csak nekem, nagyon sokaknak már.
0: Visszatérek a nullponthoz, mert azt mondom, hogy mindenki rohan. Hát lelkük rajta, de Jézus sosem sietett. Tehát, hogy hova sietünk? Tehát, hogy most nézzük, a megváltás az mi?

0: Jézus 30 évig van otthon, és 3 évet dolgozik. Ez 33, ez 10 egyhez. És ezt hívjuk megváltásnak. Tehát, hogy akkor hova sietünk? Tehát ez azért fogalmazza meg megint számosítva, hogy érezzük azt, hogy korunk ebben a szempontból is mennyire félre ment.
1: Mi körülveszünk, bocsánat, csak hogy közben, de olyan eszközökkel veszük körül magunkat, amik automatikusan siettetnek. Tehát ez az óra, az okostelefon, az e-mailek, a számítógép, ez mind gyorsítja fölfele az életet, és mind egyre több feladatot ad, hogy ugyanabban az időben ezeknek az eszközöknek a segítségével többet tudunk bele szuszakolni, és így viszont gyorsan válik az élet.
0: Igen, de hogy ebben én úgy gondolom, ebben nagyon radikálisnak kell lenni. Tehát, hogy telefonom nekem nincsen szinkronizálva az e-mail fiókommal, leülök a gépére, ott nézem meg, nem vagyok fent a Facebookon, és sorátlám tovább, mert föltesznek, de én nem vagyok fent. De tehát, hogy ebben én nem radikális, ez először, én meg normális lennék. Azaz nem hagynám, hogy bárki és bármi is fölgyorsítson, mert Isten a jelenben van, és nem a múltban, és nem is a jövőben. Isten örök jelen, a menny is örök jelen. Ha nem tudunk a jelenben lenni, nem fogunk sose az Istennel találkozni. Tehát én ebben, minden ebben, ami felgyorsítja az életet, abban én nagyon radikális lennék, és ezt visszaesném és visszavetném. Mert nem is sehova.
1: Szabolcs, ezért nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és beszélgessél velem.
0: Köszönöm és a bizalmat.
1: Önöknek, nektek pedig a figyelmet, ez volt a Lélekszóval Podcast. Ezt az epizódot is, mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának honlapján, valamint a közösségi média felületein. A hithallásból fakad.
2: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek Podcast sorozatában a testi létezésről beszélgetett Lőv Gergely atyával, az esztergomi szeminárium spirituálisával, Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának 1000. évfordulóját, az Egyházmegye szeretettel várja a területén élő és alkotó kézműveseket a szeptember 19-én megrendezésre kerülő Együtt építjük Egyházmegyei jubileumi nap keretében tartandó keresztény kézműves vásárra. A vásár célja, hogy bemutatkozási és árusítási lehetőséget biztosítson a helyi keresztény kézműves alkotóknak. A vásárban való részvétel ingyenes. Időpont szeptember 19-e szombat, reggel 9 órától este fél 8-ig. Jelentkezni augusztus 15-éig a kultúra@vaciegyházmegye.hu e-mail címen lehet. Jelentősen megváltozik Veszprém belvárosának közlekedése a Petőfi Színház felújítása miatt a Színházkert körüli utcákban július 1-től, közölte az önkormányzat az MTI-vel. A forgalmi változások várhatóan 2027 végéig tartanak, közölte az önkormányzat. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez. Olvasható a cég hivatalos oldalán. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. A fővárosi vízművek azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy az ideiglenes ivókutak jellemzően úgynevezett csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja egy csapot és ivóvizes poharat ábrázol. Tábla jelzi. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Requiem Mohácsért címmel új produkciót mutat be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából július 4-én a szegedi szabadtéri játékokon. Az ős bemutatót a Hősök hajnala című est második felvonásaként láthatja a közönség a Dom téren, tájékoztatta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes az MTI-t. Mint írták, a szegedi szabadtéri játékok 2026-os évadának nyitó előadásaként látható Hősök hajnala a Kossuth-díjas alkotópáros Zsurávszky Zoltán és Zsévince Zsuzsa nagyszabású színpadi víziója. A két részből álló előadás Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg a tánc és a zene nyelvén. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 13-tól a 19. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New Yorki Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szentmiséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz, a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: Hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam két pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölhosznó Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a második világháborút, és aztán orvosnak hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diákmozgalmat mi kezdtük. Győzött, hál' Istennek, a forradalom egy hétre, vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg, akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonne-ra jártam, meg a politikai Institut d'Etudes Politiques, a Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy süttyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. Számomra gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, mert ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba, New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Paszaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
1: Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartja.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert vigyázz, hogy pap voltam már, de azért mint ferences csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkba, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a marinkorpsnál névibe, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a névibe. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiába. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden 2 hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánia?
1: Port Jervis. Ugye St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen, érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
0: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
1: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
0: Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallások, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a dicsértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. De ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát azt manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: emberek. Elég ilyen. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tisztelendő úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjáért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csete Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek!
3: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyosunkban a Gázsa zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyosunkban a Gázsa zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Július 1-től tovább bővül Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, írta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn közösségi oldalán. Kifejtette, első ütemben Érd, Vác, Valassa, Gyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újra gondolták az éjszakai hálózatot, benne a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Péccel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra és pótlóbuszos átszállásra is kell számítani a székesfehérvári fővonalon, mert dinnyésnél váltóhiba miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A fennakadás érinti a balatoni és veszprémi vonalon utazókat is, közölte a MÁV csoport hétfőn dél körül a honlapján. Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt, tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól. A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató a Daköv Kft. Szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez. Olvasható a cég hivatalos oldalán. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztót helyezett üzembe Budapest legforgalmasabb terein és csomópontjain. A fővárosi vízművek azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy az ideiglenes ivókutak jellemzően úgynevezett csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Vasárnap is megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord is született, közölte a Hungaromet ZRT. Mint írták, vasárnap kissé tovább erősödött az eddig is nehezen viselhető hőség, a legforróbb órákban több helyen is 40 fok fölé emelkedett a csúcshőmérséklet, így ismét megdőlt az országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet rekordja. A Váci Egyházmegye idén ünnepli megalapításának ezredik évfordulóját, az Egyházmegye szeretettel várja a területén élő és alkotó kézműveseket, a szeptember 19-én megrendezésre kerülő Együtt építjük Egyházmegyei jubileumi nap keretében tartandó keresztény kézműves vásárra. A vásár célja, hogy bemutatkozási és árusítási lehetőséget biztosítson a helyi keresztény kézműves alkotóknak. A vásárban való részvétel ingyenes. Időpont szeptember 19-e szombat, reggel 9 és este fél 8 között. Jelentkezni augusztus 15-éig a kultúra@vácegyházmegye.hu e-mail címen lehet. Végül a várható időjárásról. A hét elején folytatódik a forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején Mesterségem címere című adásunkat sugározzuk, melynek szerkesztője Farkas Erzsébet, majd az iránytűt hallgathatják meg ebben Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
8: Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
9: Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem említése méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges hajdúföld, ez hajdulás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
8: Ezt a szót ő alkotta meg?
9: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
8: Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei, tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az ön segítségével a könyv olvasója?
9: Most tekintett arra, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdunás határának ez a 10 000 katasztrális hornyi területe. 10 000 katasztrális hornyi területről van szó, amelyik az összhajdunási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább 2 alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vízes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások török korban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mindazonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
8: Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
9: Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 katasztrális holdnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárazság, az asszály jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küzdöttek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küzdködünk.
8: Nincs új a nap alatt.
9: Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holdnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész Alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
8: Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvirágot. Volt itt betyárvirág, és mikor lett vége itt a betyárvirágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
9: Nos, hát a betyárvirág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni, már pedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő emberről szólt. De miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapcabetyárként élte itt az életét, tehát a betyártársadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetést, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni, hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdunánáson, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelőszövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szereplő itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
8: A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
9: Igen, ugye őről írok itt egyébként.
8: Vidrószki Marci, Vidrószki 1837-1873.
9: Így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdonállás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, bocsávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például a pákász úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kérem a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadrucca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nádrengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen előjött és visszament a vátrába.

0: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintette arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmasá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylők között. Erre a határrészre elsősorban az egrélyesekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett, elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorban rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosra ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városról, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmisékre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agócs kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Csak hát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, a tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, úgyhogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművész ember is, tehát ha a borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
1: Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért ecsetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetően ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképtől többet beszélnek. Azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
0: Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
1: Igen, hát a színek világa. Tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét. Hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által? És a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben. Az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi. És hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
0: kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a Rétséges Hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
1: Különleges oka nincsen. Egy jó 2 évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a 2 tényező eredményezte azt, hogy most jött ki a nyomdából. De hogy kiknek ajánlhatnám? Én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határrészében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
0: Ez a kötet immár hanyadik kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
1: Több mint 30, 31 néhány.
0: És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
1: Megérintett most egy téma tekintettel, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásolva, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
0: És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb és újabb alkotások születtek a kezemunkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
1: A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is jár, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
0: Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
1: Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még 1-2 kovács munkát kell elkészíteni.
0: Kilincset. Azt is önkészíti?
1: Belefér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni, mostanában is dolgoztam.
0: Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
1: Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is, nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre, ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
1: 200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálta kell látnia azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz, nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezetű egykori orvosprofesszor, aki csíkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem. És ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
0: Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet. Sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
1: Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sáfárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sáfárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyiket sem, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt, őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mint azonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne felejtjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világban a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boscó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszámozókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok, és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
0: Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok.
2: Ma Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabó Üzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk önkéntesekről, hősképzőről, a nyári véradás szervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról, mint például a Balatonparti Szolgálatról. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Marietta.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz.
0: Nyáron szoktunk beszélni arról, hogy a véradások szervezése nehezebb, sokkal kevesebben érnek rá, éppen a nyaralások miatt vagy másokból. Mégis hogyan tervezitek a nyarat, mesélj?
1: Hát igen, szoktunk erről beszélni, és ez az idei nyár is kicsit nehezítette pálya, mivel hogy sokan ugye elmennek szabadságra, a nyaralás van, a munkahelyekre nem nagyon tudunk menni, a megszokott helyszíneinkre, mert hát sokan szabadságon vannak. Az iskolák ilyenkor zárva vannak, úgyhogy azok is kiesnek, úgyhogy olyan helyszíneket próbálunk keresni, ami mindenki számára könnyen megközelíthető, elérhető, és lehetőleg klimatizált ebbe a nagy hőségbe. Úgyhogy egy kicsit ilyenkor nehezebb, de mi nagyon bízunk abba, hogy azért ilyenkor is sikerül megszólítani nagyon sok véradót.
0: Ilyenkor is megtalálhatja, aki szeretne vért adni a helyszínt. Ugye kevesebb ilyenkor a helyszín azért?
1: Egy kicsit kevesebb, éppen emiatt, hogy ugye a munkahelyek is kérik, hogy most kevesen dolgoznak, és hogy ne menjünk majd csak szeptemberbe, tehát ez a július-augusztus, ez mindig egy kicsit nehezebb helyszín szempontjából. Ilyenkor azért próbálunk olyan közösségi helyeket találni, a művelődési házak azért rendre fogadnak minket a nyári időszakban is, és hát Miskolcon a polgármesteri hivatal házasságkötő terme, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, és ezért köszönjük is ezt, hogy ilyen hálásak vagyunk, hogy köszönjük, hogy fogadnak minket mindig, és a Színva Parkban is leszünk júliusban két alkalommal, július elején és július végén. Az is egy olyan helyszín, ami a belvárosban könnyen megközelíthető, klimatizált, úgyhogy ide próbáljuk hívni azokat a véradókat, akik a nyári időszakban is úgy gondolják, hogy segítenek.
0: Mert a szükség az ugyanolyan, mint télen, ugye?
1: Igen, hát ugyanolyan a szükség, mert a műtétek nem maradnak el, a balesetek száma is sajnos ugyanannyi, úgyhogy a vére mindig szükség van ebben a nyári időszakban is, úgyhogy azért is nagyon fontos, hogy ilyenkor is szakítsanak időt az emberek arra, hogy jöjjenek el vért adni, és hogy önzetlenül segítsenek, mert hát a vér semmi mással nem pótolható, és hát ebben a nyári időszakban is különösen fontos, hogy minél több véradót tudjunk elhívni véradásra.
0: Fiatalokkal is dolgoztok, és rendszeresen akár toboroztok is, ugye, önkénteseket, mesélj erről.
1: Igen, hát nagyon fontos számunkra, hogy minél több fiatalt megszólítsunk, és behívjuk őket ide hozzánk a Vöröskeresztbe. Ez elsősorban egyébként úgy szokott történni, hogy az 50 órás közösségi szolgálatukat nagyon szívesen töltik nálunk, és jó esetben, és szerencsére elég sokan itt is maradnak még az 50 órán túl is. Ez a nyári időszak ebben is egy kicsit döcögősebb, mert hát ők is vagy már vállalnak olyan nyári munkát, ami miatt kevesebbet tudnak jönni, ugye ők is nyaralnak, lesz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat az idén is, úgyhogy oda is nagyon sok fiatalunk megy, innen Miskolcról is, úgyhogy ez hál' Istennek, hogy ők oda is mennek nagyon szívesen, de ilyenkor is azért szeretjük, hogyha jönnek, és vannak olyan programok, amikhez tudnak kapcsolódni.
0: Ez nagyon érdekes. Beszéljünk még erről a balatoni szolgálatról. Kiket vártatok, és milyen feladatok lesznek ott?
1: Az Országos Igazgatóság évről évre hirdeti ezt a programot az ifjúsági önkénteseknek. Ez a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, és a Balaton különböző strandjai nyújtanak ők elsősegét az ott nyaralóknak és strandolóknak. Amíg a szakemberek, a mentők meg nem érkeznek, ők biztosítják azt, hogy ott minden rendben menjen, de itt gondolok egy kisebb apró sérülésre, vagy a napi és okozta sérülésekre, hőgutára, napszúrásra, tehát abban is ott segítenek, és turnusok vannak egész nyáron, és oda lehetett nekik jelentkezni, és Miskolcról sok fiatal megy.
0: Mekkora egy turnus egy napig szól?
1: Egy hétre szól a turnus, de van, aki több hétre is jelentkezett, úgyhogy nagyon szeretik egyébként a fiatalok ezt a programot a nyáron, úgyhogy szívesen mennek, és egyre többen jelentkeznek innen tőlünk is Miskolcról.
0: Mi az előfeltétel, gondolom, el kell végezni ezt a tanfolyamot mindenképp?
1: Elsősegélynyújtó tanfolyamot kell végezni, és ott is kapnak képzést, úgyhogy igazából ennyi az előfeltétele.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetek. Az előző részben szó volt a fiatalok balatoni szolgálatáról is. Nem csak a Balatonon van szükség a fiatalokra, toboroztok rendszeresen, tehát hány fiatal van körülöttetek körülbelül?
1: Sok fiatal van körülöttünk, ugye, ahogy az előbb említettem, a zene előtt, hogy az 50 órás közösségi szolgálatot ugye nagyon sok iskolából itt töltik le nálunk, ez főleg a tavaszi és az őszi időszakra jellemzőbb, a télire, mikor ugye az adománygyűjtéseink vannak, de ugye sokan itt maradnak azután is, és hát szükség is van rájuk, mert a nyáron is vannak olyan programjaink, ami nem adománygyűjtés, hanem egyéb vöröskeresztes program, amihez ők is szívesen csatlakoznak. Most az idén nyáron több táborba hívtak minket, olyan táborokba, ahol gyerekek kíváncsiak arra, hogy a Vöröskeresztnek mik az alaptevékenységei, és több táborba megyünk, ahol bemutatjuk, és ehhez csatlakoznak a fiataljaink, mert ők jönnek segíteni, és ők közvetítik ott a táborozó gyerekeknek, ők mondják el, hogy mivel is foglalkozik a Vöröskereszt.
0: Rendszeresen megjelentek eseményeken, és nem is olyan régen volt az országos első segélynyújtó verseny, erről is számoljunk be.
1: Nagyon jól sikerült a versenyünk, az idén Miskolcon a Szeleta Park látogató központban rendeztünk meg, 23 csapat jelentkezett a vármegyéből, és volt egy vendégcsapatunk, aki a kárpátaljai ukrán vendégcsapat volt, nagyon jól érezték magukat, és mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon színvonalas, színes program volt, az időjárás egy kicsit lehetett volna kedvezőbb, de egyébként ez is egy kihívás volt a fiataloknak, hogy a napsütésből, az esőbe átmenő időbe, hogy oldják meg, de nagyon szuperül teljesítettek, és egy igazán színes, nagyon jó napot tudhatunk magunk mögött.
0: Ügyesek voltak a fiatalok?
1: Igen, nagyon ügyesek, és nagyon felkészültek. Nyilván van még, akinek van mit javítani. Volt olyan csapat, aki most jött el először, de ők is nagyon sok tapasztalatot szereztek, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy legyen bátor és jelentkezzen, mert hát az első verseny lehet, hogy nem helyezéssel zárul, de tapasztalatszerzésnek mindenképpen jó.
0: Ha valaki az első segélynyújtás titkait meg akarja tanulni, vagy fel akarja eleveníteni, keresetiteket bátran, ugye?
1: Igen, itt a Miskolci irodánkban megtalál minket, és itt vannak azok az ifjúsági önkénteseink, akik képzett imitátorok is, és első segélynyújtásban is már tapasztalatot szereztek, és itt a fiatalok azért heti rendszerességgel találkoznak, és workshopokat tartanak, és így egymástól tanulva is sajátítják el azokat az első segélynyújtó alapismereteket és ismereteket, amiket utána nagyon jól tudnak hasznosítani. Egész évben zajlik egyébként, főleg iskolaidőben nyilván, ez a hősképző programunk, amivel óvodákba, általános iskolákba, középiskolákba, gimnáziumokba nagyon sok helyre járunk a megyeszerte, ahol ugyancsak az első segélynyújtás fontosságáról, az első segélynyújtás bemutatása történik, úgyhogy volt már olyan ifjúsági önkéntesünk, akivel ott találkoztunk, ott volt diák, és annyira megtetszett neki, amit csináltunk, hogy ő délután már jött ide, és jelentkezett, hogy ő is szeretne a csapatunk része lenni. Úgyhogy nagyon szeretnek a gyerekek egyébként, a fiatalok ide járni, és hát hál' Istennek, hogy ilyen sokan kíváncsiak arra, hogy az első segélynyújtás az mennyire fontos, és szeretnék megtanulni.
0: Nagyon hasznos tudás, és gyakran hallottok olyanról, hogy használták ezt a képességet?
1: Nem gyakran hallunk, nem gyakran, de előfordul, hogy hallunk, de egyébként azt gondolom, hogy nem is azért jönnek, tehát, hogy mindig csak szívnak magukba új információkat, és szeretik ezt továbbadni, tehát én azt látom rajtuk, hogy ha megyünk így iskolánkba, akkor ők ezt nagyon szeretik elmondani a kortársaiknak, és az is a tapasztalat, hogy sokkal jobb ez így, hogy a kortársaiknak beszélnek erről, mint egy felnőtt kiállod, és mint egy tanár kezdi el ott magyarázni, hogy mit, hogy kell csinálni, vagy az ambún gyakorolni, újraéleszteni, sokkal szívesebben hallgatják a fiatalok a kortársaiktól, és ők meg nagyon színesen és ügyesen adják ezt elő, vagy adják át ezt a tudást ott a fiataloknak.
0: csak érintőlegesen beszéltünk róla, hogy adományokat is gyűjtötök, és eljuttattok rászorulóknak. Ez is nagyon fontos lába a tevékenységeteknek.
1: Igen, a legutolsó gyűjtésünk az a május elején volt, élelmiszerbankkal közös gyűjtésünk, aminek az adomány nagy részét már, a legnagyobb részét már ki is osztottuk. Itt ugye 5 áruházba gyűjtöttünk a városba, és Tiszaújvárosba is volt gyűjtés, úgyhogy elég sok településre tudtunk juttatni, és itt Miskolcon is hát közel 200 családot tudtunk segíteni abból az adományból, úgyhogy ez is igazából már nem is nagyon szorítkozik a téli időszakra vagy az ünnepekre, hanem már most így ezt a májusi gyűjtés után ezt ki tudtuk osztani, úgyhogy ez is nagyon fontos, és nagyon sok kérelem érkezik be hozzánk azért nap mint nap az egész megyéből, hogy hol van szükség segítségre, természetesen ahogy tudunk, segítünk, és ebben is csatlakoznak hozzánk a fiatalok egyébként, tehát az adománygyűjtésben ők nagyon sokszor és rendszeresen részt vesznek, és itt az adományok pakolásába, csomagolásába oda is, ide is szívesen jönnek segíteni, úgyhogy ez is az ő kis programjukat színesíti.
0: Mire van szükség, gondolom, ha valaki tud, akár most is segíthet, nem csak a kampányok során?
1: Persze, természetesen, hát általában azért tartós élelmiszer, amire a legnagyobb szükség van, gondolok itt tészta, cukor, liszt, konzervek, száraz bab, lencse, olaj, bébiétel, tehát mindenféle, a tisztító és tisztálkodószert is nagyon keresik, van sok olyan idős rászoruló, aki a kórházba készül, és azzal hív fel minket, hogy segítségre van szükség, vagy egy kis tisztálkodószert tudjon magával vinni a kórházba, akkor ebben is megpróbálunk természetesen, ha rendelkezésünkre áll olyan adomány, úgyhogy általában ez a tartós élelmiszer, a tisztító és tisztálkodószer, ami fontos, hogy érkezzen hozzánk, mert azt tudjuk tovább adományozni, és arra van a legnagyobb szükség.

0: térjünk még vissza egy kicsit a véradás szervezéshez. Várjátok, gondolom, helyszínek jelentkezését, akik nyáron megszerveznék. Ilyenkor említettük, hogy sokkal nehézkesebb, tehát ilyenkor még jobban örültek, ha valaki jelentkezik, hogy én pedig összehozok egy véradást.
1: Igen, hát folyamatosan várjuk, és hál' Istennek azért érkezik is hébe-hóba, mert hát azért eléggé lefedjük itt Miskolcot és a környező településeket, de még mindig vannak olyan munkahelyek, cégek, akik ugye fontosnak tartják ezt, és akkor csatlakoznak, és helyszínként csatlakoznak a véradásainkhoz, és természetesen várjuk. Ami nagyon fontos, hogy ugye itt a szervezés egy hónappal előre történik, mivel az Országos Vérellátó Szolgálat, mint a partner szervezetünk, nekik le kell adnunk egy előzetes tervet, tehát így egyik napról a másikra nem nagyon tudok, mert tehát volt már olyan megkeresés, hogy holnapra kellene, de hát sajnos ez azért egy kicsit máshogy működik, úgyhogy mindenképp tájékozódjanak előtte, de természetesen minden új helyszínnek nagyon örülünk, és kimegyünk, és megnézzük, és megbeszéljük. Kérjük akkor mindig a helyszíneket, hogy mérjenek fel előzetesen egy igényt, hogy hány dolgozó, vagy hány olyan ember van, aki valóban szeretne részt venni a véradáson. És hát tényleg nagyon várjuk azokat a helyszíneket, munkahelyeket, akik tudnak ehhez a dologhoz csatlakozni.
0: Mi kell hozzá egy klímaberendezés, nem árt ilyen melegben, ugye?
1: Hát igen, az elég szerencsés, hogyha van klíma. Hát egy nagyobb 30-40 négyzetméteres helység, hogyha van még egy kisebb hely, annak azért örülünk, mert a kivizsgáló szakember akkor külön helységbe tud lenni, de ha nincs, akkor egy paravánnal szoktuk őt leválasztani. Igazából a tárgyi feltétel 5-6 darab asztal, 20 darab szék, legyen klíma, ilyenkor az nem árt, legyen természetesen áram, egy vizes blokk, igazából olyan sok minden nem, de mindig előzetesen mi felmérjük, egyébként kimegyünk a kollégákkal, és akkor megnézzük, hogy megfelel-e azoknak a szabályoknak, előírásoknak a helyszín, amivel rendelkeznie kell ahhoz, hogy lebonyolítsunk egy véradást.
0: Hogyan készüljünk a véradásra, és egyáltalán kik adhatnak vért?
1: Véradó lehet, aki már elmúlt 18 éves, a testsúlya meghaladta az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Ilyenkor a nyári időszakban nagyon fontos az a fajta felkészülés, ami egyébként minden véradáskor fontos, de most különösen nagyon-nagyon fontos, hogy fogyasszon kellő mennyiségű folyadékot, akár már a véradás előtti napokban, mikor tudja, hogy hova megy, vagy mikor megy vért adni, akkor már az előző napokban azért töltse fel a víz tartályait, meg a vízkészletét, mert hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok folyadékot fogyasszon előtte. Tehát nagyon fontos, hogy mindig étkezzen véradás

0: mindig a közelgő eseményeinket, itt is meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi véradás, és van a véradás applikációnk, amit hogyha letöltesz bármilyen telefonra, le tudja tölteni, akkor ott is meg tudja nézni, hogy hozzá melyik az a helyszín, ami legközelebb van.
1: A sokszoros véradókat díjazzátok is.
0: Igen, ez majd novemberben lesz esedékes. Olyankor kitüntetjük a 25 szoros véradók, a idézőjelben mondom, hogy legalacsonyabb, tehát ők is már nagyon sokszorosak, és november vége, december eleje, amikor megtartjuk ezt az ünnepséget megyeszerte, sok városban szoktunk ünnepséget tartani, Ózdon, Kazinc, Barcikán, Mezőkövesden, itt Miskolcon, Sátoraljaújhelybe, úgyhogy igen, tehát lassan azért mi szeptember-októberben már elkezdünk erre az ünnepségre készülődni, úgyhogy még buzdítok mindenkit arra, hogy aki még pont ezelőtt a forduló előtt áll, akkor még nyugodtan akkor jelentkezzen a véradásainkra.
1: Mondjuk el, hogy egy évben hányszor adhatunk vért?
0: A férfiak évente 5-ször, a hölgyek pedig évente 4 alkalommal tudnak vért adni.
1: Említetted, hogy mentek táborokba is bemutatni a tevékenységet. Ebben van még szabad kapacitás? Tehát, ha most hallgatja mondjuk egy táborszervező, és úgy gondolja, hogy de jó lenne megmutatni a fiataloknak, hogy mi mindennel foglalkoztok, akkor még tudtok szabad időpontokat, vagy akár a táborhoz alkalmazkodni?
0: Még van szabad kapacitásunk, főleg inkább augusztusra. A júliusunk az már kezd betelni. Augusztusra van még szabad kapacitásunk, és itt is az a fontos, hogy ugye legyen olyan ifjúsági önkéntes, aki pont ráér és tud velünk jönni és csatlakozik hozzánk, mert egy ilyen 3-4-5 fővel szoktunk kimenni. Ugye itt viszünk, hogy vannak olyan játékaink, nagy óriás puzzle-ünk, vannak különböző olyan játékaink, amikkel a gyerekeket játékos formában ismertetjük meg a Vöröskereszt alaptevékenységeivel, úgyhogy ide tényleg ilyen 4-5 emberrel szoktunk kimenni, úgyhogy igen, tehát van kapacitásunk annak függvényében, hogy van-e olyan önkéntesünk még, aki ráér, de természetesen keressenek minket nyugodtan, és meg tudjuk beszélni, hogyha még valaki szeretne minket elhívni egy táborba.
1: Végezetül még egyszer elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet azokról a témákról, amikről beszéltünk.
0: A Magyar Vöröskereszt honlapján találnak meg minket, véradással kapcsolatban az OVS honlapján, és a véradás applikáció, ami szerintem egy nagyon jó kis applikáció, ott is tudnak tájékozódni. Ott egyébként, hogyha beregisztrálnak a saját adataikkal, akkor nyomon is tudják követni, hogy mikor telik le az az 56 nap, ami után megint mehetnek vért adni, úgyhogy, és a legközelebb eső helyszínt is ott meg tudják találni.
1: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést, és szép nyarat kívánok neked.
0: Én köszönöm, és viszont kívánom a kedves hallgatóknak, és neked is.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Farkas Erzsébet és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Antonio Carlos Jobim felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! 91 éves melegrekord dőlt meg vasárnap Magyarországon, és új minimum hőmérsékleti rekord is született, közölte hétfőn a Hungaromet ZRT. Vasárnap a legmelegebb órákban több helyen is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Budakanászon 40,7 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az 1935-ben Szarvason feljegyzett 39,9 fokos országos napi rekord. Budapest Jánoshegyen pedig hajnalban 26,1 fokos minimum hőmérsékletet mértek, ami szintén új rekord. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt. Országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton és vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A kuláküldözés áldozataira emlékezik az országgyűlés. Ma az országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. Az országgyűlés emellett több törvényjavaslat bizottsági jelentéséről és módosító indítványairól is vitázik. Köztük a Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek, valamint vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben, közölte hétfőn a szervezet. A szakemberek a helyi baptista egyház és a baptista világsegély felhívására utaztak ki, és kiemelten segítik az ott élő magyarokat. A tapasztalt mentőcsapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vitt magával. Az ökogazdálkodásban termesztett növények jobban ellenállnak az egyre gyakoribb aszályoknak. Erről beszélt Áder János hétfőn megjelent Kék Bolygó podcastban. A volt köztársasági elnök vendége Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítója és ügyvezetője elmondta, az ökológiai művelésű talaj 10-15%-kal több vizet képes megtartani, miközben a terméshozam csak mérsékelten marad el a hagyományos gazdálkodásétól. Heves zivatarok vetettek véget a hőhullámnak Hollandiában, ahol áradások kidőlő fák okoztak károkat a hétvégén. Két vihar vonult át az országon, Amsterdamban utcákat öntött el a víz. A Dutch News hírportál beszámolója szerint a Holland Meteorológiai Intézet szerint több mint 500 ezer villámcsapást regisztráltak, ami a 2004-ben kezdődött nyilvántartásban a legtöbbnek számít. Hazánk időjárásáról folytatódik a forróság, a hét közepén azonban hideg front érkezik, amely enyhíti majd a hőséget. Ma még 35 és 41 fok között alakul a csúcs hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
0: Következik a Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm régi kedves művészbarátunkat, az egyedülálló Majsai Gabit, a Hangot. Szia!
1: Szerbusz, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
0: Kétszeres aranylemezes, Emerton díjas, kiváló énekes, egyedülálló orgánummal, stílusérzékkel, remek pisztonos, szájharmonikás zeneszerző, szövegíró, zenekarvezető. De keveset beszélek, mert nagyon izgalmasak a dalok és a hozzáfűződő sztorik, úgyhogy el is hallgattam. Hallhattunk kettőt, úgyhogy már is beszéltetlek, Gabikám, hiszen a Bölcsődalt családi vonatkozás ékesíti, és a Szágódás Porsést pedig egy remek kollégina, úgyhogy ezekről egy kicsit mesélj.
1: Hát igen, a Bölcsődalt még a kisfiam akkor még nem gondolt, hogy dobos lesz, még nagyon körülbelül ilyen 9 éves lehetett, és akkor vettem fel a Swing és a Boogie című lemezemet, és volt egy ötletem, hogy a Bölcsődalt, ugye, amit Louis Armstrong is énekel egy gyerekkel, hogy azt mi megcsináljuk magyarul, Bradány Iván írta a szövegét különben, Isten áldja őt szegényt, és akkor felénekelte a kisfiam, én is, nagyon megható volt számomra,
0: hát azt hogy
1: ez rákerült a lemezre, és hát azóta pedig a kisfiammal együtt játszok, sőt, ő nagyon sok zenekarban játszik, mint kitűnő jazzdobos, jazztanár, úgyhogy elkezdődött énekléssel és dobolással, lett végül is egy nagy dobos lett belőle, egy híres, neves dobos. Most éppen Belgiumban voltak zenekarával, utána meg Lengyelországba léptek fel, úgyhogy...
0: Hát állami elismeréssel díjazott zenekara van, a Symbiosis 5.
1: Igen, igen.
0: Bitang modern hardbopot játszanak, volt is nálam, jön is hozzám, csak alig tudom elcsípni, mert ugye elfoglaltam, mint a papa,
1: igen.
0: És nem nagyon tud jönni. Nem baj, azért te is jó leszel. Na és van egy Szágódós Porséd is, itt hallhattuk az előbb, az se egyedül volt.
1: Hát a drága Rácz Kati csinált egy lemezt, hát az már elég régi történet, körülbelül, nem is tudom, 15-16 évvel ezelőtti történet, és meghívott, hogy ezt a Szágódás Porszerelmet énekeljük el ketten, és hát az a lemez meg is jelent. Sajnos Rácz Kati, aki tényleg egy kitűnő énekesnő, sajnos mostanában nem nagyon lép fel. Elege lett a nagy zenei kavarásból, úgyhogy...
0: Hát örüljünk, hogy megszületett ez a
1: igen,
0: felvétel.
1: Igen, hát ezt most itt lehet hallani, vagy lehetett hallani.
0: No, hát mindjárt jön 3 remek dal még, és azért ezt előre elmeséljük, mert nem csak úgy bemondjuk a címeket, hiszen itt komoly sztorikkal készültünk. Kedvencem volt nekem is, nagyon-nagyon eltalált zenekar volt, és a dallal is nagyot ütöttetek, az Öreg Járgány szivatóval indul, szivatódal, Besenyő Blues Band. Erről egy picit dióhéjban.
1: Hát ez a dal, ez úgy született meg, hogy a Mukferi, a zenekarvezető volt a Besenyő Blues Bandbe, és benevezett egy ilyen fesztivál, az első ilyen zenei fesztivál, ahol az volt a lényeg, hogy mindenkinek saját számmal kellett indulnia, és hát élőbe kellett énekelni, ez volt a két kitrélünk.
0: Minő meglepő.
1: És hát a Besenyő Blues Band, hát mondtuk, hogy elmegyünk, nem megyünk, ottan kilottunk rajta, de aztán végül is elsőt megnyertük, mert ez ilyen 4 menetbe ment le. Aha. Az elsőt megnyertük, a másodikat megnyertük, a harmadikat, és végül is a gálán is mi nyertünk, úgyhogy az összes díjat elhoztuk a mikrofonálványokkal, meg a mikrofonnal együtt, és csináltunk egy lemezt, ami Besenyő Blues Band, aha, és rajta van ez a dal is.
0: Na, milyen jó, hogy most szóba került majd ennek az anyagát, valahol meglesem és megszerzem, mert igazából a többi részét a lemeznek nagyon rég hallottam. Elég szomorú, hogy nem ilyeneket játszanak a rádiók, rajtunk kívül ugye persze, tisztelet a kivételnek, mondom szerényen. Volt egy másik felkérésed is, ami nem csak így a saját portát körül söprögettél, amit nagyon jól csinálsz persze, de néha erre más is felfigyel, és az egyik oltári film, félelmetes trilógia, ugye az Üvegtigris, amikor annak idején meglestem a tévében először, hát mondom, ez az én barátom, amikor beindult a főcímzene. Hát ez hogy történt?
1: Hát igen, a Dés Laci felhívott, hogy kellene egy ilyen hang, mint az
0: hát
1: enyém.
0: Neki jó ízlése van, igen.
1: És akkor elkészült ez a dalocska, és hát az az érdekes, hogy akkor volt egy erősebb reklámmal rendelkező film, az egy kicsit elvitte a történetet.
0: Szerencsétlen és nagyon egy beesés volt.
1: Igen, sajnos, de az az érdekes, hogy egy évre rá ez elkezdett felfejlődni, és akkor már rádiók is elkezdték játszani. Tehát egy év szünet után, mikor az a másik film lecsendesült, igen, annak a reklámkampánya, akkor...
0: A minőség utat tört.
1: Igen, utat tört, és akkor azóta is hát ezt nyilvánvaló műsoron tartom én is.
0: Rossz pénz, nem sokára jön, az is nagyon nagy királyság volt. És még az zárásként is van egy csemegénk, amiről viszont tényleg keveset tudok. USA, filmzene.
1: Igen, ez egy amerikai filmzene, What If a filmnek is a címe, és volt egy saját dal, és nem volt, hát még mindig megvan, hála Istennek, egy saját dalom, a Micsoda este volt, és ez nagyon megtetszett a filmrendezőnek, hogy erre irattak egy angol szöveget, és akkor angolul énekeltem fel, tehát ez megvan magyarul is, angolul, és ezt hát a világ több táján bemutatták, itt Magyarországon azt hiszem csak egyszer vagy kétszer lehetett látni. De hát remélem, hogy még...
0: Hát de most rá lehet keresni, sok százezren hallják, What If, ugye?
1: Igen.
0: És akkor ott nem csak a film, gondolom, hát elég igen, jó, hanem ott te is akkor a hangoddal, ha nem is a görögös arcélű Tom Jones-os
1: fejhangoddal. Hanggal és a zenémmel ott vagyok.
0: Ott vagy. És na látod, ez az eset az, amikor azt mondom, hogy teljesen érthető, hogy angolul és magyarul is megszületik egy szöveg. Mindig szoktam mondani a kicsinyeimnek, így hívom a fiatalabbakat, akik még nem nőtték ki ezt az iskolát, hogy nem yes, oké, dollározunk, meg come on, babyzünk, come igen, together, hanem ugye hát ezen a 8-szor árnyaltabb gyönyörű magyar nyelven talán érdemes tartalmas szöveget írni ezt már.
1: Hát én de... megmondom őszintén, hogy szabad, elnézést szabadba vágtam, de megmondom őszintén, hogy én magyarul énekeltem angolul nagyon sokat, de a magyar szövegek sokkal mélyebbek, sokkal szebbek, és ezt most hiába tudod te is, meg talán a hallgatóságban is, aki beszél angolul, hogy hát ott igen, egyszerű szövegek szoktak lenni. Tehát nem ilyen mélyérzésű szövegek, mint a magyar.
0: És a hangod is, meg az egész szenvedély jobban kiteljesedik, amikor egy érthető nyelven, érthető igen, lelkülettel, igen, és a közönség is érti a jó hangon és zenén túl, hogy milyen tartalmas szöveg érkezik meg hozzá. Majd Sai Gabi, köszönjük szépen, muzsikáljunk, és visszavárunk.
1: Köszönöm szépen.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mikszáth Kálmán. Két választás Magyarországon. Az első választás története. 8. rész.

Dr. Katángi Menyus a borontói nábob kúriájának udvarán várt Borbálára, aki hamarosan ki is jött. Gyönyörű fehér cseléd volt, magas termetű, egyenes, mint a szarvas, gödrökkel az arcán, élvetek piros ajkakkal, fekete szemei fénylettek, villogtak, mint két Szent János bogár. A nehéz, nagybunkójú mozsártörőt kezében himbálta könnyedén, mint valami légycsapót. Eszem adta, húgom, te! Amint látom, buzogánnyal jössz. A Zsuzsika küldött, instálom, hogy valamit parancsolni tetszik. Katángi odábbintette a kamra tájékára, a pitvar előtt sokan mászkálnak, aztán előadta a kívánságát a fuvaros szerzése iránt, meg hogy a bundáját keresse ki. Egy szivartárca van benne, arról lehet ráösmerni. A bundát azután csempészze valahogy a konyhába, és tegye föl éjjel a kocsira. Borbála csóválta a fejét meg a buzogányt. Egy darabig habozott. Nehéz dolog, mondá, de én is nehéz dolgot fogok kérni. Tyúkért tyúkot, ökörért ökröt. Megteszi? Éles, fürkésző tekintetet vetett Katángira. Miről van szó? Kérdez kissé bizonytalanul. Férjhez szeretnék menni, mondá folytott hangon, és kérőm is van. Teringettét, azt elhiszem. De nem tudok hozzá menni, pedig szeretem is, derék ember. Hát miért nem tud hozzá menni? A boldogult uram miatt. Ne mondja, szólt közbe Katángi meglepetve. Maga már özvegy asszony? Nem tudom, felelte szomorúan. Egy mukkot se értek belőle. Holt ura van, és nem tudja özvegye, kérője van, szereti, és nem tud hozzá menni. A menyecske felsóhajtott. Valami különös eset az, de nem erről van szó, hanem két levelet írtam. Azokat kellene elvállalni a méltóságos úrnak, hogy elviszi személyesen, ahová szólnak, és mikor visszajön a választásra, választ hoz reájuk. Nem nagy dolog, miféle levelek? Egyik a királynak szól Budára, instálom, a másik az érseknek, Esztergomba. És mi van a levelekben? A Borcsa szép arca olyan lett, mint egy hősnőjé, szinte átszellemült, valami földön túli értelem öntötte el a homlokát. Azt kérdezem, instálom a királytól, mondja meg a király, hogy jobbágyai-e még azok, akik meghaltak. Menyus gyanakodva nézett rá, szegény teremtés, alkalmasint meg van őrülve. Hát az esztergomi érsek levelében mi van? Mondja meg az érsek, hol kezdődik a halál? A cinkotai icce kérdései óta se hallott, se nem hallott, se nem olvasott Menyus ilyeneket. Tisztában volt vele, hogy tébolyodott nővel beszél. Aztán mire volna az magának jó, ha megtudná? Akkor tudnám, hogy férjhez mehetek-e, vagy sem. Hogy? Beszéljen világosabban. Mert hogy hozzak én választ, ha nem értem, miről van szó? Borbála leeresztette a mozsártörőt, ahogy a juhász szokta a botját. Rákönyökölt, szép arcát a tenyerébe hajtva. Hát úgy van az, instálom, hogy az uram meghalt ezelőtt 12 évvel Pesten a Szent Rókus kórházban. Ketten az anyámmal fogtuk be a szemeit. Azzal hazajöttünk. Engem betegen hozott szegény szülőm, mert a nagy bánat összetört. Jól van, ez akkor annyiba maradt. Sirattuk esztendők soráig, egyszer csak azzal jött haza a Sikor András Nagy Magyarországról, hogy látta az uramat, találkozott vele, meg is ittak együtt három verdunk pálinkát. Mondtuk, lehetetlen, hiszen meghalt. De a Sikor András csak esküdözött, addig, hogy más tanú is akadt, a lacfalvi bíró, Héja Sándor uram, aki szintén felösmerte Nagyváradon a volt uramat, meg is kérdezte tőle, mit üzensz a feleségednek? Mire ő azt felelte, ne is szóljon kedd neki, mert én most már a túlvilági életemet élem. A holt ember? Az. A holt ember? Ó, a szamár! Fakadt ki Katángi. Borbála elértette az udvarias felkiáltást, elmosolyodott, és így folytatta.
Nagy bizonytalanságba estünk, instálom, ezek miatt, úgyhogy elmentünk a nótáriushoz, Hán Pál uramhoz, aki ott bent van. Megkérdezheti tőle a méltóságos úr. A nótárius aztán írt a Szent Rókusba, hogy mi történt az elhalt urammal. Úgy jött onnan válasz, hogy fölébredt a tetsz halottaiból, s ekkor és ekkor teljesen kigyógyulva elbocsáttatott. Ezer mennykő! Kiáltott fel most Katángi. Nem Varga Mihály a maga ura? Te bizony Varga Mihály, felelte Borbála csodálkozva. Honnan tudja? Honnan? Hiszen az én tulajdon inasom a gazfickó. Hiszen én ébresztettem fel a halottjaiból. Ugyan, mondá kétkedőleg Borbála. De nekem soha se szólt semmit az imposztor arról, hogy ő házas. Sőt, Szombathelyen erőnek erejével meg akart házasodni, egy Sírjainé nevű korcsmárosnét akart elvenni. Borbála szeme megvillant, s újra bizalmasan nézett Katángira. Úgy van, erről én is hallottam. A rossz szándék is éppen olyan jól tud gyalogolni, mint a rossz tett. Hát érti most már a leveleket? Még nem. Pedig nagyon világosak. Ha a király azt feleli, hogy akik meghaltak, azok nem jobbágyai többé, akkor én férjhez mehetek. Varga Mihály nem kereskedhet rajtam, mert a király törvényt csak saját jobbágyainak szolgáltat. Furfangosan van kigondolva, mosolygott Katángi. De hiszen nem bolond asszonyka ez, nem hogy esze nincsen, de bugyborékol is. Most már valóságosan kíváncsi lett a prímás levelére. Valami csodálatos ősmesei erő nyilvánult az előbbiben. No, és mit mondjon a prímás, húgom asszony? Ha a prímás azt feleli, hogy a halál a lélek elszállásával kezdődik, akkor nyert ügyem van, mert a Varga Mihály lelke elszállt, s én csak holtig való felesége voltam. Van valami benne. De ha azt feleli az érsek, hogy a halál később kezdődik, ha úgy áll a dolog, mint mi szamár parasztok fogadkozunk, ásó kapa választ el minket, akkor nekem vesztett ügyem van, mert Varga még nem jutott volt el az ásó kapáig. Katángi ámulva-bámulva csóválta a fejét. Hé, húgom, te nagy fiskális veszett el benned. Persze azt akarod tudni, hogy megbüntetne-e a törvény, ha férjhez mennél. A fejével bólintott. Hát, ha kibékülnél a férjeddel, idehoznám neked jövőre. Tagadólag rázta a fejét. No, majd beszélek én érdekedben valami nagy törvénytudóssal Pesten. Aztán értesítlek. Ha pedig nem menne másképp, megindítatom Vargával a vállópört. Jó lesz? Elviszi a leveleket? Kérdé fanatikus makacsággal Borbála. Katángi habozott. Mit érsz velük, hiszen elviszi vagy nem viszi? Hát, elviszem. S hoz rájuk választ? Hozok, ha adnak. Akkor rendben vagyunk. Megfogadom a fuvarost éjjelre, és egy kavicsot dobok az ablakra, ahol kártyáznak. Ez annyit fog jelenteni, hogy a kocsi a templomnál várja. Hozd be majd a szivartárcámat, mihelyt megtalálod a bundát.

Menyust azalatt nagyon keresték a partnerek. Egyik másik küldönc, akit utána szalasztottak, meg is találta, de diszkrétül visszahúzódék, és azt a bizalmas hírt vitte be, amit pajkos szemhunyorgatással szokás elmondani, hogy hagyjuk, mert valami kalandban dolgozik. Mire visszatért Menyus a kártyázók közé, kérdő tekintetek majdhogy szét nem hasogatták. Aha, hol jártunk? Ej, kópé, kópé, tudunk ám mindent. Menyus leült az üresen hagyott székre. A remény, hogy szökési terve sikerül, megacélozta lankadó idegeit, erőt adott neki. Fenntartotta. Valóságos lelkesültséggel folytatta a játékot. Az utolsó olaj volt ez a kanócon, amelyből az elalvó mécs nagyot lobban. A kemény fejű székely grófokon ellenben meg sem látszott, hogy már a második éjszakában vannak. Vidorak, frissek voltak. Istenem, micsoda anyagból gyúrtad ezeket? Egy óra múlva bejött Borcsa Lábújhegyen, és elébe tette a bundában hagyott szivartárcáját, melyen a katángi címer ragyogott ezüstveretben. Áhá! Zúgott a kompánia, és sok csiklandós nyíl zúdult Menyus ellen. Ez az! Ejnye becsinos portéka, mondták. S hogy nézett rád? Irulva-pirulva kihosont Borbála. Menyus pedig nagy megelégedéssel és örömmel vette tudomásul ezáltal, hogy megvan a bunda. Szerelmes ifjú légyottot nem várhat oly epedve, mint ő a szabadulást. Ha eszébe jutott az ágy, mely Brassóban vár reá, a vére sebesebben kezdett lüktetni. Íme a terv fele már sikerült, csak még a másik fele lóg. Kinyitotta a tárcát, két britannika volt benne. A partnerek megdöbbenve néztek össze. Tenki gróf vérfagyasztó pillantást lövelt a kincsre. Britannika szivarok. Az ördögbe is, ez nem tréfa. Két napi kurta szivar után. Síri csönd támadt a látványra, s roppant feszültség uralkodott. A főispán, aki éppen osztott, letette a kártyát, mintha érezné, hogy valami nevezetes fog történni. A főispánok határozottan többet képesek kiérezni, mint más ember. Menyus felfogta a pillanat jelentőségét, mert mint egy belső ösztöntől vezérelve, egyszerre kivette az egyik szivart, a szebbiket, amelyik nem volt meghorzsolva, és Tenki grófnak nyújtotta. Tenki mosolygott. Édes deden mosolygott. Aztán leharapta a szivar végét, és még egyszer mosolygott Katángira. A szivar pompásan szelelt, nagy füstöket eregetett szép lassan orrán keresztül, hogy minél tovább ott bolyongjon a becses pára a szájpadlásban és az orr belső lyukaiban. A harmadik szippantásnál egész ábrázata mennyei kéjt fejezett ki. Pompáns szivar, dünnyögte, igazán kapitális egy szivar. Nézte a füstjét hosszan, mélán, majd leverte nagy óvatosan a hamuját. Én csak akkor szívok ilyet, ha hébe-hóba Pestre vetődöm. Valóban ritkán jársz oda, vetette föl nem éppen ravasz indok nélkül a főispán. Utálom, ne is lássam többet. Hogy? Pedig nekem azt mondták, miképp is fejezzem ki csak, hogy a jövő országgyűlésre szándékod van, így a főispán. Jás beszéd, vén lomhacsont vagyok már. Egy pillanatig talán gondoltam, hogy föllépek, ha más nem akad. De, tette hozzá, már úgy nézem, akadt. Nyájasan hunyorított Katángi felé a szemével. És végre is, mint mondom,
Vén lomhacsont vagyok, és végre is ez a szivar olyan fölséges. Nagy kő gurult le a katángi és a főispán szívéről. A nagy jéghegy megolvadt. Tenki már nem fog izgágát csinálni. A Britannika leteperte.

borontói kúriának közben a ferbli csak folyt. Egyre folyt. Nagy összeütközések voltak. Négy király, négy alsó ellen. Irtóztató csata. Megtüzesedtek a kedélyek. A fejedelmi utód összegöngyölgetett egy forintos bankót, máslit kötött belőle, ezt hívják a székelyek csikónak. A csikó álhatatlan jószág. Egy gazdánál meg nem marad. Aki megnyeri, a zsinórból a regula szerint kénytelen vízibe tenni, első tétre. S vándorol tovább, tovább, nagy lendületet és forgalmat csinálva. Katángi szórakozottan játszott, nem érdekelte a pénz. Elég szerencséje volt most nagyobb dologban. Azon felül zúgott a feje, kápráztak a szemei az álmatlanságtól. De a szerencse szeszélyes istenség. Nem merjük istenasszonynak mondani, mert ha valamelyes asszonyi volna benne, nem szegődik a legkimerültebb emberhez. Valóságosan belecsimpeszkedett Katángiba. Egyre nyert. Bolondul nyert. Kézzel, lábbal igyekezett visszaveszteni, amit nyert, mert a jelöltnek úgy mondják, jobb, ha veszt. Hasztalan. A könnyelműen eldobott piculák minduntalan visszakerültek a zsinórból. Egy falka idegen hatost hajtva maguk előtt. Vagy 50-60 forint nyeresége volt 11 óra táján, midőn kipkop, megcsörrent az ablak. Szó nélkül fölkelt. A háta mögött egy szeplős képű úr ült, mint gibic. Annak kezébe nyomta a kártyáját. Vedd át, kérlek, egy kicsit, míg kimegyek. A ragyás emberen nagyon látszott a megtiszteltetés, ami érte. Leült, szétnézett diadalmasan, hogy látják-e, ki helyet játszik, és kikkel játszik ő most. Majd a távozó Katángi után kiáltott, kóstáltatnak, adjam! Amint neked tetszik. Ezzel kiment. Semmi gyanút sem keltve, mintha csak egy pillanatra távoznék. A küszöbön még egy pillantást vetett az érdemes helynökre, akit nem ösmert, és akit talán sohasem fog látni. A pitvarban a kis Zsuzsi ült egy ládán. Sárga agyaktálban tejhabot verve. Mert persze a vacsora csak azután lesz. No, Zsuzsika, az Isten áldjon meg. Egy forintot próbált a markába csúsztatni. Zsuzsika leeresztette a tálat a ládára, hátra tette a kezét. Nem fogadok el pénzt. Hát mit adjak?

0: Szurok sötétség volt künn. Alig bírt kibotorkászni az udvarból. Egy csillag se ragyogott fent az égen. A kis házikók ablakából nem fény lett már gyertyavilág. Egész borontó aludott. S a föld is, mint egy pihenni látszott, fehér takarója alatt. Az úzmarás fák az altatódalt zizegték fölötte. Csak a hó fehér lett a nagy feketeségben, meg a templomfala. Menyus éles szeme nagy nehezen vette ott észre eleven lények mozgását. A lovak lehellete folyvást szürkébbé tette egy darabkán a sötétséget. A szekeret inkább csak sejteni lehetett, mint látni. Közelebb érve a toronyhoz, szoknyasuhogást hallott. Aha, ez bizonyosan Borbála, a szemvesztő piros ajkakkal, a villogó szemekkel. Bolondos éjszaka, hogy még ezek a szemek sem bírnak átragyogni a feketeségen. Csak a szoknyasuhogás jelezte, hogy ő is ott vár Menyusra a kocsi mellett, bizonyosan a levelekkel. S a szoknyasuhogás az éjben varázslatos, ingerlő, valóságosan ellenállhatatlan. Hol a fuvaros? Kérdi Katángi.
1: Itt vagyok, instálom,
0: felelt egy tompa férfi hang. Mehetünk?
1: Mehetünk.
0: Látja-e majd az utat?
1: Ahogy az út lát engem, instálom, úgy én is látom őtet, instálom.
0: Hát a bunda itt van-e?
1: Itt van, instálom.
0: Ez alatt közel jött a női alak, és Menyus kezébe csúsztatta a leveleket. Egy pillanatig érezte keze érintését, s vére felfort. A saját fantáziája megrészegítette, kiegészítvén, teljessé tévén Borbála szépségét, rárakott az éj átláthatatlanságán keresztül annyi varást, amennyinek nem lehet ellenállni. Egy démoni vágy kényszeríté hirtelen átkapni a derekát, s ajkaihoz szorítani ajkát.
2: Ó, jaj! Sikoltott fel. Ne bolondozzon, mert összetöri a pápa szememet!
0: Katángi kezei fagyosan estek le ettől a hangtól és ettől a szótól. Miféle pápa szemet?
2: Ami a szememen van.
0: Idegenszerű, csúf, sziszegő hang volt ez, melyet Menyus még sohasem hallott.
1: Hát ki maga? Kérdé bosszúsan.
2: Én a Varga Mihályné anyja vagyok. Borcsa nem ért rá a levelekkel eljönni, tőlem küldte. Elmehettek, instálom?
1: Akár meg se álljon kend a Gellért hegyig.
0: Katángi káromkodott, toporzékolt mérgében. De nem volt igaza. A kártyabeli szerencséjének okvetlenül kellett valami szomorú következésének lenni a szerelemben.

Így végződött a borontói kaland. Mit mondjak még? 3 óra múlva beérkezett hősünk Brassóba. 3 hónap múlva egyhangulag megválasztatott borontó országgyűlési képviselőjének. Eddig terjednek kutatásaim. Ez Katángi Menyhért életének az a része, amit a politikai körökben nem ösmertek. Hogyan tett nagy vagyonra szert? Ne gondolják, hogy a ragyás Gibic nyerte, akit ott hagyott borontón, tovább játszani maga helyett. S akit, mint a folyosón szokta elmondani, még most is úgy képzel, hogy ott ferblizik örökkön örökké, míg egy szép napon, talán 20 vagy 30 év múlva, előtoppan megöregedve, megőszülve, és így szól. Meguntam már az urat várni, instálom, hát fogja a pénzét, e hol van, ni? Éppen 1 millió forint. Nem. Egész más úton lett ő gazdaggá, nagy birtokossá, s a többi választásai szinte egy-egy regény. Egy vicinális vasút juttatta vagyonhoz, s egy új, még körmönfontabb csíny újra mandátumhoz.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A nyolcadik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Weiner Leó három zongora darab című művének harmadik tételét Kassai István játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtotta térségben. Közölte hétfőn a szervezet. A szakemberek a helyi baptista egyház és a baptista világ segély felhívására utaztak ki, és kiemelten segítik az ott élő magyarokat. A tapasztalt mentőcsapat 10 millió forintos gyorssegélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vitt magával. Arra tanítanak minket, ami az életben igazán fontos, mondta Székely János szombathelyi megyés püspök vasárnap, a Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódó bodajki zarándok napon. Kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A fogyatékkal élők és hozzátartozóik számára rendezett találkozón a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kiemelte, nem a teljesítmény, a haszon vagy a siker a legfontosabb az életben, hanem a hit, a remény és a szeretet. A zarándokok és kísérőik az ország több részéről érkeztek Bodajkra. A találkozó megszervezésében a bodajki karitás csapat segített. Mától otthoni munkavégzést rendel a közszférában a kormány, és erre kér minden munkáltatót. Erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter vasárnap délután közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy hétfőtől tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára általánossá válik az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást fogalmazott meg a versenyszféra munkáltatói számára. Magyar Péter emellett ismét azt kéri, hogy lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. 91 éves melegrekord dőlt meg vasárnap Magyarországon, és új minimum hőmérsékleti rekord is született, közölte a Hungaromet ZRT. Vasárnap a legmelegebb órákban több helyen is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Ezzel megdőlt az 1935-ben Szarvason feljegyzett 39,9 Celsius fokos országos napi rekord. Budapest Jánoshegyen pedig hajnalban 26,1 Celsius fokos minimum hőmérsékletet mértek, ami szintén új rekord. Venezuelában lejárt a kritikus 72 órás mentési idő, írja a Euronews. Szakértők szerint a természeti katasztrófák utáni első 72 óra jelenti a szűk időablakot az életben maradottak kimentésére. Utána a keresés többnyire a holttestek felkutatásáról szól. A mentőcsapatok és keresőkutyáik ugyanakkor tovább kutatnak az esetleges túlélők után. Vasárnap Caraballedában, a Caracastól mintegy 40 kilométerre északra fekvő városban francia és amerikai mentőegységek élve találtak egy férfit és tinédzser fiát a romok alatt. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére. Egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást vezettek be. A vörös riasztás az ország csaknem felére, 16, főként Párciumi és Erdélyi megyére érvényes. Ott 39-40 Celsius fokra kell számítani. Hazánk időjárásáról: folytatódik a forróság. A hét közepén érkezik egy hideg front záporokkal, zivatarokkal, amelyek enyhítenek majd a hőségen. De ma még a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz.
4: 15 óra 4 perc.

0: Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik, a zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban kiemelten foglalkozunk az immár 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgyével, amely idén is gazdag program kínálattal várja az érdeklődőket a Balaton felvidéken. Valamint figyelmükbe ajánljuk azt a Hiánypótló kötetet, amely a Magyar Fotóművészet 300 alkotója címmel jelent meg az MMA kiadó gondozásában. Mindenek előtt azonban a magyar képregények világába kalauzoljuk Önöket, ugyanis nemrég látott napvilágot Korcsmáros Pál az Aranyember történetét feldolgozó képregényének új, színes kiadása. Érdemes lesz bennünket hallgatni. 110 éve született Korcsmáros Pál, a magyar képregény egyik legnagyobb mestere, akinek rajzai generációk képzeletét formálták. Korcsmáros Gábor a képes kiadó tulajdonosaként több képregény digitálisan felújított verziójáért felel, ezáltal ápolva nagyapja örökségét. A kulturális és egyben családi értékmentő munka legfrissebb eredményeként immár egyetlen exkluzív kötetben tekinthetik meg az olvasók az Aranyember képregényt, amely még bő 60 évvel ezelőtt dolgozta fel Jókai Mór regény klasszikusát. Hogy hogyan ejtette rabul a képregények világa Korcsmáros Gábort, először erről kérdezte őt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában.
1: A képes kiadót még édesapámmal alapítottam, az ő inspirációjára. Én már nem találkoztam sajnos a nagyapámmal, és akkor mindig édesapám mondta, hogy milyen jó lenne ezeket a képregényeket kiadni, amiket a nagyapám Korcsmáros Pál rajzolt. Én meg egy egész más irányba szerettem volna menni, én informatikusnak készültem, programozónak, így is dolgoztam pár évig, de annyira mondta édesapám, hogy ezek milyen jó képregények, és amikor ezeket megmutatta az eredeti kéziratokat, akkor leesett az állam, hogy ezek tényleg gyönyörű rajzok. Engem még nem fogtak meg azok a kiadások, a 80-as években, az én gyerekkoromban már voltak ezek újságosoknál, az ifjúsági lapkiadó vállalat adta ki a rejtőket is már összegyűjtve, a rejtőképregényeket, és valahogy azért nem fogott meg engem, mert ezek nagyon rossz papírra, nagyon lekicsinyítve kerültek kiadásra. Fekete-fehér volt, én meg gyerekkoromban el voltam már kényeztetve, vagy bejöttek már a színes képregények, akár ilyen Batman, Pókember, vagy még óvodáskoromban talán akkor volt Bobo Góliát, ilyesmi, tehát, és én nem tudtam ezzel akkor még mit kezdeni, és amikor a fekete-fehér, de gyönyörű tusrajzokat megláttam, akkor tényleg leesett az állam, hogy ezzel tényleg valamit kell kezdeni, mert ez egy gyönyörű hagyaték, nagyon szép örökség.
2: És akkor szerintem még tényleg érdemes akár a képes kiadó tevékenységéről beszélni, illetve hogy ez tényleg hogy kapcsolódik Korcsmáros Pál munkásságához.
1: Igen, ez már több mint negyed évszázados ez a kiadó, ami így furcsa így belegondolni, mert úgy elrepült ez a bő 25 év. A rejtőkkel kezdtük a kiadást. Az eredeti rejtő képregényeket feldolgoztuk, két grafikus szeretnék megemlíteni, Garisa Házsolt, aki a retusálásokat elvégezte, az eredeti rajzokat sokszor ki is egészítette, visszanyúlt a rejtőregényekhez, mert a rejtőregényekben még sokkal több tartalom volt, még sokkal több humor, amit nem tudtak beletenni részben. Terjedelmi okokból nem kerülhetett bele a fülesbe annak idején, a 50-es, 60-as években, de volt, ami politikai okokból nem kerülhetett bele. Tehát volt, amit megváltoztattak. Például most mondok egy példát, a 14 karátos autónak a főhőse Gorcse Viván, és Fülig Jimmy volt a magyar kiadásban a főhős. Mert hogy egy orosz nevű valaki ne keveredjen bele ilyen kalandokba, meg ne pofoszkodjon, tehát ott azért tartott a politika dolgoktól. Tehát, hogy emiatt is így vissza kellett nyúlnunk a regényekhez, de hát tényleg sokkal több dolgot bele tudtunk tenni. Akár olyan szempontból is, hogy ezek az új rejtőképregények nagy alakú, kemény fedeles változatok, és tényleg sokkal jobban tudtunk figyelni az oldalak kompozíciójára, illetve hát tényleg több is belefért. Tehát, hogy mondjuk a Piszkos Hada kapitány az körülbelül 100 oldalas, amit mi kiadtunk, a kötet, és hát a régi, a fülesbe, hogy megjelentek ezek a képregények, nem tudtak ekkora terjedelmet biztosítani neki. Hát meg azért nagy változás, hogy most ez egy kötetben, tehát minden rejtőképregényt egy kötetben láthat az olvasó, és ez régen, még a 60-as években pár oldalanként jelent meg a fülesbe. Tehát úgy várták hétről hétre a rajongók, hogy mikor jön a következő rész, ahogy aztán később mondjuk a sorozatokat várták az emberek, hogy mondjuk jön majd a, nem tudom, a Dallasnak jön majd az új része, és akkor a, majdnem az egész ország a füles képregényt várta, hogy majd a következő héten.
2: Igen, és ha jól tudom, ott jelent meg az Aranyemberről szóló képregénye is Korcsmáros Pálnak 1962-ben?
1: 62-es, igen. Igazából a fülesben, hogy megjelenhessen képregény, úgy kezdték el, hogy a klasszikus regényeket adaptálták. Tehát ez volt a magyar képregény történetnek is a specialitása a második világháború után, hogy az irodalmi műveket adaptálták, mert a Rákosi rendszerben nem jelenhetett meg képregény, és akkor nagyon kikeltek az amerikai kultúra ellen, és a képregényeket nagyban az amerikaiakkal azonosították. Ebben van tényleg valamennyi igazság, mert a századfordulón például Joseph Pulitzer lapjában volt először képregény, tehát ez 1900 körül vagyunk, plusz-minusz egy-két év, amikor megjelentek képregény. De egyébként nem csak amerikai hagyománya van, tehát igazából én Svájcra vezetem vissza, ez még a 19. században egy Rudolf Töpfer nevű festő készített először képregényt, és nagyon érdekes, hogy Goethe volt az első képregény rajongó, aki már írt róla, hogy ez a műfaj még sok mindenre lehet képes. Tehát nem azt mondta, hogy ez most már tökéletes, de hogy látott ebben jövőt már Goethe is. És hagyománya van Magyarországon is, például Jókainak az Üstökös című lapjában voltak már képregények Magyarországon is. Jókai írta, és ezek még azért nem olyanok voltak, mint a magyar képregények, például a szövegek még a lap alján voltak, tehát nem voltak ezek még buborékban. De már a Joseph Pulitzer lapjában, aki egyébként magyar származású, csak egy érdekesség, ott már buborékok voltak, tehát ott már bejött ez a formai elem is. Tehát csak visszakanyarodva, tehát hogy Rákosi rendszerben ez még teljesen elképzelhetetlen volt, hogy majd képregény itt megjelenhessen, és a fülesben már, ami, ha jól emlékszem, 57 elején indult el, ott már megengedték, hogy legyenek képregények, de regényadaptációk, hogy az olvasást népszerűsítsék. És az az érdekes, hogy ez sikerült is. Tehát ezt én a mai napig tapasztalom, hogy tényleg segíti az olvasásnak a megszerettetését. Hát ez ilyen közhely, tudjuk, hogy el vagyunk árasztva különféle felületeken, rengeteg képpel, videóval, játékokkal, és a mai fiataloknak már sokkal nehezebb rávenni magukat az olvasásra, egyáltalán, hogy önbizalmat kapjanak az olvasáshoz. És én látom, hogy a képregényt viszont kézbe veszik, előveszik, ismerkednek a szövegekkel, megküzdenek a betűkkel, az olvasással, és utána sokkal nagyobb önbizalmat kapnak már, hogy egy regényt is a kezükbe vegyenek. Pont az Aranyembernél volt nekem ilyen nagyon jó tapasztalatom, hogy egy srác mesélte, hogy most olvassa a képregényt, még amit 20 évvel ezelőtt adtunk ki, a Fekete-fehéret, és hogy utána a regényt is elővette, és nagy örömmel olvasta. Illetve még régen, amikor a 60-as években működött a füles, akkor csinálta statisztikákat. Tehát nézték, hogy könyvtárakból tényleg kikölcsönzik azokat a regényeket, amelyeknek éppen ment a képregény adaptációja. Akkor. Tehát, hogy ez működik. És még van nekem egy saját elméletem, ez nagyon örülnék, hogyha egyszer egy biológus ezt alátámasztaná, vagy cáfolná, de engem ez nagyon érdekel, hogy ugye két különböző agyfélteke felelős a kép, meg a szöveg értelmezésért, tehát inkább a bal agyfélteke, ami a szöveg értelmezésért felelős, a jobb agyfélteke pedig a vizuális képességekért, és a képregény szerintem segíti a két agyférteke együttműködését. Tehát például nagyon kíváncsiak, hogy diszlexiában milyen eredményeket lehet elérni, hogy képregényt olvasson valaki. Egyébként az is egy érdekes tapasztalat, hogy nem mindenki tud képregényt olvasni. Tehát, hogy főleg felnőtteknél sokszor egy ellenérzés a képregény felé, mert aki gyerekkorában nem vette a kezébe képregényt, sokszor nem tud mit kezdeni vele, hogy most a képet nézze, vagy a szöveget nézze, most mit csináljon, és aki pedig már gyerekkorában elkezdett ezzel foglalkozni, teljesen természetes neki, hogy a kép meg a szöveg az szépen kiegészíti egymást.
2: Ugye összesen 64 oldalon keresztül meséli el ez a képregény kötet az Aranyember történetét, amely így nyilván jóval könnyebben emészthetővé, befogadhatóvá teszi Jókai eredeti 5-600 oldalas klasszikusát. Mennyire volt ez nagy vállalása az ön részéről? Eleve ez a digitálisan felújított, újra színezett változata ennek a képregénynek, illetve milyen konkrét feladatokat foglalt magába?
1: Maga a képregény kiadása, az, hát ugye ma már azért sokkal könnyebb, hogy számítógépek állnak rendelkezésre. Régen azért ez egy jóval bonyolultabb feladat volt, a montírozás, levilágítás, a tördelés. Régen például nagyapám még úgy rajzolta a képregényeket, hogy kiszedték neki először a szöveget, azt ráragasztották egy A4-es oldalra, és ő igazából azt rajzolta körbe. És ez azért egy nehezebb feladat volt. Most már nyilván sokkal könnyebb ez a számítógépes kiadványszerkesztéssel. Maga a színezés is számítógéppel történik, de kézzel. Tehát, hogy mi nem használunk mesterséges intelligenciát, pedig most már nyilván lehetne, amikor elkezdtük, akkor még nem is volt ez a levegőben. Tehát kézzel történik a színezés, de rajztáblával már rögtön digitálisan viszi be. Tényleg az ő nevét még nem mondtam, Varga Zerge Zoltán nevét, tehát Garisa Zsoltot már mondtam, aki a retusálásokat csinálja, és Zerge pedig a színezést, aki így a színezésre mint egy harmadik dimenziót ad a rajzoknak. Most nagyon örülök, hogy a színezés is sikerült, azért ez egy nagyon időigényes folyamat. Tehát a rejtősorozatban például egy képregényt 2 év alatt tudunk megjelentetni, pedig már megvannak az eredeti képregények, és így is nagyon időigényes. A színezés azért valamivel gyorsabb, de ott is egy évben egy ilyen albumot tudunk így kiszínezni.
2: Mit gondol, hogy mik azok az időtálló tulajdonságok, erősségek Jókai Aranyember című regényében, amik nagy hangsúlyt kapnak magában a képregényben is?
1: Hát én nagyon szerettem Jókait is, de az Aranyember is nekem nagy kedvencem. Nekem az az érdekes, hogy semmit nem vesztett az aktualitásából. Tehát ez már egy 150 éves történet. Nyilván egy 600 oldalas regényt most nem tudunk összefoglalni, hogy miről szól, de szerintem arról szól, hogy lehet-e a mai világban az ember egyszerre sikeres és boldog. Vagy lehet-e egyszerre sikeres, de becsületes is egyszerre. És akkor erre keresi ez a regény a választ, és nekem nagyon tetszik az egésznek ez a romantikus háttere, de közben meg a főhősnek a lelki világát nagyon szépen kibontja, nagyon részletesen. És a rajzok ennek szerintem egy gyönyörű, gyönyörű hátteret adnak, egy gyönyörű formát. Tényleg, hogyha az ember olvassa magát a képregényt, akkor el tud időzni a rajzokon is. Akár Komáromot, ha látjuk magunk előtt, a Dunát, a Senki szigetét, tehát gyönyörű. Csak ennyit tudok mondani.
2: Így záró kérdésként szerintem egy kicsit még tekintsünk ki, hogy mennyire van felvirágzóban jelenleg a hazai képregény kultúra.
1: Én egy nagyon érdekes ívet látok ebben, amikor a képes kiadót elindítottuk, még a rejtő képregényekkel 2002-ben, akkor pont volt egy olyan időszak, hogy senki nem tudott mit kezdeni azzal, hogy képregény. Tehát én elvittem a könyvesboltokba, hogy akkor forgalmazzák, és nézték, hogy ők mit kezdjenek képregényekkel. A mai nagy láncok is már akkor működtek, és hát mondták, hogy vigyük újságoshoz, ők nem akarnak képregénnyel foglalkozni. És azóta rengeteg dolog változott, tehát hogyha bemegyünk a nagy könyvesboltokba, akkor már van képregényes rész, képregényes sarok, vagy akár van, ahol egy fél emelet is a képregényekről szól. Tehát valahogy most már bekerült a köztudatba, hogy a képregény az egy műfaj. Nem csak gyerekeknek szól, sokan egy kis részével azonosítják a képregényt a műfajnak egy kis részével, hogy sokan azt gondolják, hogy az csak a Mickey egér, vagy az csak a Pif, vagy nem tudom, tehát hogy mindenki valamivel azonosítja, de most már lehet látni, hogy az egy műfaj, és ezt meg lehet tölteni gyerekeknek szóló tartalommal, felnőtteknek szóló tartalommal, nagyon sok értékes dolgot lehet vele alkotni. Én azt mondanám, olyan, mint a film, hogy filmből is van jó, meg filmből is van rossz, és filmből is van nagyon sokféle műfaj. És most már azt látom, hogy kezdik felfedezni a képregényt, ami még nagyon nehéz szerintem, hogy azért ez egy drága műfaj úgy képregényt alkotni. És Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban azért nagyon virágzik ez a műfaj, persze keleten pláne, tehát Japánt, Kínát, Koreát említve ott még inkább. Magyarországon azért azt látom, hogy az új képregény az inkább egy személyes vállalkozás, hogy fiatalok munka mellett, iskola mellett alkotnak, és ebből is nagyon sok érdekes és nagyon értékes dolgok születnek. Mi ezt látjuk mindig a képregényfesztiválon, vannak most már magyar képregényes díjak, az Alfabéta díjat szeretném megemlíteni, illetve létezik már több mint 10 éve a Kocsmáros Pál díj is, amit megkapnak a képregényalkotók. Tehát, hogy léteznek ilyen alkotások, de még nagyon kevés a professzionális szintű alkotás, ami csapatok alkotnak, és nem egy személyes úttörő vállalkozások.
2: De hát akkor ez az úttörő munkához kívánok, önnek is sok sikert továbbra is a képes kiadóval. A hallgatókat pedig tényleg arra tudjuk biztatni, hogy vegyék kezükbe az immáron digitálisan felújított színes változatát az Aranyember képregénynek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Korcsmáros Gáborral, a Képes kiadó tulajdonosával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett az Aranyember immár egyetlen színes kötetben olvasható képregény változatáról. Akinek felkeltettük az érdeklődését Korcsmáros Pál képregényei iránt, az többet megtudhat róluk a képeskiadó.hu weboldalon.

0: Több évnyi munkával született meg az a több mint 600 oldalas hiánypótló kötet, amely az idei ünnepi könyvhétre jelent meg. A Magyar Fotóművészet 300 alkotója című album szerzője Kincses Károly és Bán András. A könyv nem enciklopédia és nem is lexikon vagy antológia, de talán kicsit mindhárom is. Minden korábbinál szélesebb horizontú, attitűd formáló, évtizedes viszonylatban is számottevő munka, amelynek lapozgatásában öröm elmerülni. Bán András művészettörténészt, műkritikust Zsoldos Szilvia kérte mikrofon elé.
1: Egy ekkora 300 fotoművész bemutató könyv létrehozása, ez egy nagyon hosszú, egy kb. 3 éves folyamat eredménye. A Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója vállalta, hogy ezt a terjedelmébe is, de hát anyagiakba is nagyon komoly vállalkozást menedzseli. Arra gondoltunk, hogy miután a magyar fotoművészet és általában a magyar fotográfia története nincs megírva, és nincs is olyan kutatóhely, kutatócsoport, amelyik erre vállalkozna. Sehol nem tanítják rendszerezően a fotótörténetet. Van egy-két helyen így kiegészítésképpen művészeti iskolákban fotótörténet oktatás gyakorló fotográfusok számára, de történeti disziplínaként ez létezik, de mégsem. Ezért inkább egy album jellegűen mondható el ez a történet. Annál is inkább, mert ugye a könyv a címében is azt mondja, hogy a magyar fotóművészet alkotói. És azt, hogy mi az, hogy fotóművészet, erről azóta van vita, mióta a fotóművészet létezik.
2: Másfél évszázada?
1: Franciaországban kitalálták, hogy az első Niepce fotótól kezdődően ünneplik a fotográfia történetét, és ez idén pont 200 éve volt, tehát a fotográfia eddig az 1839-es szabadalom bejelentéshez kötöttük, most ez korábbra ment, úgyhogy a fotográfia immáron 200 éves. Ennek a 200 évnek a visszatérő és nagyon gyakran elvaduló vitája az volt, hogy mi is az, hogy fotoművészet. A képkészítő szakma, képzőművészek, grafikusok kezdettől nagyon ambivalensen álltak hozzá a fotográfiához, de a nagy közönség is. Tehát a nagy közönség számára a fotó a vizuális kifejezés legtermészetesebb módja, a legalapvetőbb módja lett, de hogy ebből mi művészet? Ezt folyamatosan egy bizonytalanság vette körül, mi se akartuk definiálni, hanem azt mondtuk, hogy kiválasztjuk azt a 300 alkotót, aminek a képeit, ha végignézzük, akkor valami módon körülírtuk azt, hogy mi is az, hogy fotóművészet. Ráadásul a könyvben nagyon kérdés volt, hogy hogyan beszéljünk, a műfaj kérdése. Tehát fotótörténet nincs megírva, ezt így hirtelen pótolni nem is lehetett. Lexikont írni ma már majdnem, hogy fölösleges az internet árnyékában, bárhogy mennyire hiteles az így hozzáférhető anyag, igen, tudjuk, nem problémamentes. Tehát a műfajt kellett megtalálni, eszéket kértünk nagyon sok, több mint 120 szerzőtől, erről a 300 fotográfusról.
2: Tud mondani egy pár szerzőt, akitől esetleg kértek?
1: Mi magunk is, tehát Kincses Károly, jó magam, meg néhány gyakorló fotótörténész, Csorba Csilla, Szarka Klára, számos eszét írtunk, de ezen túl szerzetestől természetfotósokkal foglalkozó, természetfotóra érzékeny szakemberen át, íróig, művészettörténészek természetesen, nagyon széles kör, akiket szerzőnek fölkértünk.
2: Konkrét képekhez kérték föl, hogy írjanak?
1: Az egy nagyon izgalmas út lett volna, tehát kiválasztani egy képet, és azt kérni, hogy arról szóljon a történet, és ezt a könyvtervet én melengedtem magamba, talán egy másik alkalommal meg tudom csinálni. Most úgy zajlott, hogy élőfotósok esetén a fotóssal való beszélgetés alapján azokat a szerzőket találtuk meg, akik jártasak az adott fotóművész életművében, tehát egy korábbi nagy-nagy ismeretanyag alapján fogalmazták meg a személyes észrevételeiket, az értelmezés, nagyon gyakran izgalmas, megvilágító mondataikat.
2: A könyv akkor végül is hogy épül fel? Tehát vannak benne az esszék, vannak benne az alkotók, ők hogyan jelennek meg?
1: Minden alkotó számára egy oldalpárt biztosítottunk, minden alkotó életművéből két képet választottunk ki, általában az egyiket nagyobbra vettük a könyvben, nagyobbra méreteztük, a másikat kisebbre. A fő szabály az volt, hogy a nagyon közismert képét adtuk kisebb méretbe, és azt, amit eredetinek, még kevésbé ismertnek, kevésbé látottnak, de az alkotóra jellemzőnek gondoltunk, azt méreteztük nagyobbra. Tehát mindenkinek van egy autonóm oldalpárja, és a 300 ember elrendezésében pedig úgy jártunk el, hogy nem ABC, nem időrend, hanem bizonyos nagy témaköröknél elkezdjük mindig az elején, tehát a könyv ilyen értelemben vagy 15-ször újra kezdődik, 15-ször visszamegyünk a 20. század elejére, és jutunk el egymással beszélgetésben lévő életművekkel, képekkel, általában a jelenig. Tehát a városértelmezés, vagy a portré problémája, a természet értelmezése, magának a médiumnak az értelmezése, és így tovább. Tehát vannak ilyen fejezetek, de más fejezetek például, mondjuk az egyik, aminek az a cím, hogy Kisvilágok, ahol olyan fotográfusok következnek egymás után, akik egy nagyon pici zárt világot rendeznek be a képekkel, vagy arra reflektálnak a képeikkel. Tehát ilyen témakörök szerint, talán így mondhatnám, összerendeztük a fotográfusokat, és aztán egy-egy témán belül nagyjából időrendbe követik egymást, de a képek logikája sokszor erősebb volt, mint a naptár szerinti dátum egymásra következés.
2: Ki lehet-e emelni neveket ebből a hatalmas anyagból, vagy ki érdemes-e emelni?
1: Én azt gondolom, hogy biztosan nem lehet, inkább fontos kérdéseket lehet kiemelni, hogy vajon André Kertész vagy Robert Kapa része a magyar fotoművészetnek, vagy sem. Nem akartunk elvi választ adni, beválogattuk. Ugyanígy nagy kérdés volt, hogy azok az alkotók, akik a trianoni határon túl születtek, vagy ha nem is, de hát ott jött létre az életművük nagyobb része, ezek részei a könyvnek, itt is, mint mindenhol megpróbáltunk inkább nem szűkkeblűek lenni, tehát a válasz igen volt. A kérdés ezek után persze az, hogy létezik-e ilyen, hogy nemzeti fotoművészet, általában létezik-e nemzeti művészet. A válasz itt is azt hiszem nagyon egyszerű, igen és nem. Igen, hiszen a kulturális meghatározottság, a képi hagyomány, a mentalitások nyilvánvalóan befolyásolják a képet, és nem hiszem pont a fotográfia az a műfaj, ami minden értelemben olyan könnyen lép át határokat, és találja meg bárhol a világon a közönségét, amitől értelmetlen lenne határokat húzni vagy bezárkózni.
2: Egyébként van ilyen, hogy nemzeti fotóművészeti karakter, tehát amibe beletartozik az összes magyar alkotó, akár határon túl, akár itthon, akár kivándorolt, életét máshol leélt emberről van szó.
1: Erre megint legalább két választ tudok adni. Az egyik, hogy 1920 után, amikor egy ország egy olyan helyzetbe találta magát, hogy megpróbálta újra meghatározni függetlenségét, a határait, a kulturális identitását, akkor úri amatőrök egy csoportja megpróbált kidolgozni egy ilyen nemzeti stílust. Ez nagyon-nagyon sikeres volt világszerte, tehát különféle fotós kiállításokon díjaik hatalmas tömegét gyűjtötték. Egy nagyon érdekes festői fotográfia, nagyon sajátos fényhasználatot dolgoztak ki, és igen, volt a képeikbe közös, vizuálisan is, meg hát tartalmiba is, tehát a ünnepi öltözetbe öltözött falusi menyecske, amint a földet műveli. Kicsit nonsens volt mind képiségében, mind tartalmában ez a stílus, nagyon sokáig utána ezt az egész úgynevezett magyaros stílust nagyon le is néztük. Ma már azért ennél érdekesebbnek tartjuk, de egy nagyon jellemző társadalmi reagálás volt, tehát a dolog inkább, hogy úgy mondjam, egy társadalmi jelenség volt, semmint meghatározóan fotostílusbeli. Ugyanakkor viszont van ez a nagyon zavarba ejtő tapasztalat, hogyha a világ bármelyik nagy fotomúzeumába megy be, és megnézi, hogy kik a legnevesebb fotográfusok, ott óhatatlanul mindenhol ott talál néhány magyar nevet az első 10-ben. Tehát André Kertészt, Robert Kapát, Brassait, Munkácsi Mártont, és így tovább. De hát ehhez például Franciaországban még akár 10 további ott nagyon fontossá vált magyar születésű nevet lehet tenni. Hogy ennek mi az oka? Nem egyszerűen csak az, hogy ezeknek az embereknek a nagy részét elűzte Magyarországról az antiszemitizmus, és hát így kénytelenek voltak világhírűvé válni, mert itthon nem boldogultak. Ez önmagában igaz, de kevés válasz, mert ez más országban is megtörtént, és valahogy mégse termelődött ki ennyi jó fotográfus. Ezt már többen megpróbálták valamiféle megfejtést, hogy választ adni rá, hogy igen, mert itt szokás volt már egész kicsi gyerekkorban kézbe adni kamerát. Nem hiszem, hogy van egy egyszerű válasz. Ez egy véletlen, egy beesés, egy csoda.
2: Most még egy kicsit a könyvre, hogy valahol le kellett zárniuk. Aki ezután, vagy ami ezután következik, azzal mi lesz?
1: Lezárni viszonylag egyszerű volt, hiszen azt mondtuk, hogy szeretnénk minél több fiatalt beleválogatni, de hát olyat, akinek már van valamennyire életműve. Tehát a legfiatalabb fotós, amikor a könyvet összeraktuk, még 30 év alatti volt, 1-2 ilyen akadt, de hát azért jellemző módon az élő fotósok közül az idősebb és a közép generáció került benne, tehát ilyen értelemben a lezárás egyértelmű volt. Abban az értelemben, hogy miért pont 300 és mi van a többi 300-akkal vagy 600-akkal, a lezárás már messze nem volt ilyen egyértelmű, és hogy mi lesz a következő generációval, mind a kettőre egy válaszunk van, hogy nagyon várjuk azt, hogy valakinek kilásson 5 év múlva, 10 év múlva, és a következő ilyen könyvet megcsinálja, az elsők egyike lesz, aki azt megvásárolja.
2: De már nem vállalkoznak egy következőre?
1: Nem. A mi ízlésünk szerint, a mi szakmai tudásunk alapján megtettük, amit tudtunk.
2: Hol lehet ezt a könyvet megvásárolni?
1: A könyvnek a kiadója a Magyar Művészeti Akadémia kiadó és a kutatóintézet, MMA kutatóintézete. A hivatalos megjelenés részben itt június 4-én volt a fotószalon megnyitásakor, részben és hangsúlyosabban a könyvhéten, de hát ettől kezdve nagyon reméljük, hogy az összes nagy terjesztő átveszi, hiszen egy olyan könyv, ami szerintünk nagyon sokféle érdeklődésnek eleget fog tenni, és nem csak a szalonok asztalán dísztárgynak való lesz.
2: Ez egy olyan hiánypótló munka, ami mindenkinek ott kéne, hogy legyen a polcán. Hogyan ajánlana?
1: Mivel sajnos nincsenek egymással versengő, megírt fotótörténeti könyvek, és a nagy fotóalbumok megjelentetése is egyre nehezebb, akit egy kicsit is érdekel a fotográfia, az ebbe a könyvbe talán picit nagyzolóan fogalmazok, de mindent megtalál, amit a magyar fotóról érdemes tudni.
0: Bán András művészettörténésszel, műkritikussal, a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című album egyik szerzőjével, Zsoldos Szilvia beszélgetett az idei könyvhétre megjelent kiadványról, amely a benne szereplő 300 fotográfus bemutatásán keresztül a fotóművészet fogalmát járja körül többféle megközelítéssel.

0: Május 5-én Budapesten a Hagyományok Házában mutatták be a sajtónak az idei Művészetek Völgye programját. Július 24-e és augusztus 2-a között immár 35. alkalommal válik Kapolcs, Tallián Dörögd és Vigánt Petend a magyar kulturális élet központjává, melynek keretében a Művészetek Völgye ismét különleges programokkal tölti meg a Balaton felvidék szívét. A sajtótájékoztatón Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatójával, valamint Sármai Bencével, a Visa Magyarországért felelős vezetőjével Fülöp Tamás beszélgetett.
1: A Művészetek Völgye emberi kapcsolódásokból született már 89-ben, hiszen gyakorlatilag korát meghaladva egy fenntarthatósági akcióként a művészek elkezdtek pénzt gyűjteni arra, hogy a kapolcsi patakot rendbe tegyék. Azóta is a kapcsolódásokról szól, ezért ennyire organikus az, hogy amikor az új műfajok megjelennek, ők is elkezdenek beépülni a Művészetek Völgye Fesztivál szövetébe. Organikusan a helyszínek is beépülnek, a települések különböző terek, és az emberek is jobban tudnak kapcsolódni. A műfajok is jobban kapcsolódnak, és kicsit ez egy alkotótábor is, és közösség, és egy olyan közösség, ahol egyébként a fellépő, a fellépés után át fog vedleni közönségé, és lehet, hogy ott sörözöl azzal az előadóval, akinek a koncertjére még az előbb táncoltál, vagy pedig a színházi előadását nézted délután. Szerintem ez az a DNS, ami ennyire hosszú távúvá teszi azt, hogy szerintem simán el tudjuk képzelni, hogy már mi is csak aggastyánokként még az öregek otthonából nézzük, hogy milyenre csinálták a fiatalok a Művészetek Völgyét, de Művészetek Völgye lesz.
2: Néhány mondatban esetleg fel tudnád idézni az első emlékeidet, élményeidet Kapolccsal kapcsolatban, a fesztivál és Kapolccsal kapcsolatban?
1: Még kisgyerekként vittek el a szüleim, utána sokáig kimaradt az életemből, és hát szponzorációs felelősként tértem vissza Paja Beáék invitálására egyébként 2011-ben, egy hosszabb kihagyás után, és csodálkoztam rá, hogy mennyire jó ennyire együtt lenni, nem elszeparálódva sem emberileg, sem műfajilag. Lehet, hogy amiatt is, mert nekem egyébként sokszínű az ízlésem is, és nagyon tetszik az, hogy hangulatomhoz választhatom meg azt, hogy éppen komoly zenét, vagy színházat, vagy Anna and the Barbies koncertet szeretnék látni, vagy egy workshopon éppen gyöngyöt fűzni egy barátnőmmel, jókat dumálva.
2: A fesztiválnak a sok törekvései közül az egyik például is, erről most itt a sajtótájékoztatón is beszéltél, hogy minél környezetbarátabbá tenni a fesztivált. Ezek közül, a törekvések közül néhányat ki tudnál emelni, hogy mi tartozik ebbe?
1: Nem csak környezetbarátok vagyunk, hanem 2018 óta ez az a fesztivál, aminek fenntarthatósági stratégiáját egyébként a honlapon is el lehet olvasni, sőt az Európai Fesztivál Szövetségben egy best practice-ként kezelnek minket, hiszen mind a három pillérét körbejártuk. Társadalmi pillérünk keretein belül az önkéntességnél van egy sokszínűség, illetve különböző korlátoltságokra is próbálunk reagálni, és mindenki számára megközelíthetővé tenni a művészetek völgyét, amellett, hogy a völgy egyébként a művészvölgy kúriát is egész évben szervezi. Ha bárki egyébként Kapolcsra vetődik egy szép téli napon, lehet, hogy ott találja magát egy művészetek völgyés programon ugyancsak. Ezzel is egyébként egy jó lakóhelyét tesszük Kapolcsot. A környezettudatos megoldások között a repohár került bevezetése, kivezetése kerültek 18-ban az egyszer használatos műanyagok, és a repohár mellett lebomló eszközökkel találkozhatunk, melyeket idén úgy komposztálunk, hogy jövőre már abból a talajból fog a kapolcsi kékabroszoknál elfogyasztható paradicsom is kinőni, úgyhogy megpróbáljuk ciklikusan, fenntarthatóan, átgondoltan bevezetni egyébként ezeket az intézkedéseket is. A Mávolán csoporttal különböző kedvezményeink vannak, ezzel egyébként látványosan a közösségi közlekedés felé tereltük a látogatókat, csigabuszt vehetsz igénybe, amit applikáción keresztül élőben is követhetsz, úgyhogy ezzel is kényelmesebbé tesszük ezt az egészet. A kempingeinket fenntartható módon és környezetre odafigyelve építjük ki. Szelektív hulladékunkat a legjobban hasznosítjuk újra. Több mint 60%-át el tudjuk juttatni a legjobb felhasználási helyre, a helyet, hogy csak kidobnánk. És emellett még nagyon-nagyon sok apró intézkedésen egyébként kihasználjuk azt, hogy a művészeknek például nagyobb követő tábora van, és egy picit mindenki mesélhet arról, hogy hogyan tud környezettudatosabban élni, és mik azok a nagyon apró pici lépések akár, amiket megtehetünk, hiszen még egy apró lépés is számít, és az is tök oké. Szóval nem szeretnénk senkit sem nyomasztani azzal, hogy csak tökéletesen lehet ezt csinálni, és hát mindezt egyébként a Governance Lab-on belül úgy szervezzük meg, hogy átgondolva pénzügyileg is, hogy ezek az intézkedések ne csak egy-egy pályázatnak köszönhetően egyszer jelenjenek meg, hanem végig vannak követve és beépítve a fesztiválba hosszú évekre.
2: Nem titok, lelkes völgy rajongóként és völgy látogatóként nekem az egyik meghatározó élményem volt, amikor láttalak a fesztiválon, vagyis hogy ott felbukkantál és felszálltál a csigabuszra, még beszéltünk is pár mondatot, megkérdeztem, hogy vagy, meséltél valami programról. Amikor így járod a fesztivált, mennyire tudod átadni magad az élményeknek és az eseményeknek, és egy kicsit elválasztani attól, hogy ez a munkád része is, ugye? Egy-egy emlékezetesebb pillanat esetleg megosztható-e hallgatókkal, ami ahhoz kapcsolódik, amikor úgy jobban bele tudtál feledkezni, vagy át tudtad magad adni egy koncertnek, egy eseménynek, egy találkozásnak, bárminek.
1: Én abszolút át tudom magamat adni. Én a fesztiválomnak az egyik legnagyobb rajongója vagyok, és szerintem így érdemes csinálni bárkinek a saját munkáját. Én ezt nem érzem munkának. Nekem értékesek a csigabuszos beszélgetések, vagy például, amikor elmosta ugyan az eső a Modern Art Orkesztrás Szabó Balázsos koncertünket, de a villódzó kábelek közé felrohanta a Balázs, és a bájolót akusztikban elzenélte, és gyakorlatilag ugyanúgy pityereg velünk együtt, elmesélte azt, hogy tudja, hogy ez most nem jött össze, és ők mennyit készültek, de hogy ne adjuk föl. Vagy pedig azok az összekapaszkodások, itt voltak ugye mindenféle járványidőszakok, egyebek, amiknél ez a közösség igenis túlél, és igenis vágyunk egymás társaságára, és vannak olyan emberek, akiket külön várok egyébként látogatók közül is, akikkel ott találkozunk évente egyszer, és most már tudunk nagyon sok mindent egymásról, és ott beszéljük meg az aktualitásokat évről évre, együtt örülünk, nyilván néha együtt sírunk, és hát ugye most jubileum is van, úgyhogy a művészek vagy a fesztivál történetét is felidézzük együtt, amiben ez mind beleszövődik. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni, remélem érződik is, és az egész csapat is így van vele, és ezért is járjuk a fesztivál helyszíneit, hiszen picit szeretnénk mi is részt venni abban, amit közösen alkottunk meg.
3: Ugye tavaly jelentettük be büszkén az első hazai támogatói együttműködésünket a Művészetek Völgyével, és idén büszkén folytatjuk. Tehát számunkra nem volt kérdés, ugye egy olyan művészeti fesztiválnak a támogatásáról beszélünk, ami nyilván egy összművészeti fesztivál generációkon átívelően az bizonyítja, hogy a digitalizáció, az innováció, a kreativitás és a hagyományok azok nagyon jól megférnek egymás mellett.
2: Elhangzott többször, és ez valóban így van, hogy egy fesztiválon nagyon sok minden megférhet, sokféle program helyet kap, sokféle program megfér egymás mellett. Ebbe beletartozhat az edukáció is, egy esetleg egy tudatosabb pénzügyi nevelés felé való terelgetés, vagy olyan programok, amik ezt célozzák meg a fesztiválon?
3: Természetesen, tehát egyrészt nyilván mi hozzátesszük a digitális fizetési lehetőséget és a készpénzmentes megoldást a fesztiválhoz. Az edukációnak nagyon fontos helyet adni. Én úgy gondolom, hogy ez nem lehet eleget investálni az edukációba. Az idei évben azt az innovációt hozzuk, hogy ugye mi sokat beszélünk a digitális fizetéseknek az előnyeiről. Nagyon fontos szerintem minden generáció számára, hogy a digitális térben biztonságban tudjon navigálni, és itt a kiberpajzsal együttműködve egy ilyen kiberbiztonsági edukációs programot fogunk vinni a völgybe. Tavaly évben nyilván nem csak főtámogatók voltunk, hanem a fizetés technológiai szolgáltatója is a völgynek. Ezen kívül egy pár szolgáltatás, pár megoldással kedveskedtünk. Neztettük azért, hogy a völgy legkényelmesebb és legbiztonságosabb legyen. Volt egy vízaértékmegőrző, ez széfeket kell kezünk, ahol az emberek a napi programok közben el tudták helyezni az értéktárgyaikat, illetve Kapolcson belül három Visa taxi, Visa riksa vitte a Visa kártyabirtokosokat, ez egy nagyon népszerű volt. Ezen kívül nyilván voltak kézműves foglalkozások, ezt idén is fogjuk a köztéren újra szervezni.
0: Oszkó Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatóját, és Sármai Bencét, a Visa Magyarországért felelős vezetőjét, Fülöp Tamás kérdezte. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára a 3, 5 és 10 napos bérletek elérhetőek a Művészetek Völgye honlapján.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Zarándoklat Lóháton, múlt és jelen között a lélek legmélyebb rétegein át. Dicsérjük Szent László királyt címmel rendezett zarándoklat filmet Bújdosó Erika Ágnes. A 17 órai híreket követően Hitéletünk krónikájában a film rendezőjével beszélgetünk.
5: Én saját magam

0: filmezni. Körülbelül 3 nappal a zarándoklat indulása előtt hívtak föl. Már nem emlékszem, hogy Ördög András vagy Kincses Kálmán volt a telefon túlsó végén. Ők is szervezői voltak ennek a lovas zarándoklatnak, amit egyébként Nyulas Imre székely kunfakó tenyésztő szervezett. A zarándoklat ötletének gondolata Ördög Andrásban merült föl. Kincses Kálmán Székely Szent Erzsébeti lelkész állt mellé rögtön. Valamelyikük hívott föl azzal, hogy mi lenne, hogyha elmennék filmezni ezt a zarándoklatot. És akkor mondtam, hogy hát az én összes filmes cuccommal a buszos, vonatos utazás az nem igazán kivitelezhető, tehát valahogy el kellene jutnom Székelyföldre. 2 nap múlva ott volt értem az autó, bepakoltuk a cuccomat, suhantunk Erdély felé, aznap este már megérkeztem Szentcsetbe, 1000 méteren fekvő fennsíkra, fenyvesekkel körülölelt fennsíkra, Ábel országába. Ott már készítették a lovakat a másnapi indulásra, jurtákban aludtunk, medvényi kutyák védtek a medvéktől. Nekem is lélekben föl kellett arra készüljek, hogy holnaptól én egy lovas zarándoklatot fogok filmezni. Gondoltam, ez nagyon hálás téma, mert én szeretek szép dolgokról filmet készíteni, és itt minden olyan szépnek ígérkezett, a gyönyörű táj, óriás totálokra ad lehetőséget, a népviseletbe öltözött fiatalok lóháton, lelkészekkel kísérve. Tehát ez egy nagyon szép útnak ígérkezett, és gondoltam, majd nagyon szép felvételeket készítek, és valami nagyon szép zenével összevágva, ebből lesz egy szép kis filmetűd.
1: Dicsérjük Szent László királyt címmel rendezett zarándoklat filmről beszél a rendező Bújdosó Erika Ágnes. A 17 órai híreket követően hitéletünk krónikájában.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhat óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! 5 millió euró segélyt nyújt az Európai Unió a venezuelai földrengések károsultjainak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A támogatásból a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek, ideiglenes elhelyezését és egészségügyi ellátását segítik. Az EU humanitárius légihidat is szervez, az első járat várhatóan ezen a héten indul Koppenhágából, víz és higiéniai felszerelésekkel, valamint gyorsan felállítható menedékek kialakításához szükséges eszközökkel. Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól a Duna magas vízhőmérséklete miatt, közölte hétfőn az erőmű. A hűtővíz kibocsátási pontjánál a Duna hőmérséklete meghaladta 30 Celsius fokos határértéket. Az előírások szerint az erőműnek 640 megawatttal kellett volna csökkenteni a termelést, de a miniszteri engedély alapján június 29-én és 30-án csak 40 megawattos csökkentést kell végrehajtania. A döntés az ellátás biztonság fenntartását szolgálja. A hétvégén tartott a tisztújító kongresszusát a Momentum. A tagok Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum nőügyi érdekképviseleti csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének. Az újonnan megválasztott elnök programjában kiemelte, nem elfogadható mostantól az, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ősbemutatóval készül a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Mohácsi Csata 500. évfordulójára, közölte a társulat az MTI-vel. A Requiem Mohácsért című új produkciót július 4-én mutatják be. A Szegedi Szabadtéri Játékokon a Hősök Hajnala című előadás második felvonásaként. A Zsurávszki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsa alkotópáros műve a tánc és a zene nyelvén idézi meg a Mohácsi csata emlékezetét, valamint Dózsa György történetét. Vlagyimir Putyin elismerte, hogy az ukrán drón támadások fennakadásokat okoztak az orosz üzemanyagellátásban, írja a hiradó.hu. Az orosz elnök vasárnap az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott megbeszélésén arról beszélt, hogy az autósok és a vállalkozások továbbra is problémákkal szembesülnek, a benzinkutakon pedig sorok alakultak ki. Putyin szerint az orosz infrastruktúra elleni ukrán támadások következményeit a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ezért munkacsoportot hoztak létre a helyzet kezelésére. Az izraeli hadsereg megsemmisítette a Hezbollah egyik jelentős dél-libanoni alagút rendszerét, közölte az izraeli média. Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a Majdal Zun falunál azonosított több mint 200 méter hosszú föld alatti létesítmény a síita szervezet egyik fontos katonai támaszpontja volt. Az izraeli hadsereg szerint az iráni technológiával épített alagútban korábban drónokat, robbanóanyagokat és fegyvereket tároltak. A detonáció ereje miatt előre figyelmeztették Észak-Izrael lakóit. Végül hazánk időjárásáról. Folytatódik a forróság, a hét közepén azonban hidegfronttal érkező záporok, zivatarok enyhítenek a hőségen. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A csúcshőmérséklet ma 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz, most pedig fővárosi közlekedési híreket hallanak.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lelassult az előrejutás. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szép Csilla, BKK Info.
2: 16 óra 5 perc. támasz és talpkő, megfontolások a morálról. Két hetente jelentkező erkölcs teológiai sorozatunkat új tematikával folytatjuk. A 10 parancsolat után a következő fél évben a sarkalatos erényekről és főbűnökről lesz szó. Az első elmélkedésben az ókori pogány és zsidó gondolkodást ismerteti az erényekről Néhai Tarjányi Zoltán professzor. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
4: Az új erkölcs teológiai sorozat az erényekről és a főbűnökről szól, és most az első alkalommal ennek a tematikának a megalapozását gondoljuk át. El kell képzelnünk az ókori görög világot a maga mérhetetlen gazdagságával, ami persze nem terjedt ki a társadalom minden tagjára, de óriási anyagi biztonságban éltek. Ennek következtében a gazdag emberek megengedhették maguknak a művészet pártolását, vagy adott esetben a gyakorlását, és közöttük voltak nyilvánvalóan tehetséges emberek, akik meg maguk is erkölcsi, vagy etikai, vagy filozófiai gondolatokkal kezdtek foglalkozni. Kialakultak a híres tanárok, elment a hírük, diákok csapata szegődött hozzájuk, a gondolatuk tovább kristályosodott, tovább csiszolódott, és ebben az ókori világban találták ki először az erénynek a fogalmát. Az első komoly gondolkodó, mindnyájan tudjuk, ugye Szókratész volt, aki azt mondta, hogy egymás mellé teszünk egy erkölcsileg értékes embert, meg egy erkölcsileg értéktelen embert, akkor valami különbséget a kettő között nyilvánvalóan lehet látni. Hogy mi a jó ember, az tehát értelmileg fölfogható, átlátható. Vannak ismertető jegyei. Most Szókratész úgy gondolta, hogy az ember megismerkedik a jóval, akkor bolond lenne nem követni. Tehát az erkölcsi megismerés az ő nála már eleve ösztönzést is jelentett arra, hogy én magam is ezekkel az erkölcsi jó tulajdonságokkal vértezzem fel magamat. Ugye ezt nevezzük úgy, hogy ez az etikai intellektualizmus, ami persze sok minden más szempontot nem vett figyelembe. Na most a következő fontos klasszikus ember ugye Pláton. Az ő rendszerében az emberi léleknek három rétege van, és mind a három lélek résznek van egy speciális képessége, amit hogyha az illető kiművel önmagában, akkor egy kiegyensúlyozott, harmonikus ember lesz belőle. Az értelmi lélek résznek a lehetősége, ugye a bölcselkedés felé, az okosság felé nyit ajtót. Ha kialakítja önmagában ezt a lehetőséget, akkor ugye ő az okosságot birtokolni fogja. A harag, tehát az indulati, az erő lélek része, az embernek a megzabolázására vonatkozik, illetve a közösség szolgálatára. Az embernek a vágyó lélek része pedig a földies dolgok felé vonzza, de hogyha ezeken is az ember úrrá tud lenni, akkor a mértékletességet kialakítja önmagában. Ha mind a három lélek rész kialakította a saját képességeinek megfelelő tökéletességet, akkor pedig létrejön a harmonikus, az igazságos ember. Pláton egyébként ezt a szisztémát a társadalomra is rávetítette. Azt mondta, hogy a vezetőknek a bölcsességet, az okosságot kell kialakítaniuk, mert ezzel irányítják a társadalmat. Az őrök, a katonák, a bátorság erényét kell, hogy birtokolják, így lesz biztonságban az egész társadalom élete. A munkások, a kézművesek nyilván a mértékletesség erényét kell, hogy kialakítsák, és hogyha a társadalomban mindenki ezt megcsinálja, akkor létrejön a harmonikus, az igazságos társadalom. Tegyük hozzá, hogy ezek a nagy gondolkodók is nyilván kéziratokat gyűjtöttek, stb., de az első mai értelemben vett modern, tudós ember nyilván Arisztotelész volt. Ő tudatosan gyűjtötte a filozófiai, etikai kéziratokat, hatalmas könyvtára volt, és eleve úgy tekintett önmagára, hogy ő benne a régiek bölcsessége összegződik, illetve ő az, aki a régieknek a hibáit kiigazítja. Tehát egy ilyen egyetemes, öntudatú ember volt. Most ő úgy gondolkodott, hogy az embernek vannak természetes képességei, amelyekkel a jóra irányulnak, hogyha belegyakorolja magát a cselekvés által a jóba az illető, akkor pedig egy állandó minőség, egy habitus alakul ki az emberben, ami a cselekedetet is tökéletessé teszi, és a cselekvőt is tökéletessé teszi. Tehát ez az az erény, ami kikristályosodott Arisztotelész gondolkodásában, hogy egy olyan állandó minőség, ami által az ember cselekedete is jobb lesz, meg az ember is jobb lesz. Tudnunk kell, hogy ebben az időben, amikor ezek a nagy görögök éltek, a zsidóság élte a maga életét Isten szövetségeseként, de teljesen elzárkózva a pogány világtól. A zsidó gondolkodásban ilyen módon nem merült föl a tökéletes ember, aki kibontakoztatja a képességeit, tehát hogy erényes lenne. A zsidó gondolkodásmódban két fontos dolog volt, az egyik az, hogy meglegyen bennünk az istenfélelem, engedelmeskedjünk a parancsainak, így tudunk szövetségeseként élni. A másik pedig az Isten szeretet. Nem csak félünk Istentől, hanem szeretjük is őt, bizalommal fordulunk hozzá imádságainkban, templomi szertartásainkban, a kultuszunkban. A zsidó gondolkodásmód tehát a kinyilatkoztatás alapján az embernek a tökéletességét az Istennel való viszonyában, tehát eleve egy más horizonton képviselte. Most, amikor a kereszténység indul, és elkezdi Szent Pállal a pogány missziót, akkor viszont tudnunk kell, hogy az erkölcsi gondolkodás szerint nem Pláton vagy Arisztotelész gondolataival találkozott szembe a kereszténység, hanem Jézus korabeli görög, pogány, erkölcsi felfogás rendszerekkel. Most ezek közül csak kettőt emelek ki, mind a kettő eléggé közismert gondolom napjainkban. Az egyik a sztoicizmus. A sztoa szó az egy díszes csarnokot jelent, ahol előadásokat tartottak az érdeklődőknek, és a sztoikusok voltak azok, akik Pláton, Arisztotelész, stb. Nagy alakoknak a gondolatait egy egészen praktikus, megélhető erkölcsi felfogássá átalakították. Jól ismert róluk az, hogy a szenvedély nélküli ember az az ideális. Hát aki ki tudja küszöbölni önmagából a haragot, az aggodalmat, a sóvárgást, a félelmet, vagy a féktelen jókedvet, tehát aki tökéletesen uralja magát, de hogy tudja uralni magát, úgyhogy a világban levő rendet az eszével fölismeri, és ez alapján, az okos felismerése alapján önmagában is a rendet ki tudja alakítani. Rendkívül érdekes, hogy kinyilatkoztatás nélkül éltek a pogány görögök, a sztoikusok, de az egész ókorban egyedül ők jöttek rá a zsidóságon kívül az embernek az egyetemes méltóságára. Ők mondták azt, hogy két ember között csak az lehet a különbség, hogy az egyik erényes, a másik meg nem erényes, rongyember. Ők mondták azt, hogy egy király, aki a szenvedélyei fölött nem tud uralkodni, az kevésbé értékes ember, mint egy rabszolga, aki a szenvedélyei fölött uralkodni tud. Tehát egy egyetemes erkölcsi felfogást képviseltek azzal, hogy aki az erényes igazságokat fölismeri, annak kutya kötelessége önmagában ezeket ki is alakítania. Teljes világképet kínált, tehát hihetetlenül fontos szellemi irányzat volt az ókori világban, amelyikben a kereszténység megjelent. A másik, Jézus korabeli ókori erkölcsi rend pedig az úgynevezett új platonizmus volt. Ez nem Pláton gondolkodását vitte tovább, hanem minden más ókori görög erkölcsi és vallási eszmét összedolgozott, és lett belőle egy sajátos szisztéma, aminek az a lényege, hogy az emberben csak a lélek, a szellem, ami érték. A test, az anyag, az lehúzza, az méltatlan hozzá. Az ember úgy tud fölemelkedni, hivatásában, önmaga kialakításában, hogy állandóan fölfelé emelkedik. Az első lépcső az, hogy kialakítja a sarkalatos erényeket, mert így tud megszabadulni a lehúzó dolgoktól. Okos lesz, bátor lesz, igazságos lesz, mértékletes lesz, akkor már kiemelkedik ebből a lehúzó világból. A második lépés az, hogy a lélek túllép az érzékeken, és most már tud filozófiával vagy művészettel foglalkozni. A harmadik lépés még magasabb, hogy már nincs is szüksége emberi szavakra, gondolatokra a léleknek, már szemlélni tudja az örök igazságokat. A negyedik legmagasabb lépés pedig, amikor teljesen egyesül ezzel a világlélekkel, akihez a különféle lépcsőkön föl tudott a lélek emelkedni. Megjegyzem, hogy a kereszténységnek ez nagyon sokáig hihetetlen problémát okozott, mert az új platonikus gondolkodásmód nagyon hasonlít a keresztény gondolkodásmódra, de gyökeresen más. A kereszténység is, Jézus és Szent Pál is használja, hogy ne a test uralma alatt éljünk, hanem a lélek uralma alatt. És mégis a keresztény gondolkodásmód nem nézi le a testet, nem nézi le a testtel kapcsolatos emberi feladatokat, és nem az az üdvösség szerintünk, hogy a lélek szárnyal és egybe olvad az örökkévaló istenekkel, vagy istenséggel, hanem a test föltámadása, ez az üdvösség, mert a lélek a testben lakozik, és a testet a lélek végül teljesen a feltámadt pozícióban tökéletesen uralja és birtokolja. Nos, a kereszténység ugye találkozik a pogány erkölcsi felfogásokkal, és ez a találkozás Szent Pálnál valósul meg. Szent Pálról tudnunk kell, tudjuk is, hogy ugye egyrészt zsidó származású, kiváló rabbi növendék, az ószövetségi Tóra erkölcsnek az abszolút ismerője. Ugyanakkor külföldön emigrációban született és élt római állampolgár volt, klasszikus ókori pogány műveltsége volt, tehát teljesen ismerte a pogány erkölcsi felfogást is. És nézzük meg Szent Pálnál, hogy hogyan indít, hogyan hirdeti az új erkölcsöt. Első lépésben a pogány erkölcsel is, meg a zsidó erkölcsel is konfrontálódik. Azt mondja, hogy a pogány erkölcs, a görög erkölcs mire büszke, a tökéletesen átgondolt ember kibontakozását szolgáló erényvilágra. De hát ez a csodálatosan megkomponált dolog, azt mondja Szent Pál, ez alantas romlottsághoz vezette őket. Idézem, a pogányoknak nincs mentség. Noha fölismerték Istent, nem dicsőítették őt, mint Istent, nem adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak okoskodásukban, és oktalan szívük elborult. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanná váltak. Fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét. Halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hagy becstelenítsék meg saját testüket. A pogány erkölcs tehát a sarkalatos erényekre épülő pogány erkölcs csődöt mondott, mondja Pál. A zsidó erkölcs mire épült föl? A Tórára, hogy Istentől kaptunk törvényeket, ezeket kell megtartanunk. Szent Pál ezzel is konfrontálódik, kijelenti, hogy ez is csődöt mondott. Megint csak a római levelet idézem, hogyha te, aki zsidónak mondod magadat, a törvényre támaszkodol és Istennel hivalkodol, te, aki ismered akaratát és meg tudod különböztetni a jót és a rosszat, mert a törvény kioktatott, te, aki magadat vakok vezetőjének, sötétben élők világosságának, oktalanok tanítójának, éretlenek mesterének tartod, te, aki a törvény által hozzájutottál a tudás és az igazság szabályához, hogy van az, hogy te, aki más tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki azt hirdeted, ne lopj, magad pedig lopsz. Aki azt mondod, házasságot ne törj, magad házasságot törsz. Te, aki utálod a bálványokat, templomrablást követsz el. te, aki a törvénnyel kérkedsz, törvényszegéssel gyalázod Istent, stb. A zsidó erkölcs is csődöt mondott, pedig ez a kinyilatkoztatott törvényre épült. Na most Pál miután mind a kettőt földig rombolja, mind a kettőnek az értékeit egy új alapra ráhelyezi. Azt mondja Szent Pál, hogy mi a keresztény lét lényege? Az, hogy Krisztusban Isten valami olyat cselekedett, ami lét többletet adott nekünk. Krisztusban Isten a halálból új életre támasztotta az embert. Ha ezt mi hittel elfogadjuk, akkor ez a hit, ez az új alap. Viszont erre már föl tudunk építeni olyan igazságokat, amelyeket a görögök is fölismertek, és olyan igazságokat, amelyek a zsidó erkölcsből is jöhetnek. Szent Pál írja először le a görög areté szót az újszövetségi szentírásban, a Filippiekhez írt levélben az erény szót. Arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami ártatlan, ami kedves, ami dicséretre méltó, és most hangsúlyozom, ami erényes és magasztos. Tehát az új alapra a pogány erkölcsi igaz felismeréseknek a tanúságait is rá lehet építeni, de ezek már többet jelentenek, mint a pogány erkölcsben. A zsidó erkölcs a törvényre épült. Szent Pál azt mondja, hogy Jézussal a törvény be van teljesítve, a törvény nem kötelez minket, keresztényeket, de ez nem törvény nélküliséget jelent, mert a törvény tökéletes teljesítése a szeretet. Tehát ami igaz volt a pogány erkölcsben, az be lehet építeni a jézusi erkölcstanba, ami igaz volt a zsidó erkölcsben, az be lehet építeni a keresztény krisztusi erkölcstanba. Most ez az a csapás, amin tovább ment a kereszténység, és először a nagy harmadik századi döbbenetes tudósnál, ugye Origenésznél olvassuk azt, hogy a négy sarkalatos erényre nekünk, keresztényeknek is szükségünk van. Miért? Mert így tudunk folyamatosan kivonulni a pogány erkölcsből, és így tudunk folyamatosan bevonulni a Krisztustól kapott erkölcsi értékrendbe. Hogyha a praktikus okosságot, az igazságosságot, a mértékletességet és a bátorságot állandó, stabil értékké tesszük az életünkben. A legnagyobb tanító persze Aquinói Szent Tamás volt, aki egy abszolút komplex erkölcsi rendszert épített ki. Először is meg kell vizsgálni, hogy mi az, amit biztosan tudunk Istenről, és ez a dogmatika, a hitigasságok gyűjteménye. Utána meg kell vizsgálni, hogy mit kér tőlünk a kinyilatkoztatás, milyen magatartásokat, és ez az erkölcstan. A harmadik része a szummájának pedig, hogy miben reménykedhetünk, mi ad megújulást az életünkben, ez pedig az imádság, a szentségek, a liturgia. Egy teljesen komplex gondolkodási mód, és ráadásul ugye Aquinói Szent Tamás komolyan vette Szent Pálnak az útmutatását, hogy a krisztusi hitre kell építeni az erénytant, mert Szent Tamás is ugye a hit, remény, szeretet természet fölötti erényeit tartja legfontosabbaknak, és ezekre kell fölépíteni a konkrét, erkölcsi, erényes, stabil magatartásokat. Aquinói Szent Tamás szerint emberi életet lehet élni, praktikus okosság nélkül is lehet élni, mértékletesség nélkül is, de aki okos és mértékletes, vagy bátor, vagy igazságos, és mindig ilyen, az kialakít egy állandó készséget, egy habitust az életében, ami ráadásul könnyedséget is ad a konkrét helyzetekben az ember magatartásának. Most ez, hogy ugye a keresztény erkölcs a boldogságra irányul, hogy hogyan tudunk boldogok lenni, úgyhogy a kinyilatkoztatás és az emberi ész alapján egy szabályos erkölcsi rendet végigviszünk. Ez tud elvezetni minket a végső célunkhoz, az üdvösséghez. Ez a boldogságra és az erényekre épülő erkölcsi gondolkodásmód ugye a protestantizmus megjelenésével megtorpant. a protestáns korai, nyilván a mai protestánsok már nem ilyen radikálisan gondolkodnak, de a korabeliek azt mondták, hogy csak azt fogadjuk el, ami benne van a Bibliában. A Bibliában az erények benne vannak, hát egy-egy utalás szintjén igen, de lényegében nem. Ez egy ókori pogány konstrukció, nem érdekel minket. Hogyan kell az erkölcsöt élnünk? Úgy, hogy Isten parancsait meg kell tartanunk. Most az az érdekes, hogy mivel a protestánsok támadták a katolikus papság szentségét és a gyónás szentségét, a katolikus egyház pedig épp ezeket akarta megerősíteni, hogy kell gyónni, hogy van bűnbocsánat. Igen ám, de a pap hogy tudja megállapítani, hogy milyen penitenciát érdemel a bűnös? Úgyhogy megnézi, hogy melyik parancsot, milyen fokon sértett meg az ember, és végül is a katolikus gondolkodásmód is parancsközpontú, és mondjuk úgy, hogy bűnközpontú gondolkodássá alakult át. Most nagyot ugrunk a 20. század második felére. Akkor jött egy nagyon fontos fölismerés, hogy az erényeket össze lehet egyeztetni a kinyilatkoztatás, tehát a Biblia gondolkodás módjával. Miért? Mert ugyanaz a dinamikus emberkép mozgatja az erény gondolkodást is, mint a bibliai gondolkodásmódot is. Az erény gondolkodás is három lépcsőt különböztet meg. Az első, ilyen vagy te ember most. Második lépcső, ilyen lehetsz te ember. Nemesebb, tökéletesebb, gazdagabb életű. Három, ha kialakítod magadban az erényeket. A bibliai gondolkodásmód ugyanez, csak más látószögben. Első lépcső, ilyen vagy te ember most bűnösen. Kettő, ilyen lehetsz ember, hogyha Krisztus teszed életed központjává. Három, hogyan tudsz krisztusi ember lenni, úgyhogy stabilan kialakítod magadban az Isten és az ember szeretetet Jézus nyomán, tehát magyarul erényes emberként tudsz élni. Végezetül utalok a katolikus egyház katekizmusára, amely két idézetet is mond az erényekkel kapcsolatban. Az egyik, az erény állandó és szilárd készség a jó megtételére lehetővé teszi a személy számára nem csupán a jó cselekedetek végzését, hanem hogy önmaga legjavát adja. A másik idézet pedig, az emberi erények, az értelem és az akarat szilárd magatartás formái, kiforrott hajlandóságai, állandó tökéletességei, amelyek a hit és a szeretet segítségével cselekedeteinket szabályozzák, szenvedélyeinket rendezik, magatartásunkat irányítják. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet nyújtanak az erkölcsi jó élet vezetéséhez. Nos tehát, ezeket az erényeket fogjuk átgondolni ebben az esztendőben, és utána majd az erények ellenségeivel, a fő bűnökkel is fogunk foglalkozni. A legközelebbi alkalommal az okosság erényét vizsgáljuk át, hogy hogyan értelmezték az ókori pogány görög gondolkodók, és hogyan értelmezi az új és új szövetségi szentírás az okosságot.
2: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. A Dallamív most induló adásában Melis György ária felvételeiből közvetítünk születésének 103. évfordulója alkalmából. Elsőként hallgassák meg Mozart a Varázsfuvola című operájának második felvonásából Papageno áriáját.

Más ilyen ember, ha vajon élemény könnyedé. Baroka kisköti szappari szíve, de boldogban mindig található. Baroka kisköti szappari szíve, de boldogban mindig található.

ügyes, aki ügyes. Izenők írdanek, keresek küldenek, összvegyek szízek, ifjak is bűnek, marókán gyorsan, hasni a csokrat, szakalat írni, levelet írni, izenők írdanek, keresnek küldenek, keresnek kívenek, marókát küldenek, marókán gyorsan, szakalat írni, levelet írni. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Menis György Rossini Sevillai borbéjának részlete után Csajkovszki operájának első felvonásából énekli Anyegin áriáját.

A dallamív összeállításában a 103 esztendeje született Melis György ária felvételeiből közvetítettünk. Hallgassák most meg Verdi utolsó operája első felvonásából Falstaff monológiát.

0: Kedves hallgatóink, Kodály Hári János daljátékának toborzójával ért véget a dallamív. Melis György születési évfordulója alkalmából Magyar Kornél válogatott ária felvételeiből. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A szeretethez önátadásra és áldozatvállalásra is szükség van. Erről beszélt 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala imádság előtt a Vatikánban, írja a Magyar Kurír. A pápa hangsúlyozta, Jézus tanítványává csak az válhat, aki teljes önmagát ajándékozza oda a szeretetben. A pápa imádságáról biztosította a venezuelai földrengések áldozatait és hozzátartozóikat, valamint köszönetet mondott a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófavédelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Fogyasszanak elegendő folyadékot és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. Takarékos vízfelhasználást kér 8 dél-zalai település lakóitól a helyi vízszolgáltató a hőség miatt, közölte a dél-zalai víz- és csatornamű ZRT. A szolgáltatást egy váratlan üzemzavar nehezíti. A hiba elhárításán dolgoznak, de a munka hosszabb ideig is eltarthat. A korlátozott vízhasználatra szerdáig kérik a fogyasztókat. Újra elérhető a Bakony napjegy, amely 1199 forintért egésznapos korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jeggyel két vármegyében is lehet utazni, elérhető például a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői, Ősfenyves, Zirc, és Pannonhalma is. A miniszter szerint ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban, közölte az orosz elnök vasárnap egy interjúban, írja a Híradó. Vlagyimir Putyin azt mondta, Oroszországnak felvetették a mélységi támadások kölcsönös leállítását, valamint a harcok korlátozását 4 régióra. Putyin szerint ez azt jelenteni, hogy a harctevékenység Herszon és Zaporizsja megyékben, valamint a Donyeck és a Luhanszki területeken folytatódna, más térségekben viszont leállna. Az orosz elnök szerint ez lehetőséget adna az ukrán erőknek csapataik átcsoportosítására, amit Moszkva nem tart elfogadhatónak. Nemzeti panteon létrehozását kezdeményezte Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, az ország kiemelkedő személyiségeinek emlékére. Az államfő törvényjavaslatát hétfőn terjesztették az ukrán parlament elé. A Kijevben tervezett panteonba azok a személyek kerülnének, akik kiemelkedő szerepet játszottak Ukrajna függetlenségének kivívásában, illetve az ország történelmének, tudományának, kultúrájának, sportjának vagy vallási életének alakításában. Az Utinform hírei. 4 személyautó ütközött az M1-esen Hegyesalon felé, az M0-as autóút csomópontjánál. A külső sávot a 16-os kilométernél lezárták. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél Szent István Tiszahíd javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult torlódások miatt. Az Utinform arra figyelmezteti az autósokat, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal, ivóvízzel és a szükséges gyógyszerekkel induljanak el. Arra az esetre is felkészülve, ha a torlódás vagy útzár miatt hosszabb várakozásra kényszerülnének. Végül a hazánk időjárásáról. Folytatódik a forróság, a hét közepén hideg fronttal érkező záporok, zivatarok enyhítenek majd a hőségen. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű a hőmérséklet, késő este 22 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Magvetés, hitéletünk krónikája.

László király szenti avatásának évfordulóján, június 27-én mutatták be a Dicsérjük Szent László királyt című zarándokfilmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A film egy magyarországi és székely fiatalokból álló lovas zarándoklatot követve székelyföldi templomokba viszi el a nézőt. Lelkészek tárják fel a Szent László legendát ábrázoló freskók rejtett titkait, a falképek lelki-szellemi mondani valóját. Zarándoklat lóháton, múlt és jelen között, a lélek legmélyebb rétegein át. A film rendezőjével Bújdosó Erika Ágnessel beszélgetünk.

0: Én saját magamat egy struktúráltan gondolkodó és tervező embernek tartom. Mielőtt valamibe belefogok, mindig komplex stratégiák vannak a fejemben, hogy hogy fogom fölépíteni azt a valamit, hogy fogom elkészíteni, és hogy fogok elindulni vele, hogy fogok a folyamatba más embereket bekapcsolni, bevonni. Ha változás van, egyébként azonnal újra tervezek, de folyamatosan tervezek. Ennél a filmnél történt az, hogy valami egész más kezdett alakulni, tulajdonképpen a zarándoklat elindulásától kezdve, mint amire én gondoltam, akkor, amikor kimentem Székelyföldre ezt a zarándoklatot filmezni. Körülbelül 3 nappal a zarándoklat indulása előtt hívtak föl. Már nem emlékszem, hogy Ördög András vagy Kincses Kálmán volt a telefon túlsó végén. Ők is szervezői voltak ennek a lovas zarándoklatnak, amit egyébként Nyulas Imre Székely kunfakó tenyésztő szervezett. A zarándoklat ötletének gondolata Ördög Andrásban merült föl. Kincses Kálmán Székely Szent Erzsébeti lelkész állt mellé rögtön. Valamelyikük hívott föl azzal, hogy mi lenne, hogyha elmennék filmezni ezt a zarándoklatot. És akkor mondtam, hogy hát az én összes filmes cuccommal a buszos, vonatos utazás az nem igazán kivitelezhető, tehát valahogy el kellene jutnom Székelyföldre. 2 nap múlva ott volt értem az autó, bepakoltuk a cuccomat, suhantunk Erdély felé, aznap este már megérkeztem Szentcsetbe, egy 1000 méteren fekvő fennsíkra, fenyvesekkel körülölelt fennsíkra, Ábel országába. Ott már készítették a lovakat a másnapi indulásra, jurtákban aludtunk, medvényi kutyák védtek a medvéktől. Nekem is lélekben föl kellett arra készüljek, hogy holnaptól én egy lovas zarándoklatot fogok filmezni. Gondoltam, ez nagyon hálás téma, mert én szeretek szép dolgokról filmet készíteni, és itt minden olyan szépnek ígérkezett, a gyönyörű táj, óriás totálokra ad lehetőséget, a népviseletbe öltözött fiatalok lóháton, lelkészekkel kísérve. Tehát ez egy nagyon szép útnak ígérkezett, és gondoltam, majd nagyon szép felvételeket készítek, és valami nagyon szép zenével összevágva, ebből lesz egy szép kis film.
1: Lóháton indultatok, hányan?
0: Engem vittek. 20 főtől több volt a teljes létszám. Azért voltak olyanok, akik csak 1-2 napra csatlakoztak be, vagy a végén már hazamentek. Kicsit változó volt a létszám menet közben, de olyan körülbelül 20 fős volt az a létszám, ami végighaladt ezen a zarándokúton, ami elég jelentős minden tekintetben.
1: Hány napig tartott és hány kilométert? Honnan, hová indult a zarándoklat?
0: 8 nap volt maga a zarándoklat, és előtte levő hétvégén már volt egy ilyen felkészülő hétvége. Akik Magyarországról hozták a lovaikat, ott a lónak pihennie kellett, illetve Nyulas Imre is a saját lovait készítette azoknak, akiknek nem volt saját lovuk. És a zarándoklat egy hétfői napon ért véget, és még azután is volt, aki maradt. Tehát azért a konkrét megtett 7-8 napos úttól, ez több volt, inkább ilyen másfél hét. Ami az én fejemben volt arról, hogy mit fogok filmezni, az viszonylag hamar átalakult, de az elején még nem tudtam, hogy valami más kezdődött az életemben, mint amire én egyáltalán számítottam, amikor erre a zarándoklatra kijöttem. Az első nap reggelén szerettem volna fölvenni az indulást. Kértem Nyulas Imrét, hogy mutasson egy helyszínt, ahol a lovas csapatot föl tudom venni. Mutatott egy gyönyörű részt a fensikon, egy ilyen rét mögött, a fenyvesek mögött a hegyek, gyönyörű tájkép, és kértem, hogy a lovasok ott vonuljanak végig egy sorban, és annyit kértem, hogy maradjanak csendben, mert hogy szeretném a zajokat rögzíteni, illetve úgy éreztem, hogy az fog egy hangulatot adni. És így is lett, a lovasok néma csendben vonultak, semmi más nem hallatszott, csak a lovak fújtatása, a lószerszámok nyikorgása, a madárcsicsergés, meg a tüskök ciripelése. És ahogy végig vonultak ott a tájban, annak volt egy hangulata, és amikor visszanéztem a felvételt, azt éreztem, hogy ennek a felvételnek olyan atmoszférája van, mint egy 2 órás mozifilm bevezető képsora. Wow, igazi establishing shot, gondoltam. És akkor még nem tudtam, hogy egy 2 órás mozifilm bevezető képsorát vettem föl. Akkor én még mindig nem tudtam azt, hogy itt a terveket változtatni kell majd, hanem az első pihenőnapon, Bögözben, Dezső Tibor templomi előadását vettem föl, És az előadás közben kezdtem megérteni, hogy itt valami egész más van, mint amiről én tudtam, vagy mint amire én gondoltam. Egy templomi előadás kapcsán az ember azt gondolja, hogy majd ott elmondják, hogy mikor épült a templom, mikor rombolták le, kik gyújtották föl, hogy építették újjá. Ehelyett Dezső Tibor a falképek szellemiségéről kezdett el beszélni, azoknak a jelentés tartalmáról, összefüggéseiben is elemezte. Semmiképp sem művészettörténeti elemzéseknek kell ezt tekinteni, hanem lelkészi tanítások hangzottak el annak a templomnak a falai között, ahol egyébként ő szolgál, ahol évek óta él, és nála jobban szerintem senki nem ismeri azokat a falképeket. Ott ráadásul három képsor van egymás alatt, legfelül a Szent László legenda, középen Antiokhéi Szent Margit legendája, és alul az utolsó ítélet, és ezt a három hosszú és szerencsére nagyrészt éppen megmaradt falképsort egymással összefüggéseiben is elemezte. Ez engem nagyon meglepett, nem arra voltam készülve, hogy én 2 órás ilyen templomi előadásokat fogok rögzíteni. Rögtön át kellett gondoljam, hogy tudom ezt a nálam lévő technikával megoldani. Részben sikerült, amit nem jó minőségben ott arra törekedtem, hogy valahogy legyen rögzítve, és később pótlólagos felvételekkel igyekeztünk rekonstruálni. És akkor én tudtam, hogy itt ebből az anyagból valami másnak kell majd készülnie, de még nem tudtam, hogy minek. Egyelőre én haladtam az arándoklattal, filmeztem, amit tudtam, és igyekeztem rögzíteni ezeket a templomi előadásokat később is a többi helyszínen, ott már egy kicsit jobban rákészülve arra, hogy mit veszek föl. A templomokat órákon keresztül filmeztem, helyszínenként 5-6 órán keresztül, utána 2 év múlva visszamentem, és még 5-6 órán keresztül ugyanazokat a templomokat végig az alapján, hogy melyik előadáshoz milyen képi illusztrációk szükségesek, vagy ugye képen is mutatnom kell azt, amiről a lelkészek beszélnek. És miközben a zarándoklat haladt, én készítettem a felvételeket, és közben sokszor föltettem magamnak a kérdést, hogy jó, de ebből hogy lesz film? Én azt gondolom, hogy már az is egy döntés, hogy az ember egy zarándoklatról milyen felvételeket készít. Mivel egy számomra ismeretlen társaság volt fiatalokkal, én nem éreztem azt, hogy az ő életüket kellene filmeznem, hogy itt nem lehet ilyen dokumentarista szemlélettel dolgozni, őket esetleg kelmetlen helyzetbe hozva. Másrészt pedig egy zarándoklatnak, vagy egy elvonulásnak az emelkedettsége, tehát hogy az egész más síkon van, az nem azon a síkon van, hogy veszünk a boltban Párizsit, vagy nem azon a síkon van, hogy ki hogy mosdik a Kükülő partján. Ez lenne a dokumentarista hozzáállás a dologhoz. De én azt éreztem, és nagyon az elejétől fogva, hogy ennek az arándoklatnak van egy nagyon magas szellemisége, és én azt a szellemi síkot szeretném tudni megragadni. Ezért filmeztem a lovasok haladását, hiszen ugye az arándoklat során egy utat járunk be. Ez az út önmagában is szimbolikus, tehát nagyon fontos a filmben a haladás. Na, ezt például nagyon az elejétől fogva eldöntöttem, hogy a lovasoknak a filmben mindig balról jobbra kell haladniuk. Tehát ettől van a nézőnek egy olyan érzete, hogy folyamatosan ugyanazt a haladást látja, nem mennek másik irányba, alapvetően balról jobbra haladnak, ha kellett, akkor megfordítottam a felvételt, folyók folyásának iránya fordult meg a filmben, tájakat tükröztem, tehát ez egyébként, aki filmes ezt hallgatja, valószínűleg rázza a fejét, vagy fotósok, ilyet nem csinálunk, de én azt éreztem, hogy itt ezt igényli a film, ahhoz, hogy egy folyamatos haladás érzete legyen majd a nézőnek, és megtartotta a film azt a struktúrát, ami az arándoklás struktúrája is volt. Ők egy napot haladtak, egy napot pihentek, és a pihenő helyen következtek ezek a templomi előadások, illetve lehetőségük volt megnézni azokat a falképeket, azokat a mennyezetkazettákat, amikről az előadások során szó volt. A pihenőnapokon volt, hogy táncház volt, tehát azért ők sokféleképpen pihenhettek, de a struktúra ez volt, hogy haladás, pihenés, illetve haladás, szellemiség. Haladás, szellemiség. És ezt a struktúrát megtartotta a film is. Nekem, ha nézem ezt a filmet, olyan érzésem van, hogy haladás, a földi síkon haladás, utána szellemi síkon haladás, aztán megint földi síkon haladás, szellemi síkon haladás. És így halad előre a film, elviszi a nézőt egy másik gondolati és lelki síkra, alkalmas arra, hogy kiragadjon a hétköznapokból. Más jellegű a film, nem történelmi film vagy kalandfilm. Ez egy zarándoklatnak a filmje, én ezt a szót használom rá, hogy zarándoklatfilm. Amikor hazaértem, és a felvett anyagot átnéztem, és nagyon sokszor átgondoltam, hogy ebből hogyan lehetne egy néző számára értelmezhető struktúrában felépíteni a filmet, akkor úgy gondoltam, hogy a zarándoklat struktúráját kell követni. Ehhez én szerettem volna még a Lányrablás, Szent László legenda, falkép ciklusnak ezeket az ikonikus képi elemeit lovas hagyományőrzőkkel megjeleníteni. Ez egy elég komoly vállalkozás volt, ahhoz, hogy a lovas hagyományőrzőknek némi költségtérítést tudjunk adni, ehhez magánszemélyek alapoztak. 2021-ben volt a lovaszarándoklat, 2025-re jutottunk el oda, 2025 májusára, hogy ezeket a lovas hagyományőrzős felvételeket el tudjuk készíteni. Azt gondolom, hogy nagyon szépek lettek a felvételek. Nem az volt a célja, hogy hollywoodi csatajeleneteket vigyünk a vászonra. A hagyományőrzőknek a mozgása többnyire inkább belassítva, hát szinte ilyen művészi mozdulatok nagyon szépen illeszkedett a filmhez, és én azt gondolom, hogy az egész anyag szervesült, valahol ezzel lett teljes, gazdagította mindenképpen. Az egész útnak a konklúzióját a film végén Kincses Kálmán Székesszent Erzsébeti tiszteletes foglalja össze, és az egész film valahogy szervesen a zarándoklatból fejlődött. Tehát, hogyha én ahhoz kötöm magam, ami a fejemben volt, amikor én elindultam, akkor most van egy 5 perces filmetűdünk, szép tájakkal, szép lovasokkal, szép zenével. De azt éreztem, hogy ami elém került, és amiket lehetőségem volt rögzíteni, az olyan érték, amit el kell juttatni a magyar emberekhez, és el kell juttatni sok emberhez, mert a lelkészek olyan erkölcsi tanításokat fogalmaznak meg, amelyekre szükség van, hogy néha ilyesmin elgondolkodjunk, és olyan ékes magyarsággal fogalmazzák meg ezeket, ami nem csak mint lelki mélység és mint tartalom illeszkedik a filmhez, hanem a film művészi gazdagságát is, annak fényét emeli, ahogy ők mindezt megfogalmazzák. Én rengeteget dolgoztam az ő szavaikkal és mondataikkal, és azt vettem észre, hogy dolgoznak bennem ezek a mondatok. Tehát, hogy olyan pillanatokban, amikor nehéz helyzetekbe kerülök, felbukkannak az elmémből ezek a mondatok, és támpontot nyújtanak.
1: Mondasz egy-egy példát?
0: Most a legfrissebb ilyen példa, ami mozog bennem, az Dezső Tibornak a Bögözi templomban a csatajelenet magyarázatakor beszél arról. Na most a Bögözi templom csatajelenete maradt meg a leginkább egyben azok közül, a templomok közül, ahol mi jártunk.
1: Hány templomban voltatok?
0: A zarándoklat nem ment el a Székelyudvarhelyen a Jézus Szíve kápolnába, de én külön oda elmentem Fülöp Szabolcs lelkésszel és a kisfiával Lehellel. Az a filmben egy prológus jelenet tulajdonképpen. Utána a Bögözi templom, utána Székelydája, Okland, Székelyderzs, Székely-Szent Erzsébet, ez 6 templom, ebből Bögöz, Dája, Okland, Derzs, ahol a freskók vannak, tehát 4 templomban. Ezek közül a legteljesebb, leggazdagabb módon a Bögözi templomban maradt meg a csatajelenet, ami annyira kifejező, én azt igyekeztem jól megmutatni a filmben. Azt gondolom, hogy az olyan művészi szinten mutatja meg egy csatajelenetnek a forgatagát és a káoszt, ami ott uralkodik, a félelmetességét, de közben olyan érdekes ritmusa van azoknak az íveknek, ahogy a festő elkészítette azt a festményt, ilyen egymásba kapcsolódó ívek ké alakulnak a lovak nyaka, a harcosok teste, és közben olyan zaklatottságot fejez ki a festmény, hogy én mondjuk a Gernikával hasonlítanám össze, ami ennyire kifejezi a háborút, a háború kaotikusságát, és erről Dezső Tibor, ahogy beszél, hogy abban a háborúnak, ebben a káoszában az dolgozik az emberben, hogy, hogy kicsoda vagyok én, tehát ugye, hogy ilyen kérdéseket teszek föl magamnak ebben a forgatagban, hogy kicsoda vagyok én, hogy fogom mindezt véghez vinni. Én ennek a filmnek a kapcsán számtalanszor tettem föl magamnak ezt a kérdést, hogy kicsoda vagyok én, hogy jöttem ehhez az egészhez, és hogy fogom mindezt véghez vinni. És az volt az érdekes, hogy bár én egy tervező ember vagyok, és mindig voltak tervek a fejemben, de nagyon sok minden másképp alakult, mint ahogy én terveztem, de mindig láttam magam előtt egy-egy ilyen kis mérföldkövet. És valahogy mindig megkaptam a segítséget ahhoz, hogy addig a mérföldkőig eljussak. Így jutott el a film eddig a mozipremierig. Tavaly decemberben volt két díszbemutató, egy Budapesten és egy Székelykeresztúron. Megünnepeltük a film elkészülését, de akkor még olyan technikai problémák voltak a filmmel, ilyen hangi dolgok, amiket meg kellett oldani. Most arra jutottunk el oda, hogy a filmet a nagy közönségnek be tudjuk mutatni, és milyen gyönyörűen alakult ez is, hogy két szervezet, egy alapítvány, a Janus Pannonius díj alapítvány és a 30. Magyaródi Szent László napok is emellé a kezdeményezés mellé állt az ő segítségükkel. Sikerült megszervezni azt, hogy az Urániád dísztermébe lehessen ez a mozipremier.
1: Említetted, hogy amikor elindultál, más volt az elképzelés, mint ami valójában kijött belőle. Valahol azt éreztem, hogy beszéltél, hogy mindig hozzáadtak azt a teljességet, ami végül is kibontakozott ebből a filmből. De már eleve úgy indultál, hogy a film címe Dicsérjük Szent László király, tehát Szent László nyomában indult ez a zarándoklat?
0: Igen, a zarándoklatot Szent László tiszteletére szervezték. Ez teljesen egyértelmű volt. Székelyföldön a mai napig nagyon erősen él az ő kultusza. Magyarországon vannak ilyen kis Szent Lászlós sejtek, akik ápolják emlékét, egyesületek, hagyományőrzők, vagy nagyon sok település őrzi az ő nevét, ugye települések nevében szerepel Szent László neve, vagy vannak kegyhelyek, Győrbe ugye az erekéjét őrzik. A lovaszarándoklat gondolata Ördög András fejében született meg, aki a lányával segített neki történelmet tanulni, és úgy érezte, hogy az nem teljes az az anyag, ami a történelem oktatásban Szent Lászlóról van a könyvekben, vagy amit az iskolai órán tanulnak a gyerekek. Ennek az arándoklatnak az volt a célja, fiatalok ültek a lovakon, középiskolás fiatalok, egy-egy általános iskolás is, gyerekek is voltak a társasággal, ők egy-egy faluba vagy városba való megérkezéskor ültek föl a lóra, hogy a gyerekek is legyenek a lovon, és őket kísérték lelkészek szintén lóháton. A célja az arándoklatnak az volt, hogy ezekkel a gyerekekkel megismertessék a Szent László legendát, illetve ezeknek a legenda falképeknek a lelkészek által való jelentéstartalmát.
1: Neked ez a zarándoklat miben erősített meg téged? Mi az, amiben hozzád adott? Említetted, hogy akik veled voltak lelkészek, lovasok, az ő szavaik, gondolataik, ahogy a falképekről beszéltek, freskókról, vissza-vissza csengnek azok a mondatok, amik erőt adnak neked a mindennapokhoz. Hogy érezted magad ebben a közel 4 éves munkafázisban? Mi az, amit hozzád adott, mi az, amit tanított, mi az, amire kinyitotta a szemed ez a zarándoklat? Itt nem csak külső forgatás volt, hanem egy belső zarándoklat is, a lélek zarándoklata.
0: Igen, igen. Mindenkinek, akik a zarándoklatban részt vettek lovasként, amikor velük beszélgetek, akkor azt hallom, hogy elkísérték őket a zarándoklat tapasztalatai és élményei. Őket egész más élmények értek, hiszen ugye ők lóháton haladtak, és a lovaglásnak is a nehézségei, a fáradalmai, a lóval való együtthaladás élménye is az övék elvehetetlenül. Az én élményem pedig az, ahogy a film készült. Egy élmény volt az, amikor én egy szál filmesként elindultam a zarándoklatot filmezni. Az egy dolog, hogy minden filmes pozíciót nekem kellett betölteni, de én egyedüli filmesként nem tudtam volna dolgozni, hogyha nem segítenek emberek, akik például a filmes cuccom szállításában, például abban, hogy itt egy platós kocsi került, ott egy kinyitható ajtajú barkasz, amott egy jeep, mindig olyan járművel vittek, hogy én tudjam a lovaszarándokok haladását filmezni. Elvittek A-ból B-be, valahogy mindenhol lett szállásom, más, mint az arándokoké, mert nekem ugye akkumulátorokat kellett tölteni. Nem készültem arra, hogy ilyen mennyiségű anyagot forgatok. Szerencsére Winchester volt nálam rengeteg, de például nem volt nálam egy laptop, amivel archiváljak. Az összes parókia laptopját használtam gyakorlatilag útközben, és mindig odaadták az emberek a saját laptopjukat, vagy a parókiáit, és én azon archiváltam éjszakánként. Nekem filmesként egy másik utam volt, mint a lovaszarándokoké, és az én utam nem ért véget a zarándoklattal, hanem azóta is tart, mert utána ugyanazt az anyagot kellett elemeznem, feldolgoznom, megvágnom, filmé szerkesztenem, dramaturgiát építenem, pótforgatásokat szerveznem, utómunkába dolgoznom, az egész anyagot valahogy egységessé gyúrni, és az volt az érdekes ebben a folyamatban, hogy miközben az egész film az én kezem alól került ki, mégis azt éreztem, hogy ezt nem én csinálom. Annyira vezetett volt az egész folyamat, hogy néha én magam is elcsodálkoztam, hogy milyen szép dolgok kerülnek ki a kezem alól. Volt valamilyen kreatív ötletem, elkezdtem csinálni, és gyönyörűen jöttek a képsorok, gyönyörűen szervesült az egész anyag. Volt elgondolásom, aminek a mentén dolgoztam, de néha-néha engem is meglepett, hogy ez milyen gazdag és szép anyag állt össze. Az arándoklat azóta is tart, tehát 2021 óta, ez több mint 5 éve tart. És azt gondolom, hogy azzal, hogy elkészült a film, nem ért véget, mert el is kell juttatni az emberekhez. Én bízom abban, hogy ez már egy nyitottabb folyamat lesz, hiszen ugye az utómunka az egy nagyon magányos dolog, a vágó az egyedül dolgozik, még akkor is, hogyha ott ül mellette a rendező, hát én egy személyben a kettő. Évekig dolgoztam ennek az anyagnak az utómunkáján, lehet, hogy a többiek már azt gondolták, hogy ebből nem is lesz film, és végül is elkészült a film, és most viszont az a feladat, hogy eljuttassam emberekhez. Tudom, hogy nagyon várják a filmet már Erdélyben, de a romániai forgalmazás az majd egy külön engedélyeztetési folyamat lesz, remélhetőleg őszre sikerül. Jelenleg a magyar moziforgalmazásra van lehetőség. Ehhez adott egy nagyon izgalmas támpontot Hidán Csaba történésznek a gondolata, amit egy podcast beszélgetésben hallottam tőle. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy Szent László volt az a király, aki a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország szinte minden területére eljutott. Már életében nagy tisztelet övezte, példamutatóan élt, sok esetben saját maga vezette a seregeket, amikor háborúba indult, lovag király volt, lovagi erényeit és érdemeit is tisztelték. Ő egy olyan történelmi személyiség, akinek nemzetegyesítő ereje lehet. Az ő személyének felidézése például egy ilyen filmen keresztül, és eljuttatása az emberekhez szolgálhatja azt a célt, hogy Szent László neve ismét kiemelkedjen. Mert egy kicsit elfelejtettük a szentjeinket. Nemrég néztem meg a Mohás című filmet az Urániában. Ott az egyik történész valami olyasmit fogalmazott meg, hogy Magyarországot elhagyták a szentek. Én nem gondolom, hogy Magyarországot elhagyták volna a szentek. Mi feledkeztünk el a szentjeinkről. Fontos emlékeznünk arra, hogy miért pont őket avatták szenté. Miért Szent Istvánt, Imrét, Szent Lászlót, a szent királylányaink, a világszerte tisztelt Árpádházi Szent Erzsébet alakja Magyarországon, nem tudom, hogy hányan emlegetik őt. Az is szimbolikus, hogy ennek a Szent László lovaszarándoklatnak az utolsó pontja Székely Szent Erzsébeten volt, és Kincses Kálmán elmeséli a Szent Erzsébethez kötődő egyik legismertebb legendát. A film végén nagyon szépen ott van, és nagyon szépen kiegészíti a férfi szent legendájának jelentéstartalmait a női szent szóló legenda, az ahhoz kapcsolódó fennmaradt történet. Én azt éreztem, amikor például a filmnek a díszbemutatója volt, amit sok ismerősöm látott, és művelt emberek azt kérdezték tőlem, hogy jó, de ki az a Szent László? És rájöttem arra, hogy egy kicsit abban a hibába estünk, hogy alapvetőnek gondoltuk, hogy tudjuk, hogy ki az a Szent László. Tehát egy 2 órás mozifilm, ami arra vállalkozott, hogy egy lovaszarándoklatot örökítsen meg, vagy annak a szellemiségét adja át. Természetesen nem vállalkozhat arra, hogy egyúttal Szent Lászlóról mint történelmi személyről is filmé váljon, tehát erre semmifajta lehetőségünk nincs. A film elejére most már kiírtam összefoglalólag, hogy ki volt Szent László, ez a pár mondat utólag került a film elejére. Azt gondolom, hogy jó felvezetése a filmnek, hogy idézzük is fel, hogy ki volt ő. De azt gondolom, hogy nagyon sok szentünkről megfeledkeztünk. Én nem gondolnám, hogy a szentjeink hagytak el bennünket. Nem így érzem, és ennek számtalan megerősítése volt ennek a filmnek a forgatása során is. Egy kis csodás eseményt elmesélek. A lovas hagyományőrzőkkel, amikor forgattuk a falképek megjelenítését célzó felvételeket, nagyon fontos eleme ennek a legenda falkép ciklusnak az üldözési jelenet, amikor László üldözi a Kund mögött ott ül a leány, a Kund vitéz hátrafelé nyilaz, és László feje előtt három nyílvesző megáll a levegőben. Nem találja őt nála. Ezt filmesen úgy tudom megoldani, hogy a nagyon rövid záridővel forgatom ezt a nyilazós jelenetet, és akkor az utómunka során meg tudom állítani a nyílvesszőt a levegőben, mert az nem egy csík lesz, hanem egy különálló nyílvessző fog képkockáról képkockára mozogni. Na most ahhoz nekem, hogy rövid záridővel tudjak dolgozni, napsütés kellett. Sajnos a lovas hagyományőrzőkkel való forgatás napján nem volt túl jó idő, és délutánra befelhősödött az ég, délutánra tettük volna a lányrablás üldözés jelenetnek a felvételét. Kétségbe esettem, bújtuk az időjárás jelentéseket, mindenféle különleges meteorológiai jelentéseket próbáltuk kisütni, hogy itt valahogy talán mégis napsütés lesz. Nem biztatott egyik sem, mindegyik teli felhős eget jósolt a következő órákra. Én mondtam volna Bencének, hogy hát akkor tegyük másnapra ezt a forgatást, mert hiába készítem el a felvételt, nem fogom tudni belőle megcsinálni azt, ami ennek a felvételnek a célja. Azt mondta, hogy szó se lehet róla, itt az emberek most vannak beöltözve, másnap nem lehet még egyszer megterhelni ugyanezeket az embereket és állatokat, mert kimerültek lesznek. László királyunk szerepébe botond, egy teljes napon keresztül 30 kiló vasban szerepelt, és a lovasát 30 kiló vaspáncéllal együtt cipelte. Értettem azt, hogy másnapra ezek a lovak fáradtak lesznek. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát meg kell vajolnom azelőtt, amit a Bence mond, tehát értem, hát akkor álljunk föl, próbálom rövidre menni az záridőt, maximum sötét lesz a felvétel, valami lesz. Beálltunk a jelenethez, és kisütött a nap.
1: Úgy értsem, hogy ami a freskókon, falképeken ábrázolva van Szent László jelenet, ahogy üldözi a Kunt, azt ti lovas zarándokokkal megelevenítettétek?
0: Ők olyan történelmi hagyományőrzők, akiknek teljes korhű felszerelésük van, és különböző ilyen hagyományőrző rendezvényeken ők szerepelni szoktak. Velük próbáltuk úgy megvalósítani a csatát, azt a kerlési ütközetet, ami nem egy hollywoodi csatajelenet imitálása. Én egy kicsit úgy éreztem magamban, hogy ezt olyasminek kell elképzelni, mint valami misztériumjátékot, hogy azokat a szent életéről szóló elhíresült jeleneteket mutatjuk meg, és én azt éreztem, hogy nem is szabad ettől többet. Mi nem akartunk túllépni azon, ami a freskón van, éppen csak oly módon megeleveníteni, amikor a néző nézi a falképet, ahogy magában elképzeli ezt. És szerintem nagyon szépen sikerült az, hogy 2025 májusában filmeztük, az külön segítette ahhoz, hogy a legszebb képek születhessenek, a legszínesebb, ugye, a képzeletünk a legszínesebb, ezek a képsorok akkor készültek, amikor a természet a legszínesebb pompájában ragyog, májusban a legzöldebb a fű és a legkékebb az ég, és a Kun vitéz a vörös ruhájában, a leány is a vörös ruhájában, László az ezüstös páncéljában valósággal ragyognak ezeken a képsorokon, ezeken a filmfelvételeken, és nem volt célja a felvételeknek az, hogy valami módon realisztikussá tegyük ezt a lányrablás jelenetet, hiszen a képeknek a jelentéstartalmát olyan mélységében elemzik a lelkészek, hogy azt mi egy ilyen földiesebb síkra nem húzhattuk le, tehát nekünk a művészi megjelenítés volt a célunk filmes eszközökkel.
1: Június 27-e Szent László király liturgikus emléknapja a katolikus egyházban. Ezen a napon lesz a film bemutatója is.
0: A filmkészítést számtalan pici apró csoda kísérte. Én magam is ezt az egész utat egy nagyon vezetett útnak éreztem és éltem meg. Az újabb apró csoda számomra, vagy talán nem is olyan apró, hogy a film mozi premierje Első László király szenté avatásának napjára kerülhetett, mivel szombati napra esik, ezért volt lehetőség arra, hogy délre szervezzük ezt a premiért, ami minden tekintetben szimbolikus, hiszen a királyokat délben koronázták, mert akkor van a nap az ég tetején, az egész év során is ekkor jár a legmagasabban a nap.

0: Dicsérjük Szent László királyt címmel rendezett zarándokfilmet Bújdosó Erika Ágnes, műsorunkban őt hallották. A filmet június 30-án, kedden 14 órakor vetítik legközelebb az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is a műsor szerkesztője Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

Vasárnap Szent Péter és Szent Pál apostolokat ünnepeltük. Péter a Betszaidai Jónás fia, Kafarnaumban élt, eredeti neve Simon volt. Mesterségére nézve pedig halász. Tudjuk, hogy házas ember volt, hiszen egyik alkalommal Jézus meggyógyította az anyósát. Személyisége heves és elszánt, de bizonyos fokú naivitás és félszegség is jellemezte őt. Hívő és vallásos ember volt, őszinte és kész a bűnbánatra. Jézus a genezáreti tó partján szólította meg őt és hívta követésére. Fülöp Cezáreájában megvallotta, hogy mestere a messiás. Kafarnaumban pedig a Jézussal maradók nevében kijelentette, hogy Jézus az Isten szentje. A húsvéti vacsora alkalmával noha biztosította Jézust kitartásáról és hűségéről, saját kárán tanult alázatot, miután háromszor is megtagadta őt. A genezáreti tópartján újból küldetést kapott, miután alázatosan kifejezte, hogy emberi képességeihez mérten baráti szeretettel viszonyul Jézushoz, az ő urához. Ekkor talált rá Péter igazi személyiségére és küldetésére. Róma püspökeként szenvedett vértanúságot. A 8. századi Liber Pontificalis írja le, hogy Szent Péter sírját Nagy Konstantin császár Szilveszter pápa jelenlétében kiásatta, és egy ezüst koporsóba fektette, amelyet ciprusi réz síremlékbe foglalt. A síremlék fölé tömör aranykeresztet állított, ezzel a szöveggel: Konstantin császár és Ilona császárnő e királyi lakást arannyal ékesítette, és hasonló fényességi udvarral vette körül. A sír fölé épített boltozatos szoba az aranykereszttel ma is látható a főoltár alatt, ahol a felírás olvasható: Sepulcrum Sancti Petri Apostoli. Ugyancsak itt található Szent Péter apostol ülő bronzszobra. Ezen az ünnepen, valamint székfoglalásának ünnepén piros palástot helyeznek vállaira és tiarát a fejére. Ezen szobor korát a kutatók egy része a 6. századra helyezi, de vannak, akik későbbre datálják. Tarzuszi Saul, a későbbi Pál apostol, Gamaliel rabbinál tanult farizeus volt, és sátorkészítés nehéz mesterségét is elsajátította. Jelen volt István diakónus megkövezésénél. A damaszkuszi jelenésben kapta apostoli küldetését a feltámadottól, aki életének és apostoli munkájának középpontjává lett. Tanításának mozgatórugója is a Krisztusból forrásozó élet és a Krisztussal való élet tapasztalata lett. Leveleiből megismerhetjük a korai egyház életét. Mivel római polgár volt, Péterrel ellentétben, akit saját kérésére fejjel lefelé feszítette keresztre, őt kard általi halálra ítélték. Teste a falakon kívüli Szent Pál bazilikában nyugszik. Szilveszter pápa kérésére 324-ben Nagy Konstantin császár egy bazilikát építetett az apostol sírja fölé, amelyet 16. Benedek pápa utasítására kezdtek kutatni, és szakszerű ásatási munkálatok nyomán megtalálták és kibontották. A kőszarkofágon látható felirat: Paulo Apostolo Mart, Pál apostol vértanú. Ünnepük kezdettől fogva közös volt, és már a 3. század közepén széles körben elterjedt, amint azt a Filokál féle naptárból származó adat tanúsítja. Június 29-én Péter a katakombákhoz, Pál az osztiai úton, Tuszkó és Bassus konzulok idején. A Hieronymus féle martirológium szerint Rómában Péter és Pál apostolok. Péter a Vatikánnál, Pál az osztiai úton, mindkettő a katakombákban. Rómában tehát a két fő emlékhely és a fölé épülő szentély mellett létezett egy harmadik is az apostolok számára, a katakombáknál, amelyet később Szent Sebestyén katakombáinál néven ismertek. Itt helyezték el ideiglenesen a két apostol testét a Valerianus féle üldözés idején 258-ban. Közös tiszteletük nyoma fennmaradt a katakombák falfelirataiban is, például Péter és Pál, emlékezzetek meg Szozoménuszról is, és te is, aki ezt olvasod. A 4. században ezen a helyen az apostolok tiszteletére emlékművet emeltek,
és bár az apostolok erekéit később visszahelyezték saját sírboltjukba, a közös tisztelet még sokáig fennmaradt. A IV. Században június 29-én háromszoros liturgikus ünneplést tartottak, amint ez fentebb említett Hieronymus féle martillológium is tanúsít. Vagyis három különálló liturgikus összejövetel volt ezen a napon, egyik a vatikáni bazilikában, amelyet Nagy Konstantin épített, másik az apostolok emlékművénél, amely mindkét apostol tiszteletére épült, harmadik a Szent Pál bazilikában az Osztiai úton. Szent Ambrus himnusza is erre utal. A nagyváros körében tömött sorok vonulnak, három úton ünneplik a Szent Vértanúk ünnepét. Az ünnepet megelőzte két vigília is, egyik a vatikáni, másik az Osztiai bazilikában, ez a gyakorlat fennmaradt egészen a 8. századig. A hármas ünneplés is sokáig fennmaradt. A Gelasianum féle szakramentárium is három külön mise szöveget tartalmaz. Szent Péter születésére, in nativitate Sancti Petri, szentek születése, Péter és Pál, és Szent Pál születésére. De már magában a Gelasianumban is Szent Pál stációs misét a következő napra, június 30-ára helyezték át, annyira megterhelővé válhatott a hármas ünneplés. Annyi bizonyos, hogy a IV. Században Milánóban mindkét apostolt ünnepelték. Szent Ágostontól 5 beszéd maradt fent tiszteletükre. Szíriában a szentek között első helyen említik tiszteletüket az 5. században. Nézzük a himnuszt, amelyet az ő ünnepükön éneklünk a zsolozsma során. Aranyló fényben és rózsás díszben ragyog. A fények fénye árasztja be a világot. Az eged díszíti-e híres vértanúság e szent napon, mely bűnösöknek bocsánatot hoz. A menny kulcsőre és a világ tanítója, a korszakok bírái, a világ igaz fényei, egyik a keresztény,

Pál, formáld az erkölcsöt, és segíts, hogy lelkünkkel az égbe emelkedjünk, míg Isten teljessé nem tesz minket, és elmúlik, amit most csak rész szerint birtoklunk. Ti, az egyetlen irgalom két olajfája, a hitben hűségeseket, reményben erőseket, a szeretet kettős forrásából tápláltakat, esdjétek ki, hogy a test halála után itt élhessenek. A Szent Háromságnak legyen örök dicsőség, tisztelet, hatalom és újjongó hála az egységben, mely örökké uralkodik, mindörökkön örökké, most és mindenkor. Ámen. Az Aurea Luce et Decore Roseo kezdetű himnusz irodalmi és teológiai tematika kibontása szempontjából is kiemelkedő alkotás. Verselésére a klasszikus trocheikus Diméter katalektikus jellemző. 7 versszakból áll, mindegyik versszak 4 soros. Az utolsó egy doxológia. Stílusa és nyelvezete emelkedett. Ünnepélyes retorikai eszközöket kínál. Ilyen az alliteráció, a metaforák, a megszemélyesítés és a képzavarmentes pátosz. Kifejező képei például a fények fénye, az élet szenátusa, a hit két olajfája, a nap napnak adja át az igét. Mind klasszikus retorikai képekből és a szentírásból ihletett képek. A himnusz mélyen teológiai tartalmú, egyszerre reflektál Krisztusra, az apostolokra, az egyházra és az üsztörténetre. Elmondhatjuk a himnuszról, hogy teljességgel krisztocentrikus. Krisztus a világ világossága, aki beragyogja az ünnepet. Ezen fényesség díszei a két apostol vértanúsága. A második, negyedik és az ötödik versszak a két apostol teológiai jellemét rajzolja meg számunkra. Péter a mennyek kulcsainak őre és az irgalmas közben járó, míg Pál a világ tanítója. Minthogy Rómában szenvedtek vértanúságot, a városra ez a dicsőség hozott felelősséget és örömet. Felruházta Róma egyházát és városát a két apostol felelősségével. A hívő közösség számára Péter és Pál a szeretet kettős parancsának megszemélyesítői. Caritas Gemina. A himnusz keletkezését egy szicíliai származású női szerzőnek, Elpisznek vagy Helpisznek tulajdonítják. Ám róla semmi biztosat nem tudunk. Sokáig úgy tartották, hogy Boécius felesége lehetett, aki vele együtt ment a börtönbe, s hogy két fiút szült neki, Patriciust és Hypatiust. Mindez azonban valószínűleg csak kitaláció. Boécius felesége valójában Rusticiana volt, Symmachus szenátor leánya. Azok, akik mégis ragaszkodnak az Elpisz legendához, azzal védekeznek, hogy Elpisz, Rusticiana másik neve, vagy hogy Boécius első felesége volt. Elpisz tehát része lett annak a sok különös legendának, amely Boécius nevéhez, illetve személyéhez kapcsolódik. Mégis elképzelhetőnek mondhatjuk, hogy egy Elpisz nevű hölgy írta a himnuszt, hiszen miért is tulajdonítanának egyébként ismeretlen névnek, ráadásul egy nőnek ilyen művet? Másrészt sok kutató a himnusz keletkezését, inkább a későbbi, a 8. illetve 9. századra helyezi.

0: Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Kép más címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba, jó napot kívánok. A 2026-os költségvetés módosítását nyújtja be az országgyűlésnek a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában. A kormányfő szerint a változtatás stabil, kiszámítható és felelős alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez. Hozzátette, arra kérte a minisztereket, hogy vizsgálják felül, és szüntessék meg a felesleges pazarló kiadásokat. A rendkívüli hőségre tekintettel 22 ideiglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjaiban a fővárosi vízművek, közölte a társaság. Az ideiglenes vízvételi pontok könnyen felismerhetők, azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és egy ivópoharat ábrázoló tábla jelzi. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy a környezet védelme érdekében saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjanak. A fővárosban emellett 551 közkifolyó és 63 szezonálisan működő ivókút is elérhető. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán található meg. A hőség miatt a villamos energiarendszer nyári csúcs terhelésének akár 90%-ára is számítanak a szakemberek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ezért a közösségi oldalán arra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint 18 és 21 óra között mérsékeljék az áramfogyasztást, például a klímaberendezések használatát, illetve a nagyobb energiaigényű eszközök működtetését halasszák későbbre. Arra tanítanak minket, ami az életben igazán fontos, mondta Székely János szombathelyi megyés püspök vasárnap a Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódó zarándoknapon a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A fogyatékkal élők és hozzátartozóik számára rendezett találkozón a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kiemelte, nem a teljesítmény, a haszon vagy a siker a legfontosabb az életben, hanem a hit, a remény és a szeretet. A zarándokok és kísérőik az ország több részéről érkeztek Bodajkra. A találkozó megszervezésében a Bodajki Karitás csapat segített. Franciaországban az első becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban. Az országos közegészségügyi szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhető hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után. 5 ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában, egy ifjúsági központ közelében, írja a Híradó. A rendőrség hétfői közlése szerint 2 embert őrizetbe vettek, egyikük a feltételezett elkövető. A hatóságok szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított, a lakosság már nincs veszélyben. A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen. Hazánk időjárásáról: folytatódik a forróság, a hét közepén azonban hideg fronttal érkező záporok, zivatarok enyhítenek a hőségen. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A hőmérséklet késő este 22 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Teljességünk felé. Folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést.

0: Na mihez, ki tudja?
1: Álok
0: mellett jártunk. Álok mellett hasonlít rá, de...
2: Nem az volt, ebben a dalban elmúlt a zsebkendő.
0: Elvesztettem zsebkendőmet bizonyára, hallgassak meg!
2: Azt mondja, hogy... Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte.
0: Hát a mai hangszerünk is olyan, hogy hosszan tudjuk ütni a lapocskáját, de ennél sokkal-sokkal érdekesebb és bonyolultabb lesz.
3: Részt vettünk egy zenebatyú foglalkozáson. Schönfeld Mátyás tartotta, zeneterapeuta, gyógypedagógus, akivel régóta ismerjük egymást, úgyhogy remélem a hallgatók megbocsájtják, hogy tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. A zenebatyú foglalkozás, élményprogram, része a zeneterápia, de ez nem csak zeneterápia, ami itt van. Hogyan vezetett egyáltalán ide az utad? Ahonnan mi ismerjük egymást, ott én számtalanszor hallottalak téged zenélni, tehát gondolom a zenei kötődés az valahonnan régről fakad.
4: Maximálisan nekem ugye főhangszer a gitár, és már fiatal koromban megtapasztaltam, hogy a zene és mondjuk egy gitár az mennyire össze tud hozni egy csapatot, tehát hogy mennyire harmonizál egy társaságot. A gitár főleg azért nagyon tetszik, mert egyben egy hangos hangszer, ami megadja, hogy egy furujával nem tudnék egy domináns hangzást létrehozni. Másrészt pedig énekelni lehet közben. És még a ritmust is lehet diktálni azzal, ahogy csikálja a gitárt az ember. Úgyhogy nem véletlen, hogy van is olyan ország, ahol a zeneterapeutának kötelező gitároznia. Tehát, hogy ez egy alapfeltétel, hogy gitározni kell, és akkor azon túl más lehet még, de a gitár az minimum. Volt már, hogy kipróbáltam gitár nélkül, nem tudom úgy rendezni a gyerekek sorait gitár nélkül, mint ahogy a gitárral. Tehát a gitárt megpengettem, és onnantól kezdve így rend lesz, harmónia lesz szó szerint. A gitárharmónia, a gitárakord, itt térben is.
3: A zenei háttér volt zenei, tehát ez.
4: Hát igen, elkalandozok, bocsánat, sokat mesélek a mindenféléről. A zenei háttér hozta ezt, illetve az, hogy én elmentem talán gimnazista koromban egy pályaválasztási tanácsodóhoz, és akárhogy mondtam, akármit kérdezett, valahogy mindig a zenéhez jutottunk vissza. Hogy hát akkor nekem konziba kéne mennem, hát nekem valahogy zenélni. És én azt mondtam, én aztán biztos, hogy nem vagyok egy olyan alkat, aki napi órákat gyakorol, és nézi ugyanazt a kottát, és akkor ott a technikát csiszolja. Hát ez lehet, ez nem én vagyok. Mégis a zene az valahogy mindig visszaköszönt. És akkor néztem, hogy mi az, ami még érdekel, hát abszolút az ember, a lélek, a gyerek, így lett a gyógypedagógia.
3: És lehetett volna a pedagógia is.
4: A pedagógia is lehetett, de az megint túl kötött volt számomra. Tehát a gyógypedagógia az, ahol lehet nagyon kreatívan megalkotni egy órát, és lehet egy kicsit a kereteket feszegetni. A pedagógiában is lehet, ha az embernek szerencséje van, vagy olyan körülményei, de a gyógypedagógiában ez egy kicsit rugalmasabb. És ezután, amikor elkezdtem a Szellőegymiben dolgozni, akkor oda mentem az igazgató asszonyhoz, hogy valami zenés programot adjon nekem, bármi is az, én vállalom, ha zenével kapcsolatos és gyerekekkel kapcsolatos, úgyhogy úgy, ahogyan odaadta az 5-6-7-8. Osztály énekóráit, illetve egy zeneszakkört, az első évet nagyon-nagyon megszenvedtem, mert rájöttem, hogy nem úgy fog az menni, hogy ó, most akkor szolmizálunk és kézjelekkel és a minden, hanem egy kicsit át kellett állni az agyamnak, hogy igen, valóban élményszerűbben kell ezt csinálni, színes kottával kell esetleg tanítani, és nem a megszokott ötvonalas kottával hangszereket kéne készíteni, nem pedig csak úgy nézni egy képen a hangszert, lehessen megfogni, lehessen a rezgést megtapasztalni. Innen jöttek a kísérletezések, hogy mennyi mindenki lehet kísérletezni egy-egy hangszerrel. Úgyhogy maga a gyógypedagógia abban a zene tanítás, és a végén rájöttem, hogy nekem valami olyan zenére van szükségem, olyan zenei útra, ami nem a megszokott pedagógiai út, de kell, hogy legyen valami más. És akkor szembe jött a zeneterápia, és az valami csodás volt. Ez az én utam, ez lesz az. Már a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon is találkoztam a zeneterápiával, volt ilyen szabadon választható óránk, ott már megtapasztaltam, hogy ez tök jó, és amikor elindult a 2 éves képzés, előtte a 120 órás ilyen önismereti képzést, azonnal jelentkeztem, végigtoltam az egészet, és zeneterapeutaként azt mondtam, hogy ez itt az én helyem, én ebben fogok most elhelyezkedni. Volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy én nem terápiát szeretnék tartani, tehát nem felnőtteknek nem csoportterápiát, vagy nem egyéni terápiát. Nekem ez a gyerek közeg, ami nagyon-nagyon tetszik, viszont nem akarom a pedagógiát sem, a gyógypedagógusi vénámat sem kivenni ebből, úgyhogy a zenebatyú gyakorlatilag egy hibrid, egy pedagógiai, gyógypedagógiai, és egy terápiás, zeneterápiás hibrid, ahol itt van információ átadás is, viszont van élmény, van önmegvalósítás is. Mind a kettő együtt.
3: Amikor a zeneterápiáról hallottam, vagy gondolkoztam róla, akkor az volt az első gondolatom, hogy nekem nincsen hallásom, ez nem nekem való, hogyha valamiféle terápiára lenne szükségem, vagy van szükségem, akkor biztos, hogy nem ilyen fajtára, hanem mondjuk pszichodráma, vagy ilyesmi. Van olyan, akinek nem való a zeneterápia?
4: Én azt mondanám, hogy nem csak, hogy nincs olyan, hanem előny is, ha valakinek nincs hallása. Ezt azért mondom, mert akinek már van hallása, akinek van már valamilyen zenepedagógiai alapja, akár szolfézs alapja, ők már egy kicsit rendszerben gondolkoznak, és azt az ösztön ént egy picit felülírják. Ezt le kell eleinte bontani. Sokszor csináltam ilyen csoportterápiás helyzetet, hogy na most akkor improvizálni fogunk, és akkor mindenki tititát akar improvizálni idézőjelben, és aztán rájövünk, hogy lehet úgy improvizálni, hogy ezeket a sablonokat elengedjük, hogy a fejünkben nem szolmizálunk, meg nem ABC-zünk, és nem fordítjuk le a ritmust a ritmus nevére, hanem csak ösztönből csináljuk. Ahogy az emberek is, ahogy sétálnak, összehangolódnak, a holdköltő társaságában van ez, ahogy összehangolódnak a léptek. Hogy mi történt? Hát hogy lett ez? Összehangolódtunk. Nem kellett ahhoz kimondani ennek a nevét, ezt a utólag elnevezett dolgot használni, hanem ez ösztönből működik. Úgyhogy akinek nincsen pedagógiai alapja, zenepedagógiai, azt külön buzdítom, hogy a zeneterápiás egy-egy foglalkozáson vagy egy-egy terápián vegyen részt, ugyanis olyan ösztönös katarzis élményt tud elérni, amire nem is számított volna.
3: Milyen játékok, milyen feladatok vannak egy ilyen zeneterápiás foglalkozáson? Az improvizáció már elhangzott, gondolom az egy alap.
4: Az egy nagyon-nagyon nagy alap. Attól függ, hogy a terapeuta még milyen diplomával rendelkezik, és milyen területen használja. Ez ugyanolyan kérdés, úgy szoktam mondani, hogy az orvos mit csinál. Hát attól függ, hogy fogorvos, vagy állatorvos, vagy gyerekorvos. Viszont azért vannak visszatérő elemek, az improvizáció mellett például a tükrözés, ahogy visszatükrözzük a másiknak a zenéjét, vagy éppen ellenpontozzuk, vagy éppen csak zenét hallgatunk, ugye a zeneterápiának több oldala is van, vagy több ága az aktív zeneterápiától kezdve, amikor mi magunk zenélünk, énekelünk, hangszerezünk, vagy éppen hangszert készítünk, és a receptív zeneterápia, ami a zene hallgatással kapcsolatos, ami a zenén keresztül mélyebb élményeket és mélyebb emlékeket tud úgy felszínre hozni, hogy azt utána viszont verbálisan meg tudjuk osztani és megbeszélni. Tehát, hogy nagyon sok ágazata van a zeneterápiának.
3: Vannak szabályok egy-egy ilyen, mondjuk improvizáció során?
4: Abszolút, vannak szabályok, főleg a testi épségünk és a hangszerek épsége az egy fő szabály, azért ezt gyerekeknél mindig ki is kell emelni, mert ez eléggé fontos, és akkor még a komplex zeneterápiáról nem is beszéltem, amikor a zeneterápia kapcsolódik még más művészeti ággal, és akkor még új szabályok vannak a mozgásban, vagy éppen a festésben, zenés festésben, vagy zenés mozgásban, de a fő szabály általában a lelkünknek a védelme, tehát a zeneterapeutának pontosan tudnia kell a saját kompetencia határát. Ha ő azt mondja, most ha a szabályt magunkra, a zeneterapeutákra értem, ha tehát azt látja, hogy ez már nem az ő kompetenciája, azt viszont fel tudja ismerni, ő azért tanult 2 éven keresztül, több mint 1000 órán keresztül zeneterápiát, hogy azt mondja, hogy egy másik szakemberhez átirányítja a klienst. Ha viszont azt mondja, hogy az én kompetenciám, onnantól kezdve gyakorlatilag zenei szabály nincs is. Tehát amíg épségben marad a hangszer, addig azzal bármit lehet csinálni. Volt ilyen improvizációs, vagy hát játékunk is, hogyan tudunk 10 féle hangot kihozni egy hangszerből. Mindenki húzott egy hangszert, csinálj belőle 10 féle hangot. És akkor az ember először csinál egyet, ahogy megszokta. Aztán rájön, hogy hú, hát valahogy máshogy is lehet, jó, akkor valami mást kipróbál, és innentől kezdve már azt mondja, hogy ennyi, 2 tudtam. És mi még várakozunk, hogy szerintem lesz ott még több. És egyszer csak kiderül, hogy hopp, lehet ez még máshogy, ó, lehet ezt kurítani, ó, lehet ezt összeütni valami másra, rá lehet fújni. Fú, mennyi mindent lehet ezzel csinálni, így egy kicsit tágul az a fajta komfortzóna, amit egyébként megszoktunk, hogy dob, azt ütni kell, gitár, pengetni kell. Teljesen máshogy fogunk a hangszerhez, és ezáltal a hangok világához is viszonyulni, így pedig a saját személyiségünk is egy kicsit teljesebbé válik, kicsit jobban kibontakozik.
3: Mit nyújt a zeneterápia a résztvevőknek?
4: Megint csak attól függ, hogy mit szeretnének, hogy nyújtson. Ugye ez egy célirányos folyamat, tehát közösen megbeszéli a zeneterapeuta és a csoport, vagy éppen az egyén, hogy mifelé szeretnének menni, vagy preventív, vagy akár intervenciós célzattal, de az biztos, hogy egy személyiség javulást szeretnénk elérni. Tehát az ember, aki egy zeneterapeutához elmegy, azért megy el, mert valami változást szeretne az életében. És ezt a változást bármilyen módon is mi a zenén keresztül és a hangszeren keresztül fogjuk tudni elérni.
3: Azt láttam egyébként itt a zenebatyún, hogy ez egyrészt a gyerekeken is egy fejlődés, másrészt pedig a közösséged is azért egy fejlődés.
4: Határozottan. A közös zenélés is elképesztő élményt nyújt. A hangszer cserebere is egyébként annyira jól összeköti ezeket a gyerekeket, bár a szabály az, hogy nem kötelező cserélni, hogy ne legyen az, hogy itten kinél köt ki a menő hangszer, és kinél a nem menő hangszer, viszont a csereberével is én látom a folyamatot, hogy az a kislány, aki nem cserélt először, meg a második alkalommal se, sőt van olyan, aki nem akart venni hangszert, mert azt mondta, hogy nem szeretne, az szépen lassan, minden egyes alkalommal egyre beljebb kerül ebbe a közösségi élménybe, és ma már úgy csereberél, hogy többször cserél, nem is egyszer, hanem többször, átmegy a másik barátnőjéhez, ott is csereberél, sőt, még a cserebere után is cserél, miközben mi zenélünk még akkor is, tehát hogy rákapott az ízére, és ehhez viszont kellett az, hogy ez a kis fokozatosság is, meg ez a szabadság is meglegyen, hogy itt bizony ezt meg lehet csinálni.
3: De egyébként ezt tanúsítom, mert az én kezembe is került hangszer, és valóban így elsőre így, hát én most mit vonódjak bele egy teljesen ismeretlen közösségbe, aztán odalépett hozzám egy kislány, hogy cseréljük el.
4: Olyannyira, hogy még ki is húzott téged, hogy menjetek vissza a csoportba együtt, ha jól láttam. Igen, tehát ennyire bele is lehet még akár külső emberként is vonódni.

0: Még egy történet jut eszembe, még a gyógypedagógiai pályafutásom és a zene kapcsán. Volt egy kisfiú, aki kifejezetten nem akart részt venni, de ellenkezett, hogy ő nem akar zeneterápián részt venni. És őt kiültették a padra, hogy nyitott ajtónál onnan csak hallgassa. Nagyszerű módszerrel tudták egyre közelebb hozni ez a folyamathoz a gyerkőcöt, és hetente került egyre közelebb. Egyik héten már az ajtóban ült kis széken, másik héten már belül ült, már be lehetett csukni az ajtót, harmadik héten már a szőnyeg. Mert volt, hogy még a fürdőszobában, az már a teremben volt benne, de még egy másik helység, és aztán utána a fürdőszobából is szépen, aztán szőnyegszőle, és aztán a szényeg, és a szőnyegen meg már egy ponton túl már benn volt. És a leglelkesebb lett, a leglelkesebb tagja a csapatnak.
1: Arról beszéltünk, hogy a zenebattyú idősnek, gyereknek, felnőttnek, mindenkinek való. A zeneterápia sérült emberekkel hogyan működik?
0: Ott általában legtöbbször fejlesztési célzatú, tehát ha most mondok egy nagyon egyszerű példát, a színes kottával a figyelmet, hogy hogyan tudjuk fejleszteni, vagy éppen az akusztikus percepciót, de ugyanúgy benne van az élményszerűség is, tehát itt is azt mondanám, a gyógypedagógiában is a pedagógia és a terápia kéz a kézben jár, ugyanis én vittem a csapataimat, zeneszakkör csapatot nagyon sokszor országos versenyre, ami azért mégis egy olyan helyzet, hogy ott teljesíteni kell, az inkább pedagógiai. De az, ahogy odáig eljutottunk, ahogy együtt raktuk össze azt a performanszot, az ők saját kis ötleteikkel, hogy legyen még az, hogy a K-on megkerüljük, meg ráállunk, rá lehet állni a K-onra, a K-on az egy ilyen kis doboz, amit ütni lehet, és rá lehet ülni, rá lehet állni, persze, próbáljuk ki, rá tudtok állni? Igen, jó, akkor legyen az a vége, hogy ráállunk, és földobjuk a sapkánkat, és jó, de jó lesz, micsoda show elem, szuper. Hát minden egyes gyereknek a kis saját ötlete is benne volt, emiatt megvolt a motiváció, hogy fejlődjön, mert hogy muszáj volt fejlődni ahhoz, hogy a ritmus meglegyen, a közös ritmus, ráadásul a téri irányok, hogy most jobbra fogunk elindulni, aztán meg balra fogunk elindulni, ráadásul, hogy mindenki kap egy zenecsövet a kezébe, és hogy mikor üti meg azt, mert hogyha rosszkor üti meg, akkor az egész dallam tönkre ment, ha viszont jókor, akkor tökéletes lesz. Tehát így megvolt a fejlesztési oldala is, legalábbis ahogy mi csináltuk, ott volt egy fejlesztés is, és volt egy abszolút élmény, gyakorlatilag katarzis. De nekem is, tehát hogy én magam is felléptem úgy velük, mert nem mertem egyedül hagyni még őket, hogyha ritmusba esetleg belebonyolódnak, vagy a dallamba, vagy az irányokba. Ott voltam ilyen kis vezérfonal nekik, hogy utánam lehetett jönni, vagy éppen a tekintetemmel mutattam, hogy most te jössz, most te jössz. Egy idő után egyébként szerintem lehet, hogy nem is volt rá szükségük, akkor még én nem mertem kilépni így a komfortzónámból, de a fővárosi nagy cirkuszba is többször fölléptünk úgy a porondon, hogy ők kijöttek, előadták, és azt a tapsvihart és azt az élményt, hogy én, engem egy egész cirkusznyi gyerek és felnőtt megtapsol, az egy életre szóló élmény.
1: Te is változol a képzés és a foglalkozások alatt.
0: Határozottan. Az biztos vagyok benne, hogy a zene batyuzás is, a zene terápia is, és a gyógypedagógiai pályafutásom is nagyon sokat gyúrt rajtam. Tehát teljesen más ember vagyok, mint 14 évvel ezelőtt, vagy persze 20 évvel ezelőtt is, de remélhetőleg mindannyian fejlődünk. De minden egyes ilyen inger, azt érzem, hogy a zene batyú felé vitt engem. Tehát mindazt, amit a gyógypedagógiai pályafutásom alatt tapasztaltam a gyerekekről, vagy az élményről, mindazt, amit élményterápián, vagy élménypedagógián tanultam, vagy mindazt, amit a zeneterápiás képzésen, vagy éppen a zeneterápiás egyesület tagjaként tapasztaltam, ezek mind, sőt, a gyerekkórházakban még nagyon zöldfülűként zenéltem a Mosolygó Kórház Alapítványnál, és akkor kórtermekbe jártunk, amikor is azt gondoltam, hogy ez itt megint mindenki élvezni fogja, aztán a tévé legyőzött eleinte engem, mert ment a tévében a rajzfilm, és akkor jött itt egy fickó gitárral, hát bocs, de engem sokkal jobban érdekel az a műsor, ami ott van. És akkor ott el kellett kezdeni gondolkodni, hogy mi a csodát fogok csinálni. Hát kéne mondjuk hangszert adni a kezükbe, de akkor már nem kosárba, hanem mi? Ó, lehetne egy batyút varni. Onnan indult a zenebatyú. Akkor azt megvarrattam egy barátommal, aki nagyon profi megcsinált, azóta is több mint 10 éves ez a batyú, és nagyon jó bírja, bár már szakadozik, de még bírja. És ahogy a batyúval belépek, hopp, ott már teljesen más. Puff, rögtön kikapcsolták a tévét, és már nyúltak be, hogy akkor zenéljünk, és gitár, és akkor még egy kis eddakör, és társai, tökéletesen össze lehetett hangolódni. Minden egyes ilyen kis élmény azt érzem, hogy oda vezetett, hogy nekem legyen egy saját kis gyermekem, a Zenebattyú élményprogram. És ezt a gyermeket most a saját gyermekem mellett még így nevelgetem, csiszolgatom, fejleszgetem, hogy egy idő után már csak így menjen a maga útján.
1: Volt egy ilyen kérdésem is, hogy mi a terved ezzel a programmal?
0: A leghosszabb távú tervem, hogy egy idő után én ne is keljek hozzá, de az már nagyon messze van, de benne van a pakliban, sőt, benne van a fejemben. Most például elkezdtem egy cikksorozatot írni, egy határon túli labba, ahol egyenként le fogom írni nem csak az összefoglalóját egy ilyen alkalomnak, amit most te is láthattál, hanem pontról pontra, hogy mit és miért és hogyan csinálom, hogy az, aki esetleg kipróbálná a zenebattyúzást otthon, vagy akár az óvodájában, vagy az iskolájában pedagógusként, az meg tudja csinálni legalább annyit, hogy hogy kell elkészíteni a hangszert, vagy legalább annyit, hogy milyen versikét lehet megtanítani, ha valakinek mondjuk nincs zenei képzettsége. Ha valakinek már van egy szál gitárja, onnantól kezdve ezt meg tudja mind csinálni, meg lelkesedése természetesen, affinitása, ezt már meg tudja csinálni. Úgyhogy most elkezdtem egy kicsit ezeket úgy kidolgozni és úgy megírni, hogy olyan emberek számára is érthető legyen, akik nem látták, mint ahogy te most láttad.
1: Nagyjából 2000-es évek elején tanultál te, és akkor hallottál először a zeneterápiáról. Mennyire volt akkor ismert, illetve később te tanítottál is a gyógypedagógiai karon. Mi lett belőle?
0: Egyre népszerűbb a zeneterápia. Már az alatt, a 14 év alatt, mert 2009-ben kezdtem én azt a 2 éves képzést, már az alatt a 14 év alatt látom, hogy mennyien keresnek meg engem, mint akit már láttak a Zenebattyún, vagy látták, hogy elnök voltam egy darabig a Zeneterápiás Egyesületben, vagy látták, hogy én a zeneterápiáról valamit beszélek egy YouTube videón, és kérdezik, hogy hol lehet itt képződni. Én ezt szeretném. Hol lehet ezt megcsinálni? És mindenkinek, aki hív, annak nagyon türelmes, és nagyon sokszor elmondom, hát, ha be lehet vonzani, hogy a 120 órás képzéssel kezdje. Próbálja ki. Van egy ilyen 120 órás képzés, ez önismereti képzés gyakorlatilag, tehát attól nem lesz zeneterapeuta senki, ez egy kóstoló. 30-30-30 óra, amiben van zenés improvizációs elemek, van zenés festés, van mozgás, és ez alatt, aki oda jelentkezik, az megtapasztalja, hogy ez micsoda valójában, és hogyan hat saját magára, és ha ő ezt csinálna, akkor hogyan hatna másokra. És a 120 órás képzés végén eldöntheti, hogy ő tényleg ezt akarná csinálni, mert egyébként nem lehet elmondani, hogy ez micsoda. Nem tudom sajnos se, hogy ezt látni kell, és meg kell tapasztalni. Én elmondhatom, hogy elméletben a zeneterápia az, amikor nem cél, hanem eszköz a zene, mert a zene pedagógiában az a cél, hogy szépen zenéljünk, a zeneterápiában meg egy eszköz arra, hogy elérjünk valami saját célt, önmegvalósítást, vagy éppen fejlesztést, hogyha a gyógypedagógiában gondolkodunk, de hogy ez annyira elméleti, hogy ezt nem tudja az, aki nem ismeri, nem tudja igazán elhelyezni, hogy azt mondja, hát érdekes, de ez nem tudom, mit jelent. Meg kell tapasztalni ahhoz, hogy tudjuk.
2: Schönfeld Mátyás zeneterapeutával, gyógypedagógussal, a Zenebattyú foglalkozás vezetőjével a szerkesztő Gyarmati Dóra beszélgetett.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Június 29-e, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
2: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főpireink röviden. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. Elindult a földrengés helyszínére a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata. Zelenszkij azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. 91 éves melegrekord dőlt meg vasárnap Magyarországon, és új minimum hőmérsékleti rekord is született. Közölte a Hungaroment ZRT. Vasárnap a legmelegebb órákban több helyen is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Ezzel megdőlt az 1935-ben Szarvason feljegyzett 39,9 Celsius fokos országos napi rekord. Budapesti Jánoshegyen pedig hajnalban 26,1 Celsius fokos minimum hőmérsékletet mértek, ami szintén új rekord. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófavédelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Fogyasszanak elegendő folyadékot és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. A rendkívüli hőségre tekintette 22 ideiglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjaiban a fővárosi vízművek. Közölte a társaság. Az ideiglenes vízvételi pontok könnyen felismerhetők, azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és egy ivópoharat ábrázoló tábla jelzi. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy a környezetvédelme érdekében saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjanak. A fővárosban emellett 551 közkifolyó és 63 szezonálisan működő ivókút is elérhető. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán található meg. A szeretethez önátadásra és áldozatvállalásra is szükség van, erről beszélt 14. Leó pápa a vasárnapi Urangyala imádság előtt a Vatikánban, írja a Magyar Kurír. A pápa hangsúlyozta, Jézus tanítványává csak az válhat, aki teljes önmagát ajándékozza oda a szeretetben. A pápa imádságáról biztosította a venezuelai földrengések áldozatait és hozzátartozóikat, valamint köszönetet mondott a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Arra tanítanak minket, ami az életben igazán fontos, mondta Székely János, Szombathelyi megyés püspök vasárnap a Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódó zarándoknapon, a Bodajki segítő Szűz Mária kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A fogyatékkal élők és hozzátartozóik számára rendezett találkozón a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kiemelte, nem a teljesítmény, a haszon vagy a siker a legfontosabb az életben, hanem a hit, a remény és a szeretet. A zarándokok és kísérőik az ország több részéről érkeztek Bodajkra, a találkozó megszervezésében a Bodajki Karitás csapat segített. Hétfő reggel elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területen. Közölte a segélyszervezet hétfőn az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
3: Azt írták, a szeretetszolgálat humanitárius csapata a helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utazott el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracas-i Magyarház lesz, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok vannak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretetszolgálat munkatársai a többi olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyeknek nincs saját repülőgépük, a venezuelai Valencia repülőtérre érkeznek meg, várhatóan magyar idő szerint kedden délután. Onnan a helyi magyarok segítik eljutásukat a fővárosba, Caracasba, ahol azonnal megkezdik a humanitárius segélynyújtást. Hozzátették, hogy a kiutazó munkatársak tapasztalt szakemberek, akik már számos válsághelyzetben bizonyították rátermettségüket. Ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. A baptista szeretetszolgálat folytatja az áldozatok megsegítésére indított adománygyűjtést. A felajánlásokat a honlapjukon található bankszámlaszámra várják, a közleményben feltüntetve földrengés Venezuelában. Emellett lehetőség van online adományozásra is az adomány.baptistasegély.hu oldalon.
2: Eurós segélyt nyújt az Európai Unió a venezuelai földrengések károsultjainak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A támogatásból a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek ideiglenes elhelyezését és egészségügyi ellátását segítik. Az EU humanitárius légihidat is szervez, az első járat várhatóan ezen a héten indul Koppenhágából víz és higiéniai felszerelésekkel, valamint gyorsan felállítható menedékek kialakításához szükséges eszközökkel. A segélycsomaghoz 11 uniós tagállam és egy partnerország kutató és mentőcsapatokkal, orvosokkal és telekommunikációs eszközökkel járult hozzá. Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a további teljesítménycsökkentés alól a Duna magas vízhőmérséklete miatt, közölte hétfőn az erőmű. A hűtővíz kibocsátási pontjánál a Duna hőmérséklete meghaladta a 30 Celsius fokos határértéket. Az előírások szerint az erőműnek 640 megawatttal kellett volna csökkenteni a termelést, de a miniszteri engedély alapján június 29-én és 30-án csak 40 megawattos csökkentést kell végrehajtania. A döntés az ellátásbiztonság fenntartását szolgálja, írták. Takarékos vízfelhasználást kér 8 dél-zalai település lakóitól a helyi vízszolgáltató a hőség miatt. Közölte hétfőn a dél-zalai víz és csatorna mű ZRT. A szolgáltatást egy váratlan üzemzavar is nehezíti. A bázakeretjei vízműtelepen történt meghibásodás miatt csökkent a kiadható ivóvíz mennyisége. A hiba elhárításán dolgoznak, de a munka várhatóan hosszabb ideig is eltarthat. A korlátozott vízhasználatra szerdáig kérik a fogyasztókat. Az ökogazdálkodásban termesztett növények jobban ellenállnak az egyre gyakoribb aszályoknak. Erről beszélt Áder János a hétfő megjelent Kék Bolygó podcastban. A volt köztársasági elnök vendége Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítója és ügyvezetője elmondta, az ökológiai művelésű talaj 10-15%-kal több vizet képes megtartani, miközben a terméshozam csak mérsékelten marad el a hagyományos gazdálkodásétól. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely 1199 forintért egész napos korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jeggyel két vármegyében is lehet utazni, elérhető például a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyő, Fői, Ősfenyves, Zírc és Pannonhalma is. A miniszter szerint ez az egyik legjobb árérték arányú turisztikai jegy az országban. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint a román-magyar alapszerződés szerint joga van beleszólni Magyarországnak a premontrei ügybe. Gáspár Sándor tudósít.
4: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke is reagált arra a szóváltásra, amelynek során a nagyváradi premontrei apát erőszakos hatósági kilakoltatása kapcsán Torockai László kérdésére Orbán Anita külügyminiszter kijelentette, nem kíván beleszólni más országok belügyeibe. Izsák Balázs a magyar-román alapszerződésre hivatkozik. A romániai magyar nemzeti közösség jogainak védelme nem kizárólag Románia belügye. Az SNT vezetője szerint amellett, ha az ügy a romániai magyar történelmi egyház tulajdonjogát, vallásszabadságát vagy kulturális örökségét érinti, akkor az több nemzetközi egyezmény szempontjából is releváns kérdés. Mint ismeretes, a botrányos kilakoltatást május végén a magyar parlamenti pártok közül a Fidesz és a Mi Hazánk elítélte. Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő az Európai Bizottság igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságához fordult. Kelemen Hunor RMDSZ elnök pedig így kommentálta. Nem viselkedhet egyetlen önkormányzat sem úgy, mint a tolvajok ejnek idején. Hiszen a váradi önkormányzat munkásai hajnalban az áttört falon keresztül hatoltak be a premontrei rendházba, és úgy lakoltatták ki Fejes Rudolf Anzelm apátot. Izsák Balázs természetesnek tekinti, hogy Magyarország nem avatkozhat be a román bíróságok döntéshozatalába, de kérhet tájékoztatást, kezdeményezhet diplomáciai egyeztetést. Közleményében így fogalmaz. Éppen ezért a jogilag pontosabb megfogalmazás ez lenne. A magyar kormány tiszteletben tartja Románia joghatóságát, ugyanakkor a romániai magyar közösség jogainak védelme, a magyar-román alapszerződés és a nemzetközi kisebbségvédelmi kötelezettségek alapján legitim tárgya a két állam közötti diplomáciai párbeszédnek. Az SNT elnöke még hozzátette, hogy ez összhangban áll a szuverenitás elvével is, és a magyar-román alapszerződés szövegével is.
2: Vlagyimir Putyin elismerte, hogy az ukrán drón támadások fennakadásokat okoztak az orosz üzemanyagellátásban, írja a híradó. Az orosz elnök vasárnap az illetékes minisztériumok vezetőivel és a nagyobb olajvállalatok képviselőivel tartott megbeszélésén arról beszélt, hogy az autósok és a vállalkozások továbbra is problémákkal szembesülnek, a benzinkutakon pedig sorok alakultak ki. Putyin szerint az orosz infrastruktúra elleni ukrán támadások következményeit a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ezért munkacsoportot hoztak létre a helyzet kezelésére. Zelenszky azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. A háborús zajok és drónrobbanások miatt pusztulnak a delfinek a Fekete-tengerben. Nyíri Kata jelenti.
5: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök legfrissebb beszédében éles hangon követelte a nyugati szövetségesektől, hogy haladéktalanul bocsássanak Ukrajna rendelkezésére további modern légvédelmi rendszereket, kifejezetten az odesszai és a mikolaivi kikötői infrastruktúra védelmére. Az államfő rámutatott, hogy az orosz haditengerészet és a légierő szisztematikusan rombolja az ukrán gabonaexport utolsó megmaradt tengeri kapuit, ami nem csak Ukrajna gazdaságát, hanem a globális élelmiszerbiztonságot is közvetlenül fenyegeti. Zelenszky hangsúlyozta, hogy a partnerek részéről érkező politikai nyilatkozatok és az elhúzódó beszerzési eljárások nem elegendőek a rakétacsapások elhárítására. A harctéren azonnali fizikai segítségre van szükség. Kijev szerint a kikötők megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország fenntarthassa gazdasági függetlenségét és folyamatosan biztosíthassa a nemzetközi humanitárius szállítások folytonosságát a Fekete-tengeren. Kutatók és tengerbiológusok döbbenetes adatokra hívták fel a figyelmet, miután az elmúlt hetekben egyre több elpusztult delfint találtak a román és az ukrán tengerpartokon. A tömeges pusztulást pedig közvetlenül a Fekete-tengeri háborús tevékenységgel hozták összefüggésbe. A Tengerkutató Intézet szakértői szerint a Fekete-tenger medencéjében zajló intenzív haditengerészeti manőverek, a katonai szonárok folyamatos használata, valamint a tengeri drónok robbanásai katasztrofális hatással vannak a tengeri emlősök tájékozódási képességére. A háborús eredetű extrém akusztikus zajok és a víz alatti lökés hullámok súlyosan károsítják a delfinek belső halló szervét, ami miatt az állatok elveszítik a fonalat, képtelenné válnak a vadászatra, és végül tömegesen sodródnak ki a partra. A biológusok figyelmeztetnek, hogy amennyiben a tengeri hadviselés intenzitása nem csökken, a Fekete-tenger egyedülálló delfin populációja visszafordíthatatlan és tartós ökológiai károkat szenvedhet el a közeljövőben.
2: Kedden Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések, közölték amerikai tisztviselők vasárnap. Az Axios értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a hormuzi szoros státusza szerepel majd, írja a híradó. Öt ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában, egy ifjúsági központ közelében, írja a híradó. A rendőrség hétfői közlése szerint két embert őrizetbe vettek, egyikük a feltételezett elkövető. A hatóságok szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. A lakosság már nincs veszélyben. A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen.
6: Kárpát-medencei lapszemle. A természetes légkondicionálás fontosságára hívják fel a figyelmet kertészeti szakemberek, hangsúlyozva, hogy a növényzet komplex, biológiai úton csökkenti a forróságot. Olvasható a Székelyhon cikkében. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást. Közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete a mostani hőhullám apropóján az MTI-vel. Mint írták, a harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonbazár településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben, a városi hősziget effektus miatt a burkolt felületek akár 15-20 Celsius fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig miközben a belső tereket hűtik, tovább fűtik az utcákat. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigén termelés és a porszűrés. Pezsgő hétvége várta a szépvízieket és vendégeiket a Szent László napokon, írta meg a Hargita Népe. Csütörtökön és pénteken ifjúsági találkozó és a Mártonáron püspök előtt tisztelgő előadás mellett szobrászati kiállítás fogadta az érdeklődőket, miközben a sportpályán a futball és más sportbajnokságok rangadói zajlottak. Szombaton a templomtól induló gyalogos keresztalja a Szent László emlékhelynél tartott ünnepi szentmisével tisztelgett, a település névadója és a múlt értékei előtt, este pedig a kultúrotthon telt meg néptánccal és fúvós zenével. Vasárnap a koszorúzás után kézműves vásár és tombola vonzotta a családokat. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
2: Hazánk időjárásáról. Derült száraz idő várható gyenge légmozgással, hajnalra 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. A szél csak viharok környezetében erősödhet meg. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Főpirenk még egyszer, röviden. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Elindult a földrengés helyszínére a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. Zelenszkij azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Tóth János Andrást hallják.
7: 2026. június 29-e hétfő van, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. Hagyományosan e nap az aratás kezdete. Szent Péter apostol és vértanú halász családból származott, maga is halász volt. Megházasodott és Kafarnaumban telepedett le. Az elsők közt csatlakozott Jézus tanítványai közé. Megtagadta ugyan háromszor is az urat, de ezt nagyon megbánta, és tanúságot tett róla. Megbízást kapott az egyház főségre, gyakorolta is ezt kezdettől fogva, ő beszélt a főtanács előtt, tanított, döntött, utazott, mint ezt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. Rómában 42-ben megalapította a püspökséget. Néró üldözése idején 67-ben keresztre feszítették a vatikáni dombon, saját kérésére fejjel lefelé, mivel nem tartotta méltónak magát arra, hogy Krisztushoz hasonlóan haljon meg. Szent Péter ott nyugszik Rómában, a Szent Péter bazilika kupolája alatt. Szent Pál Tarzus városában született, Krisztus előtt 10 körül Benjamin törzséhez tartozott, eredeti zsidó neve Saul volt. Születésétől fogva római állampolgár volt, komoly vallási nevelést kapott, farizeus lett. Saul tanú volt 36-ban István diakónus megkövezésében, majd elkeseredett üldözőjévé vált a keresztényeknek. A damaszkuszi úton Krisztus megjelent neki, és kijelölte Saul különleges szerepét a pogányok megtérítésében. Több apostoli útja volt, melyeken sok levelet írt a különböző egyházközségeknek. Többször letartóztatták, Rómába került, végül 67 táján lefejezték az osztiai úton. 570 éve, hogy harmadik Kalixtus pápa a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként elrendelte a templomokban a déli harangozást. Az a közhiedelem, miszerint az 1456. július 22-i nándorfehérvári diadal emlékére rendelte el a pápa a déli harangszót, azért terjedt el, mert Európa városaiba szinte egyszerre érkezett meg a győzelem híre és a korábbi pápai felszólítás. 126 éve e napon látta meg a napvilágot Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, aki katonai pilóta volt, majd 1926-tól az egyik úttörője lett a nemzetközi postajáratoknak. A II. Világháborúban felderítő repülés közben tűnt el. 1943-ban jelent meg legismertebb regénye, a Kisherceg, ami az emberi társadalom karikatúrája. Az azóta több mint 180 nyelven és dialektusban megjelentetett kötet összesen 80 millió kiadott példányával a világ 50 legolvasottabb könyvének egyike lett, a mű magyar fordítása Rónai György.

0: Paul Klee svájci festő és grafikus. A modern festészet kiemelkedő alakja, aki nem kötelezte el magát egyik irányzat mellett sem, leginkább a szürrealizmus, az expresszionizmus és a nonfiguráció elemeit használta fel, hogy a látható valóságon túli különleges érzékenységű világát megteremtse. Egyik fő alaptézise, hogy a művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz. 71 évvel ezelőtt, 1955. június 29-én hunyt el Szegfű Gyula, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja, a 20. századi magyar történettudomány egyik legtöbb vitát kiváltott egyénisége. 172 éve e napon fejezte be földi pályafutását 37 évesen Kossuth Zsuzsa, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, aki megszervezte az első katonakórházat 1849-ben.
1: A mai multidézőt Tóth János András készítette. Bartók Béla Kossuth szimfóniájából a gyászinduló következik. Előadja a Nemzeti Filharmónia Zenekar Kocsis Zoltán vezényletével.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Rózsafüzér imádságunkat felajánljuk a Kókán táborozó Szent János bogarakért, bérmálkozóinkért, egyetemre felvételizőkért, gyermekeinkért, családjainkért, a kókai közösségekért, munkahelyeinkért, álmainkért, vágyainkért, hogy abban meghalljuk Krisztus vezető szavát, egyházközségünkért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébeted látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csoma. Jó estét kívánok! 14. Leó pápa Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén mondott homiliájában arra buzdított, hogy keressük a találkozási pontokat minden ember szívében, írja a Magyar Kurír. A pápa a Szent Péter bazilikában bíborosok, metropolita érsekek és püspökök részvételével mutatott be Szent Misét, amelynek keretében megáldotta és átadta az elmúlt év során kinevezett 35 új metropolita érsek palliumát. A vízkorlátozások betartását és a vízfogyasztás csökkentését kérte mindenkitől Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő elmondta, a Védelmi Igazgatási Hivataltól egyre több jelzés érkezik arról, hogy több településen is korlátozni kell a vízfelhasználást. Kiemelte, Gödöllő térségében és a dunamenti vízműveknél romlik a helyzet, a vízfogyasztás pedig a kérések ellenére tovább nőtt. Arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint csökkentsék a vízkivételt, ne töltsenek fel medencéket és ne öntözzenek, mert a rendszer túlterelődhet. A rendkívüli hőségre tekintettel 22 ideglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjaiban a fővárosi vízművek, közölte a társaság. Az ideglenes vízvételi pontok könnyen felismerhetők, azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és egy ivópoharat ábrázoló tábla jelzi. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy a környezetvédelme érdekében saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjanak. A fővárosban emellett 551 közkifolyó és 63 szezonálisan működő ivókút is elérhető. Az ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán található meg. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. Azt írták, az S36-os vonatok nem közlekednek, a székesfehérvári Z30-as vonatok pedig Kelenföld és Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Kimaradt több Székesfehérvár és Kelenföld között közlekedő G43-as vonat is. Ősszel megnyílhat a felújított északi Flórián téri felüljáró Budapesten, közölte a BKK. A hídfelújítás főbb munkái nyár végére lezárulhatnak, a beruházás műszaki készültsége már meghaladja 80%-ot. A tartós hőség ellenére folytatódik a munka, egyes feladatokat a hajnali és késő délutáni órákban végeznek a munkavédelmi előírások betartásával. A felújítás idején továbbra is forgalomkorlátozások vannak érvényben, ezért a BKK közösségi közlekedés használatát kéri az arra közlekedőktől. Előzetes adatok szerint már hétfő délelőtt megdőlt a napi melegrekord Magyarországon, közölte a Hungaromedzi RT. Aszódon 38,5 Celsius fokot mértek, ami meghaladja a 2022-ben Dévaványán ezen a napon rögzített 38,4 Celsius fokos országos napi maximum hőmérsékleti rekordot. Hazánk időjárásáról: derült száraz idő várható gyenge légmozgással, hajnalra 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

első rész első fejezet, amelyben még nem utazunk a Balatonra, de már beszélünk róla. Mit csinálna a nagy hal a horgászbottal és a zsineggel? Valamit elhatároztam, majd megtudjátok.

0: hogy milyen nagy a Balaton? A papám azt mondta, olyan nagy, hogy több millió kis brumi is beleférne. De több millió brumi nincs. Csak én vagyok egymagam, a kis brumi. Tehát biztosan beleférek a Balatonba. De csak akkor, ha odautazunk. Mert most csak a térképen láttam a Balatont, és ott nagyon kicsi. Még a mancsom sem fér bele. Pedig a fürdőkádba belefér a mancsom, sőt, én is beleférek. A papám azt mondta, hogy ami a térképen kicsi, az a valóságban nagy. Ezt nem értem. A térképen nincs fürdőkád, mégis nagy a valóságban. A papám azt mondta, a fürdőkádot nem szokták rárajzolni a térképre. A Balatonban ugye van hal? Kérdeztem.
1: Nagyon sok hal van benne,
0: felelte a papám. De egy sincs rajta a térképen, mondtam.
1: Persze, hogy nincs rajta a térképen,
0: felelte a papám. Csak a Balatonban?
1: Csak a Balatonban.
0: A mézes cukor sincs rajta a térképen, mondtam én.
1: Milyen mézes cukor?
0: Kérdezte a papám. Amit az útra viszünk, feleltem. A papám nevetett. Aztán azt mondta, ne vegyek példát Dagiról, akinek folyton cukron, meg málnán, meg mézen jár az esze. Elhatároztam, hogy nem veszek példát Dagiról, mert neki folyton cukron, mézen és málnán jár az esze. Aztán ezt mondtam. Jó, szegény Dagi, nagyon sajnálom őt.
1: Miért sajnálod?
0: Mert nem elég, hogy folyton cukron, meg más jón jár az esze, de mi nem viszünk az útra mézes cukrot, és ha nem viszünk, Dagi nagyon szomorú lesz. Ezért talán mégis vigyünk magunkkal cukrot, és egy kis bögrében mézet is. És akkor majd Daginak nem jár folyton az esze a cukron, meg más jón, hanem eszi a cukrot, és nyalogatja a mézet.
1: És neked is ad belőle?
0: Kérdezte a papám.
1: A cukorból is, és a mézből is?
0: Majd megmondom Daginak, hogy nekem nem jár folyton cukron és mézen az eszem, mert nem szabad olyan torkosnak lenni. Dagi azt mondja majd,
2: ugye mi barátok vagyunk, Rumi.
0: Barátok vagyunk, felelem majd én.
2: És Jócsont is a barátunk?
0: Kérdezi majd Dagi. Jócsont is a barátunk, mondom majd Daginak.
2: És Panaszmuki is a barátunk?
0: Kérdezi majd Dagi. Persze, Panaszmuki is a barátunk, mondom majd én Daginak.
2: És együtt utazunk valamennyien a Balatonra?
0: Kérdezi Dagi. Együtt utazunk, mondom majd, és beleférünk a vízbe, bár a térképen nagyon kicsi. Hát akkor azt mondja majd Dagi.
2: Kedves jó barátaim, Brumi, Panaszmuki és Jócsont, én megkínállak benneteket cukorral és mézzel. Sőt, az egészet egyformán elosztjuk, mert jó barátok vagyunk.
1: Jó,
0: mondta a papám.
1: Majd meglátom, viszünk-e magunkkal az útra cukrot, meg más jót.
0: Én is szeretném meglátni, mondtam. Aztán eszembe jutott valami. Az, hogy rögtön rajzoljuk bele a térképbe egy zacskó cukrot. Aztán az jutott eszembe, hogy könyvben nem szabad rajzolni, firkálni sem. Ezért egy papírosra rajzoltam sok kis zacskó cukrot, és egy nagy bögrét. A bögrére ráírtam, ez méz, sőt, nagyon finom méz. Aztán egy tányért is rajzoltam, és odaírtam, ez meg málna. Hú, de nagyon édes.
1: Mi ez?
0: Kérdezte a papám. Külön térkép az útra, mondtam.
1: Minek a külön térkép az útra?
0: Kérdezte a papám. Mert, feleltem, a külön térkép is olyan, mint az igazi. Vagyis, ami a külön térképen kicsi, például a cukros zacskó, az a valóságban nagy. Mondta a papám. És kellene egy nagy horgászbot is, gondoltam aztán. Hosszú zsineggel. A zsineg végén horog lenne, arra rátűznék sok-sok csalétket, gilisztát, legyet, főtt kukoricaszemet, és akkor jön egy nagy hal, vagyis odahúszik a horokhoz, és azt gondolja, ejnye, ez a kis brumi, milyen sok jó falatot tűzött a horogra, én ezt bekapom. Be is kapja. És akkor már félig megfogtam a nagy halat, de csak félig, mert amikor észreveszi, hogy lenyelte a horgot, mérgében úszni kezd visszafelé. Ezért utána ereztem a hosszú zsineget, a nagy hal pedig még messzebb úszik, és rángatja a zsineget, amely a bot végéhez van kötözve. A bot másik végén pedig én vagyok, és erősen tartom a botot, akárhogy is rángatja az a nagy hal. És akkor tovább már úgy gondoltam, hogy ott vagyunk mindnyájan a parton. Fogjuk a botot jó erősen, dagival, panaszmukival, meg jó csonttal, húzzuk a halat kifelé. Ő meg húz minket befelé, de jó erősen. Nekünk pedig már haza kellene menni, de hát nem mehetünk, mert ha elengedjük, akkor a hal elúszik a zsineggel, meg a horgászbottal. És akkor a többi hal kineveti ezt a jó nagy halat, mert zsineggel és horgászbottal együtt úszkál közöttük. Ekkor megint eszembe jutott valami. Az, hogy van jó felfújt gumikarikánk, hogy el ne merüljünk a Balatonban. Aztán az jutott eszembe, Dagi majd kiúszik a halhoz, ráteszi a jó nagy halra a gumikarikát, mi pedig szépen kihúzzuk a jó nagy halat a partra. Aztán ismét eszembe jutott valami. Az, hogy Dagi nem tud úszni. Tehát nem mehet el a jó nagy halért, és én sem tudok úszni, sőt, jó csont sem, és panaszmuki sem. Jaj, majdnem azt mondtam, hogy nyaf, de nyafizni nem szabad, hiszen elutazásunk előtt még panaszmukiból is rendes muki lett, mert már nem nyafizott annyit, de most ismét nyafizik, ezért visszaváltoztattuk a nevét panaszmukira. Én már tudom, hogy később nem fog már nyafizni, ezért később ismét rendes muki lesz a neve. Ott tartottam, hogy mi lesz a jó nagy halunkkal. Nem kérhetjük meg, hogy jó nagy hal, tessék kijönni hozzánk a partra, mert még van nekünk egy bádogdobozunk, tele gilisztával, meg főtt kukoricával, és adunk belőle. Hiába kérnénk, mert a jó nagy hal nagyon messze van tőlünk, és nagyon mélyen bent van a vízben. Úgy sem hallaná meg. Elszomorodtam. Aztán valami megint eszembe jutott. Az, hogy másképp is gondolhatom ezt az egészet. A jó nagy hal egyáltalán nem kapja be a horgot, hanem csak leeszi a horog végéről a gilisztákat, meg a kukoricaszemet, és amikor jól lakik, szépen tovább úszik. A végén az is eszembe jutott, hogy nincs is horgászbotom. Zsinegem sincs, és horgom sincs. Tehát a nagy hal nem is kaphatja be a horgot.
1: Jó kis bocs leszel a Balatonnál?
0: Kérdezte a papám. Elhatároztam, hogy jó bocs leszek a Balatonnál, sőt, ha hazajövünk, akkor is jó bocs leszek. Legyetek ti is jó gyerekek! Ezzel a fejezetnek vége, mert Dagi, Jócsont és Panaszmuki még nem tudják, hogy utaznak a Balatonra, amely kicsi a térképen, de a valóságban nagy. Mert ez az utazás még titok. Majd nem lesz titok, ha megtudják a barátaim, de ti ne szóljatok róla. A horgászbotról sem, hiszen nincs is horgászbotom.

0: Második fejezet, amelyben elmondom az álmomat. Egy manócska adott egy varázsgombot. Nagyon furcsa varázsgomb. Dagi lebeg. Már nem titok az utazás. Délután eljött hozzám Dagi a barátom, de még nem szóltam neki semmit a Balatonról.
1: Tudod mit? Mondta Dagi. Találjunk ki valami érdekeset.
0: Nagyon jó, feleltem. Találjunk ki valami érdekeset.
1: Örülök, mondta Dagi, hogy te is ki akarsz találni valami érdekeset. De mi legyen az?
0: Azt akartam felelni Daginak, hogy valami igazán nagyon érdekes, de nem mondtam, mert eszembe jutott, hogy Dagi nagyon szereti a málnát. Ezért azt mondtam, málna.
1: Hol van a málna?
0: Kérdezte rögtön Dagi.
2: Itt van előttetek a tányérban,
0: mondta anyukám, mert éppen akkor lépett be, és egy-egy tányér málnát hozott Daginak és nekem.
1: Ez olyan, mint a varázslat,
0: mondta Dagi.
1: Málnáról beszéltünk, s már is kapjuk a málnát. Ezért most gyorsan együk meg ezt, és beszéljünk ismét málnáról, és akkor megint kapunk, mert ez a varázslat. Vagy például te kimondod azt, hogy hátbavágás, és én akkor hátbaváglak, mert ez a varázslat.
0: Az jutott eszembe, én nem mondom ki azt, hogy hátbavágás, mert nem szeretem, ha hátbavágnak, még akkor sem, ha ez varázslat. De amikor a tányérunkból minden málna elfogyott, azt azért kimondtam, hogy málna. Dagi is kimondta, sőt, többször is kimondtuk.
1: De nem használta a varázslat, mert anyukám erre azt mondta,
2: ha kértek még gyümölcsöt, akkor mondjátok azt, kérünk szépen még egy kis málnát, mert így illik.
0: Elhatároztam, hogy kérek szépen még egy kis málnát, mert így illik, és mert a málna jó édes. Sőt, Dagi is elhatározta, mert ő még jobban szereti a málnát, és mert így illik. Mikor a második tányér málnát is megettük, eszembe jutott valami. Az, hogy találjunk ki igazi varázslatot. De Dagi azt mondta,
1: igazi varázslatot nem tudunk kitalálni, mert igazi varázslat nincs. Csak játékból találhatunk ki varázslatot.
0: Ekkor megint eszembe jutott valami. Az, hogy rámutatok Dagira, és azt mondom, kérám, sérám, bum! Rögtön rá is mutattam, és azt mondtam, Dagi, kérám, sérám, bum!
1: Ez meg mi?
0: Kérdezte Dagi. Varázslat, feleltem, mert mikor azt mondom, kérám, sérám, bum, akkor téged elvarázsoltalak.
1: Minek kell engemet elvarázsolni?
0: Kérdezte Dagi. Nem kell téged elvarázsolni, mondtam neki, de ha már kimondtam, akkor mégis el vagy varázsolva.
1: Értem,
0: mondta Dagi.
1: Én most el vagyok varázsolva, és most mi lesz velem?
0: Azt még nem tudom, feleltem, de majd nem sokára kitalálom.
1: Nem kell kitalálni,
0: mondta Dagi,
1: mert én már kitaláltam. És nagyon érdekes, vagyis te azt mondtad, kérám, sérám, bum, mert ez a varázsszó, és én most súlytalan lettem, mondjuk. Jó?
0: Azzal Dagi úgy kezdett szammogni, mintha libegne, és azt mondta, hogy ő most száll a levegőben, mint egy pille, de nem szállt. Aztán azt mondta, emeljen meg, olyan könnyű, mint egy papírdarab, de egyáltalán nem volt olyan könnyű, sőt, nem tudtam felemelni. Akkor Dagi azt mondta, azért nem tudom felemelni, mert az ellenvarázslat működik. Mert amikor én fel akarom emelni, ő kimondja, de fordítva, hogy bum, sérám, kérám, és akkor olyan nehéz lesz, hogy nem tudom felemelni. És ha megenne még egy tányér málnát, akkor ellenvarázslat nélkül sem tudnám felemelni. De nem evett meg még egy tányér málnát, mert anyukám azt mondta, elcsapná vele a hasát, és fél, hogy amit eddig ettünk, már az is sok lesz. Akkor éjszaka nagyon furcsát álmodtam. Éppen csak elaludtam, amikor odajött az ágyamhoz egy kis manó.

Mond, kérám, sérám, bum! Megtettem, mert így álmodtam, és akkor azt mondta a Manó, hogy két ujjal emeljem fel a mozdonyt, mert olyan könnyű, mint a papír. Arra gondoltam, ugyan miért kell nekem egy mozdonyt felemelni, ha olyan könnyű is, mint a papír? Aztán arra gondoltam, ez csak álmodom, és ha már ezt álmodom, akkor felemelem a mozdonyt a két ujjammal, hiszen olyan könnyű, mint a papír. Aztán arra gondoltam, hogy a mozdony tele van gőzzel, meg fújtat, és a felemelem mérgébe felén fújja az egész gőzét, a gőz pedig nagyon meleg, sőt, és nem szeretem, ha a gőz leforráz, még akkor sem, ha álmodom az egészet. De a Manócska ott állt mellettem, a szakállát simogatta, és azt mondta, vagy felemelem a mozdonyt, vagy pedig visszaveszi a fényes gombot. Én nem akartam, hogy visszavegye a fényes gombot. Ezért a mozdon alá nyúltam, és valóban olyan könnyű volt, mintha egy papírdarabot tartottam volna a mancsomban. És most hová tegyem ezt a könnyű mozdonyt? Kérdeztem a Manócskától. Vissza a helyére, mondta a Manócska. Vissza kell tenni a sínekre, mert minden dolognak megvan a helye. A mozdony a sínekre való, különben nem tudná elhúzni a kocsikat. Visszatettem tehát a mozdonyt a sínekre, mert a mozdonynak ott van a helye. Máskülönben nem tudná elhúzni a kocsikat. A Manó akkor hazavezetett a pályaudvarról, és kivel találkoztunk otthon álmomban? Hát, Dagival. Éppen málnát evett egy nagy kosárból, és azt mondta, azért teszik ilyen sok málnát, mert nagyon szereti, és különben is azt akarja, hogy semmiképpen se tudjam őt felemelni. A Manócska azonban intett nekem, én ráirányítottam Dagira a gombot, s kimondtam, kérám, sérám, de háromszor tettem hozzá, hogy bum, bum, bum, mert Dagi kövérebbnek látszott, mint az életben. Azzal felemeltem, de jaj, jaj, többé nem tudtam letenni a földre, mert teljesen súlytalan lett, és csak lebegett. Drága, drága Dagikám, mondtam neki, maradj lent a földön, hiszen álom az egész, tudod, hogy nincs varázslat, és kész. De Dagi olyan lett, mint egy léggömb. Felszállt a plafonig, és én nem tudtam lehúzni. Drága Dagikám, kértem ismét, légy újból súlyos, nem maradhatsz ott reggelig a plafonon, amíg felébredek, mert nagyon elfáradsz, sőt, ha ott maradsz, és ott lebegsz, nem is tudsz reggelizni, hát, ha csak létrán nem viszem fel neked a tejet. Azonban hiába könyörögtem neki. Dagi ide-oda lebegett, de már kétségbe volt esve, mert nem szeretett ide-oda lebegni. Ekkor álmomba hoztam egy létrát, felmásztam hozzá, és a lábánál fogva kezdtem lehúzni. Erőlködtem, teljes erőmből erőlködtem, végül egy nagyot rántottam rajta, és mind a ketten leestünk a földre. Vagyis Dagi csak az álmomba, de én valóban kiestem az ágyamból, mert annyira forgolódtam. Kicsit meg is ütöttem magam, aztán már nem álmodtam semmit, mert anyácskám betakart. Azt mondta, ne torkoskodj annyit, akkor majd nem álmodsz rosszakat. Elhatároztam, nem torkoskodom, hogy ne álmodjak rosszakat, de a gombot nem tudtam visszaadni a Manócskának, mert ő is, meg a gomb is ott maradt az álmomban. Ezzel a fejezetnek vége, mert másnap megtudták a barátaim, hogy együtt utazunk majd a Balatonra. Most már tehát nem titok. A papám beszélte meg a szüleikkel. Nagyon örültek. Én is örültem. Szeretem a barátaimat. Titeket is szeretlek. Gyerekek.

0: Bodó Béla, Blumi a Balatonon, az első rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lackó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebegi lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vírasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, hatirán vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek! A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csoma. Jó estét kívánok! 14. Leó pápa Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén mondott homiliájában arra buzdított, hogy keressük a találkozási pontokat minden ember szívében, írja a Magyar Kurír. A pápa a Szent Péter bazilikában bíborosok, metropolita érsekek és püspökök részvételével mutatott be Szent Misét, amelynek keretében megáldotta és átadta az elmúlt év során kinevezett 35 új metropolita érsek palliumát. A vízkorlátozások betartását és a vízfogyasztás csökkentését kérte mindenkitől Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő elmondta, a Védelmi Igazgatási Hivataltól egyre több jelzés érkezik arról, hogy több településen is korlátozni kell a vízfelhasználást. Kiemelte, Gödöllő térségében és a dunamenti vízműveknél romlik a helyzet, a vízfogyasztás pedig a kérések ellenére tovább nőtt. Arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint csökkentsék a vízkivételt, ne töltsenek fel medencéket és ne öntözzenek, mert a rendszer túlterelődhet. A rendkívüli hőségre tekintettel 22 ideglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjaiban a fővárosi vízművek, közölte a társaság. Az ideglenes vízvételi pontok könnyen felismerhetők, azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és egy ivópoharat ábrázoló tábla jelzi. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy a környezetvédelme érdekében saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjanak. A fővárosban emellett 551 közkifolyó és 63 szezonálisan működő ivókút is elérhető. Az ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán található meg. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. Azt írták, az S36-os vonatok nem közlekednek, a székesfehérvári Z30-as vonatok pedig Kelenföld és Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Kimaradt több Székesfehérvár és Kelenföld között közlekedő G43-as vonat is. Ősszel megnyílhat a felújított északi Flórián téri felüljáró Budapesten, közölte a BKK. A híd felújítás főbb munkái nyár végére lezárulhatnak, a beruházás műszaki készültsége már meghaladja 80%-ot. A tartós hőség ellenére folytatódik a munka, egyes feladatokat a hajnali és késő délutáni órákban végeznek a munkavédelmi előírások betartásával. A felújítás idején továbbra is forgalomkorlátozások vannak érvényben, ezért a BKK közösségi közlekedés használatát kéri az arra közlekedőktől. Előzetes adatok szerint már hétfő délelőtt megdőlt a napi melegrekord Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT. Aszódon 38,5 Celsius fokot mértek, ami meghaladja a 2022-ben Dévaványán ezen a napon rögzített 38,4 Celsius fokos országos napi maximum hőmérsékleti rekordot. Hazánk időjárásáról: derült száraz idő várható gyenge légmozgással, hajnalra 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió déli bábutcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Érdemes Pest városának emléktábláit végignézni ráérő időnkben. Egy kicsit megemelni a fejünket 15 fokkal, és már is egy külön világ, egy külön történelem, az emléktáblákba írt történelem vesz minket körbe. Kedves hallgatóink, ha a Váci utca 19 előtt járnak, akkor nézzék meg azt az emléktáblát, mely arról tudósít minket, hogy a jelenlegi épületnek a helyén állt az a ház, melynek udvarán 1830-ban Kisfaludi Károly, 1855-ben pedig Vörösmarty Mihály volt fölravatalozva. Ugyanannak a háznak voltak lakói. Mindig megdöbbent ez az időbeli találkozás a két költő között. Tehát a Váci utca 19-es számú házról beszélek. Ág István Vörösmarty Mihályról írja egy szép eszéjében a következőket. Valaha szőlőt vett ő is gróf Károlyi Istvántól Fóton, Fáji Andrással és Ferenci István szobrásszal együtt. De csak Fáji tartotta meg a magáét, és megvásárolta a barátaiét is, míg azok seregestül visszajártak az elhíresült szüretekre, új művekkel szórakoztatva egymást mulatták az időt. Pohár köszöntőként olvassa fel versét Vörösmarty Mihály 1842. október 5-én. Akkora a hatása, hogy zene is készül hozzá, estére már azt éneklik a szabad tűz mellett. A magát gyakran borosgazdának képzelő, egy ország felelős gazdája lesz azonnal az áldomás pulpitusán, kezében az istenek italával, melyben bár beleérett minden zamat, tűz és kedély, ahogy a keserűség kiforrott belőle. Jön a reform nemzedék eleje, Kossuth-tól Deákig. A költő zsebében kész a vers, de mintha ott, abban a pillanatban írná, hisz még a halat is hiányolja a fogások közül. Először azt hisszük kizárólag a bor, a jó kedv az oka, elveszti nehézkedését a pohárban a gyöngy, jól teszi, ha fölfele száll, joga van hozzá, mint nekik a jó kedvükhöz. A kedély súlytalanságában emelkednek ők is. Áttűnnek a himnusz, és a későbbi nemzeti dal szent magyar közhelyei. De milyen derűsen, mennyire bizakodva. Írja ebben a szép esszé részletben Ág István. És akkor nézzük meg, kedves hallgatóink, a Fóti dalt, gondolva Ág István észrevételeire is. Nem mondom az egészet, részleteit. Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi. Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy. Hadd maradjon gyáva földön a göröngy. Testet éleszt és táplál a lakoma. De ami a lelket adja, az bora, lélek és bor két atyafi gyermekek. Hol van a hal, mely dicső volt és remek? Víg pohár közt édesebb a szerelem, ami benne keserű van, elnyelem. Hely galambom, szőke bimbó, mit nevetsz? Áldjon meg a három Isten, ha szeretsz. Borban a bú, mint a gyermek aluszik. Magyar ember már búsult sok századig. Ideje, hogy ébredezzen valaha. Most kell neki felvirulni, vagy soha. A legelső magyar ember, a király, érte minden honfi karja készen áll, lejje népe boldogságán örömét, s hír szerencse koszorúzza szent fejét. Minden ember legyen ember és magyar, akit a föld hord s egével betakar, egymást értve, boldogítva íj egy nép, bármi vésszel, bizton, bátran szembe lép. Ellenség vagy áruló, ki hont tipor, meg ne éljen, Fogjon élte, mint e bor, áldott földe szép hazánknak drága hon, meg ne szenved soha őket hátadon. S most hadd forjon minden csepp bor, mint a vér, melyet hajdan Frigyben ontott hét vezér, s mint szikrája a szabadba felsiet, úgy keresse óhajtásunk az eget, légyen minden óhajtásunk szent ima, s férfi keblünk szent imáink temploma, és ürítsük a hazáért a pohárt, egy pohár bor a hazáért meg nem árt. Érje áldás és szerencse mindenütt, ahol eddig véremésztő sebb feküdt, arca, mely az ősi bútól halavány, felderüljön, mint a napfény vész után. Hű egyesség tartsa össze fiait, hogy leküzdje éjszak rémes árnyait, kün hatalmas, benn virágzó és szabad, bizton álljon sérthetetlen jog alatt. S vér, veríték, vagy halál az, mit kíván? Áldozatként rakjuk azt le zsámolyán, hogy mondhassuk csend s viharban, szent hazánk, megfizettük mind, mivel csak tartozánk. Nos, kedves hallgatóink, hát menjünk csak utána azoknak a finom észrevételeknek, melyeket Ág István említ esszéjében. Borban a bú, mint a gyermek aluszik, magyar ember már búsult sok századig. Ideje, hogy ébredezzen valaha, most kell neki felvirulni, vagy soha. Honnan is ismerős ez a két időhatározó szócska. Most vagy soha. Hát nem kell önöket oktatnom. Talpra magyar híja haza, itt az idő, most vagy soha. De találunk még ilyen finom észrevételeket, például ebben a sorban is. Minden ember legyen ember és magyar, aki te föld hord s egével betakar, egymást értve, boldogítva, íj egy nép, bármi vésszel bizton, bátran szembe lép. Aki te föld hord s egével betakar, hát eszünkbe jutnak a szószat sorai, hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. És a végén, kedves hallgatóink, ott van a gondolatok a könyvtárban, híres Vörös Marti versorai is, hogy mondhassuk csend s viharban szent hazánk, megfizettük mind, mivel csak tartozánk, inkább az intonálásban, mint a tartalmában. Döbbenetes és drámai képet elevenít fel Jókai Mór Vörös Martival történő legutolsó találkozásáról. Leírja azt, hogy Komáromban látja őt utoljára, felszállnak egy gőzhajóra, mely Pestre visz, a szabadságharc után vagyunk. Valószínűleg az 1850-es években, hiszen 50-ben talán, hiszen azt írja Jókai, hogy akkor én még Sajó név alatt firkáltam. Hát álnév alatt kellett írnia, mert a Bach korszak huszárai keresték őt. Nos, leírja, hogy ott találkozik vele egy karbonári köpenyben, öltözetben, összeögörnyet alak, kerek, szürke köpenyében ott ül Vörös Marti a gőzhajón, és miközben mennek Pest felé, meg is érkeznek, de hát Vörös Marti ekkor már nagyon rossz állapotban van, és nagyon szépen fejezi be ezt a visszaemlékezését Jókai, amikor azt írja, hogy hát bizony csak gyalogban dukoltunk tovább, ugyanis nem várta őket senki a pesti rakparton. Ha te azt láttad volna, mai korabeli lelkes fiatalság, hogy lépkedett nemzeted büszkesége, legnagyobb költője az én karomra támaszkodva a hepehupás kövezeten végig. Hely, hogy emelted volna válladra ezt az édes terhet? Kedves hallgatóink, Vörös Marti Mihályról beszéltünk, a nagy verséről, a Fóti dalról, és menjenek el a Váci utca 19-es számú ház alá. Nézzék meg azt az emléktáblát, melyről beszéltem. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Kovács Zoltán galántai táncok. Előadta a Budapesti Fesztivál zenekar. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc van. A hangolóban Diana Krall kanadai jazz énekes és zongorista felvételeiből válogatunk. A szerkesztő Varga Ramona.

0: Diana Krall felvételeiből válogatott Varga Móna. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! 14. Leópápa Szent Péter és Szent Pál apostol tanúságtételét állította a hívek elé hétfőn az apostolok főünnepén, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya az úrangyala imádság előtt a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából szólt a Szent Péter téren összegyűlt hívőkhöz és zarándokokhoz. Emlékeztetett, az egyház egysége nem az egyformaságból, hanem a Szentlélek által összefogott közösségből fakad. Arra buzdított, hogy Róma védőszentjeinek közbenjárására egyre jobban értékeljük az egyház katolicitását. Őrizzük a közösséget, és kitartóan járjunk tovább az egységkeresés és a párbeszéd útján. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Közölte hétfőn a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófavédelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő folyadékot és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. A vízkorlátozások betartását és a vízfogyasztás csökkentését kérte mindenkitől Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Elmondta, a Védelmi Igazgatási Hivataltól egyre több jelzés érkezik a vízfelhasználás korlátozásának szükségességéről. Gödöllő környékén és a dunamenti vízműveknél a kérések ellenére is nőtt a fogyasztás. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy ne töltsenek fel medencéket, és ne öntözzenek, mert a rendszer túlterhelődése komoly ellátási problémákat okozhat. A rendkívüli hőség miatt 22 ideiglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjain a fővárosi vízművek. A vízvételi pontokat az Ivóvíz nemzetközi piktogramja egy csapot és egy poharat ábrázoló tábla jelzi. A társaság azt kéri, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. 5 millió euró segélyt nyújt az Európai Unió a venezuelai földrengések károsultjainak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A támogatásból a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek ideiglenes elhelyezését és egészségügyi ellátását segítik. Az EU humanitárius légi hidat is szervez, az első járat várhatóan ezen a héten indul Koppenhágából víz és higiéniai felszerelésekkel, valamint gyorsan felállítható menedékek kialakításához szükséges eszközökkel. 5 ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában egy ifjúsági központ közelében, írja a hiradó.hu. A rendőrség hétfői közlése szerint 2 embert őrizetbe vettek, egyikük a feltételezett elkövető. A hatóságok szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított, a lakosság már nincs veszélyben. A lövöldözés indítéka ismeretlen. Hazánk időjárásáról. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lehet az égen. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 13. a 19. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt, és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége. Elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól. Jézus azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
2: In questo senso, l'amore è anche perdita.
1: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útravaló nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szentatya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
1: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét prófétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
2: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
1: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
2: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
1: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
2: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
1: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősségteljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
2: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del concistoro.
1: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Johann Sebastian Bach szerzeményét Sebesti János szólaltatta meg csembalón. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. Az első választás története. 8. rész.

0: Dr. Katángi Menyus a borontói nábob kúriájának udvarán várt Borbálára, aki hamarosan ki is jött. Gyönyörű fehér cseléd volt, magas termetű, egyenes, mint a szarvas, gödrökkel az arcán, élvetek piros ajkakkal, fekete szemei fénylettek, villogtak, mint két Szent János bogár. A nehéz, nagybunkójú mozsártörőt kezében himbálta könnyedén, mint valami légycsapót. Eszem adta, húgom, te! Amint látom, buzogánnyal jössz. A Zsuzsika küldött instálom, hogy valamit parancsolni tetszik. Katángi odább intette a kamra tájékára, a pitvar előtt sokan mászkálnak, aztán előadta a kívánságát a fuvaros szerzése iránt, meg hogy a bundáját keresse ki. Egy szivartárca van benne, arról lehet ráösmerni. A bundát azután csempészze valahogy a konyhába, és tegye föl éjjel a kocsira. Borbála csóválta a fejét meg a buzogányt. Egy darabig habozott. Nehéz dolog, mondá, de én is nehéz dolgot fogok kérni. Tyúkért tyúkot, ökörért ökröt. Megteszi? Éles, fürkésző tekintetet vetett Katángira. Miről van szó? Kérdez kissé bizonytalanul. Férjhez szeretnék menni, mondá folytott hangon, és kérőm is van. Teringettét, azt elhiszem. De nem tudok hozzá menni, pedig szeretem is, derék ember. Hát miért nem tud hozzá menni? A boldogult uram miatt. Ne mondja, szólt közbe Katángi meglepetve. Maga már özvegy asszony?
1: Nem tudom, felelte szomorúan.
0: Egy mukkot se értek belőle. Holt ura van, és nem tudja özvegye, kérője van, szereti, és nem tud hozzá menni.
2: A menyecske felsóhajtott.
3: Valami különös eset az, de nem erről van szó, hanem két levelet írtam. Azokat kellene elvállalni a méltóságos úrnak, hogy elviszi személyesen, ahová szólnak, és mikor visszajön a választásra, választ hoz reájuk.
2: Nem nagy dolog, miféle levelek?
3: Egyik a királynak szól Budára, instálom, a másik az érseknek, Esztergomba.
2: És mi van a levelekben?
0: A Borcsa szép arca olyan lett, mint egy hősnőjé. Szinte átszellemült, valami földön túli értelem öntötte el a homlokát.
3: Azt kérdezem, instálom a királytól, mondja meg a király, hogy jobbágyai-e még azok, akik meghaltak.
0: Menyus gyanakodva nézett rá, szegény teremtés, alkalmasint meg van őrülve.
3: Hát az esztergomi érsek levelében mi van?
0: Mondja meg az érsek, hol kezdődik a halál?
3: A cinkotai icce kérdései óta se hallott, se nem hallott, se nem olvasott Menyus ilyeneket. Tisztában volt vele, hogy tébolyodott nővel beszél. Aztán mire volna az magának jó, ha megtudná?
0: Akkor tudnám, hogy férjhez mehetek-e, vagy sem.
3: Hogy? Beszéljen világosabban. Mert hogy hozzak én választ, ha nem értem, miről van szó?
0: Borbála leeresztette a mozsártörőt, ahogy a juhász szokta a botját. Rákönyökölt, szép arcát a tenyerébe hajtva.
3: Hát úgy van az, instálom, hogy az uram meghalt ezelőtt 12 évvel Pesten a Szent Rókus kórházban. Ketten az anyámmal fogtuk be a szemeit. Azzal hazajöttünk. Engem betegen hozott szegény szülőm, mert a nagy bánat összetört. Jól van, ez akkor annyiba maradt. Sirattuk esztendők soráig, egyszer csak azzal jött haza a Sikor András nagy Magyarországról, hogy látta az uramat, találkozott vele, meg is ittak együtt 3 verdunk pálinkát. Mondtuk, lehetetlen, hiszen meghalt. De a Sikor András csak esküdözött. Addig, hogy más tanú is akadt. A lacfalvi bíró, Héja Sándor uram, aki szintén felösmerte Nagyváradon a volt uramat. Meg is kérdezte tőle, mit üzensz a feleségednek? Mire ő azt felelte, ne is szóljon kedd neki, mert én most már a túlvilági életemet élem.
0: A holt ember?
3: Az. A holt ember?
2: Ó, a szamár! Fakadt ki Katángi.
0: Borbála elértette az udvarias felkiáltást, elmosolyodott, és így folytatta.
3: Nagy bizonytalanságba estünk, instálom, ezek miatt, úgyhogy elmentünk a nótáriushoz, Hán Pál uramhoz, aki ott bent van, megkérdezheti tőle a méltóságos úr. A nótárius aztán írt a Szent Rókusba, hogy mi történt az elhalt urammal. Úgy jött onnan válasz, hogy fölébredt a tetsz halottaiból, és ekkor és ekkor teljesen kigyógyulva elbocsáttatott. Ezer mennykő! Kiáltott fel most Katángi. Nem Varga Mihály a maga ura? Te bizony Varga Mihály, felelte Borbála csodálkozva. Honnan tudja? Honnan? Hiszen az én tulajdon inasom a gazfickó. Hiszen én ébresztettem fel a halottjaiból. Ugyan, mondá kétkedőleg Borbála. De nekem soha se szólt semmit az imposztor arról, hogy ő házas. Sőt, Szombathelyen erőnek erejével meg akart házasodni, egy Sírjainé nevű korcsmárosnét akart elvenni. Borbála szeme megvillant, és újra bizalmasan nézett Katángira. Úgy van, erről én is hallottam. A rossz szándék is éppen olyan jól tud gyalogolni, mint a rossz tett. Hát érti most már a leveleket? Még nem. Pedig nagyon világosak. Ha a király azt feleli, hogy akik meghaltak, azok nem jobbágyai többé, akkor én férjhez mehetek. Varga Mihály nem kereskedhet rajtam, mert a király törvényt csak saját jobbágyainak szolgáltat.
1: Furfangosan van kigondolva, mosolygott Katángi.
3: De hiszen nem bolond asszonyka ez, nemhogy esze nincsen, de bugyborékol is. Most már valóságosan kíváncsi lett a prímás levelére. Valami csodálatos ősmesei erő nyilvánult az előbbiben. No, és mit mondjon a prímás, húgom asszony? Ha a prímás azt feleli, hogy a halál a lélek elszállásával kezdődik, akkor nyert ügyem van, mert a Varga Mihály lelke elszállt, és én csak holtig való felesége voltam.
1: Van valami benne.
3: De ha azt feleli az érsek, hogy a halál később kezdődik, ha úgy áll a dolog, mint mi szamár parasztok fogadkozunk, ásó kapa választ el minket, akkor nekem vesztett ügyem van, mert Varga még nem jutott volt el az ásó kapáig.
1: Katángi ámulva-bámulva csóválta a fejét.
3: Hé, húgom, te nagy fiskál is veszett el benned. Persze azt akarod tudni, hogy megbüntetne-e a törvény, ha férjhez mennél.
1: A fejével bólintott.
3: Hát, ha kibékülnél a férjeddel, idehoznám neked jövőre.
1: Tagadólag rázta a fejét.
3: No, majd beszélek én érdekedben valami nagy törvénytudóssal Pesten. Aztán értesítlek. Ha pedig nem menne másképp, megindítatom Vargával a vállópört. Jó lesz?
1: Elviszi a leveleket? Kérdé fanatikus makacsággal Borbála. Katángi habozott.
3: Mit érsz velük, hiszen elviszi vagy nem viszi?
1: Hát, elviszem.
3: S hoz rájuk választ?
1: Hozok, ha adnak.
3: Akkor rendben vagyunk. Megfogadom a fuvarost éjjelre, és egy kavicsot dobok az ablakra, ahol kártyáznak. Ez annyit fog jelenteni, hogy a kocsi a templomnál várja.
1: Hozd be majd a szivartárcámat, mihelyt megtalálod a bundát.

Menyust azalatt nagyon keresték a partnerek. Egyik másik küldönc, akit utána szalasztottak, meg is találta, de diszkrétül visszahúzódék, és azt a bizalmas hírt vitte be, amit pajkos szemhunyorgatással szokás elmondani, hogy hagyjuk, mert valami kalandban dolgozik. Mire visszatért Menyus a kártyázók közé, kérdő tekintetek majdhogy szét nem hasogatták. Aha, hol jártunk? Ej, kópé, kópé, tudunk ám mindent. Menyus leült az üresen hagyott székre. A remény, hogy szökési terve sikerül, megacélozta lankadó idegeit, erőt adott neki. Fenntartotta. Valóságos lelkesültséggel folytatta a játékot. Az utolsó olaj volt ez a kanócon, amelyből az elalvó Mécs nagyot lobban. A keményfejű székely grófokon ellenben meg sem látszott, hogy már a második éjszakában vannak. Vidorak, frissek voltak. Istenem, micsoda anyagból gyúrtad ezeket? Egy óra múlva bejött Borcsa Lábújhegyen, és elébe tette a bundában hagyott szivartárcáját, melyen a katángi címer ragyogott ezüstveretben. Áhá! Zúgott a kompánia, és sok csiklandós nyíl zúdult Menyus ellen. Ez az? Ejnye becsinos portéka, mondták. S hogy nézett rád? Irulva-pirulva kihosont Borbála. Menyus pedig nagy megelégedéssel és örömmel vette tudomásul ezáltal, hogy megvan a bunda. Szerelmes ifjú légyottot nem várhat oly epedve, mint ő a szabadulást. Ha eszébe jutott az ágy, mely Brassóban vár reá, a vére sebesebben kezdett lüktetni. Íme a terv fele már sikerült, csak még a másik fele lóg. Kinyitotta a tárcát, két britannika volt benne. A partnerek megdöbbenve néztek össze. Tenki gróf vérfagyasztó pillantást lövelt a kincsre. Britannika szivarok. Az ördögbe is, ez nem tréfa. Két napi kurta szivar után. Síri csönd támadt a látványra, s roppant feszültség uralkodott. A főispán, aki éppen osztott, letette a kártyát, mintha érezné, hogy valami nevezetes fog történni. A főispánok határozottan többet képesek kiérezni, mint más ember. Menyus felfogta a pillanat jelentőségét, mert mint egy belső ösztöntől vezérelve, egyszerre kivette az egyik szivart, a szebbiket, amelyik nem volt meghorzsolva, és Tenki grófnak nyújtotta. Tenki mosolygott. Édes deden mosolygott. Aztán leharapta a szivar végét, és még egyszer mosolygott Katángira. A szivar pompásan szelelt, nagy füstöket eregetett szép lassan orrán keresztül, hogy minél tovább ott bolyongjon a becses pára a szájpadlásban és az orr belső lyukaiban. A harmadik szippantásnál egész ábrázata mennyei kéjt fejezett ki. Pompáns szivar, dünnyögte, igazán kapitális egy szivar. Nézte a füstjét hosszan, mélán, majd leverte nagy óvatosan a hamuját. Én csak akkor szívok ilyet, ha hébe-hóba Pestre vetődöm. Valóban ritkán jársz oda, vetette föl nem éppen ravasz indok nélkül a főispán. Utálom, ne is lássam többet. Hogy-hogy? Pedig nekem azt mondták, miképp is fejezzem ki csak, hogy a jövő országgyűlésre szándékod van. Így a főispán. Jás beszéd. Vén lomhacsont vagyok már. Egy pillanatig talán gondoltam, hogy föllépek, ha más nem akad. De, tette hozzá, már úgy nézem, akadt. Nyájasan hunyorított Katángi felé a szemével. És végre is, mint mondom,
Vén lomhacsont vagyok, és végre is ez a szivar olyan fölséges. Nagy kő gurult le a katángi és a főispán szívéről. A nagy jéghegy megolvadt. Tenki már nem fog izgágát csinálni. A Britannika leteperte.

0: A borontói kúrián eközben a ferbli csak folyt. Egyre folyt. Nagy összeütközések voltak. Négy király, négy alsó ellen. Irtóztató csata. Megtüzesedtek a kedélyek. A fejedelmi utód összegöngyölgetett egy forintos bankót, máslit kötött belőle, ezt hívják a székelyek csikónak. A csikó álhatatlan jószág. Egy gazdánál meg nem marad. Aki megnyeri, a zsinórból a regula szerint kénytelen vízibe tenni, első tétre. S vándorol tovább, tovább, nagy lendületet és forgalmat csinálva. Katángi szórakozottan játszott, nem érdekelte a pénz. Elég szerencséje volt most nagyobb dologban. Azon felül zúgott a feje, kápráztak a szemei az álmatlanságtól. De a szerencse szeszélyes istenség. Nem merjük istenasszonynak mondani, mert ha valamelyes asszonyi volna benne, nem szegődik a legkimerültebb emberhez. Valóságosan belecsimpeszkedett Katángiba. Egyre nyert. Bolondul nyert. Kézzel, lábbal igyekezett visszaveszteni, amit nyert, mert a jelöltnek úgy mondják, jobb, ha veszt. Hasztalan. A könnyelműen eldobott piculák minduntalan visszakerültek a zsinórból. Egy falka idegen hatost hajtva maguk előtt. Vagy 50-60 forint nyeresége volt 11 óra táján, midőn kipkop, megcsörrent az ablak. Szó nélkül fölkelt. A háta mögött egy szeplős képű úr ült, mint gibic. Annak kezébe nyomta a kártyáját. Vedd át, kérlek, egy kicsit, míg kimegyek. A ragyás emberen nagyon látszott a megtiszteltetés, ami érte. Leült, szétnézett diadalmasan, hogy látják-e, ki helyet játszik, és kikkel játszik ő most. Majd a távozó Katángi után kiáltott, kóstáltatnak, adjam! Amint neked tetszik. Ezzel kiment. Semmi gyanút sem keltve, mintha csak egy pillanatra távoznék. A küszöbön még egy pillantást vetett az érdemes helynökre, akit nem ismert, és akit talán sohasem fog látni. A pitvarban a kis Zsuzsi ült egy ládán. Sárga agyaktálban tejhabot verve. Mert persze a vacsora csak azután lesz. No, Zsuzsika, az Isten áldjon meg. Egy forintot próbált a markába csúsztatni. Zsuzsika leeresztette a tálat a ládára, hátra tette a kezét. Nem fogadok el pénzt. Hát mit adjak? Zavartan sütötte le a szemeit. Semmit. Ó, semmit. De ha mégis eszébe jutnék, küldjön inkább... inkább... No, ugyan mit küldjek? Talán szeretőt? Kell is nekem. Kétszer is megakadt, míg kinyögte. Küldjön Brassóból, a fuvarostól egy stangli szagos szappant. Igazad van, kis Zsuska. Előbb a szappan. Ez a sorrend. A szagos szappanhoz majd megjön a szerető. Ugyan menjen már, mert mindjárt megfrecsentem. Ment is már, de ugyancsak lassan mehetett. Szurok sötétség volt künn. Alig bírt kibotorkászni az udvarból. Egy csillag se ragyogott fent az égen. A kis házikók ablakából nem fény lett már gyertyavilág. Egész borontó aludott. S a föld is, mint egy pihenni látszott, fehér takarója alatt. Az úzmarás fák az altatódalt zizegték fölötte. Csak a hó fehér lett a nagy feketeségben, meg a templomfala. Menyus éles szeme nagy nehezen vette ott észre eleven lények mozgását. A lovak lehellete folyvást szürkébbé tette egy darabkán a sötétséget. A szekeret inkább csak sejteni lehetett, mint látni. Közelebb érve a toronyhoz, szoknyasuhogást hallott. Aha, ez bizonyosan Borbála, a szemvesztő piros ajkakkal, a villogó szemekkel. Bolondos éjszaka, hogy még ezek a szemek sem bírnak átragyogni a feketeségen. Csak a szoknyasuhogás jelezte, hogy ő is ott vár Menyusra a kocsi mellett, bizonyosan a levelekkel. S a szoknyasuhogás az éjben varázslatos, ingerlő, valóságosan ellenállhatatlan. Hol a fuvaros? Kérdi Katángi. Itt vagyok, instálom. felelt egy tompa férfi hang. Mehetünk?
1: Mehetünk.
0: Látja-e majd az utat?
1: Ahogy az út lát engem, instálom, úgy én is látom őtet, instálom.
0: Hát a bunda itt van-e?
1: Itt van, instálom.
0: Ez alatt közel jött a női alak, és Menyus kezébe csúsztatta a leveleket. Egy pillanatig érezte keze érintését, s vére felfort. A saját fantáziája megrészegítette. Kiegészítvén, teljessé tévén borbál a szépségét, rárakott az éj átláthatatlanságán keresztül annyi varást, amennyinek nem lehet ellenállni. Egy démoni vágy kényszeríté hirtelen átkapni a derekát, s ajkaihoz szorítani ajkát.
2: – Ójjaj! – sikoltott fel. – Ne bolondozzon, mert összetöri a pápa szememet!
0: Katángi kezei fagyosan estek le ettől a hangtól és ettől a szótól. Miféle pápa szemet?
2: Ami a szememen van.
0: Idegenszerű, csúf, sziszegő hang volt ez, melyet Menyus még sohasem hallott.
1: Hát ki maga? Kérdé bosszúsan.
2: Én a Varga Mihályné anyja vagyok. Borcsa nem ért rá a levelekkel eljönni, tőlem küldte. Elmehettek, instálom?
1: Akár meg se álljon kend a Gellért hegyig.
0: Katángi káromkodott, toporzékolt mérgében, de nem volt igaza. A kártyabeli szerencséjének okvetlenül kellett valami szomorú következésének lenni a szerelemben.

Így végződött a borontói kaland. Mit mondjak még? 3 óra múlva beérkezett hősünk Brassóba. 3 hónap múlva egyhangulag megválasztatott borontó országgyűlési képviselőjének. Eddig terjednek kutatásaim. Ez Katángi Menyhért életének az a része, amit a politikai körökben nem ösmertek. Hogyan tett nagy vagyonra szert? Ne gondolják, hogy a ragyás Gibic nyerte, akit ott hagyott borontón, tovább játszani maga helyett. S akit, mint a folyosón szokta elmondani, még most is úgy képzel, hogy ott ferblizik örökkön örökké, míg egy szép napon, talán 20 vagy 30 év múlva, előtoppan megöregedve, megőszülve, és így szól. Meguntam már az urat várni, instálom, hát fogja a pénzét, e hol van, ni? Éppen 1 millió forint. Nem. Egész

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon, a 8. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Bartók Béla szerzeményét Sebők György szólaltatta meg. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával.

0: www.katolikusradio.hu.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! 14. Leó pápa Szent Péter és Szent Pál apostol tanúságtételét állította a hívek elé hétfőn az apostolok főünnepén, írja a Magyar Kurír. A Szent Atya az Úrangyala imádság előtt a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából szólt a Szent Péter téren összegyűlt hívőkhöz és zarándokokhoz. Emlékeztetett, az egyház egysége nem az egyformaságból, hanem a Szentlélek által összefogott közösségből fakad. Arra buzdított, hogy Róma védőszentjeinek közbenjárására egyre jobban értékeljük az egyház katolicitását, őrizzük a közösséget és kitartóan járjunk tovább az egységkeresés és a párbeszéd útján. Szerdáig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Közölte hétfőn a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Katasztrófa Védelem. Az előrejelzések szerint helyenként továbbra is megközelítheti a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. A hatóságok azt kérik, hogy 11 és 16 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő folyadékot és fordítsanak különös figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és a gyermekekre. A vízkorlátozások betartását és a vízfogyasztás csökkentését kérte mindenkitől Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Elmondta, a Védelmi Igazgatási Hivataltól egyre több jelzés érkezik a vízfelhasználás korlátozásának szükségességéről. Gödöllő környékén és a dunamenti vízműveknél a kérések ellenére is nőtt a fogyasztás. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy ne töltsenek fel medencéket, és ne öntözzenek, mert a rendszer túlterhelődése komoly ellátási problémákat okozhat. A rendkívüli hőség miatt 22 ideiglenes ivókutat helyezett üzembe Budapest forgalmas terein és csomópontjain a fővárosi vízművek. A vízvételi pontokat az Ivóvíz nemzetközi piktogramja egy csapot és egy poharat ábrázoló tábla jelzi. A társaság azt kéri, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. 5 millió euró segélyt nyújt az Európai Unió a venezuelai földrengések károsultjainak, közölte hétfőn az Európai Bizottság. A támogatásból a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek ideiglenes elhelyezését és egészségügyi ellátását segítik. Az EU humanitárius légihidat is szervez, az első járat várhatóan ezen a héten indul Koppenhágából víz és higiéniai felszerelésekkel, valamint gyorsan felállítható menedékek kialakításához szükséges eszközökkel. 5 ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában egy ifjúsági központ közelében, írja a hiradó.hu. A rendőrség hétfői közlése szerint 2 embert őrizetbe vettek, egyikük a feltételezett elkövető. A hatóságok szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított, a lakosság már nincs veszélyben. A lövöldözés indítéka ismeretlen. Hazánk időjárásáról. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lehet az égen. A csúcs hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a magvetés korábbi adását.

László király szenté avatásának évfordulóján, június 27-én mutatták be a Dicsérjük Szent László királyt című zarándokfilmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A film egy magyarországi és székely fiatalokból álló lovas zarándoklatot követve székelyföldi templomokba viszi el a nézőt. Lelkészek tárják fel a Szent László legendát ábrázoló freskók rejtett titkait, a falképek lelki-szellemi mondani valóját. Zarándoklat lóháton, múlt és jelen között, a lélek legmélyebb rétegein át. A film rendezőjével Bújdosó Erika Ágnessel beszélgetünk.

0: Én saját magamat egy struktúráltan gondolkodó és tervező embernek tartom. Mielőtt valamibe belefogok, mindig komplex stratégiák vannak a fejemben, hogy hogy fogom fölépíteni azt a valamit, hogy fogom elkészíteni, és hogy fogok elindulni vele, hogy fogok a folyamatba más embereket bekapcsolni, bevonni. Ha változás van, egyébként azonnal újra tervezek, de folyamatosan tervezek. Ennél a filmnél történt az, hogy valami egész más kezdett alakulni, tulajdonképpen a zarándoklat elindulásától kezdve, mint amire én gondoltam, akkor, amikor kimentem Székelyföldre ezt a zarándoklatot filmezni. Körülbelül 3 nappal a zarándoklat indulása előtt hívtak föl. Már nem emlékszem, hogy Ördög András vagy Kincses Kálmán volt a telefon túlsó végén. Ők is szervezői voltak ennek a lovas zarándoklatnak, amit egyébként Nyulas Imre, székely kunfakó tenyésztő szervezett. A zarándoklat ötletének gondolata Ördög Andrásban merült föl. Kincses Kálmán Székely Szent Erzsébeti lelkész állt mellé rögtön. Valamelyikük hívott föl azzal, hogy mi lenne, hogyha elmennék filmezni ezt a zarándoklatot. És akkor mondtam, hogy hát az én összes filmes cuccommal a buszos, vonatos utazás az nem igazán kivitelezhető, tehát valahogy el kellene jutnom Székelyföldre. 2 nap múlva ott volt értem az autó, bepakoltuk a cuccomat, suhantunk Erdély felé, aznap este már megérkeztem Szentcsetbe, 1000 méteren fekvő fennsíkra, fenyvesekkel körülölelt fennsíkra, Ábel országába. Ott már készítették a lovakat a másnapi indulásra, jurtákban aludtunk, medvényi kutyák védtek a medvéktől. Nekem is lélekben föl kellett arra készüljek, hogy holnaptól én egy lovas zarándoklatot fogok filmezni. Gondoltam, ez nagyon hálás téma, mert én szeretek szép dolgokról filmet készíteni, és itt minden olyan szépnek ígérkezett, a gyönyörű táj, óriás totálokra ad lehetőséget, a népviseletbe öltözött fiatalok lóháton, lelkészekkel kísérve. Tehát ez egy nagyon szép útnak ígérkezett, és gondoltam, majd nagyon szép felvételeket készítek, és valami nagyon szép zenével összevágva, ebből lesz egy szép kis film.
1: Lóháton indultatok, hányan?
0: Engem vittek. 20 főtől több volt a teljes létszám. Azért voltak olyanok, akik csak 1-2 napra csatlakoztak be, vagy a végén már hazamentek. Kicsit változó volt a létszám menet közben, de olyan körülbelül 20 fős volt az a létszám, ami végighaladt ezen a zarándokúton, ami elég jelentős minden tekintetben.
1: Hány napig tartott és hány kilométert? Honnan, hová indult a zarándoklat?
0: 8 nap volt maga a zarándoklat, és előtte levő hétvége már volt egy ilyen felkészülő hétvége. Akik Magyarországról hozták a lovaikat, ott a lónak pihennie kellett, illetve Nyulas Imre is a saját lovait készítette azoknak, akiknek nem volt saját lovuk. És a zarándoklat egy hétfői napon ért véget, és még azután is volt, aki maradt. Tehát azért a konkrét megtett 7-8 napos úttól ez több volt, inkább ilyen másfél hét. Ami az én fejemben volt arról, hogy mit fogok filmezni, az viszonylag hamar átalakult, de az elején még nem tudtam, hogy valami más kezdődött az életemben, mint amire én egyáltalán számítottam, amikor erre a zarándoklatra kijöttem. Az első nap reggelén szerettem volna fölvenni az indulást. Kértem Nyulas Imrét, hogy mutasson egy helyszínt, ahol a lovas csapatot föl tudom venni. Mutatott egy gyönyörű részt a fensikon, egy ilyen rét mögött, a fenyvesek mögött a hegyek, gyönyörű tájkép, és kértem, hogy a lovasok ott vonuljanak végig egy sorban, és annyit kértem, hogy maradjanak csendben, mert hogy szeretném a zajokat rögzíteni, illetve úgy éreztem, hogy az fog egy hangulatot adni. És így is lett, a lovasok néma csendben vonultak, semmi más nem hallatszott, csak a lovak fújtatása, a lószerszámok nyikorgása, a madárcsicsergés, meg a tüskök ciripelése. És ahogy végig vonultak ott a tájban, annak volt egy hangulata, és amikor visszanéztem a felvételt, azt éreztem, hogy ennek a felvételnek olyan atmoszférája van, mint egy 2 órás mozifilm bevezető képsora. Wow, igazi establishing shot, gondoltam. És akkor még nem tudtam, hogy egy 2 órás mozifilm bevezető képsorát vettem föl. Akkor én még mindig nem tudtam azt, hogy itt a terveket változtatni kell majd, hanem az első pihenőnapon, Bögözben, Dezső Tibor templomi előadását vettem föl, és az előadás közben kezdtem megérteni, hogy itt valami egész más van, mint amiről én tudtam, vagy mint amire én gondoltam. Egy templomi előadás kapcsán az ember azt gondolja, hogy majd ott elmondják, hogy mikor épült a templom, mikor rombolták le, kik gyújtották föl, hogy építették újjá. Ehelyett Dezső Tibor a falképek szellemiségéről kezdett el beszélni, azoknak a jelentés tartalmáról, összefüggéseiben is elemezte. Semmiképp sem művészettörténeti elemzéseknek kell ezt tekinteni, hanem lelkészi tanítások hangzottak el annak a templomnak a falai között, ahol egyébként ő szolgál, ahol évek óta él, és nála jobban szerintem senki nem ismeri azokat a falképeket. Ott ráadásul három képsor van egymás alatt, legfelül a Szent László legenda, középen Antiokhéi Szent Margit legendája, és alul az utolsó ítélet, és ezt a három hosszú és szerencsére nagyrészt éppen megmaradt falképsort egymással összefüggéseiben is elemezte. Ez engem nagyon meglepett, nem arra voltam készülve, hogy én 2 órás ilyen templomi előadásokat fogok rögzíteni. Rögtön át kellett gondoljam, hogy tudom ezt a nálam lévő technikával megoldani. Részben sikerült, amit nem jó minőségben ott arra törekedtem, hogy valahogy legyen rögzítve, és később pótlólagos felvételekkel igyekeztünk rekonstruálni. És akkor én tudtam, hogy itt ebből az anyagból valami másnak kell majd készülnie, de még nem tudtam, hogy minek. Egyelőre én haladtam az arándoklattal, filmeztem, amit tudtam, és igyekeztem rögzíteni ezeket a templomi előadásokat később is a többi helyszínen, ott már egy kicsit jobban rákészülve arra, hogy mit veszek föl. A templomokat órákon keresztül filmeztem, helyszínenként 5-6 órán keresztül, utána 2 év múlva visszamentem, és még 5-6 órán keresztül ugyanazokat a templomokat végig az alapján, hogy melyik előadáshoz milyen képi illusztrációk szükségesek, vagy ugye képen is mutatnom kell azt, amiről a lelkészek beszélnek. És miközben a zarándoklat haladt, én készítettem a felvételeket, és közben sokszor föltettem magamnak a kérdést, hogy jó, de ebből hogy lesz film? Én azt gondolom, hogy már az is egy döntés, hogy az ember egy zarándoklatról milyen felvételeket készít. Mivel egy számomra ismeretlen társaság volt fiatalokkal, én nem éreztem azt, hogy az ő életüket kellene filmeznem, hogy itt nem lehet ilyen dokumentarista szemlélettel dolgozni, őket esetleg kelmetlen helyzetbe hozva. Másrészt pedig egy zarándoklatnak, vagy egy elvonulásnak az emelkedettsége, tehát hogy az egész más síkon van, az nem azon a síkon van, hogy veszünk a boltban Párizsit, vagy nem azon a síkon van, hogy ki hogy mosdik a Kükülő partján. Ez lenne a dokumentarista hozzáállás a dologhoz. De én azt éreztem, és nagyon az elejétől fogva, hogy ennek az arándoklatnak van egy nagyon magas szellemisége, és én azt a szellemi síkot szeretném tudni megragadni. Ezért filmeztem a lovasok haladását, hiszen ugye az arándoklat során egy utat járunk be. Ez az út önmagában is szimbolikus, tehát nagyon fontos a filmben a haladás. Na, ezt például nagyon az elejétől fogva eldöntöttem, hogy a lovasoknak a filmben mindig balról jobbra kell haladniuk. Tehát ettől van a nézőnek egy olyan érzete, hogy folyamatosan ugyanazt a haladást látja, nem mennek másik irányba, alapvetően balról jobbra haladnak, ha kellett, akkor megfordítottam a felvételt, folyók folyásának iránya fordult meg a filmben, tájakat tükröztem, tehát ez egyébként, aki filmes ezt hallgatja, valószínűleg rázza a fejét, vagy fotósok, miért nem csinálunk, de én azt éreztem, hogy itt ezt igényli a film, ahhoz, hogy egy folyamatos haladás érzete legyen majd a nézőnek, és megtartotta a film azt a struktúrát, ami az arándoklás struktúrája is volt. Ők egy napot haladtak, egy napot pihentek, és a pihenő helyen következtek ezek a templomi előadások, illetve lehetőségük volt megnézni azokat a falképeket, azokat a mennyezetkazettákat, amikről az előadások során szó volt. A pihenő napokon volt, hogy táncház volt, tehát azért ők sokféleképpen pihenhettek, de a struktúra ez volt, hogy haladás, pihenés, illetve haladás, szellemiség. Haladás, szellemiség. És ezt a struktúrát megtartotta a film is. Nekem, ha nézem ezt a filmet, olyan érzésem van, hogy haladás, a földi síkon haladás, utána szellemi síkon haladás, aztán megint földi síkon haladás, szellemi síkon haladás. És így halad előre a film, elviszi a nézőt egy másik gondolati és lelki síkra, alkalmas arra, hogy kiragadjon a hétköznapokból. Más jellegű a film, nem történelmi film vagy kalandfilm. Ez egy zarándoklatnak a filmje, én ezt a szót használom rá, hogy zarándoklatfilm. Amikor hazaértem, és a felvett anyagot átnéztem, és nagyon sokszor átgondoltam, hogy ebből hogyan lehetne egy néző számára értelmezhető struktúrában felépíteni a filmet, akkor úgy gondoltam, hogy a zarándoklat struktúráját kell követni. Ehhez én szerettem volna még a lányrablás, Szent László legenda, falkép ciklusnak ezeket az ikonikus képi elemeit lovas hagyományőrzőkkel megjeleníteni. Ez egy elég komoly vállalkozás volt, ahhoz, hogy a lovas hagyományőrzőknek némi költségtérítést tudjunk adni, ehhez magánszemélyek kalapoztak. 2021-ben volt a lovaszarándoklat, 2025-re jutottunk el oda, 2025 májusára, hogy ezeket a lovas hagyományőrzős felvételeket el tudjuk készíteni. Azt gondolom, hogy nagyon szépek lettek a felvételek. Nem az volt a célja, hogy hollywoodi csatajeleneteket vigyünk a vászonra. A hagyományőrzőknek a mozgása többnyire inkább belassítva, hát szinte ilyen művészi mozdulatok nagyon szépen illeszkedett a filmhez, és én azt gondolom, hogy az egész anyag szervesült, valahol ezzel lett teljes, gazdagította mindenképpen. Az egész útnak a konklúzióját a film végén Kincses Kálmán Székesszent Erzsébeti tiszteletes foglalja össze, és az egész film valahogy szervesen a zarándoklatból fejlődött. Tehát, hogyha én ahhoz kötöm magam, ami a fejemben volt, amikor én elindultam, akkor most van egy 5 perces filmetűdünk, szép tájakkal, szép lovasokkal, szép zenével. De azt éreztem, hogy ami elém került, és amiket lehetőségem volt rögzíteni, az olyan érték, amit el kell juttatni a magyar emberekhez, és el kell juttatni sok emberhez, mert a lelkészek olyan erkölcsi tanításokat fogalmaznak meg, amelyekre szükség van, hogy néha ilyesmin elgondolkodjunk, és olyan ékes magyarsággal fogalmazzák meg ezeket, ami nem csak mint lelki mélység és mint tartalom illeszkedik a filmhez, hanem a film művészi gazdagságát is, annak fényét emeli, ahogy ők mindezt megfogalmazzák. Én rengeteget dolgoztam az ő szavaikkal és mondataikkal, és azt vettem észre, hogy dolgoznak bennem ezek a mondatok. Tehát, hogy olyan pillanatokban, amikor nehéz helyzetekbe kerülök, felbukkannak az elmémből ezek a mondatok, és támpontot nyújtanak.
1: Mondasz egy-egy példát?
0: Most a legfrissebb ilyen példa, ami mozog bennem, az Dezső Tibornak a Bögözi templomban a csatajelenet magyarázatakor beszél arról. Na most a Bögözi templom csatajelenete maradt meg a leginkább egyben azok közül, a templomok közül, ahol mi jártunk.
1: Hány templomban voltatok?
0: A zarándoklat nem ment el a Székelyudvarhelyen a Jézus Szíve kápolnába, de én külön oda elmentem Fülöp Szabolcs lelkésszel és a kisfiával Lehelle. Az a filmben egy prológus jelenet tulajdonképpen. Utána a Bögözi templom, utána Székelydája, Okland, Székelyderzs, Székely-Szent Erzsébet, ez 6 templom, ebből Bögöz, Dája, Okland, Derzs, ahol a freskók vannak, tehát 4 templomban. Ezek közül a legteljesebb, leggazdagabb módon a Bögözi templomban maradt meg a csatajelenet, ami annyira kifejező, én azt igyekeztem jól megmutatni a filmben. Azt gondolom, hogy ez olyan művészi szinten mutatja meg egy csatajelenetnek a forgatagát és a káoszt, ami ott uralkodik, a félelmetességét, de közben olyan érdekes ritmusa van azoknak az íveknek, ahogy a festő elkészítette azt a festményt, ilyen egymásba kapcsolódó ívekké alakulnak a lovak nyaka, a harcosok teste, és közben olyan zaklatottságot fejez ki a festmény, hogy én mondjuk a Gernikával hasonlítanám össze, ami ennyire kifejezi a háborút, a háború kaotikusságát, és erről Dezső Tibor, ahogy beszél, hogy abban a háborúnak, ebben a káoszában az dolgozik az emberben, hogy hogy kicsoda vagyok én, tehát ugye, hogy ilyen kérdéseket teszek föl magamnak ebben a forgatagban, hogy kicsoda vagyok én, hogy fogom mindezt véghez vinni. Én ennek a filmnek a kapcsán számtalanszor tettem föl magamnak ezt a kérdést, hogy kicsoda vagyok én, hogy jöttem ehhez az egészhez, és hogy fogom mindezt véghez vinni. És az volt az érdekes, hogy bár én egy tervező ember vagyok, és mindig voltak tervek a fejemben, de nagyon sok minden másképp alakult, mint ahogy én terveztem, de mindig láttam magam előtt egy-egy ilyen kis mérföldkövet. És valahogy mindig megkaptam a segítséget ahhoz, hogy addig a mérföldkőig eljussak. Így jutott el a film eddig a mozipremierig. Tavaly decemberben volt két díszbemutató, egy Budapesten és egy Székelykeresztúron. Megünnepeltük a film elkészülését, de akkor még olyan technikai problémák voltak a filmmel, ilyen hangi dolgok, amiket meg kellett oldani. Most arra jutottunk el oda, hogy a filmet a nagy közönségnek be tudjuk mutatni, és milyen gyönyörűen alakult ez is, hogy két szervezet, egy alapítvány, a Jánusz Pannonius díj alapítvány és a 30. Magyaródi Szent László napok is emellé a kezdeményezés mellé állt az ő segítségükkel. Sikerült megszervezni azt, hogy az Uránia dísztermébe lehessen ez a mozipremier.
1: Említetted, hogy amikor elindultál, más volt az elképzelés, mint ami valójában kijött belőle. Valahol azt éreztem, hogy beszéltél, hogy mindig hozzáadtak azt a teljességet, ami végül is kibontakozott ebből a filmből. De már eleve úgy indultál, hogy a film címe Dicsérjük Szent László király, tehát Szent László nyomában indult ez a zarándoklat?
0: Igen, a zarándoklatot Szent László tiszteletére szervezték. Ez teljesen egyértelmű volt. Székelyföldön a mai napig nagyon erős él az ő kultusza. Magyarországon vannak ilyen kis Szent Lászlós sejtek, akik ápolják emlékét, egyesületek, hagyományőrzők, vagy nagyon sok település őrzi az ő nevét, ugye települések nevében szerepel Szent László neve, vagy vannak kegyhelyek, Győrbe ugye az erekjéjét őrzik. A lovaszarándoklat gondolata Ördög András fejében született meg, aki a lányával segített neki történelmet tanulni, és úgy érezte, hogy az nem teljes az az anyag, ami a történelem oktatásban Szent Lászlóról van a könyvekben, vagy amit az iskolai órán tanulnak a gyerekek. Ennek az arándoklatnak az volt a célja, fiatalok ültek a lovakon, középiskolás fiatalok, egy-egy általános iskolás is, gyerekek is voltak a társasággal, ők egy-egy faluba vagy városba való megérkezéskor ültek föl a lóra, hogy a gyerekek is legyenek a lovon, és őket kísérték lelkészek szintén lóháton. A célja az arándoklatnak az volt, hogy ezekkel a gyerekekkel megismertessék a Szent László legendát, illetve ezeknek a legenda falképeknek a lelkészek által való jelentéstartalmát.
1: Neked ez a zarándoklat miben erősített meg téged? Mi az, amiben hozzád adott? Említetted, hogy akik veled voltak lelkészek, lovasok, az ő szavaik, gondolataik, ahogy a falképekről beszéltek, freskókról, vissza-vissza csengnek azok a mondatok, amik erőt adnak neked a mindennapokhoz. Hogy érezted magad ebben a közel 4 éves munkafázisban? Mi az, amit hozzád adott, mi az, amit tanított, mi az, amire kinyitotta a szemed ez a zarándoklat? Itt nem csak külső forgatás volt, hanem egy belső zarándoklat is, a lélek zarándoklata.
0: Igen, igen. Mindenkinek, akik a zarándoklatban részt vettek lovasként, amikor velük beszélgetek, akkor azt hallom, hogy elkísérték őket a zarándoklat tapasztalatai és élményei. Őket egész más élmények értek, hiszen ugye ők lóháton haladtak, és a lovaglásnak is a nehézségei, a fáradalmai, a lóval való együtthaladás élménye is az övék elvehetetlenül. Az én élményem pedig az, ahogy a film készült. Egy élmény volt az, amikor én egyszer filmesként elindultam a zarándoklatot filmezni. Az egy dolog, hogy minden filmes pozíciót nekem kellett betölteni, de én egyedüli filmesként nem tudtam volna dolgozni, hogyha nem segítenek emberek, akik például a filmes cuccom szállításában, például abban, hogy itt egy platós kocsi került, ott egy kinyitható ajtajú barkasz, amott egy jeep, mindig olyan járművel vittek, hogy én tudjam a lovaszarándokok haladását filmezni. Elvittek A-ból B-be, valahogy mindenhol lett szállásom, más, mint az arándokoké, mert nekem ugye akkumulátorokat kellett tölteni. Nem készültem arra, hogy ilyen mennyiségű anyagot forgatok. Szerencsére Winchester volt nálam rengeteg, de például nem volt nálam egy laptop, amivel archiváljak. Az összes parókia laptopját használtam gyakorlatilag útközben, és mindig odaadták az emberek a saját laptopjukat, vagy a parókiáit, és én azon archiváltam éjszakánként. Nekem filmesként egy másik utam volt, mint a lovaszarándokoké, és az én utam nem ért véget a zarándoklattal, hanem azóta is tart, mert utána ugyanazt az anyagot kellett elemeznem, feldolgoznom, megvágnom, filmé szerkesztenem, dramaturgiát építenem, pótforgatásokat szerveznem, utómunkába dolgoznom, az egész anyagot valahogy egységessé gyúrni, és az volt az érdekes ebben a folyamatban, hogy miközben az egész film az én kezem alól került ki, mégis azt éreztem, hogy ezt nem én csinálom. Annyira vezetett volt az egész folyamat, hogy néha én magam is elcsodálkoztam, hogy milyen szép dolgok kerülnek ki a kezem alól. Volt valamilyen kreatív ötletem, elkezdtem csinálni, és gyönyörűen jöttek a képsorok, gyönyörűen szervesült az egész anyag. Volt elgondolásom, aminek a mentén dolgoztam, de néha-néha engem is meglepett, hogy ez milyen gazdag és szép anyag állt össze. Az arándoklat azóta is tart, tehát 2021 óta, ez több mint 5 éve tart. És azt gondolom, hogy azzal, hogy elkészült a film, nem ért véget, mert el is kell juttatni az emberekhez. Én bízom abban, hogy ez már egy nyitottabb folyamat lesz, hiszen ugye az utómunka az egy nagyon magányos dolog. A vágó az egyedül dolgozik, még akkor is, hogyha ott ül mellette a rendező, hát én egy személyben a kettő. Évekig dolgoztam ennek az anyagnak az utómunkáján. Lehet, hogy a többiek már azt gondolták, hogy ebből nem is lesz film, és végül is elkészült a film, és most viszont az a feladat, hogy eljuttassam emberekhez. Tudom, hogy nagyon várják a filmet már Erdélyben, de a romániai forgalmazás az majd egy külön engedélyeztetési folyamat lesz, remélhetőleg őszre sikerül. Jelenleg a magyar moziforgalmazásra van lehetőség. Ehhez adott egy nagyon izgalmas támpontot Hidán Csaba történésznek a gondolata, amit egy podcast beszélgetésben hallottam tőle. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy Szent László volt az a király, aki a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország szinte minden területére eljutott. Már életében nagy tisztelet övezte, példamutatóan élt, sok esetben saját maga vezette a seregeket, amikor háborúba indult, lovag király volt, lovagi erényeit és érdemeit is tisztelték. Ő egy olyan történelmi személyiség, akinek nemzetegyesítő ereje lehet. Az ő személyének felidézése például egy ilyen filmen keresztül, és eljuttatása az emberekhez szolgálhatja azt a célt, hogy Szent László neve ismét kiemelkedjen. Mert egy kicsit elfelejtettük a szentjeinket. Nemrég néztem meg a Mohás című filmet az Urániában. Ott az egyik történész valami olyasmit fogalmazott meg, hogy Magyarországot elhagyták a szentek. Én nem gondolom, hogy Magyarországot elhagyták volna a szentek. Mi feledkeztünk el a szentjeinkről. Fontos emlékeznünk arra, hogy miért pont őket avatták szenté. Miért Szent Istvánt, Imrét, Szent Lászlót, a szent királylányaink, a világszerte tisztelt Árpádházi Szent Erzsébet alakja Magyarországon, nem tudom, hogy hányan emlegetik őt. Az is szimbolikus, hogy ennek a Szent László lovaszarándoklatnak az utolsó pontja Székely Szent Erzsébeten volt, és Kincses Kálmán elmeséli a Szent Erzsébethez kötődő egyik legismertebb legendát. A film végén nagyon szépen ott van, és nagyon szépen kiegészíti a férfi szent legendájának jelentéstartalmait a női szent ről szóló legenda, az ahhoz kapcsolódó fennmaradt történet. Én azt éreztem, amikor például a filmnek a díszbemutatója volt, amit sok ismerősöm látott, és művelt emberek azt kérdezték tőlem, hogy jó, de ki az a Szent László? És rájöttem arra, hogy egy kicsit abban a hibába estünk, hogy alapvetőnek gondoltuk, hogy tudjuk, hogy ki az a Szent László. Tehát egy 2 órás mozifilm, ami arra vállalkozott, hogy egy lovaszarándoklatot örökítsen meg, vagy annak a szellemiségét adja át. Természetesen nem vállalkozhat arra, hogy egyúttal Szent Lászlóról, mint történelmi személyről is filmé váljon, tehát erre semmifajta lehetőségünk nincs. A film elejére most már kiírtam összefoglalólag, hogy ki volt Szent László, ez a pár mondat utólag került a film elejére. Azt gondolom, hogy jó felvezetése a filmnek, hogy idézzük is fel, hogy ki volt ő. De azt gondolom, hogy nagyon sok szentünkről megfeledkeztünk. Én nem gondolnám, hogy a szentjeink hagytak el bennünket. Nem így érzem. És ennek számtalan megerősítése volt ennek a filmnek a forgatása során is. Egy kis csodás eseményt elmesélek. A lovas hagyományőrzőkkel, amikor forgattuk a falképek megjelenítését célzó felvételeket, nagyon fontos eleme ennek a legenda falkép ciklusnak az üldözési jelenet, amikor László üldözi a Kund mögött ott ül a leány, a Kund vitéz hátrafelé nyilaz, és László feje előtt három nyilvessző megáll a levegőben. Nem találja őt nála. Ezt filmesen úgy tudom megoldani, hogy a nagyon rövid záridővel forgatom ezt a nyilazós jelenetet, és akkor az utómunka során meg tudom állítani a nyilvesszőt a levegőben, mert az nem egy csík lesz, hanem egy különálló nyilvessző fog képkockáról képkockára mozogni. Na most ahhoz nekem, hogy rövid záridővel tudjak dolgozni, napsütés kellett. Sajnos a lovas hagyományőrzőkkel való forgatás napján nem volt túl jó idő, és délutánra befelhősödött az ég, délutánra tettük volna a lányrablás üldözés jelenetnek a felvételét. Kétségbe esettem, bújtuk az időjárás jelentéseket, mindenféle különleges meteorológiai jelentéseket próbáltuk kisütni, hogy itt valahogy talán mégis napsütés lesz. Nem biztatott egyik sem, mindegyik teli felhős eget jósolt a következő órákra. Én mondtam volna Bencének, hogy hát akkor tegyük másnapra ezt a forgatást, mert hiába készítem el a felvételt, nem fogom tudni belőle megcsinálni azt, ami ennek a felvételnek a célja. Azt mondta, hogy szó se lehet róla, itt az emberek most vannak beöltözve, másnap nem lehet még egyszer megterhelni ugyanezeket az embereket és állatokat, mert kimerültek lesznek. László királyunk szerepébe botont, egy teljes napon keresztül 30 kiló vasban szerepelt, és a lovasát 30 kiló vaspáncéllal együtt cipelte. Értettem azt, hogy másnapra ezek a lovak fáradtak lesznek. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát meg kell hajolnom az előtt, amit a Bence mond, tehát értem, hát akkor álljunk föl, próbálom rövidre menni az záridőt, maximum sötét lesz a felvétel, valami lesz. Beálltunk a jelenethez, és kisütött a nap.
1: Úgy értsem, hogy ami a freskókon, falképeken ábrázolva van Szent László jelenet, ahogy üldözi a Kunt, azt ti lovas zarándokokkal megelevenítettétek?
0: Ők olyan történelmi hagyományőrzők, akiknek teljes korhű felszerelésük van, és különböző ilyen hagyományőrző rendezvényeken ők szerepelni szoktak. Velük próbáltuk úgy megvalósítani a csatát, azt a kerlési ütközetet, ami nem egy hollywoodi csatajelenet imitálása. Én egy kicsit úgy éreztem magamban, hogy ezt olyasminek kell elképzelni, mint valami misztérium játékot, hogy azokat a szent életéről szóló elhíresült jeleneteket mutatjuk meg, és én azt éreztem, hogy nem is szabad ettől többet. Mi nem akartunk túllépni azon, ami a freskón van, éppen csak oly módon megeleveníteni, amikor a néző nézi a falképet, ahogy magában elképzeli ezt. És szerintem nagyon szépen sikerült, az, hogy 2025 májusában filmeztük, az külön segítette ahhoz, hogy a legszebb képek születhessenek, a legszínesebb, ugye, a képzeletünk a legszínesebb, ezek a képsorok akkor készültek, amikor a természet a legszínesebb pompájában ragyog, májusban a legzöldebb a fű és a legkékebb az ég, és a Kun vitéz a vörös ruhájában, a leány is a vörös ruhájában, László az ezüstös páncéljában valósággal ragyognak ezeken a képsorokon, ezeken a filmfelvételeken, és nem volt célja a felvételeknek az, hogy valami módon realisztikussá tegyük ezt a lányrablás jelenetet, hiszen a képeknek a jelentéstartalmát olyan mélységében elemzik a lelkészek, hogy azt mi egy ilyen földiesebb síkra nem húzhattuk le. Tehát nekünk a művészi megjelenítés volt a célunk filmes eszközökkel.
1: Június 27-e Szent László király liturgikus emléknapja a Katolikus Egyházban. Ezen a napon lesz a film bemutatója is.
0: A filmkészítést számtalan pici apró csoda kísérte. Én magam is ezt az egész utat egy nagyon vezetett útnak éreztem és éltem meg. Az újabb apró csoda számomra, vagy talán nem is olyan apró, hogy a film mozi premierje első László király szenté avatásának napjára kerülhetett, mivel szombati napra esik, ezért volt lehetőség arra, hogy délre szervezzük ezt a premiért, ami minden tekintetben szimbolikus, hiszen a királyokat délben koronázták, mert akkor van a nap az ég tetején, az egész év során is ekkor jár a legmagasabban a nap.

0: Dicsérjük Szent László királyt címmel rendezett zarándokfilmet Bújdosó Erika Ágnes, műsorunkban őt hallották. A filmet június 30-án, kedden 14 órakor vetítik legközelebb az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is a műsor szerkesztője Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

Vasárnap Szent Péter és Szent Pál apostolokat ünnepeltük. Péter a betszaidai Jónás fia, Kafarnaumban élt, eredeti neve Simon volt. Mesterségére nézve pedig halász. Tudjuk, hogy házas ember volt, hiszen egyik alkalommal Jézus meggyógyította az anyósát. Személyisége heves és elszánt, de bizonyos fokú naivitás és félszegség is jellemezte őt. Hívő és vallásos ember volt, őszinte és kész a bűnbánatra. Jézus a genezáreti tó partján szólította meg őt és hívta követésére. Fülöp Cezáreájában megvallotta, hogy mestere a messiás. Kafarnaumban pedig a Jézussal maradók nevében kijelentette, hogy Jézus az Isten szentje. A húsvéti vacsora alkalmával noha biztosította Jézust kitartásáról és hűségéről, saját kárán tanult alázatot, miután háromszor is megtagadta őt. A genezáreti tópartján újból küldetést kapott, miután alázatosan kifejezte, hogy emberi képességeihez mérten baráti szeretettel viszonyul Jézushoz, az ő urához. Ekkor talált rá Péter igazi személyiségére és küldetésére. Róma püspökeként szenvedett vértanúságot. A 8. századi Liber Pontificalis írja le, hogy Szent Péter sírját Nagy Konstantin császár Szilveszter pápa jelenlétében kiásatta, és egy ezüst koporsóba fektette, amelyet ciprusi réz síremlékbe foglalt. A síremlék fölé tömör aranykeresztet állított, ezzel a szöveggel: Konstantin császár és Ilona császárnő e királyi lakást arannyal ékesítette, és hasonló fényességi udvarral vette körül. A sír fölé épített boltozatos szoba az aranykeresztel ma is látható a főoltár alatt, ahol a felírás olvasható: Sepulcrum Sancti Petri Apostoli. Ugyancsak itt található Szent Péter apostol ülő bronzszobra. Ezen az ünnepen, valamint székfoglalásának ünnepén piros palástot helyeznek vállaira és tiarát a fejére. Ezen szobor korát a kutatók egy része a 6. századra helyezi, de vannak, akik későbbre datálják. Tarzuszi Saul, a későbbi Pál apostol, Gamaliel rabbinál tanult farizeus volt, és sátorkészítés nehéz mesterségét is elsajátította. Jelen volt István diakónus megkövezésénél. A damaszkuszi jelenésben kapta apostoli küldetését a feltámadottól, aki életének és apostoli munkájának középpontjává lett. Tanításának mozgatórugója is a Krisztusból forrásozó élet és a Krisztussal való élet tapasztalata lett. Leveleiből megismerhetjük a korai egyház életét. Mivel római polgár volt, Péterrel ellentétben, akit saját kérésére fejjel lefelé feszítette keresztre, őt kard általi halálra ítélték. Teste a falakon kívüli Szent Pál bazilikában nyugszik. Szilveszter pápa kérésére 324-ben Nagy Konstantin császár egy bazilikát építetett az apostol sírja fölé, amelyet 16. Benedek pápa utasítására kezdtek kutatni, és szakszerű ásatási munkálatok nyomán megtalálták és kibontották. A kőszarkofágon látható felirat: Paulo Apostolo Mart, Pál apostol vértanú. Ünnepük kezdettől fogva közös volt, és már a 3. század közepén széles körben elterjedt, amint azt a Filokál féle naptárból származó adat tanúsítja. Június 29-én Péter a katakombákhoz, Pál az Osztiai úton, Tuszkó és Bassus konzulok idején. A Hieronymus féle martirológium szerint Rómában Péter és Pál apostolok. Péter a Vatikánnál, Pál az Osztiai úton, mindkettő a katakombákban. Rómában tehát a két fő emlékhely és a fölé épülő szentély mellett létezett egy harmadik is az apostolok számára, a katakombáknál, amelyet később Szent Sebestyén katakombáinál néven ismertek. Itt helyezték el ideiglenesen a két apostol testét a Valerianus féle üldözés idején 258-ban. Közös tiszteletük nyoma fennmaradt a katakombák falfelirataiban is, például Péter és Pál, emlékezzetek meg Szozoménuszról is, és te is, aki ezt olvasod. A 4. században ezen a helyen az apostolok tiszteletére emlékművet emeltek,
és bár az apostolok erekéit később visszahelyezték saját sírboltjukba, a közös tisztelet még sokáig fennmaradt. A 4. században június 29-én háromszoros liturgikus ünneplést tartottak, amint ez fentebb említett Hieronymus féle martillológium is tanúsít. Vagyis három különálló liturgikus összejövetel volt ezen a napon, egyik a vatikáni bazilikában, amelyet Nagy Konstantin épített, másik az apostolok emlékművénél, amely mindkét apostol tiszteletére épült, harmadik a Szent Pál bazilikában az Osztiai úton. Szent Ambrus himnusza is erre utal. A nagyváros körében tömött sorok vonulnak, három úton ünneplik a Szent Vértanúk ünnepét. Az ünnepet megelőzte két vigília is, egyik a vatikáni, másik az Osztiai bazilikában, ez a gyakorlat fennmaradt egészen a 8. századig. A hármas ünneplés is sokáig fennmaradt. A Gelasianum féle szakramentárium is három külön mise szöveget tartalmaz. Szent Péter születésére, in nativitate Sancti Petri, szentek születése, Péter és Pál, és Szent Pál születésére. De már magában a Gelasianumban is Szent Pál stációs misét a következő napra, június 30-ára helyezték át, annyira megterhelővé válhatott a hármas ünneplés. Annyi bizonyos, hogy a 4. században Milánóban mindkét apostolt ünnepelték. Szent Ágostontól 5 beszéd maradt fent tiszteletükre. Szíriában a szentek között első helyen említik tiszteletüket az 5. században. Nézzük a himnuszt, amelyet az ő ünnepükön éneklünk a zsolozsma során. Aranyló fényben és rózsás díszben ragyog. A fények fénye árasztja be a világot. Az eged díszíti-e híres vértanúság e szent napon, mely bűnösöknek bocsánatot hoz. A menny kulcsőre és a világ tanítója, a korszakok bírái, a világ igaz fényei, egyik a kereszttel, másik karddal győzött, az élet szenátusában koszorúztatva foglalnak helyet. Ó, boldog Róma, te nagy fejedelmek drága vérétől vagy bíbor színű. Nem saját dicsőséged, de az ő érdemük emel föl téged, minden földi szépség fölé. A következő két versszak hiányzik a zsolozsmából, de az eredeti költemény részei. Most hát jó pásztor Péter irgalmasan fogad a könyörgők fohászát, és a bűn bilincsét old fel hatalmat szerint, amellyel szavaddal a mennyet zárod, s nyitod meg minnyájunknak. Kiváló tanító Pál, formáld az erkölcsöt, és segíts, hogy lelkünkkel az égbe emelkedjünk, míg Isten teljesé nem tesz minket, és elmúlik, amit most csak rész szerint birtoklunk. Ti, az egyetlen irgalom két olajfája, a hitben hűségeseket, reményben erőseket, a szeretet kettős forrásából tápláltakat, esdjétek ki, hogy a test halála után itt élhessenek. A Szent Háromságnak legyen örök dicsőség, tisztelet, hatalom és újjongó hála az egységben, mely örökké uralkodik, mindörökkön örökké, most és mindenkor. Ámen. Az Aurea Luce et Decore Roseo kezdetű himnusz irodalmi és teológiai tematika kibontása szempontjából is kiemelkedő alkotás. Verselésére a klasszikus trocheikus diméter katalektikus jellemző. 7 versszakból áll, mindegyik versszak 4 soros. Az utolsó egy doxológia. Stílusa és nyelvezete emelkedett. Ünnepélyes retorikai eszközöket kínál. Ilyen az alliteráció, a metaforák, a megszemélyesítés és a képzavarmentes pátosz. Kifejező képei például a fények fénye, az élet szenátusa, a hit két olajfája, a nap napnak adja át az igét. Mind klasszikus retorikai képekből és a szentírásból ihletett képek. A himnusz mélyen teológiai tartalmú, egyszerre reflektál Krisztusra, az apostolokra, az egyházra és az üsztörténetre. Elmondhatjuk a himnuszról, hogy teljességgel krisztocentrikus. Krisztus a világ világossága, aki beragyogja az ünnepet. Ezen fényesség díszei
a két apostol vértanúsága. A második, negyedik és az ötödik verszak a két apostol teológiai jellemét rajzolja meg számunkra. Péter a mennyek kulcsainak őre és az irgalmas közben járó, míg Pál a világ tanítója. Mint hogy Rómában szenvedtek vértanúságot, a városra ez a dicsőség hozott felelősséget és örömet. Felruházta Róma egyházát és városát a két apostol felelősségével. A hívő közösség számára Péter és Pál a szeretet kettős parancsának megszemélyesítői. Caritas Gemina. A himnusz keletkezését egy szicíliai származású női szerzőnek, Elpisznek vagy Helpisznek tulajdonítják. Ám róla semmi biztosat nem tudunk. Sokáig úgy tartották, hogy Boécius felesége lehetett, aki vele együtt ment a börtönbe, s hogy két fiút szült neki, Patriciust és Hypatiust. Mindez azonban valószínűleg csak kitaláció. Boécius felesége valójában Rusticiana volt, Symmachus szenátor leánya. Azok, akik mégis ragaszkodnak az Elpis legendához, azzal védekeznek, hogy Elpis, Rusticiana másik neve, vagy hogy Boécius első felesége volt. Elpis tehát része lett annak a sok különös legendának, amely Boécius nevéhez, illetve személyéhez kapcsolódik. Mégis elképzelhetőnek mondhatjuk, hogy egy Elpis nevű hölgy írta a himnuszt, hiszen miért is tulajdonítanának egyébként ismeretlen névnek, ráadásul egy nőnek ilyen művet? Másrészt sok kutató a himnusz keletkezését, inkább a későbbi, a 8. illetve 9. századra helyezi.

Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést.

0: Állok mellett jártunk, hasonlít rá, de nem az volt, ebben a dalban elmúlt a zsebkendő.
1: Elvesztettem
0: zsebkendőmet bizonyára, hallgassak meg! Azt mondja, hogy elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte. Hát akkor a hangszerünk is olyan, hogy hosszan tudjuk ütni a lapocskáját, de ennél sokkal-sokkal érdekesebb és bonyolultabb lesz.
2: Részt vettünk egy zenebatyú foglalkozáson. Schönfeld Mátyás tartotta, zeneterapeuta, gyógypedagógus, akivel régóta ismerjük egymást, úgyhogy remélem a hallgatók megbocsájtják, hogy tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. A zenebatyú foglalkozás, élményprogram része a zeneterápia, de ez nem csak zeneterápia, ami itt van. Hogyan vezetett egyáltalán ide az utad? Ahonnan mi ismerjük egymást, ott én számtalanszor hallottalak téged zenélni, tehát gondolom a zenei kötődés az valahonnan régről fakad.
3: Maximálisan nekem ugye főhangszer a gitár, és már fiatal koromban megtapasztaltam, hogy a zene és mondjuk egy gitár az mennyire össze tud hozni egy csapatot, tehát hogy mennyire harmonizál egy társaságot. A gitár főleg azért nagyon tetszik, mert egyben egy hangos hangszer, ami megadja, hogy egy furujával nem tudnék egy domináns hangzást létrehozni. Másrészt pedig énekelni lehet közben. És még a ritmust is lehet diktálni azzal, ahogy csikálja a gitárt az ember. Úgyhogy nem véletlen, hogy van is olyan ország, ahol a zeneterapeutának kötelező gitároznia. Tehát, hogy ez egy alapfeltétel, hogy gitározni kell, és akkor azon túl más lehet még, de a gitár az minimum. Volt már, hogy kipróbáltam gitár nélkül, nem tudom úgy rendezni a gyerekek sorait gitár nélkül, mint ahogy a gitárral. Tehát a gitárt megpengettem, és onnantól kezdve így rend lesz, harmónia lesz szó szerint. A gitárharmónia, a gitárakord, itt térben is.
2: A zenei háttér volt zenei tehát ez.
3: Hát igen, elkalandozok, bocsánat, sokat mesélek a mindenféléről. A zenei háttér hozta ezt, illetve az, hogy én elmentem talán gimnazista koromban egy pályaválasztási tanácsadóhoz, és akárhogy mondtam, akármit kérdezett, valahogy mindig a zenéhez jutottunk vissza. Hogy hát akkor nekem konziba kéne mennem, hát nekem valahogy zenélni. És én azt mondtam, én aztán biztos, hogy nem vagyok egy olyan alkat, aki napi órákat gyakorol, és nézi ugyanazt a kottát, és akkor ott a technikát csiszolja. Hát ez lehet, ez nem én vagyok. Mégis a zene az valahogy mindig visszaköszönt. És akkor néztem, hogy mi az, ami még érdekel, hát abszolút az ember, a lélek, a gyerek, így lett a gyógypedagógia.
2: És lehetett volna a pedagógia is.
3: A pedagógia is lehetett, de az megint túl kötött volt számomra. Tehát a gyógypedagógia az, ahol lehet nagyon kreatívan megalkotni egy órát, és lehet egy kicsit a kereteket feszegetni. A pedagógiában is lehet, ha az embernek szerencséje van, vagy olyan körülményei, de a gyógypedagógiában ez egy kicsit rugalmasabb. És ezután, amikor elkezdtem a Szellőegymiben dolgozni, akkor oda mentem az igazgató asszonyhoz, hogy valami zenés programot adjon nekem, bármi is az, én vállalom, ha zenével kapcsolatos és gyerekekkel kapcsolatos, úgyhogy úgy, ahogy van odaadta az 5-6-7-8. Osztály énekóráit, illetve egy zeneszakkört. Az első évet nagyon-nagyon megszenvedtem, mert rájöttem, hogy nem úgy fog az menni, hogy ó, most akkor szolmizálunk és kézjelekkel és a minden, hanem egy kicsit át kellett állni az agyamnak, hogy igen, valóban élményszerűbben kell ezt csinálni, színes kottával kell esetleg tanítani, és nem a megszokott ötvonalas kottával, hangszereket kéne készíteni, nem pedig csak úgy nézni egy képen a hangszert, lehessen megfogni, lehessen a rezgést megtapasztalni. Innen jöttek a kísérletezések, hogy mennyi mindent ki lehet kísérletezni egy-egy hangszerrel. Úgyhogy maga a gyógypedagógia abban a zene tanítás, és a végén rájöttem, hogy nekem valami olyan zenére van szükségem, olyan zenei útra, ami nem a megszokott pedagógiai út, de kell, hogy legyen valami más. És akkor szembe jött a zeneterápia, és az valami csodás volt. Ez az én utam, ez lesz az. Már a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon is találkoztam a zeneterápiával, volt ilyen szabadon választható óránk, ott már megtapasztaltam, hogy ez tök jó, és amikor elindult a 2 éves képzés, előtte a 120 órás ilyen önismereti képzést, azonnal jelentkeztem, végigtoltam az egészet, és zeneterapeutaként azt mondtam, hogy ez itt az én helyem, én ebben fogok most elhelyezkedni. Volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy én nem terápiát szeretnék tartani, tehát nem felnőtteknek nem csoportterápiát, vagy nem egyéni terápiát. Nekem ez a gyerek közeg, ami nagyon-nagyon tetszik, viszont nem akarom a pedagógiát sem, a gyógypedagógusi vénámat sem kivenni ebből, úgyhogy a zenebatyú gyakorlatilag egy hibrid, egy pedagógiai, gyógypedagógiai, és egy terápiás, zeneterápiás hibrid, ahol itt van információ átadás is, viszont van élmény, van önmegvalósítás is. Mind a kettő együtt.
2: Amikor a zeneterápiáról hallottam, vagy gondolkoztam róla, akkor az volt az első gondolatom, hogy nekem nincsen hallásom, ez nem nekem való, hogyha valamiféle terápiára lenne szükségem, vagy van szükségem, akkor biztos, hogy nem ilyen fajtára, hanem mondjuk pszichodráma, vagy ilyesmi. Van olyan, akinek nem való a zeneterápia?
3: Én azt mondanám, hogy nem csak, hogy nincs olyan, hanem előny is, ha valakinek nincs hallása. Ezt azért mondom, mert akinek már van hallása, akinek van már valamilyen zenepedagógiai alapja, akár szolfézs alapja, ők már egy kicsit rendszerben gondolkoznak, és azt az ösztön ént egy picit felülírják. Ezt le kell eleinte bontani. Sokszor csináltam ilyen csoportterápiás helyzetet, hogy na most akkor improvizálni fogunk, és akkor mindenki tititát akar improvizálni idézőjelben, és aztán rájövünk, hogy lehet úgy improvizálni, hogy ezeket a sablonokat elengedjük, hogy a fejünkben nem szolmizálunk, meg nem ABC-zünk, és nem fordítjuk le a ritmust a ritmus nevére, hanem csak ösztönből csináljuk. Ahogy az emberek is, ahogy sétálnak, összehangolódnak, a holdköltő társaságában van ez, ahogy összehangolódnak a léptek. Hogy mi történt? Hát hogy lett ez? Összehangolódtunk. Nem kellett ahhoz kimondani ennek a nevét, ezt a utólag elnevezett dolgot használni, hanem ez ösztönből működik. Úgyhogy akinek nincsen pedagógiai alapja, zenepedagógiai, azt külön buzdítom, hogy a zeneterápiás egy-egy foglalkozáson vagy egy-egy terápián vegyen részt, ugyanis olyan ösztönös katarzis élményt tud elérni, amire nem is számított volna.
2: Milyen játékok, milyen feladatok vannak egy ilyen zeneterápiás foglalkozáson? Az improvizáció már elhangzott, gondolom az egy alap.
3: Az egy nagyon-nagyon nagy alap. Attól függ, hogy a terapeuta még milyen diplomával rendelkezik, és milyen területen használja. Ez ugyanolyan kérdés, úgy szoktam mondani, hogy az orvos mit csinál. Hát attól függ, hogy fogorvos, vagy állatorvos, vagy gyerekorvos. Viszont azért vannak visszatérő elemek, az improvizáció mellett például a tükrözés, ahogy visszatükrözzük a másiknak a zenéjét, vagy éppen ellenpontozzuk, vagy éppen csak zenét hallgatunk, ugye a zeneterápiának több oldala is van, vagy több ága az aktív zeneterápiától kezdve, amikor mi magunk zenélünk, énekelünk, hangszerezünk, vagy éppen hangszert készítünk, és a receptív zeneterápia, ami a zene hallgatással kapcsolatos, ami a zenén keresztül mélyebb élményeket és mélyebb emlékeket tud úgy felszínre hozni, hogy azt utána viszont verbálisan meg tudjuk osztani és megbeszélni. Tehát, hogy nagyon sok ágazata van a zeneterápiának.
2: Vannak szabályok egy-egy ilyen, mondjuk improvizáció során?
3: Abszolút vannak szabályok, főleg a testi épségünk és a hangszerek épsége az egy fő szabály, azért ezt gyerekeknél mindig ki is kell emelni, mert ez eléggé fontos, és akkor még a komplex zeneterápiáról nem is beszéltem, amikor a zeneterápia kapcsolódik még más művészeti ággal, és akkor még új szabályok vannak a mozgásban, vagy éppen a festésben, zenés festésben, vagy zenés mozgásban, de a fő szabály általában a lelkünknek a védelme, tehát a zeneterapeutának pontosan tudnia kell a saját kompetencia határát. Ha ő azt mondja, most ha a szabályt magunkra, a zeneterapeutákra értem, ha tehát azt látja, hogy ez már nem az ő kompetenciája, azt viszont fel tudja ismerni, ő azért tanult 2 éven keresztül, több mint 1000 órán keresztül zeneterápiát, hogy azt mondja, hogy egy másik szakemberhez átirányítja a klienst. Ha viszont azt mondja, hogy az én kompetenciám, onnantól kezdve gyakorlatilag zenei szabály nincs is. Tehát amíg épségben marad a hangszer, addig azzal bármit lehet csinálni. Volt ilyen improvizációs, vagy hát játékunk is, hogyan tudunk 10 féle hangot kihozni egy hangszerből. Mindenki húzott egy hangszert, csinálj belőle 10 féle hangot. És akkor az ember először csinál egyet, ahogy megszokta. Aztán rájön, hogy hú, hát valahogy máshogy is lehet, jó, akkor valami mást kipróbál, és innentől kezdve már azt mondja, hogy ennyi, 2 tudtam. És mi még várakozunk, hogy szerintem lesz ott még több. És egyszer csak kiderül, hogy hopp, lehet ez még máshogy, ó, lehet ezt kurítani, ó, lehet ezt összeütni valami másra, rá lehet fújni. Fú, mennyi mindent lehet ezzel csinálni, így egy kicsit tágul az a fajta komfortzóna, amit egyébként megszoktunk, hogy dob, azt ütni kell, gitár, pengetni kell. Teljesen máshogy fogunk a hangszerhez, és ezáltal a hangok világához is viszonyulni, így pedig a saját személyiségünk is egy kicsit teljesebbé válik, kicsit jobban kibontakozik.
2: Mit nyújt a zeneterápia résztvevőknek?
3: Megint csak attól függ, hogy mit szeretnének, hogy nyújtson. Ugye ez egy célirányos folyamat, tehát közösen megbeszéli a zeneterapeuta és a csoport, vagy éppen az egyén, hogy mifelé szeretnének menni, vagy preventív, vagy akár intervenciós célzattal, de az biztos, hogy egy személyiség javulást szeretnénk elérni. Tehát az ember, aki egy zeneterapeutához elmegy, azért megy el, mert valami változást szeretne az életében. És ezt a változást bármilyen módon is mi a zenén keresztül és a hangszeren keresztül fogjuk tudni elérni.
2: Azt láttam egyébként itt a zenebatyún, hogy ez egyrészt a gyerekeken is egy fejlődés, másrészt pedig a közösséged is azért egy fejlődés.
3: Határozottan a közös zenélés is elképesztő élményt nyújt, a hangszer cserebere is egyébként annyira jól összeköti ezeket a gyerekeket, bár a szabály az, hogy nem kötelező cserélni, hogy ne legyen az, hogy itten kinél köt ki a menő hangszer, és kinél a nem menő hangszer, viszont a csereberével is én látom a folyamatot, hogy az a kislány, aki nem cserélt először, meg a második alkalommal se, sőt van olyan, aki nem akart venni hangszert, mert azt mondta, hogy nem szeretne, az szépen lassan, minden egyes alkalommal egyre beljebb kerül ebbe a közösségi élménybe, és ma már úgy csereberél, hogy többször cserél, nem is egyszer, hanem többször, átmegy a másik barátnőjéhez, ott is csereberél, sőt, még a cserebere után is cserél, miközben mi zenélünk még akkor is, tehát hogy rákapott az ízére, és ehhez viszont kellett az, hogy ez a kis fokozatosság is, meg ez a szabadság is meglegyen, hogy itt bizony ezt meg lehet csinálni.
2: De egyébként ezt tanúsítom, mert az én kezembe is került hangszer, és valóban így elsőre így, hát én most mit vonódjak bele egy teljesen ismeretlen közösségbe, aztán odalépett hozzám egy kislány, hogy cseréljük el.
3: Olyannyira, hogy még ki is húzott téged, hogy menjetek vissza a csoportba együtt, ha jól láttam. Igen, tehát ennyire bele is lehet még akár külső emberként is vonódni.

0: még egy történet jut eszembe, még a gyógypedagógiai pályafutásom és a zene kapcsán. Volt egy kisfiú, aki kifejezetten nem akart részt venni, de ellenkezett, hogy ő nem akar zeneterápián részt venni. És őt kiültették a padra, hogy nyitott ajtónál onnan csak hallgassa. Nagyszerű módszerrel tudták egyre közelebb hozni ez a folyamat az a gyerkőcöt, és hetente került egyre közelebb. Egyik héten már az ajtóban ült kis széken, másik héten már belül ült, már be lehetett csukni az ajtót, harmadik héten már a szőnyeg. Mert volt, hogy még a fürdőszobában, az már a teremben volt benne, de még egy másik helység, és aztán utána a fürdőszobából is szépen, aztán szőnyegszőle, és aztán a szényeg, és a szőnyegen meg már egy ponton túl már benn volt. És a leglelkesebb lett, a leglelkesebb tagja a csapatnak.
1: Arról beszéltünk, hogy a zenebattyú idősnek, gyereknek, felnőttnek, mindenkinek való. A zeneterápia sérült emberekkel hogyan működik?
0: Ott általában legtöbbször fejlesztési célzatú, tehát ha most mondok egy nagyon egyszerű példát, a színes kottával a figyelmet, hogy hogyan tudjuk fejleszteni, vagy éppen az akusztikus percepciót, de ugyanúgy benne van az élményszerűség is, tehát itt is azt mondanám, a gyógypedagógiában is a pedagógia és a terápia kéz a kézben jár, ugyanis én vittem a csapataimat, zeneszakkör csapatot nagyon sokszor országos versenyre, ami azért mégis egy olyan helyzet, hogy ott teljesíteni kell, az inkább pedagógiai. De az, ahogy odáig eljutottunk, ahogy együtt raktuk össze azt a performance-ot, az ők saját kis ötleteikkel, hogy legyen még az, hogy a K-on megkerüljük, meg ráállunk, rá lehet állni a K-onra, a K-on az egy ilyen kis doboz, amit ütni lehet és rá lehet ülni, rá lehet állni, persze. Próbáljuk ki, rá tudtok állni? Igen, jó, akkor legyen az a vége, hogy ráállunk, és földobjuk a sapkánkat, és jó, de jó lesz, micsoda show elem, szuper. Hát minden egyes gyereknek a kis saját ötlete is benne volt, emiatt megvolt a motiváció, hogy fejlődjön, mert hogy muszáj volt fejlődni ahhoz, hogy a ritmus meglegyen, a közös ritmus, ráadásul a téri irányok, hogy most jobbra fogunk elindulni, aztán meg balra fogunk elindulni, ráadásul, hogy mindenki kap egy zenecsövet a kezébe, és hogy mikor üti meg azt, mert hogyha rosszkor üti meg, akkor az egész dallam tönkre ment, ha viszont jókor, akkor tökéletes lesz. Tehát így megvolt a fejlesztési oldala is, legalábbis ahogy mi csináltuk, ott volt egy fejlesztés is, és volt egy abszolút élmény, gyakorlatilag katarzis, de nekem is, tehát hogy én magam is felléptem úgy velük, mert nem mertem egyedül hagyni még őket, hogyha ritmusba esetleg belebonyolódnak, vagy a dallamba, vagy az irányokba, ott voltam ilyen kis vezérfonal nekik, hogy utánam lehetett jönni, vagy éppen a tekintetemmel mutattam, hogy most te jössz, most te jössz. Egy idő után egyébként szerintem lehet, hogy nem is volt rá szükségük, akkor még én nem mertem kilépni így a komfortzónámból, de a fővárosi nagy cirkuszba is többször fölléptünk úgy a porondon, hogy ők kijöttek, előadták, és azt a tapsvihart és azt az élményt, hogy én, engem egy egész cirkusznyi gyerek és felnőtt megtapsol, az egy életre szóló élmény.
1: Te is változol a képzés és a foglalkozások alatt.
0: Határozottan. Az biztos vagyok benne, hogy a zenebatyuzás is, a zeneterápia is, és a gyógypedagógiai pályafutásom is nagyon sokat gyúrt rajtam. Tehát teljesen más ember vagyok, mint 14 évvel ezelőtt, vagy persze 20 évvel ezelőtt is, de remélhetőleg mindannyian fejlődünk. De minden egyes ilyen inger azt érzem, hogy a zenebatyú felé vitt engem. Tehát mindazt, amit a gyógypedagógiai pályafutásom alatt tapasztaltam a gyerekekről, vagy az élményről, mindazt, amit élményterápián, vagy élménypedagógián tanultam, vagy mindazt, amit a zeneterápiás képzésen, vagy éppen a zeneterápiás egyesület tagjaként tapasztaltam, ezek mind-mind, sőt, a gyerekkórházakban még nagyon zöldfülűként zenéltem a Mosolygó Kórház Alapítványnál, és akkor kórtermekbe jártunk, amikor is azt gondoltam, hogy ez itt megint mindenki élvezni fogja, aztán a tévé legyőzött eleinte engem, mert ment a tévében a rajzfilm, és akkor jött itt egy fickó gitárral, hát bocs, de engem sokkal jobban érdekel az a műsor, ami ott van. És akkor ott el kellett kezdeni gondolkodni, mi a csodát fogok csinálni. Hát kéne mondjuk hangszert adni a kezükbe, de akkor már nem kosárba, hanem mi? Ó, lehetne egy batyút varni. Onnan indult a zenebatyú. Akkor azt megvarrattam egy barátommal, aki nagyon profi megcsinált, azóta is több mint 10 éves ez a batyú, és nagyon jó bírja, bár már szakadozik, de még bírja. És ahogy a batyúval belépek, hopp, ott már teljesen más. Puff, rögtön kikapcsolták a tévét, és már nyúltak be, hogy akkor zenéljünk, és gitár, és akkor még egy kis eddakör, és társai, tökéletesen össze lehetett hangolódni. Minden egyes ilyen kis élmény azt érzem, hogy oda vezetett, hogy nekem legyen egy saját kis gyermekem, a Zenebattyú élményprogram. És ezt a gyermeket most a saját gyermekem mellett még így nevelgetem, csiszolgatom, fejleszgetem, hogy egy idő után már csak így menjen a maga útján.
1: Volt egy ilyen kérdésem is, hogy mi a terved ezzel a programmal?
0: A leghosszabb távú tervem, hogy egy idő után én ne is keljek hozzá, de az már nagyon messze van, de benne van a pakliban, sőt, benne van a fejemben. Most például elkezdtem egy cikksorozatot írni, egy határon túli labba, ahol egyenként le fogom írni nem csak az összefoglalóját egy ilyen alkalomnak, amit most te is láthattál, hanem pontról pontra, hogy mit és miért és hogyan csinálom, hogy az, aki esetleg kipróbálná a zenebattyúzást otthon, vagy akár az óvodájában, vagy az iskolájában pedagógusként, az meg tudja csinálni legalább annyit, hogy hogy kell elkészíteni a hangszert, vagy legalább annyit, hogy milyen versikét lehet megtanítani, ha valakinek mondjuk nincs zenei képzettsége. Ha valakinek már van egy szál gitárja, onnantól kezdve ezt meg tudja mind csinálni, meg lelkesedése természetesen, affinitása, ezt már meg tudja csinálni. Úgyhogy most elkezdtem egy kicsit ezeket úgy kidolgozni és úgy megírni, hogy olyan emberek számára is érthető legyen, akik nem látták, mint ahogy te most láttad.
1: Nagyjából 2000-es évek elején tanultál te, és akkor hallottál először a zeneterápiáról. Mennyire volt akkor ismert, illetve később te tanítottál is a gyógypedagógiai karon. Mi lett belőle?
0: Egyre népszerűbb a zeneterápia. Már az alatt, a 14 év alatt, mert 2009-ben kezdtem én azt a 2 éves képzést, már az alatt a 14 év alatt látom, hogy mennyien keresnek meg engem, mint akit már láttak a Zenebattyún, vagy látták, hogy én elnök voltam egy darabig a Zeneterápiás Egyesületben, vagy látták, hogy én a zeneterápiáról valamit beszélek egy YouTube videón, és kérdezik, hogy hol lehet itt képződni. Én ezt szeretném. Hol lehet ezt megcsinálni? És mindenkinek, aki hív, annak nagyon türelmes, és nagyon sokszor elmondom, hát, ha be lehet vonzani, hogy a 120 órás képzéssel kezdje. Próbálja ki. Van egy ilyen 120 órás képzés, ez önismereti képzés gyakorlatilag, tehát attól nem lesz zeneterapeuta senki, ez egy kóstoló. 30-30-30 óra, amiben van zenés improvizációs elemek, van zenés festés, van mozgás, és ez alatt, aki oda jelentkezik, az megtapasztalja, hogy ez micsoda valójában, és hogyan hat saját magára, és ha ő ezt csinálna, akkor hogyan hatna másokra. És a 120 órás képzés végén eldöntheti, hogy ő tényleg ezt akarná csinálni, mert egyébként nem lehet elmondani, hogy ez micsoda. Nem tudom sajnos se, hogy ezt látni kell, és meg kell tapasztalni. Én elmondhatom, hogy elméletben a zeneterápia az, amikor nem cél, hanem eszköz a zene, mert a zene pedagógiában az a cél, hogy szépen zenéljünk, a zeneterápiában meg egy eszköz arra, hogy elérjünk valami saját célt, önmegvalósítást, vagy éppen fejlesztést, hogyha a gyógypedagógiában gondolkodunk, de hogy ez annyira elméleti, hogy ezt nem tudja az, aki nem ismeri, nem tudja igazán elhelyezni, hogy azt mondja, hát érdekes, de ez nem tudom, mit jelent. Meg kell tapasztalni ahhoz, hogy tudjuk.
2: Schönfeld Mátyás zeneterapeutával, gyógypedagógussal, a Zenebattyú foglalkozás vezetőjével a szerkesztő Gyarmati Dóra beszélgetett.

0: Gary Mulligan muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A hangolóban hallgassák meg Mahler D-dur titán szimfóniájának első, második és negyedik tételét. A Philadelphia zenekar élén Ormándy Jenő.

Mahler D-dur titán szimfóniájának első, második és negyedik tétele hangzott el. A Philadelphia zenekart Ormándy Jenő vezényelte. A szerkesztő Varga Ramona volt. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Bixa Levente, Fülöp Csaba technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Meg kell keresni azt a szilárd pontot, melyből kiindulva imádkozni tudunk. A hit igazságai azonban összefüggnek, s alapjában véve csak egyetlen központi igazság van, a háromszemélyű egyisten igazsága, aki Krisztusban kinyilatkoztatja magát, és a világot üdvözíti. Ha csak egy mozzanata is élni kezd ennek az igazságnak az imádságban, akkor már az ráveti fényét az egészre, s lassan új életre kelti a tetsz halott hitet. Azt is figyelembe kell venni, hogy a hit maga is az imádságtól függ. A hit sohasem valami kész, egészként él a lelkünkben, amely mellett tetszés szerint imádkozunk vagy nem, hanem az imádság, mondhatjuk, hogy az imádság bármely formája a hit legelemibb lépése, épp úgy, amint a lélegzés is elemi módon tartozik az élethez. Ezért a hitért való küzdelemnek, a keresésnek, gondolkodásnak, vitatkozásnak valamiképp imádsággá kell válnia, vagy legalábbis valamiképp érintkezésbe kell kerülnie az imádsággal. Valóban olyan ez, mint a lélegzés, amint az élet jelen van, azonnal lélegzik, és a lélegzésből él, növekszik tovább. S ha az élet gyengül, pislákolni kezd, akkor nem hagyja abba a lélegzést, hanem inkább igyekszik erősebben tovább lélegezni, hogy erőt merítsen, s felfrissüljön belőle. Amennyi hite van egy embernek, annyit kell imádkoznia, amilyen módon képes rá. Ugyanez érvényes arra az emberre, aki még nem hisz, de keresi a hitet. Nagyon sok múlik azon, hogy ez a kereső ember ne csak gondolkozzon, olvasson, vitatkozzon, hanem imádkozzon is. Persze ezt is becsülettel kell tenni. Nem lehet az imádságban olyasminek a bizonyságát elővételezni, aminek az alapja a hitben még nincs meg. Világosan meg kell különböztetnie, hogy mi az, amit biztosan hisz, s ebből kell kiindulnia az imádságnak. Imádkozhat az élő Istenhez, vagy Isten kegyelmének mindenütt uralkodó titkához, vagy csak a megsejtett, távoli, és mégis valóban megérzett valakihez. S ha nem lenne képes mást mondani, mint hogy ismeretlen Isten, ha vagy, tudd meg, hogy én kész vagyok neked adni magam, ismertesd meg magad, akkor ez valódi imádság lenne. Még valami fontosat kell megjegyeznünk. Minden körülmények között igaz, de különösen az ilyen időkben, hogy az imádság az életben mindig hatékonnyá válik. Ha az ember Isten kedvéért valamely kötelességét pontosabban teljesíti, vagy egy kísértést határozottabban legyőz, vagy valakihez nagy lelkűbb, segítőkészebb, mint ahogyan egyébként tenni, akkor ez imádságára is visszahat. Teret nyit neki. Világosabbá válik, hogy mi igaz és mi nem, és erőt ad. Biztos, hogy vannak olyan időszakok egy ember életében, amikor alig képes az imára. Sőt, el kell ismernünk, hogy bizonyos feltételek mellett egyenesen lehetetlen az imádság. Mert nem tudja az ember, hogy hová is fordulhatna. Vagy mert az erkölcsi tisztaság iránti érzéke megtiltja, hogy Istent megközelítse. De ilyen esetekben is adódnak rejtett, indirekt formái az imádságnak. Így például akárhol találkozik egy hegycsúccsal, különös tisztelettel veheti körül, annak jelzéseképp, hogy létezik valami titokzatosság, amely a földi csúcsokon túl van. Vagy arra törekszik, hogy tiszteletben tartsa embertársait. Elkerül minden gorombaságot, durvaságot, és tudatában marad annak a méltóságnak, amely minden emberben, még a legnyomorultabban is megvan. Vagy figyelemmel van mindenre, ami csendes, ami tapintatos, ami védtelen, s nagyon elővigyázatos, nehogy valamilyen testi vagy netán lelki fájdalmat okozzon valakinek. Mondhatnánk még néhány példát, hozzáfűzve, hogy ez a magatartás mindig valami szentet, valami Istentől származót ért a földi jelkép mögött, s valójában arra valakire gondol, aki közvetlenül nem képes megközelíteni. Ez a figyelmes áhítat minden élő iránti tiszteletté válhat, amely mindig arra törekszik, hogy el ne pusztítson, meg ne gyötörjön semmiféle élőlényt. Nem valami szentimentalizmust értünk ezen, hanem inkább egyfajta nyugalmat, s igaz ember voltot, olyasmit, amiből erő árad.
Egy olyan erő persze, amely még nem találta meg igazi útját. Ilyen lelki állapotban nagy jelentőséget nyer az igazi művészet. Egy kép, egy zenemű, egy vers. Nem mintha helyettesíteni tudná a művészet a vallást, vagy hogy a művészetet vallásnak lehetne tekinteni, de egy igazán áhítattal eltelt művészi alkotásnak az atmoszférája és kisugárzása átsegíthet a keresés nehéz helyzetén. A műalkotásban megsejthetjük a szentséget, s ha nem rekedünk meg a műélvezet szintjén, akkor rejtett imádsággá válhat a műalkotás csodálata.

0: A hangzó konzort felvételét hallották. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Érdemes Pest városának emléktábláit végignézni ráérő időnkben. Egy kicsit megemelni a fejünket 15 fokkal, és már is egy külön világ, egy külön történelem, az emléktáblákba írt történelem vesz minket körbe. Kedves hallgatóink, ha a Váci utca 19 előtt járnak, akkor nézzék meg azt az emléktáblát, mely arról tudósít minket, hogy a jelenlegi épületnek a helyén állt az a ház, melynek udvarán 1830-ban Kisfaludi Károly, 1855-ben pedig Vörösmarty Mihály volt fölravatalozva. Ugyanannak a háznak voltak lakói. Mindig megdöbbent ez az időbeli találkozás a két költő között. Tehát a Váci utca 19-es számú házról beszélek. Ág István Vörösmarty Mihályról írja egy szép eszéjében a következőket. Valaha szőlőt vett ő is gróf Károlyi Istvántól Fóton, Fáji Andrással és Ferenci István szobrásszal együtt. De csak Fáji tartotta meg a magáét, és megvásárolta a barátaiét is, míg azok seregestül visszajártak az elhíresült szüretekre, új művekkel szórakoztatva egymást mulatták az időt. Pohár köszöntőként olvassa fel versét Vörösmarty Mihály 1842. október 5-én. Akkora a hatása, hogy zene is készül hozzá, estére már azt éneklik a szabad tűz mellett. A magát gyakran borosgazdának képzelő, egy ország felelős gazdája lesz azonnal az áldomás pulpitusán, kezében az istenek italával, melyben bár beleérett minden zamat, tűz és kedély, ahogy a keserűség kiforrott belőle. Jön a reform nemzedék eleje, Kossuthtól Deákig. A költő zsebében kész a vers, de mintha ott, abban a pillanatban írná, hisz még a halat is hiányolja a fogások közül. Először azt hisszük kizárólag a bor, a jó kedv az oka, elveszti nehézkedését a pohárban a gyöngy, jól teszi, ha fölfele száll, joga van hozzá, mint nekik a jó kedvükhöz. A kedély súlytalanságában emelkednek ők is. Áttűnnek a himnusz, és a későbbi nemzeti dal szent magyar közhelyei. De milyen derűsen, mennyire bizakodva, írja ebben a szép esszé részletben Ág István. És akkor nézzük meg, kedves hallgatóink, a Fóti dalt, gondolva Ág István észrevételeire is. Nem mondom az egészet, részleteit. Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi. Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy. Hadd maradjon gyáva földön a göröngy. Testet éleszt és táplál a lakoma. De ami a lelket adja, az bora, lélek és bor két atyafi gyermekek. Hol van a hal, mely dicső volt és remek? Végpohár közt édesebb a szerelem, ami benne keserű van, elnyelem. Hely galambom, szőke bimbó, mit nevetsz? Áldjon meg a három Isten, ha szeretsz. Borban a bú, mint a gyermek aluszik. Magyar ember már búsult sok századig. Ideje, hogy ébredezzen valaha. Most kell neki felvirulni, vagy soha. A legelső magyar ember, a király, érte minden honfi karéja készen áll, lejje népe boldogságán örömét, s hír szerencse koszorúzza szent fejét. Minden ember legyen ember és magyar, akit a föld hord s egével betakar, egymást értve, boldogítva íj egy nép, bármi vésszel bizton, bátran szembe lép. Ellenség vagy áruló, ki hont tipor, meg ne éljen, fogjon élte, mint e bor, áldott földe szép hazánknak drága hon, meg ne szenved soha őket hátadon. S most hat forjon minden cseppbor, mint a vér, melyet hajdan Frigyben ontott hét vezér, s mint szikrája a szabadba felsiet, úgy keresse óhajtásunk az eget, légyen minden óhajtásunk szent ima, s férfi keblünk szent imáink temploma, és ürítsük a hazáért a pohárt, egy pohár bor a hazáért meg nem árt. Érje áldás és szerencse mindenütt, ahol eddig véremésztő sebb feküdt, arca, mely az ősi bútól halavány, felderüljön, mint a napfény vész után. Hű egyesség tartsa össze fiait, hogy leküzdje éjszak rémes árnyait, kün hatalmas, benn virágzó és szabad, bizton álljon sérthetetlen jog alatt. S vér, veríték, vagy halál az, mit kíván? Áldozatként rakjuk azt le zsámolyán, hogy mondhassuk csend s viharban, szent hazánk, megfizettük mind, mivel csak tartozánk. Nos, kedves hallgatóink, hát menjünk csak utána azoknak a finom észrevételeknek, melyeket Ág István említ eszéjében. Borban a bú, mint a gyermek aluszik. Magyar ember már búsult sok századig. Ideje, hogy ébredezzen valaha, most kell neki felvirulni, vagy soha. Honnan is ismerős ez a két időhatározó szócska? Most vagy soha. Hát nem kell önöket oktatnom. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. De találunk még ilyen finom észrevételeket, például ebben a sorban is. Minden ember legyen ember és magyar, aki te föld hord s egével betakar, egymást értve, boldogítva, íj egy nép, bármi vésszel bizton, bátran szembe lép. Aki te föld hord s egével betakar, hát eszünkbe jutnak a szózat sorai, hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. És a végén, kedves hallgatóink, ott van a gondolatok a könyvtárban, híres Vörös Marti versorai is, hogy mondhassuk csend s viharban szent hazánk, megfizettük mind, mivel csak tartozánk, inkább az intonálásban, mint a tartalmában. Döbbenetes és drámai képet elevenít fel Jókai Mór Vörös Martival történő legutolsó találkozásáról. Leírja azt, hogy Komáromban látja őt utoljára, felszállnak egy gőzhajóra, mely Pestre visz, a szabadságharc után vagyunk. Valószínűleg az 1850-es években, hiszen 50-ben talán, hiszen azt írja Jókai, hogy akkor én még Sajó név alatt firkáltam. Hát álnév alatt kellett írnia, mert a Bach korszak huszárai keresték őt. Nos, leírja, hogy ott találkozik vele egy karbonári köpenyben, öltözetben, összeögörnyet alak, kerek, szürke köpenyében ott ül Vörös Marti a gőzhajón, és miközben mennek Pest felé, meg is érkeznek, de hát Vörös Marti ekkor már nagyon rossz állapotban van, és nagyon szépen fejezi be ezt a visszaemlékezését Jókai, amikor azt írja, hogy hát bizony csak gyalogban dukoltunk tovább, ugyanis nem várta őket senki a pesti rakparton. Ha te azt láttad volna, mai korabeli lelkes fiatalság, hogy lépkedett nemzeted büszkesége, legnagyobb költője az én karomra támaszkodva a hepehupás kövezeten végig. Hely, hogy emelted volna válladra ezt az édes terhet? Kedves hallgatóink, Vörös Marti Mihályról beszéltünk, a nagyverséről, a Fóti dalról, és menjenek el a Váci utca 19-es számú ház alá. Nézzék meg azt az emléktáblát, melyről beszéltem. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Claude Debussy szerzeményét Rév Lívia szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm régi kedves művészbarátunkat, az egyedülálló Majsai Gabit, a Hangot. Szia!
1: Szerbusz, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
0: Kétszeres aranylemezes, Emerton díjas, kiváló énekes, egyedülálló orgánummal, stílusérzékkel, remek pisztonos, szájharmonikás zeneszerző, szövegíró, zenekarvezető. De keveset beszélek, mert nagyon izgalmasak a dalok és a hozzáfűződő sztorik, úgyhogy el is hallgattam. Hallhattunk kettőt, úgyhogy már is beszéltetlek, Gabikám, hiszen a Bölcsődalt családi vonatkozás ékesíti, és a Szágódás Porsést pedig egy remek kollégina, úgyhogy ezekről egy kicsit mesélj.
1: Hát igen, a Bölcsődalt még a kisfiam akkor még nem gondolt, hogy dobos lesz, még nagyon körülbelül ilyen 9 éves lehetett, és akkor vettem fel a Swing és a Bugi című lemezemet, és volt egy ötletem, hogy a Bölcsődalt, ugye, amit Louis Armstrong is énekel egy gyerekkel, hogy azt mi megcsináljuk magyarul, Bradány Iván írta a szövegét különben, Isten áldja őt szegényt, és akkor felénekelte a kisfiam, én is, nagyon megható volt számomra,
0: hát azt
1: hogy ez rákerült a lemezre, és hát azóta pedig a kisfiammal együtt játszok, sőt, ő nagyon sok zenekarban játszik, mint kitűnő jazzdobos, jazztanár, úgyhogy ugye elkezdődött énekléssel és dobolással, lett, végülis egy nagy dobos lett belőle, egy híres, neves dobos. Most éppen Belgiumban voltak zenekarával, utána meg Lengyelországba léptek fel, úgyhogy...
0: Hát állami alapban. Elismeréssel díjazott zenekara van, a Symbiosis 5.
1: Igen, igen.
0: Bitang modern hardbopot játszanak, volt is nálam, jön is hozzám, csak alig tudom elcsípni, mert ugye elfoglaltam, mint a papa,
1: igen.
0: És nem nagyon tud jönni. Nem baj, azért te is jó leszel. Na és van egy Szágódós Porséd is, itt hallhattuk az előbb, az se egyedül volt.
1: Hát a drága Rácz Kati csinált egy lemezt, hát az már elég régi történet, körülbelül, nem is tudom, 15-16 évvel ezelőtti történet, és meghívott, hogy ezt a Szágódás Porszerelmet énekeljük el ketten, és hát az a lemez meg is jelent. Sajnos Rácz Kati, aki tényleg egy kitűnő énekesnő, sajnos mostanában nem nagyon lép fel. Elege lett a nagy zenei kavarásból, úgyhogy...
0: Hát örüljünk, hogy megszületett ez a felvétel.
1: Igen, de hát ezt most itt lehet hallani, vagy lehetett hallani.
0: No, hát mindjárt jön 3 remek dal még, és azért ezt előre elmeséljük, mert nem csak úgy bemondjuk a címeket, hiszen itt komoly sztorikkal készültünk. Kedvencem volt nekem is, nagyon-nagyon eltalált zenekar volt, és a dallal is nagyot ütöttetek, az Öreg Járgány szivatóval indul, szivatódal, Besenyő Blues Band. Erről egy picit dióhéjban.
1: Hát ez a dal ez úgy született meg, hogy a Mukferi a zenekarvezető volt a Besenyő Blues Bandben, és benevezett egy ilyen fesztivál, az első ilyen zenei fesztivál, ahol az volt a lényeg, hogy mindenkinek saját számmal kellett indulnia, és hát élőbe kellett énekelni, ez volt a két kitérő.
0: Minő meglepő.
1: És hát a Besenyő Blues Band, hát mondtuk, hogy elmegyünk, nem megyünk, ottan killottunk rajta, de aztán végül is elsőt megnyertük, mert ez ilyen 4 menetbe ment le.
0: Aha.
1: Az elsőt megnyertük, a másodikat megnyertük, a harmadikat, és végül is a gálán is mi nyertünk, úgyhogy az összes díjat elhoztuk a mikrofonálványokkal, meg a mikrofonnal együtt, és csináltunk egy lemezt, ami Besenyő Blues Band, aha, és rajta van ez a dal is.
0: Na milyen jó, hogy most szóba került majd ennek az anyagát valahol meglesem és megszerzem, mert igazából a többi részét a lemeznek nagyon rég hallottam. Elég szomorú, hogy nem ilyeneket játszanak a rádiók rajtunk kívül, ugye persze, tisztelet a kivételnek, mondom szerényen. Volt egy másik felkérésed is, ami nem csak így a saját portát körül söprögettél, amit nagyon jól csinálsz persze, de néha erre más is felfigyel, és az egyik oltári film, félelmetes trilógia, ugye az Üvegtigris, amikor annak idején meglestem a tévében először, hát mondom, ez az én barátom, amikor beindult a főcímzene. Hát ez hogy történt?
1: Hát igen, a Dés Laci felhívott, hogy kellene egy ilyen hang, mint az
0: hát
1: enyém.
0: Neki jó ízlése van, igen.
1: És akkor elkészült ez a dalocska, és hát az az érdekes, hogy akkor volt egy erősebb reklámmal rendelkező film, az egy kicsit elvitte a történetet.
0: Szerencsétlen egy beesés volt.
1: Igen, sajnos, de az az érdekes, hogy egy évre rá ez elkezdett felfejlődni, és akkor már rádiók is elkezdték játszani. Tehát egy év szünet után, mikor az a másik film lecsendesült, igen, annak a reklámkampánya, akkor...
0: A minőség utat tört.
1: Igen, utat tört, és akkor azóta is hát ezt nyilvánvaló műsoron tartom én is.
0: Rossz pénz, nem sokára jön, az is nagyon nagy királyság volt. És még az zárásként is van egy csemegénk, amiről viszont tényleg keveset tudok. USA, filmzene.
1: Igen, ez egy amerikai filmzene, What If a filmnek is a címe, és volt egy saját dal, és nem volt, hát még mindig megvan, hála Istennek, egy saját dalom, a Micsoda este volt, és ez nagyon megtetszett a filmrendezőnek, hogy erre irattak egy angol szöveget, és akkor angolul énekeltem fel, tehát ez megvan magyarul is, angolul, és ezt hát a világ több táján bemutatták, itt Magyarországon azt hiszem csak egyszer vagy kétszer lehetett látni. De hát remélem, hogy még...
0: Hát de most rá lehet keresni, sok százezren hallják, What If, ugye?
1: Igen.
0: És akkor ott nem csak a film, gondolom, hát elég igen, jó, hanem ott te is akkor a hangoddal, ha nem is a görögös arcélű Tom Jones-os fejharc.
1: Hanggal és a zenémmel ott vagyok.
0: Ott vagy. És na látod, ez az eset az, amikor azt mondom, hogy teljesen érthető, hogy angolul és magyarul is megszületik egy szöveg. Mindig szoktam mondani a kicsinyeimnek, így hívom a fiatalabbakat, akik még nem nőtték ki ezt az iskolát, hogy nem yes, oké, dollározunk, meg come on, babyzünk, come igen, together, hanem ugye hát ezen a 8-szor árnyaltabb gyönyörű magyar nyelven talán érdemes tartalmas szöveget írni ezt már.
1: Hát én megmondom őszintén, hogy szabad, elnézést szabadban láttam, de megmondom őszintén, hogy én magyarul énekeltem angolul nagyon sokat, de a magyar szövegek sokkal mélyebbek, sokkal szebbek, és ezt most hiába tudod te is, meg talán a hallgatóságból is, aki beszél angolul, hogy hát ott igen, egyszerű szövegek szoktak lenni, tehát nem ilyen mélyérzésű szövegek, mint a magyar.
0: És a hangod is, meg az egész szenvedély jobban kiteljesedik, amikor egy érthető nyelven, érthető lelkülettel, és a közönség is érti a jó hangon és zenén túl, hogy milyen tartalmas szöveg érkezik meg hozzá. Masai Gabi, köszönjük szépen, muzsikáljunk, és visszavárunk.
1: Köszönöm szépen.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Múlt hét pénteki messzelátónkban Tüskevár községlátnivalóival ismerkedtünk. Ma ellátogatunk a szomszédos Apáca-tornára, majd Devecserbe. Összeállításunk végén a kapuvári arcképcsarnok és települési értéktár elemei közül mutatunk be néhányat. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Szentirmai Ágnes vagyok. Apáca-torna község békés, csendes település Veszprém vármegye nyugati részén. Átutazóban kiváló pihenőpont lehet azok számára, akik kerékpárral fedezik fel a vidéket. Készülőfélben van a Karácson Imre emlékház, temetőjében pedig a közelmúltban rendezték a régi, már-már elfeledett családok nyughelyeit, síremlékköveit. Szőke Melinda helytörténet kutatóval itt kezdjük a beszélgetést, majd elsétálunk a községházához, ahol felidézzük a település szülötte, dr. Karácson Imre munkásságát.
1: Sokan azt gondolják, hogy Apáca-tornán apácák éltek. Spoiler, nem. Nem éltek itt apácák. Apácák a Tüskevárral, majdnem szomszédos településen, Somlóvásárhelyen éltek. Ott volt az apácáknak kolostora. Torna szintiszta nemesi falu volt mindvégig, és az itt élő nemesek segítségével alapították a tüskevári pálosok a kolostorukat. Apáca-torna neve, tehát így tévesen kapta ezt az előnevet. A 20. század elején, azt hiszem 1912-ben hirdették ki ezt a nevet, és a tornapatakról kapta a nevét. Ja, a torna az tüskés bozótost jelent, az egy szláv név, vagy elnevezés, egy szó, és arról kapta ez a falu a nevét. Ez is a Somló környéki kisfalvak egyik, ez a település, 138 körül van a lakosság száma, és ahogy említettem, ez egy szintiszta nemesi falu volt. Őket is a török hódoltság utolérte. Ez 1200-as évek végéről vannak feljegyzések a falu létezéséről. Aztán ugye a török idő alatt a lakossága megcsappant, és amikor elmúlt a török veszély, akkor újból benépesült, és nemesi családok lakták. Az egyik és a mi történetünk szempontjából fontos család a Karácson család, ami egy elég jelentős nemesi család volt a 17. században Veszprém megyében. Több nemesi családdal házassági kapcsolat révén bővült a Karácson család. 1658-ban kapta Karácsony Péter a nemesi rangot, címert és pápán hirdették ki az ő nemességét. A leghíresebb szülöttje a családnak dr. Karácsony Imre teológus, pap, török és keletkutató tudós, akiről majd még mesélünk, és megkeressük az emléktábláját itt Apáca-tornán, illetve meg tudom mutatni a szülőházát. Most az apáca-tornai temetőben vagyunk, ahol a falu vezetésének köszönhetően régi síremlékek is gyönyörűen megtalálhatóak, így a Karácson család itt élő és itt eltemetett tagjainak a síremléke is. Tagjai között táblabírók voltak, jogvégzett tudós emberek is megtalálhatóak, és házasság révén a Dömölki, az Ostvi, a Vigyázó családdal kerültek kapcsolatban, és így a vármegye, Veszprém vármegye politikai, gazdasági életében meghatározó szerepet játszottak.
0: Igen, itt van Karácson Lajos, nem ennyel a végén, hanem N betűvel, úgy gondolom ez is fontos. Két sírkövet is látunk. Temető megosztása, hogy ez a része a régi temető, ide már nem temetnek elhunytakat, a másik rész az az újabb, és ezt pedig meghagyták így, mint emléksírkert.
1: Gyerekkoromban ez a rész, ez egyáltalán nem látszódott. Benőtte a bozót, elburjánzott a növényzet, és aztán a Ládonyi Laci bácsi, a falu polgármestere és a legidősebb embere, most már bőven 90 évet elhagyta, és ragyogó egészségnek örvend, és nagyon kedvelem, neki köszönhetően tisztították ki a temetőnek ezt a részét, és váltak így láthatóvá ezek a régi síremlékek, amik egyrészt emléket állítanak az itt élő nemesi családok tagjainak, másrésztről pedig, hogyha megnézzük ezeket a síremlékeket, a formájuk, a faragványaik azért sokat mesélnek az akkori kor temetkezési szokásairól.
2: Van, ami eleve látjuk a keresztet, van, ami ilyen obeliszk formájú, ez például Karácsony Lajos sírköve, itt még bele van vésve egy ilyen ablakszerű kialakítás, kicsi oszlopok, két oldalon növény, fejes oszlopok.
1: Mesél. Többféleképpen látjuk a Karácsony család nevét anyakönyvekben is, illetve sírfeliratokon is. Eredetileg TSN, de itt már Csés és N, de van TSN-nyel a végén. Többféle verzió, tehát nagyon figyelni kell, amikor valaki a család történetét kutatja, hogy egyértelműen beazonosítható legyen. A Karácsony családnak egyébként több főága volt az Ivándai ág, volt a Hódosi ág, aztán a 19. században a Bozsoki ág, de igazából a közös ősük Karácsony Péter volt.
2: Igen. Katolikus család volt mindig?
1: Igen, tehát itt a Somló környéki falvakra ez jellemző, Tüskevár, Apáca, Torna, Somlójenő, Somlóvásárhely, ezek katolikus lakossággal bírtak.
2: Akkor innen a temetőből bemegyünk a faluba, és megnézzük a Karácsony emlékházat, vagy hát ami emlékháznak lesz majd kialakítva.
1: Igen. És megmutatom Karácsony Imre emléktábláját, amit a falu állítatott híres szülöttjének.

0: Megálltunk a községi könyvtár, illetve az önkormányzat épületénél. Ennek a falán látható Magyarországon született, de Konstantinápolyban halt meg. Kutató, pap, tanár.
1: Igen, meglepő módon kevesen ismerik az ő munkásságát, annak ellenére, hogy Győrben az emlékét élő mód ápolják. Dr. Karácson Imre tudós pap volt, keletkutató, akit már gyerekkorában érdekelt a török történelem és a török-magyar háború története. Jó eszű, értelmes gyerek volt, akit a szülei tanítattak. Tehát rengeteget olvasott, papnak tanult, teológiát tanult, de neveléstörténettel, neveléselmélettel is foglalkozott. A Győri Tanítóképző Intézetnek volt az igazgatója, papként is ténykedett, és hát ő volt az, akit a 20. század elején a magyar kormány felkért arra, hogy a Rákóczi relikviákat Törökországban kutassa. Ő volt az, akit a kormány felkért arra, hogy kint Törökországban a Rákóczi szabadságharc bujdosóinak a hagyatékát kutassa ki, mert hiszen olyan tudományos munkásságot tudott ő már akkor maga mögött, ami Magyarországon egyedülálló volt. 1907-ben ment ki Konstantinápolyban, és ott azért az első időszakban komoly utánajárást igényelt részéről, hogy bejusson a török szultán szerájába, az ottani levéltárba, hogy ezeket az iratokat kutassa. A naplójából kitűnik, olvashatjuk, hogy megvolt, hogy egy héten hány nap és hány órát foglalkozhat ezekkel az iratokkal. Másolta, fordította ezeket, és megtalálta a Rákóczi szabadságharc bujdosóinak a hagyatékát, és ezeket rendszerezte, és folyamatosan küldte haza Magyarországra. 1907 és 11 között tartózkodott ő kint Konstantinápolyba. Mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal kutatta ezeket a történeti dokumentumokat, és a könyv megjelenését már nem érhette meg, ugyanis ezek az iratok nagyon-nagyon régi ládákban voltak elraktározva, és egyik alkalommal, amikor bontotta fel ezeket a ládákat, megsértette a kezét egy rozsdás szeggel, és nem foglalkozott ezzel, és vérmérgezést kapott, és kint halt meg, de a magyar állam annyira fontosnak tartotta, és elismerte az ő érdemeit, munkásságát, hogy teljesen természetes volt, hogy hazahozatják a holttestét, és Magyarországon Győrbe temették el. Győrváros olyan szinten tisztelte dr. Karácsony Imrét, hogy 1915. szeptemberében egy gyönyörű emlékművet állítatott Karácsony Imre munkásságának.
0: Mondtad, hogy több évet töltött Konstantinápolyban. Igen. Csak az ilyen jellegű kutatásokkal foglalkozott, vagy volt arra ideje, hogy a várost is föltérképezze, és onnan tapasztalatokat osszon meg?
1: Igen, a naplójában mindent feljegyzett. Minden nap, szinte napi történéseket jegyzett fel, amikor egy diplomáciai eseményre hívták el, arról is olvashatunk, hogy melyik vezérhez mikor ment el, hogy közben járjon, hogy minél előbb kutathassa a hagyatékot, de egyébként az isztambuli konstantinápolyi kutatását megelőzően Magyarországon is folytatott kutató tevékenységet, hiszen 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága őt kérte fel, hogy Evlia Cselebi magyarországi útjáról készült feljegyzéseit lefordítsa. Ez egy török utazó volt, aki itt járt Magyarországon, és az ő feljegyzéseit lefordítva a magyarság hozzájutott olyan információkhoz a 17. századra vonatkozóan, ami elismerésre méltó, és mivel ezt lefordította, úgy ismerték el hogy a Szent István Akadémia tagjai közé is beválasztották. Emellett az ő nevéhez fűződik az első török-magyar szótár létrehozása, mert hiszen ő a török-magyar nyelvemlékek felkutatásával is foglalkozott, több török verset ültetett át magyarra, ezekről kötetek jelentek meg, de magyar vonatkozású munkái vannak Szent Imre hercegről, Janus Pannoniusról, tehát felsorolni is nehéz, amennyi szellemi hagyatékot örökül hagyott. Tudni kell azt, hogy nem diplomataként képviselte Konstantinápolyban Magyarországot, hanem ő egyszerű magyar állampolgárként érkezett meg oda, és mégis a naplójából kiderül, hogy milyen magas állami tisztségviselőkkel tudott tárgyalni, tudott információkat gyűjteni. Ez egyfajta diplomáciai tevékenység is volt, hiszen a magyar kormány ügyvivőjeként tartották őt kint számon.
2: Itt látunk egy képet is róla.
1: Igen, igen.
2: A papságot végig megtartotta? Tehát ő az egyház berkeiben folyamatosan mozgott később is?
1: Az ő nevéhez fűződik, amit lehet, hogy megint kevesen tudnak róla, hogy 1910-ben kint a törökországi tartózkodása alatt Anatóliában kirándult, és Izmir temetőjében Tököli Imre sírját is megtalálta, az emlékkövet. Úgyhogy a szellemi hagyatéka az felbecsülhetetlen, és hát Isztambulban a lazarista kolostorban hunyt el. Az akkori miniszterelnök gróf Kunhédervári Károly és a győri főispán, akkori főispán személyesen rendelték el a hamvainak a hazaszállítását, és díszsírhelyen helyezték Győrben. Karácsony Imrét egyébként az utókor a Bujdosok történetírójaként említi, és most is csak azt tudom mondani, hogy ahogy kutattam a munkásságát, az utókornak mindenképpen példaértékű az az elhivatottság, amivel ő a tudós, a papi pályáját megélte, és amit itt hagyott ránk örökül.
2: Isztambulban, az akkori Konstantinápolyban fennmaradt-e a neve, hogy ő ott kutatott, ott járt, az életének egy bizonyos időszakát ott töltötte? Emlékeznek-e rá a törökök például?
1: Igen, tehát ahogy utána olvastam és utána néztem, a mai napig nagy tisztelet övezi az ő emlékét Konstantinápolyban, mai Isztambulban. Az isztambuli nagykönyvtár egyik kis alkönyvtár részét például róla nevezték el, és ápolják az emlékét.
2: Apáca-tornán van-e emlékhelye az emléktáblán kívül, vagy készül-e emlékház, ahol ezeket az információkat akár tárgyi formában is, de be lehet majd mutatni?
1: Van egy terve az önkormányzatnak, hogy a szülőházát felújítja. Az ingatlan már az önkormányzat tulajdonában van. Elkezdődtek a felújítások, és reményeink szerint ott sikerül majd kialakítani számára egy emlékhelyet. 2023-ban, 1863-ban született itt Apáca-tornán, vagy hát akkor Torna községben, és a születésének a 160. évfordulója alkalmából felkértem a tüskevári plébános urat, hogy szervezzük meg az emléktáblájának az újbóli felszentelését, és győri püspöki hivatal vezetője, Kálmán Imre atya jött ide, és ő szentelte meg, és aznap tartottunk itt Karácsony Imréről egy előadást, és hát ezzel is szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ezekben a kisfalvakban is születtek olyan nagyságok, mint például Karácsony Imre.
2: Apáca-torna után utunkat hamarosan Devecserben folytatjuk.

0: Devecser nevét hallva valószínűleg sokaknak még most is hazánk eddigi legsúlyosabb ipari és környezeti katasztrófája jut eszébe. 2010. októberében a város egy része is elszenvedője volt a vörösiszap áradatnak, amikor a település mélyebben fekvő részeit, köztük a Várkastély angol parkját teljesen elöntötte. A zöld terület növényvilága megsínylette ugyan, de mára megújulva, faegyedekkel folyamatosan bővülve fogadja a látogatókat. Csak úgy, mint a Várkastély hangulatos épülete, melybe érdemes betérni, ha a városban járunk. Szőke Melinda kalauzol.
1: Hát ez valami juharfa. Igen, itt a juharfa alatt igen, megállunk, és innen belátjuk a devecseri Eszterházy kastélypark egy részét. Van egy enyhe lejtése, fölöttünk van a kastély, ahová majd föl fogunk menni. Viszont itt magának a parknak is van egy története, még a régi időkben, illetve a mostani időszakban is megvan a feladata.
2: Ez a devecseri kastély, illetve kastélypark kialakítása az Eszterházy család nevéhez fűződik és köthető. A 19. században, amikor az Eszterházyak átépítették a devecseri kastélyt a mai formájára, angol parkként alakították ki, Eszterházy Ferenc nevéhez köthető. A 19. században a magyar kastély építés fellendült, illetve az arisztokraták szerették volna, hogyha a kastélyukat gyönyörűen kiépített, megépített, megtervezett park veszi körül, és a legelterjedtebb az angol park volt. Itt a környéken ilyen angol parkot találhatunk, ugye a Dobai kastélyparkban is, és hát az ősfák egy része azért fellelhető. Jelenleg a kastély szabadidő eltöltésére alkalmas játszóteret, felnőtt játszóteret lehet itt találni.
1: Vannak sétautak kialakítva, van-e vízfelület, vagy volt-e vízfelület? Kis patak vezette át rajta, ott hidat látok a túlsó részben.
2: Tornapatak az itt folyik a határán, és ugye ennek a parknak a napjainkban az egyik, hát nem is tudom, aktualitása, ugye az iszap, a kolontári iszap katasztrófa, amikor is a tornapatakba, hogy ez a kiömlő, zagytározóból kiömlő vörös iszap ellepte ezt parkot is, az ősfákat is, és hát a fák törzsén hosszú ideig látszódott az iszap szintje. Akkor nagyon sokan megijedtek, hogy tönkre fog menni a park faállománya, de igazából a természet azért utat tört magának, és azért ezek a régi ősfák megmaradtak, és túlélték ezt a katasztrófát.
1: Igen, láttam talán pont a könyvedben egy megdöbbentő képet, hogy néztek itt ki ezelőtt a fák. Törzs közepéig mindegyik vörös volt, de lomb volt mindegyiken. Hát ez most már, hál' Istennek, a múlté. Most is vannak viszont új fák, telepített fák, és olyanok, melyek előtt egy-egy kép a város díszpolgárairól, eseményhez köthető emlékfák. Tehát ez egy ültetési terület is. Platánokat látok, több helyen platánok vannak, illetve tölgy telepítve. És most, hogy mondjuk el a hallgatóknak, próbáltuk kikerülni a varjakat, de nem lehet, mert a fák többségén most fészkelnek a varjak, itt ott is látjuk, nagyon sok varjúfészek, úgyhogy hát ez most egy ilyen időszak, sok a madár,
2: nagyon
1: hál' Istennek.
2: A varjak a platánfát egyébként. ahol most állunk, Cejdli József egy itteni pedagógus volt, fiatalon hunyt el, 24-ben, igen, egy-két éve. Devecser helytörténeti kutatásában azt gondolom maradandót alkotott, és hát az ő emlékére ültették ezt a fát. Egy nagyon segítőkészt dolgoztunk is együtt a Jóskával.
1: Mi pedig Gárdonyi Gézának volt egy emlékfája, kötődött a településhez?
2: Megfordult itt a városban, az iskola az ő nevét viseli.
1: Igen. Ez nagyon szép. Meddig húzódik egyébként a park?
2: A vasút sínek, ahogy húzódnak, az a határa ennek. Innét meg ugye a másik oldalon az iskola, a sportpályák határolják. Ez nem olyan nagy, mint a Dobai Kastélypark. Nyilván az adottságainál fogva sem. Az ott egy önálló, különálló, mindentől távol lévő kastély, illetve kastélypark Dobán. Ez meg azért itt bent a város központjában van.
1: Ugye beléptünk a Tevecseri, az egykori Eszterházi kastélyba, és ugye az illatok még idézik a régi épületet, bár most már új feladattal ellátott, itt a városi könyvtár, egyik részében a városi könyvtár van, amely idén 40 éves. Mit érdemes erről a kastélyról tudni, már csak amiatt is, részben, hogy ugye az Eszterházi család tulajdona volt egykor, de hogy várkastélynak van feltüntetve. Melyik volt előbb?
2: Korábban vár volt, a Csoron család tulajdonában volt, ők építették a várat, a 14. századtól voltak ők jelen a településen. Itt látni lehet a régi fallal körülvett, várfallal körülvett devecseri várat. Hát a Csoron család nem volt egy népszerű család egyébként itt a környéken. Tagjai Csoron András előszeretettel sanyargatta a környék jobbágyait, falvait, szedte a különböző sarcokat. Valakivel mindig hadban állt, és aztán az Eszterházi család kezébe került a 19. században. Ugye Eszterházi Ferenc lakott ebben a kastélyban, és ő építette át igazából kastély jellegű épületté. Őt és a feleségét nagyon szerették itt a városban, legalábbis a korabeli újságokban fellelhető cikkek erről tanúskodnak. Roppant adakozó természetű volt, szerette a művészetpártoló volt, a feleségéről nevezték el a devecseri kórházat Berta kórháznak, a gróf adott földterületet a kórház helyének.
1: Meg van még? Mert úgy hallottam, hogy a kórház kertje, parkja is egy látogatható, nagyon szép terület.
2: Igen, most már csak szakrendelések vannak itt a kórházban, a kórházi jelleg megváltozott az átszervezések kapcsán, de az épületet, illetve a parkját felújították, tehát látogatható, és hát most, ahol vagyunk itt a várkastélyban, a környék egyik legszebb kastélykönyvtárát fogjuk meglátogatni, és hát ezzel is, hogy ezt a funkciót megkapta ez az épület, szerintem az Eszterházi család mecénás múltjának is adódzik az utókor.
0: Az egykori Eszterházi kastélyban található a városi könyvtár, a galéria és a házasságkötőterem. Udvara, tornya és a régi gazdasági egységek rendezvényeknek, időszaki kiállításoknak adnak helyet. Az épület egyik szárnyában Gárdonyi Géza emlékszobát alakítottak ki. S hogy milyen kötődése van az írónak, Devecserhez? A zene után erről is kérdezem majd Szőke Melinda helytörténetkutatót és Sós Helga könyvtárost.

0: fölmegyünk lépcsőn, haladunk. A lépcső és az eredeti most már így a modern korra szabva, de az eredeti helyén áll. Az első szinten van a könyvtár. Beléptünk az egyik terembe, itt elhangzott egy szó, hogy ez volt egykor a lovakterem, most
1: igen,
0: is az?
1: És most is a lovakterem, ugye rendezvényeket tartunk itt. Vojta Adolf, pápai belső építész.
2: Igen.
1: Igen, ő alakította át a kastélyt, és abban az állapotában van most is egy ilyen lakókastélya. Ablakfülke, a kandalló, ez még, ez a Szépművészeti Múzeumban van az eredeti, és lent az udvaron van egy kút,
0: volt a
1: az is az eredeti, igen. Az eredeti, ugye a Szépművészeti Múzeumban van, és ezt abban az időben Itáliából hozatták hozzá a követ. És akkor innen jutunk az Emerencia terembe, ez pedig egy devecseri festőművésznő, illetve Devecserben is lakott.
0: Nagy Emerencia.
1: Igen, és a halála után a könyvtárnak adományozta a festményei egy részét.
0: Ez akkor egy tárlat.
1: És akkor ez egy ilyen tárlat, igen, itt egy állandó kiállítás van.
0: Miket festett? Írjuk le a hallgatók.
1: Tájképeket inkább. Balatonról, nagyon sok kép van a Balatonról.
0: Ő itt élt, itt is született?
1: Borszőrcsökön, igen, Devecser mellett egy kis faluba.
0: És akkor itt alkotott?
1: És született, és azt mondom, Ajkán lakott később.
3: A településen élt és tanított néhány évig Gárdonyi Géza is. Ma emlékszoba és iskola viseli a nevét. Szőke Melindát hallják.
4: Azt gondolom egyébként, hogy itt a környék lakossága is kevésbé tud erről, hogy Gárdonyi Géza mennyire kötődött a településhez, Devecserhez. Az egri csillagokról idézi fel magában Gárdonyi arcát. Gárdonyi Géza 1882. szeptemberében került ide, egy segédtanítói állást kapott a városban, és 1883. decemberéig töltötte itt az idejét, az iskolában tanított. Az ő emlékére az iskola mai napig Gárdonyi Géza általános iskola nevet viseli, ezzel is tisztelegnek az egykori és később íróként híressé vált pedagógusuk előtt. Egyébként a város lakossága, a városi önkormányzat azt gondolom, hogy méltóképpen ápolja az író emlékét, és az itt töltött idő emlékét többen feldolgozták, helytörténeti kutatók köztük Cejdli József is. Az író élő leszármazottja is jár, többször megfordul a városban, különböző emlékeseményeken vesz részt, és a Gárdonyi Gézáról elnevezett emléktársaság szintén működik a városban. A városvezetéstől úgy tudjuk, hogy szeretnének egy emlékszobát kialakítani, aminek valószínű méltó helye lenne a városi könyvtár falai között. Annak ellenére, hogy az iskola már kialakított egy emlékszobát, de mégis azért egy írónak méltó emlékszoba, azt gondolom, hogy a könyvtárban mindenképpen helyet kell, hogy kapjon.
0: Van-e olyan mű, amit Devecserhez köthetünk Gárdonyi Gézától?
4: Igen, a Fel nagy örömre című verset itt írta Gárdonyi Géza, amit aztán később megzenésítettek, illetve hát karácsonyi énekként vált népszerűbbé és ismerté.
3: A devecseri Eszterházi kastély parkjában és épületében Szőke Melinda helytörténetkutatóval és Sós Helgával beszélgettünk.

0: kapuvári arcképcsarnok és települési értéktár. A Ráboközi Múzeumban találjuk a város ismert embereit bemutató egységet. Szobrok, festmények, fényképek, orvosi eszközök. Mindenkit saját szakterülete vagy művészeti ágának alkotásai segítségével ismerhetünk meg. Nagy Eszterrel, az intézmény kulturális munkatársával ezek közül emelünk ki néhányat. Az értéktár teremben pedig szó lesz a Böllérmájról, a kapuvári gyógyvízről és az Andaui hídról.
1: Vannak olyanok, akik itt születtek, vagy itt munkálkodtak, vannak, akiket itt temettek el, vannak közöttük orvosok, régészek, festő
0: emeljünk
1: vagy szobrászművészek.
0: Emeljünk ki néhányat közülük.
1: Ugye, hát például a legegyszerűbb kiemelni Faragó Sándor, akiről ugye már beszéltünk, ő áll itt középen legelől. Például a szomszédjában Gábori Miklós látható. Egy paleontológus volt, egy paleontológus régész volt, aki nagyon-nagyon sok könyvet írt, segített megalapozni úgymond az őstörténetnek a feltárását. Kapuváron született, illetve mellette található még Rigő Judit, aki nem régen hunyt el, 2020-ban festőművész hölgy volt, akinek Párizsban egyébként egy hatalmas nagy kiállítása is volt a festményeiből. Az 50-es években emigrált a második világháború után, utána már sajnos nem tért haza, viszont ő is azért van itt kiállítva, mert itt született. Viszont hogyha olyanokat nézünk, akik itt is munkálkodtak, akkor például a folyosó végén megtalálható Ányos Imre festőművész. Ő például életében is itt Kapuvár környékén, Agyagos Szergényben, illetve itt munkálkodott, tanárként dolgozott, és ő a kapuvári temetőben is van elhelyezve. Akvarelt használt, ami nagyon sötét, borongós színeket hozott ki, és ott látható is ugye az önarcképét is, ami a táblán látható, azt is ő festett, és az is egy ilyen nagyon sötét, borongós, hát ő egy ilyen ember volt.
0: Viszont a képei, a tájképein felismerhetőek a tájrészletek, itt például megfestette a Rába hidat,
1: így van,
0: akvarel szintén folyóparton, a háttérben mondjuk talán egy hegy, illetve egy keresztet, egy kidőlt keresztet látunk, itt házakat. Szerette az égboltot megfesteni, legalábbis igen, ezen a három képen, különböző árnyalatokban. Vargyas István, aztán Balogh Sándor szintén, kapuvár szülötte.
1: Igen, Vargyas István nyelvészetben volt ismert, ez a, ami a képen látható, ez a, az ő latin-magyar szótára, amit ő írt. Egyébként ő neki sok írása volt, illetve hitszónokként fordított latin hitírásokat magyar nyelvre. Ezért is van itt kiállítva, mert ő is egy kapuvári születésű ember volt. Láthatunk még itt például egy sebészorvost, Lumnitzer Sándort, akiről a Lumnitzer Kórház is ugye kapta a nevét.
0: A kapuvári kórház az ő nevét viseli.
1: Igen, igen, igen. A találmánya például az érfogó, amit ma is használnak a sebészek, ami ugye elszorítja az eret, amikor elvágják. Úgyhogy ez az ő találmánya volt, és ő is egy kapuvári születésű úriember, viszont ő sajnos nem itt van eltemetve, ő Budapesten élt, aztán ott dolgozott.
0: 1821-ben született, és az 1848-as forradalom idején ugye a Magyar Honvédségben szolgált, zászlóalj orvosként teljesített szolgálatot, Görgei Artúr neve van még itt feltüntetve, igazgató törzs orvossá léptette elő abban az időben.
1: Volt egyébként még egy orvosa a helynek, igen, ő nem sebészorvos volt, hanem tüdőgyógyász, ő Veres János volt, feltalált egy tűt, a Veres János féretű, az a tüdőbetegségnek volt egy megoldása, ugye, amikor a tüdő, illetve a kötőszövet között vízgyűlem lett föl, akkor ő kitalált egy tűt, amit tudtak használni ahhoz, hogy ezt a vizet leengedjék, anélkül, hogy a belső szervek megsérülnének, ő is egy kapuvári születésű ember volt.
0: Haladunk tovább. Nagyon sok híres embere szülötte, ismert embere volt Kapuvárnak. Pácai Pál, művészetpedagógus. Tőle ugye szobrokat láthatunk.
1: Igen, illetve az emlékérmeket, amik középen vannak elhelyezve, ezeket is ő készítette. Alkalmakkor lehetett tőle kérni például érmeket, vagy volt, amit saját maga emlékként készített, de ezek mind Pácai Pál emlékérmek. Pácai is egy kapuvári szülött volt, illetve ő itt is van eltemetve. Az emlékét őrzi a Pácai Pál általános iskola, ami a régi polgári fiúiskolából lett Pácai Pál általános iskola. Műveit több helyen is meg lehet nézni. Az egyik leghíresebb műve az a kenyérszegőnő volt, ami kint áll a kapuvári főtéren, és egyébként a szegedi főtéren is ugyanez a szobor áll. teljesen ugyanez, ugye ez Pálcainak igazából csak a gipsz szobrai maradtak meg, amire később a bronzot rá tudták önteni, tehát ebből a kenyérszegőnőből akár még több is lehet, ez a kettő, amit én ismerek, hogy van.

0: Nagyon sok helyi értéket őriznek, ezek közül vannak látható elemek is, van, amiért be kell jönni a múzeumba és itt megnézni, és vannak olyanok, amelyeket érdemes a városban felkeresni, avagy megkóstolni. Melyeket emelnék ki, Eszter?
1: Például ugye egy kapuvári, hát egy kulináris emlék, a kapuvári böllérmáj, amit itt a mostani gesztenye soron elhelyezkedő gulyáscsárdának az alapítója készítette el először Orbán József, és nagyon sokáig csak ott a csárdában lehetett ezt az ételt megkóstolni. Ma már egyébként ennek a hagyományát őrzik ugye a Böllérmáj Fesztiválon, 10x éve megrendezik minden évben a Böllérmáj Fesztivál, tehát az egész étel köré úgymond egy ilyen kulturális program is épült. Tehát disznómáj van benne, disznóvelő, illetve hagyma, zsír, meg mindenféle fűszerezések. Ugye ennek megvolt az eredeti receptje, viszont ezt mindenki saját hagyománya szerint ott a fesztiválon is szokott ebből egy verseny készülni, hogy ezt a böllérmájat ki hogyan fűszerezi, ki hogyan készíti el. Ebből szokott is egy verseny indulni minden évben. Sertésmájat sertés felett összekeverve megsütik serpenyőben, és akkor így készül ez az étel, igen. Így a gyógyászati szempontból a kapuvári gyógyvíz, illetve a kapuvári szénsavfürdő is vonza az embereket felénk. A szénsavfürdő érbetegségekre kezelés, amit Megyesi Schwarz pár fedezte fel ezt a kezelést. Ez ugye úgy néz ki, hogy a szénsavvat az egy ilyen mínusz 79 fokos, ez a szénsavhó, ez igazából száraz jég ledarálva, mínusz 79 fokos, erre vizet engednek, és akkor egy ilyen tejfehér gőz kiáramlik belőle, amit külön ehhez feltalált kádba beengednek alulról. Ugye ezt a kádat ebbe befekszik a páciens, és akkor felülről be lehet zárni, és akkor alulról ezzel a gőzzel megtöltik a kádat. Ugye nagyjából ugyanolyan, mint hogyha sós víz ben kezelnék a beteget, csak mivel ebben nincsen víz, csak ez a gőz, ez nem annyira terheli a szervezetet. De nagyon sokan járnak még mindig a kapuvári kórházba ilyen kezelésre.
0: Kapuváron fürdő is van, gyógyfürdő.
1: Termálfürdő, igen. Gyógyvíz minősítésben van, amit nagyon sok mindennek a kezelésére használnak. Itt lehetnek tüdőbetegségek, kérbetegségek, nőgyógyászati vagy posztraumás megbetegedések. Ugye ennek kétféle felhasználási módja van, az egyik az a fürdés, a másik pedig a belélegzés. Tehát a kapuvári fürdőben is van külön ilyen terem, ahol beülünk, és akkor ezt a termálvizet be lehet lélegezni, és így a tüdőgondokat is segíti. A termálkútból, ami föltörvíz, az 67 fokos, tehát ezt fogyasztani nem lehet, ezt a termálvizet, viszont ez a belélegzés, ez tényleg nagyon sok mindenben segít.
0: És akkor még volt egy harmadik, amit kiemelt, Eszter, ez az Andaui híd.
1: Andaui híd, igen, ezt így
0: hívják. Egy épített örökség.
1: Ez egy fából készült híd, ami a Hansági csatorna fölött van. Itt nagyjából Kapuvártól 8 kilométerre helyezkedik el. Azért érdekes, mert a kapuváriaknak nagyjából a szabadság szimbólumaként jelenik meg ez a híd. Azért is, mert az 56-os forradalom után Kapuvárról Ausztria felé, ugye azért Andaui híd, mert Andau településre vezet ez a híd. Nagyjából 200 ezer ember hagyta el itt az országot a forradalom leverése után, ezért is ugye a szabadságnak a szimbóluma, és ez egy, hát egy túrának is megfelel, egyébként úgy hívják, hogy menekülők útja ez a túrának a neve, mivel az osztrák oldalon a túraösvénynek a két oldalán féle emlékművek, illetve szobrok vannak kiállítva, amik az erőszak, a kirekesztés, illetve a gyűlölet ellen készültek ilyen emlékszobrok, úgyhogy ezt érdemes megtekinteni.
0: Mind a mai napig fa híd?
1: Igen,
0: ez átível egy patakon, vagy csak egyszerűen egy híd az úton?
1: Nem, ez a Hansági csatorna fölött helyezkedik el. Most már nem az eredeti állapot, mert akkoriban, amikor ugye az emberek ezen keresztül menekültek az országból, akkor ezt egyszer a szovjetek lerombolták, de később újra épült, úgyhogy még mindig fából van, de most már csak egy emlék, ugye nem használják úgy közlekedésre.
0: Az iménti percekben Nagy Eszterrel, a Rábaközi Múzeum kulturális munkatársával beszélgettünk. Műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Kövi Szabolcs muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik, a zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban kiemelten foglalkozunk az immár 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgyével, amely idén is gazdag program kínálattal várja az érdeklődőket a Balaton felvidéken. Valamint figyelmükbe ajánljuk azt a Hiánypótló kötetet, amely a Magyar Fotóművészet 300 alkotója címmel jelent meg az MMA kiadó gondozásában. Mindenek előtt azonban a magyar képregények világába kalauzoljuk Önöket, ugyanis nemrég látott napvilágot Korcsmáros Pál az Aranyember történetét feldolgozó képregényének új, színes kiadása. Érdemes lesz bennünket hallgatni. 110 éve született Korcsmáros Pál, a magyar képregény egyik legnagyobb mestere, akinek rajzai generációk képzeletét formálták. Korcsmáros Gábor a képes kiadó tulajdonosaként több képregény digitálisan felújított verziójáért felel, ezáltal ápolva nagyapja örökségét. A kulturális és egyben családi értékmentő munka legfrissebb eredményeként immár egyetlen exkluzív kötetben tekinthetik meg az olvasók az Aranyember képregényt, amely még bő 60 évvel ezelőtt dolgozta fel Jókai Mór regény klasszikusát. Hogy hogyan ejtette rabul a képregények világa Korcsmáros Gábort, először erről kérdezte őt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában.
1: A képes kiadót még édesapámmal alapítottam, az ő inspirációjára. Én már nem találkoztam sajnos a nagyapámmal, és akkor mindig édesapám mondta, hogy milyen jó lenne ezeket a képregényeket